0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
0: Trend Night.
1: Franktől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Kimit Tudat is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Májú című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

94.2. Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Bangosi Brothers Company 2013-ban alakult indie rock, alternatív rock, folk rock stílusú zenét játszó erdélyi magyar zenekar. A zenekar 2013 májusában alakult Gyergyószentmiklóson, nevét a Bagosi testvérpár Bagosi Norbert és Bagosi László családneve ihlette. Hozzájuk csatlakoztak zenésztársaik Bartis Szilárd, Tatár Attila és Kozma Zsombor. Első évükben Erdély számos településén felléptek, számaikat pedig játszani kezdte az erdélyi rádiók mellett számos határon túli, magyar területen működő, illetve magyarországi rádióadó is. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagy lemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy EP-t, rengeteg klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el.
0: Trend Nights.
1: A Bagosi Brothers Company-től már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.
2: A

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a klipszemle zsűrije a legjobb performanszét járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Május 16-án nagyszabású koncertet ad a Vasovszky Szimfonika a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Az eseményről Vasovszky Norbertet hallják.
2: Meghívtunk egy szerintünk különleges produkciót, a Mantrát. Ők egy DJ páros, akikről az egyik DJ zongorázik is, illetve még az is lehet, hogy hoznak magukkal egy zenészt, szóval ők is egy ilyen hibrid produkció, mint alapvetően a miénk. Ez a Vasovszky Live csapat, ugye a zenekarunkban Bakos Betty énekel, ő az énekesnőnk, Jáó szintén énekel és gitározik, Herold Betty szaxofonozik és Ferenc Betty pedig hegedül. Emellett ugye a Cool Strings and Brass fog fellépni, mint szimfonikus zenekar, és Lengyel Johanna lesz a sztár vendégünk, aki ugye a zenekar énekesnője volt 4 évig, de ugye szólókarrierbe kezdett, és kicsit ez egy ilyen szép elköszönés, úgymond utolsó ilyen búcsú koncert együtt. Világon is egyedülálló kombináció ez, ahogy elnézem, nem túl sok projekt épül erre, illetve hát mi az első között kezdtük el még 2015-ben. Ugye elektronikus zenei alapokon fekszik ez a dolog, és ugye erre épül rá a szimfonikus, és ez az élő zenei hangzás. Rengeteg dalt hozunk a Classic House világából, de ugye rengeteg világságért is előadunk olyan előadóktól, mint például az Avicii, Backstreet Boys, Beyoncé, vagy például Black Eyed Peas és Rihanna. Mi tényleg nagyon vegyes közönségnek játszottunk már 18-tól 60-ig, és a zenénk az általában működött mindenféle korosztálynak, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez mondjuk csak 30 éves korig szól, hanem tényleg mindenkinek, aki szereti a picit különlegesebb zenei világot, mert itthon igazából ilyen koncertre nem igazán sűrű lehet elmenni, és olyan közismert slágerek szólalnak meg, ami miatt ez, én úgy gondolom, tényleg egy széles közönséget tud vonzani.
1: Film. 39 alkotás mutatkozik be a május 28-án kezdődő Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál magyar versenyprogramjában. Ezek között több olyan alkotás is megtalálható, amely nemzetközi fesztiválokon is sikerrel szerepelt. A Friss Hús versenyprogramjának 2 magyar győztese, a legjobb élőszereplős és animációs díjazott, automatikus nevezési jogot szerez az Oscar díjra. A magyar versenyprogram a Friss Hús legfontosabb szekciója, olyan kreatív új alkotásokból áll, amelyek korunk és közvetlen, illetve tágabb környezetünk társadalmi kérdéseire reflektálnak, vagy éppen személyes történeteket, lélektani helyzeteket vizsgálnak szerzői hangon, sokszor formabontó, friss, egyedi filmnyelvet használva. A válogatás a kortárs fiatalok nézőpontjába helyezi a nézőt, megjelenik a szabadság megélése a mai kor bizonytalanságával együtt, az identitáskeresés és a kapcsolódás vágya, mindezt markáns, sokszínű filmes stílusokba ábrázolva, az absztrakttól a realista megközelítésig. Az idei fesztivál több alkotása vizsgálja a felnőtté válás és az útkeresés bizonytalanságát, illetve a kortárs kapcsolatok törékenységét, gyakran az elidegenítő városi közeg hátterével. Más filmek hétköznapi helyzetekből kiindulva bontják ki a családi minták, generációs különbségek és az otthonhoz való viszony kérdéseit. Kiemelték, hogy az idei line-up kirajzója mi foglalkoztatja jelenleg a fiatal filmes generációt Magyarországon, és tükrözi azt, ami a rövid film egyik legnagyobb erénye, a bátorságot, a kísérletezést és a határok feszegetését. A fesztivál évről évre több programmal és helyszínnel gazdagodik, idén Budapest mellett már országosan is tartanak vetítéseket. A Friss Hús Budapest mellékszekcióinak és nemzetközi versenyének programját majd később jelentik be, a győzteseket pedig a fesztivál utolsó napján, június 3-án hirdetik ki.
0: Esemény.
1: Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehelet című kiállítását mutatja be. A tárlatot május 9-től láthatja a közönség. A magyar pavilon kialakításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáit tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészeti lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé. A pneumakozmik empirikus megfigyelésen alapuló, közel 20 évnyi gyűjtés és megfigyelés tárháza, ahol a feladvány a láthatatlan erő vizualizációja. Egy lehelet múzeumba lépünk be, amelynek tárgya a lehelet, a légzés, a pneuma, mondta Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója, a Biennale nemzeti biztosa. Cserhalmi Luca, a tárlat kurátora pedig úgy fogalmazott, a pneumakozmik a légáramlás jelenségeivel foglalkozik, a légtömeg kozmikus léptékű vándorlásával, amely a mikro- és makrokozmoszban egyaránt jelen van. A tárlat egy konceptualista, ideiglenes alkotásokból felépülő mű, amely felhívja a figyelmet a környezet intuitív megtapasztalásának összetettségére. Ennek egy részét képezik a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia műemlék épületének padlózatából kibontott szellőztető rendszer elemei, a legfontosabb sóhaj megtalálását célzó egy éven át tartó sétáról készült videó installáció, valamint a pavilon lélegző fala.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Tekerj, ámulj és bámulj, ha felfedeznéd a tavaszi Balatont. Természetközeli kalandok a Balaton felvidéken családoknak. Menetidő 2 óra 20 perc. Hossz 23,7 km. Útvonal Balatonfüred, Balatonszőlős, Pécsej, Aszófő, Diós. A vízparti zsongástól eltávolodva csendre, gazdag élővilágra és geológiai kincsekre lelhetünk ezen a csodás balatoni körúton. A szinte végig kerékpárúton haladó útunkat kezdjük Balatonfüred óvárosában. Innen a Gellahegy felé vesszük az irányt, majd a szőlőbirtokok között gurulva jutunk el Pécseig. A balatoni bringakör mentén érünk vissza Füredre, ahol városnézéssel zárhatjuk a kalandot. Országúti száguldás rendszeresen tekerőknek. Menetidő 3 óra. Hossz 61,9 km. Útvonal Balatonfüred, Aszófő, Pécsej, Balatonszőlős, Tótvázsony, Nemesvámos, Veszprém, Felsőőrs, Lovas, Palóznak, Csopak, Balatonfüred. Hideghegyi csúcstámadás gasztronómiai élvezetekkel. Menetidő 2 óra 20 perc. Hossz 23,5 km. Útvonal Pécsej, Barnag, Vászoly, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő. Ha egy komolyabb teljesítményt követelő körutat szeretnénk inkább bevállalni, vagy e-bike-kal vágnánk neki a Balatonfelvidéknek, akkor válasszuk a Hideghegyi csúcstúrát. Élménytúra Szántód és Ságvár között. Menetidő 4 óra. Hossz 35 km. Útvonal Balatonföldvár, Szántód, Szántódpuszta, Jabapuszta, Töreki, Balatonszéplak, Zamárdi. A közel 500 méteres szintemelkedés miatt inkább gyakorlott bringásoknak vagy e-bike-kal utazóknak ajánlott, cserébe kilátók, skanzenek és zarándokhelyek váltják egymást az út mentén.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2026. május 11-e van, hétfő reggel 6 óra. Jó reggelt kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro ellenzéki politikus volt igazságügy miniszter, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba. Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alapügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus elmondta, szombaton érkezett meg Amerikába, és hangsúlyozta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezni az amerikai hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte, közölte, az a szándéka, hogy az Egyesült Államokban marad és élvezi az amerikai szabadságot. Ziobro tavaly ősszel utazott Magyarországra, decemberben kapott menedékjogot még az előző kormánytól, közölte, hogy az amerikai utazásra az ő számára kiadott a menedékjoggal együtt járó okmányt használta. Donald Trump amerikai elnök május 13-a és 15-e között látogatást tesz Kínában, Xi Jinping kínai elnök meghívására, ezt a kínai külügyminisztérium szóvivője jelentette be. Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Pekingben. A politikus már korábban utalt a kínai útra, de eddig nem közöltek a felek részleteket. Eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. Egyébként a két vezető, Trump és Xi legutóbb tavaly októberben találkozott személyesen a dél-koreai ázsiai csendes-óceáni gazdasági együttműködés csúcs találkozóján. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a vártnál lassabban halad. Ezt hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete. A diplomata az ABC News-nak adott interjújában elmondta, hogy Donald Trump amerikai elnök megad minden esélyt a diplomáciának Iránnal kapcsolatban, mielőtt ismét a harci cselekmények következnének. A pakisztáni államfő azt kérte, hogy az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatná a bombatámadásokat. Egyébként közben Donald Trump visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra, ezt az internetes közösségi oldalán jelentette be. Chris Wright, amerikai energiaügyi miniszter, szintén egy televízió interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok kész lenne beleegyezni abba, köztes megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása a Hormuzi szoros újranyitásának érdekében.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 134.545 ponton zárt pénteken 4%-os mínuszban. A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a bluechipek közül a MOL 3%-kal erősödött 4164 forintra, az OTP 6%-kal csökkent 42180 forintig, A Richter 2,2%-os mínuszban zárt 12.660 forinton, a Magyar Telekom 4,2%-kal csökkent 2.442 forintra. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró jelenleg 355 forintba és 66 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 302 forintot és 52 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 30 fillért kell fizetni. A közép-kelet-európai régióban irányadó lengyel zloty 83 forint 88 fillér, a cseh korona 14 forint 63 fillér. Egy angol font 411 forintba és 10 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában pessimista volt a hangulat pénteken, a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1,3%-kal csökkent a nap végére, a párizsi CAC40 1,1%-kal korrigált lefelé. Milánó néhány pontos mínuszban, Madrid 1%-os csökkenéssel zárta a kereskedést. A tengeren túl a New Yorkban ezzel szemben optimista volt a hangulat, a Dow Jones 200-at, az S&P 500-os 8/10, a Nasdaq kompozit 1,7%-kal erősödött. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 2%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 3%-kal teszi ugyanezt, az indiai Sensex 1,2%-kal áll a negatív tartományban. A Shanghai Composite 9/10, a szingapúri börze 4%-os pluszban.
0: Időjárás jelentés.
1: Erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a szél megélénkül. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul majd.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Jó reggelt kívánunk május 11-én, hétfő reggel 6:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter. Szia Laci, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jön az eső? Jön?
3: Jön. Zivatar. Eső. Eső. Zivatar, széllel, minden, ami kell.
2: És mikor?
3: Hát állítólag dél körül azt mondják az okosok, aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. Elég borúsnak tűnik így az idő most így. De lehet, hogy csak a Tamás elsötétítette itt az ablakot, de nem hiszem.
2: Nem, kicsit alval, igen. Viszont ez ma, csak ma, vagy marad a héten, tehát több napig lesz eső, mit mondanak?
3: Úgy néz ki, hogy ma meg holnap igen, és akkor utána jön egy kis melegedés, meg napsütés, és aztán utána hétvégére megint elromlik az idő. De hát azért ezt nem tudjuk, tehát ez az időjárásban egy hétre előre látni szerintem ez a jó
2: stárs kategória. Egy-két napot hibátlanul, de hát ők maguk is elmondják, hogy nyilvánvaló minél nagyobb az időtáv annál.
3: De jó hangzik.
2: Nagyobb a jó, de azért ma mikroszinten egészen jól működik.
3: Így van. Úgyhogy jön a várva várt eső, örülnek az agráriumban, legalábbis reméljük. Aztán majd meglátjuk nyilván, hogy mi történik. Mi meg hát várjuk a nyarat, vagy legalábbis én.
2: Hát szerintem nem csak te. Persze. Nagyjából egy olyan 1 millió diák egészen biztosan sokkal jobban várja, mint te. Viszont ugye múlt héten érettségik voltak, készülnek a szóbelire, a fiatalok, hajrá, hajrá. Mi viszont jövünk a friss hírekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pekingbe utazik szerdán Donald Trump, az amerikai elnök péntekig maradt Kínában.
3: Trump lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz Pekingben. A politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, valamint Tajvan kérdése is.
2: Jelenleg zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha kívánnál lassabban halad. Ezt az Egyesült Államok ENSZ nagykövete közölte.
3: Mike Waltz szerint Donald Trump elnök minden esélyt megad a diplomáciának Iránnal kapcsolatban, mielőtt ismét harci cselekményeket rendelne el. A diplomata kijelentette, hogy Donald Trump határoz arról, mit tekint az egy hónapja érvényben lévő tűzszünet megsértésének.
2: Ugyanakkor az amerikai elnök első körben visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.
3: Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy az aktuális ajánlat teljesen elfogadhatatlan. Chris Wright amerikai egészségügyi miniszter tegnap egy interjúban arról beszélt, az Egyesült Államok kész lenne beleegyezni abba, hogy egy köztes megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként a Hormuzi szoros újranyitásának érdekében.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 134.545 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető részvények közül csak a MOL árfolyama tudott emelkedni csütörtökhöz képest.
3: Az olajpapír 3,1%-kal 4164 forintra erősödött, az OTP 6,1%-kal csökkent 42180 forintig. A Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2442 forintra, a Richter 2,2%-kal 12660 forintra gyengült.
2: Európában sem volt jó a hangulat, a vezető indexek estek.
3: A Londonban a FTSE 4,1%-kal gyengült, Frankfurtban a DAX 1,4%-kal esett, Párizsban a CAC 40 1,2%-kal került lejjebb, Milánó néhány ponttal, Madrid 1%-kal gyengült.
2: Emelkedésre zártak ugyanakkor a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones 200%-kal nőtt, az S&P 500-as 8%, a Nasdaq Composite 1,7%-kal erősödött.
2: Ázsiában jobbára mínuszokat látunk, de azért vegyes a kép. Japán 2%-os esésben, csak úgy, mint Hongkong. A Shanghai Composite az 9% fölötti pluszban. India 1,3%-os mélyrepülésben kezdett, Szingapúr pedig 3%-kal tudott eddig erősödni. Ahogy a forint is erősödni kezdett, 1 euróért most 355 forint 70 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 302 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Az olajárak meglódultak, miután ugye a hírekben is hallották, hogy Donald Trump elutasította az egyik lehetséges megoldási javaslatot, bár folytatódnak a tárgyalások, ugyan a olaj árára ez úgy hat, hogy drágul, az észak-amerikai könnyűolaj VT majd 5%-kal 100 dollár 10 centen, a Brent 4,5%-kal 105 dollár 80 centre drágult. Közben az arany 1%-os mínuszban 4681 dollárt kérnek egy uncia aranyért. A többi fémára közül a palládium enyhe pluszban, a platina 2%-os mínuszban, az ezüst és a réz is néhány centtel tudott drágulni. A mezőgazdasági termelőjára közül a gyapot olcsóbb lett, a rizs, a szója, a kukorica és a búza viszont drágult, ezek 6-7 és 8%-os emelkedésben. De ha már őket szóba hoztuk, 180 millió zsák lehet az idei kávé termése, miközben a várató fogyasztás mintegy 170-172 millió.
3: Önmagában ez az információ viszi az elmúlt hónapokban lefelé az egyik legkeresettebb árupiaci termék árát. Az iráni válság érinti természetesen a kávépiacot is, de messze nem olyan mértékben, mint a többi terméket. Furián Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét hallják.
1: Hogy tavaly október óta azért csorgás van lefelé, aminek alapvetően a kínálat növekedése az oka. Az árak emiatt a tavalyi csúcsokhoz képest már 30%-kal csökkentek, de a volatilitás terén érzékeljük a közel-keleti válságot. Nyilván az energiaárak, a tengeri szállítási költségek, a biztosítási prémiumok emelkedése erre az alapanyagra is hatással van, de leginkább csak annyiban, hogy mozgatja az árakat, nem fogja tudni a túlkínálati pozíciót visszafordítani, hiszen a várható termés az 12-15%-kal magasabb ebben az évben, mint volt tavaly, tehát logikusan a kínálat meghaladja a keresletet.
4: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Gyorsan még, mert sokakat érdekel a font, az 411 forinton áll per pillanat, a lengyel zloty pedig 83,80-on. Az euró-dollárban pedig azt látjuk, hogy a dollár az erősödni kezdett, ugye ez látszik a forint árfolyamán is.
4: Időjárás jelentés.
3: Ma van a közlekedési kultúra napja, nem csak Magyarországon, hanem az ENSZ által meghirdetve, gyakorlatilag az egész világon. Egyébként a célja, hogy biztonságtudatos, környezettudatos és udvarias legyen a közlekedő emberek mindennapja, illetve mindennapjai az utakon és azokon kívül. Hát ez azt gondolom, hogy igazán ránk fér mindenféle pártállástól, meg egyébtől függetlenül. A mai ünnepnaphoz az időjárás kevésbé fog kegyesen asszisztálni, hiszen gomoly felhőképződés után, illetve kisebb-nagyobb napsütéses időszakok után záporok, zivatarok jönnek, intenzív, heves viharok is előfordulhatnak megélénkülő széllel. A hőmérséklet kellemes lesz, 20 és 26 fok között alakul.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: Egy kis zene, utána részletezzük, hogy alakul a kávé termése, illetve árának alakulása.

0: Reggeli Monitor.
1: Jó reggelt, 6 óra 42 perc. Az ember ilyenkor issza az első kávét, vagy akinek hogy van, akinek ilyenkor már a második is lecsúszott. Minden esetre egyébként a finnek a világ legnagyobb kávéfogyasztói, ezt mondjuk egy kvíz kérdéssel lehet, hogy elbuktam volna. Ott még törvény is van rá, hogy senki nem maradhat ki a fekete leves fogyasztásából. A munkáltatóknak ugyanis kötelező napi 2 kávészünetet biztosítani a dolgozók számára. A kávékultúra egyre nagyobb teret hódít világszerte, ennek újabb és újabb őrületeit az észak-európai országok, illetve az utóbbi években az ázsiai államok diktálják. A termés világszerte most jó, egyre nagyobb a túlkínálat, ami az elmúlt hónapokban lefelé vitte az egyik legkeresettebb árupiaci termék árát. Az iráni válság természetesen érinti a kávépiacot, de messze nem olyan mértékben, mint a többi terméket. Fúrján Zoltánt, az Erste agrárszakértőjét Nagy Károly kérdezte a részletekről.
2: Azt gondolná az ember, hogy az iráni válság miatt, amely folyamatosan velünk van február vége óta, szóval emiatt az árupiaci termékek ára inkább felfelé ment az elmúlt időszakban, de a kávénál egy kicsit ez másképp alakult. Miért?
3: A kávé ára egyébként nagyon hasonlóan a kakaóéhoz. A 2025-ös évben nagyon komoly történelmi rekordokat ért el, méghozzá a trópusi időjárás termés csökkentő hatásai miatt. A kávé ára 25-ben majd 100%-kal magasabb volt, mint az azt megelőző évben. Ugye emlékszünk rá, hogy ugye az év közepén Trump még be is avatkozott a piacba, amikor ugye a brazil kávéra vámokat vetett ki, úgyhogy elmentén még sikerült is tartani a kávénak a rekordárait. Viszont ugye a következő szezon, ami egyébként, ha már Brazíliát említettem, éppen most van aratás alatt, az láthatóan jóval nagyobb terméssel kecsegtet, emiatt pedig éppen folyamatosan csökkennek a világpiaci árak. Ugye tudnunk kell azt, hogy a kávé egy tipikusan tőzsdei cikk, a sok százféle fajtából 2 fajtára épül nagyjából a világ kávépiaca, ugye az arabika az 54-56%-át alkotja az összes termelésnek, ez az, ami finomabb, lágyabb ízű, ez inkább a prémium minőségként tartják számon, ez az, ami magasabb tengerszintre 2000 métert is jól tűri, a másik pedig ilyen a robusta, amelyek ilyen 44-46%-a termelésnek, kicsit ellenállóbb, az ízek erőteljesebb, kesernyésebb, magasabb koffeintartalmú, tehát ez az, ami inkább az alacsonyabb árával hódította az elmúlt években a piacot, de egészen a 2025 évelejéig sikerült is megfordítania, tehát a robusta majd egy évig drágább volt a tőzsdén, mint az arabika, ami a minőség különbség miatt nem nagyon volt érthető, csak abban a formában, ugye, hogy az olcsóbb árut keresték, és a kereslet növekedése miatt megfordult. Tehát most már rendben vagyunk, de a lényeg az, hogy tavaly október óta azért csorgás van lefelé, aminek alapvetően a kínálat növekedése az oka. Az árak emiatt a tavalyi csúcsokhoz képest már 30%-kal csökkentek, de a volatilitás terén érzékeljük a közel-keleti válságot. Nyilván az energiaárak, a tengeri szállítási költségek, a biztosítási prémiumok emelkedése erre az alapanyagra is hatással van, de leginkább csak annyiban, hogy mozgatja az árakat, nem fogja tudni a túlkínálati pozíciót visszafordítani, hiszen a várható termés az 12-15%-kal magasabb ebben az évben, mint volt tavaly. Tehát logikusan a kínálat meghaladja a keresletet, ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a kávépiacon 60 kg-os zsákokkal számolnak, tehát így nagyjából 180 millió zsák lett az idei termése, a fogyasztás pedig 170-172 millió zsák, tehát bár a világpiaci készletek viszonylag alacsonyak, de azért ez a túlkínálat azért a rácsökkenést egyértelműen mozgatja.
2: Jól emlékszem, hogy egyébként az arabika az főleg Amerikában honos, tehát Brazília, Kolumbia, még Dél-Kelet-Ázsia robusta?
3: Igen, egyéb pontosan Brazília, Kolumbia, Indonézia, Etiópia, az arabikának a nagy szállítói, a termelői, és Vietnám a kiemelkedő a legnagyobb robusztás.
2: Az országok elhelyezkedését egy kicsit maga elé képzeli az ember, akkor minthogyha nem is annyira érinteni az iráni válság, a hormozi szoros. Ettől független azért a szállítmányok egy része itt is ment, tehát ha valamennyire szérén mentén, de azért a kávét is érinti, ez az egész tengeri hajózási zárlat?
3: Természetesen, ugye a legfőbb hajózási útvonalról beszélünk, tehát közvetve is, mint szállított mennyiségek is, közvetve, mint az energiaköltségek is, ahogy említettem, biztosítás, szállítás, hatási konténerköltségek ezeken keresztül is érinti, de ezek a hatások jelenleg kisebbek, mint a túlkínálati helyzetnek az árvérséklő hatása. Tehát ez az, ami miatt most még mindig egyébként történelmi szinteken vagyunk, ezzel a 30%-os csökkenéssel is, de lefelé tartanak az árak, legalábbis a világpiacon. Hogyha Magyarországon körülnézünk, ugye, és most van friss áprilisi adatunk is ugye a fogyasztói árakról, akkor azért azt látjuk, hogy a fogyasztói árak nálunk azért kitartóan emelkednek, főleg a vendéglátást illetően, hiszen a vendéglátásban áprilisban 10%-kal volt drágább a espresso kávé átlagosan, mint egy éve korábban, bár a vendéglátásban ugye ott az őrült kávét véri a KSH, ott nem volt áremelkedés.
2: Világszerte egyébként inkább nő, vagy inkább csökken a kávé fogyasztása? Gondolom én azért ez függ a jövedelmektől is.
3: Igen, egyébként nagyon jó, hogy így tetted fel a kérdést, mert érdemes megemlíteni, hogy ugye a kínálat növekedése nem csak a kedvező időjárásnak köszönhető, hanem attól, hogy a termelési kedvezeken a történelmi árakon azért minden kávétermelőjére az egekbe ugrott, tehát nagyon lelkesen telepítenek, nagyon lelkesen adják oda nekik a megfelelő üzemanyagot, műtrágyát, hogy nagyobb hozamok legyenek. Tehát ugye nyilván, amikor drága, akkor lelkesen nő a termelés, és hogy ez a termelés kerül a piacra, tehát lefelé nyomja a túlkínálat az árakat. Egyéb iránt pedig a világ kávéfogyasztása az nagyjából 2,5 milliárd csésze naponta, és 2-3%-kal növekszik. Ennek érdekes módon a motorja Kína, ahol az elmúlt 2-3 évben 20% feletti kávéfogyasztási növekedést regisztráltak. Magyarul a kínaiak most nem ezekben az években kapnak rá a kávéra, ami egyébként még hosszú távon nagyon tartósan növelni fogja a kávépiaci keresletet. Nem tudom, mennyire ismerte a hallgatók előtt, hogy a világ legnagyobb fogyasztói a kávéban, ugye az észak-európai országok, Finnországban még törvény is van, hogy kötelező naponta 2 kávészünetet a munkáltatóknak biztosítani a dolgozóknak, hogy a napi 8-10 kávéjukat meg tudják inni.
2: 8-10 kávé? Jézus Mária, az nagyon soknak hangzik.
3: Még annál is többekről is lehet olvasni. Igen, rengeteg kávét isznak. Nyilván egy picit ők hígabban, mint ahogy az amerikaiak, de nagyon-nagyon sok kávét isznak, szinte a folyadékbevitelük jelentős részét kávéformájában fogyasztják el. Nagyon érdekes trendek vannak. Ugye a kávé az abban a szempontból is érdekes, hogy egy nagyon jó tárolható, csomagolható termék, tehát egy tipikus jó tőzsdei tömegcikk. A másik oldalon viszont egy nagyon innovatív piac. Nap mint nap találkozunk újabb ötletekkel, hogy mi merre fejlesztegetik a kávé kínálatot. Ami most megy, az leginkább a koncentrátumoknak, a világ nagy kávéfogyasztóinál a kávé koncentrátumoknak a népszerűbbé válása, a hideg kávé elterjedése, a hideg habnak a terjedése, tehát a hideg kávéből egy hideg habot is elkezdték nagyon fogyasztani, ugye a fehérje mánia, az a kávépiacra is beütött, tehát a kávéval kevert proteinség is nagyon nagy népszerűség, mert egy divatos termék lett, és hát az ételtetei kávék, tehát a kávé tetejére valami desszertet tesznek, és ez most a nyugat-európai, meg a tengeren túli kávézóknak az új innovációja, de hát mondom, hogy nagyon gyorsan bővül a kínálat, és nagyon innovatív dolog a kávé szervírozás és új típusok, fajtáknak a kialakítása.
2: Említetted azt, hogy az észak-európai országok a fő fogyasztók, hogyha a lakosságra vetíten nézzük, készült-e esetleg, vagy tudsz olyan felmérésről, ami mondjuk összefügg azzal, hogy mennyire rövidek például a nappalok és hosszúak az éjszakák, tehát mondjuk, hogy az emberi szervezet kávé iránti vágyára vagy fogyasztására ez hogyan hat?
3: Bizonyosan, hogy nálunk is ugye fáradtság tüneteire fogyasztják nagyon sokan a kávét, bizonyosan a rövid nappaloknak ebben van hatása egyértelmű. Egyébként nagyon érdekes dolgokat lehet hallani a kávépiacról, hogyha ezt a nagy számot, amit az előbb mondtam, levetítjük egy főre, akkor ez egy 3,1 csésze naponta, tehát a világ összes lakosára nézve átlagosan 3 csésze kávé, de ennek a 80%-át otthon főzik az emberek, és nagyjából az is egy érdekes tendencia, hogy a nők 66, a férfiak 62%-a iszik naponta kávét, és gyakorlatilag 125 millió ember megélhetése függ a kávétól, tehát egy óriási iparágról beszélünk, és ahogy mondtam, ugye, 2%-os átlagos növekedéssel ez nem feltartóztatlanul növekszik a kereslet iránta. Voltak aggodalmak nem csak 2025-ben, amikor világcsúcsra mentek az árak, azzal kapcsolatban, hogy betegségek esetleg tüzedelni fogják, vagy a klímaváltozás hatására a kávé növény maga újabb termeléscsökkenést vagy újabb betegségeket fog kapni, de úgy látszik, hogy aztán, amikor árak magasra léptek, akkor már ezek az aggodalmak háttérbe szorultak, szépen sikerült újra feltornázni a kávét. Ez ugye azzal függ össze véleményem szerint, hogy ez egy tipikus tőzsdei tipp, nagyon jól lehet manipulálni az árát, negatív hírekkel föltolni, aztán termésekkel, meg pozitív üzenetekkel hullámoztatni lefelé. Hát ez a tőzsdének a természete, és ezért érdekes az, hogy nálunk azért, ha ránézünk a kávépiacra, azért a szép egyenletes emelkedés a jellemző, ami így a szolgáltatási színvonallal függ össze, az nem nagyon jellemző, hogy csökkenne is a fogyasztói ára a kávénak, miközben nem tudom mennyire közismert, hogy a hazai kávéfogyasztás egy főre vetítve az 2,6-2,7 kg évente, volt ez 3 kiló is még a 80-as években, de azóta ugye a szerkezete meglehetősen sokat változott a kávépiacnak. Gondoljuk arra, hogy ennek a közel 20 000 tonnás belföldi piacnak a leggyorsabban felismerhető tendenciája kapszulás változatoknak a térhódítása, ez pedig azzal jár, mivel a kapszuláknak kisebb a töltőtömege, hogy összességében mennyiségi zsugorodást ér el azzal a kávéfogyasztás az országban, meg egyébként tágabb értelemben is, hogyha a kapszulás változatok terjednek, már pedig ugye ennek a kényelmi és változatosságbeli előnyei azért.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
5: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu. IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Madridi utca és az Árpád út között mindkét irányban. Megnyitották a Lépstük Mária utcát, illetve az Anonymus utcát a Pozsonyi utcánál.

0: Békás Otthon utcát az István útnál, továbbá a Pozsonyi utca Szerviz útján is megszűnt a korlátozás. A Szent István téren és a Károly István utcában továbbra is időszakos korlátozásra kell készülni, valamint nem járható a József Attila utca, a Tavasz utca, a Nyár utca, a Lőrinc utca és a Mádi Lajos utca az István útnál. Lezárták mától a 11. kerületben a Török Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyol Réti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Pontban 7 óra, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba.
3: Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alapügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus elmondta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi a hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus kohótnak és politikai jellegűnek nevezte. Zbigniew Ziobro tavaly ősszel utazott Magyarországra, ahol decemberben menedékjogot kapott az előző kormánytól. A politikus lengyelországi körözését februárban rendelték el.
2: Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, ezt a KSH jelentette. Egy hónap alatt átlagosan 4,1%-kal nőttek a fogyasztói árak.
3: A növekedés üteme olyan szintű, mint amire a koronavírus előtti években volt példa, ám az ár és stop és a védett üzemanyag árféle hatások továbbra is tompítják a hatását. Kis Pétert, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját hallják.
4: A benzináraknál ez a kivezetés, ez mindenképpen előbb-utóbb sorra fog kerülni, és nem lesz szerintem olyan nagy megugrási hatása, és az inflációra való hatás sem lesz akkora. Az ár és stopokat pedig szerintem az elemzők többsége szintén úgy gondolja, hogy majd fokozatosan kerülnek ezek kivezetésre az új kormányzat által. Nyilván ennek meg kell nézni a hatásait, egyeztetni kell a kereskedőkkel, de egy fokozatos kivezetés lesz szerintem az alapforgatókönyv, ami szerintem majd egy visszafogott hatást fog gyakorolni az inflációra.
2: Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka is folyamatos, még akkor is, ha kívánnál lassabban halad, ezt az Egyesült Államok ENSZ nagykövete közölte.
3: Mike Waltz szerint Donald Trump elnök megad minden esélyt a diplomáciának Iránnal kapcsolatban, mielőtt ismét harci cselekményeket rendelne el. A diplomata kijelentette, hogy Trump határoz arról, mit tekint az egy hónapja érvényben lévő tűzszünet megsértésének.
2: Közben az amerikai elnök első körben visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.
3: Internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy az aktuális ajánlat teljesen elfogadhatatlan. Chris Wright energiaügyi miniszter tegnap egy interjúban arról beszélt, az Egyesült Államok kész beleegyezni abba, hogy egy köztes megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként a hormozi szoros újranyitásának érdekében.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 134.545 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető részvények közül csak a MOL árfolyama emelkedett csütörtökhöz képest.
3: Az olajpapír 3,1%-kal 4.164 forintra erősödött, az OTP 6,1%-kal csökkent 42.180 forintig, a Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2.442 forintra, a Richter 2,2%-kal 12.660 forintra gyengült.
2: Nem volt jó a hangulat Nyugat-Európában sem pénteken.
3: Londonban a FTSE 4,1%-kal gyengült, Frankfurtban a DAX 1,4%-kal esett, Párizs 1,2%-kal került lejjebb, Milánó néhány ponttal, Madrid 1%-kal gyengült.
2: Emelkedéssel zárták a hetet ugyanakkor a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones pár ponttal nőtt, az S&P 500-as 8,1, a Nasdaq Composite 1,7%-kal erősödött.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 1,1% fölötti mínuszban, Hongkong 3,1%-kal van lejjebb, a Shanghai Composite 9,1%-os plusz mutat, India tovább szakadt be, másfél százalékos esésben, Szingapur 3,1%-kal tudott eddig erősödni. A forint viszont gyengül kismértékben, mondjuk van is honnan, 1 euróért 355 forint 60 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 302 forint 60 fillért kell adni, 1 svájci frankért 388 forint 20 fillért kérnek.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: Egy fontért 411 forintot kell adni, egy lengyel zlotért pedig 83 dollár 90 centet. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Ugye az elutasító válasz miatt megugrottak az olajárak, ugye nyilván a piac nem tudja, hogy akkor most mi lesz a hormuzi szorossal. Az észak-amerikai könnyűolaj a VT 5%-os pluszban 100 dollár 20 centen, a Brent 4,5%-kal drágult 105 dollár 90 centre. Az aranyárfolyama 1%-os mínuszban, 1 unciáért 4683 dollárt kérnek. A palládium és a platina enyhe mínuszban, az ezüst és a rész pedig enyhe pluszban, néhány centes emelkedések ezek. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot az egyetlen, ami olcsóbb lett, igaz csak pár centtel. A rizs 6 tized, a szója, a búza 8%-kal, a kukorica 7%-kal kerül többe. 1,2%-ra gyorsult Kína éves inflációja múlt hónapban a márciusi 1%-ról.
3: A mutató meghaladta a piaci várakozásokat. A termelői árak éves növekedése ugyancsak gyorsult, az index 2,8%-kal emelkedett áprilisban, a márciusi 0,5% után. Ez 2022. júliusa óta a legerőteljesebb növekedés, és meghaladta az elemzői várakozásokat. A statisztikai hivatal szerint a termelői árak emelkedését a globális nyersanyag és energiaárak erősödése, az iráni konfliktushoz kapcsolódó ellátási fennakadások, valamint a túlzott ipari kapacitások visszaszorítását célzó pekingi intézkedések támogatták.
2: Ismételten nem kapták meg időben munkabérüket a Ryanair és a BASZ budapesti bázisán dolgozó, de a varsói menedzsment irányítása alá tartozó légiutas kísérők.
3: Ezt állítja a dolgozói érdekképviselet. A légiközlekedési egyesült szakszervezet összesítése szerint a késedelmes kifizetés rövid időn belül már a második alkalommal fordult elő. A Ferihegyet dolgozó érintettek száma megközelíti a 400-at. Ezzel együtt a személyzet folyamatosan ellátja feladatait a járatokon, és maradéktalanul gondoskodik az utasok biztonságáról és kiszolgálásáról.
2: Egyre nagyobb az a földterület, ahol fóliával vagy üvegházas technológiával művelnek. Az elmúlt évben mintegy 20%-kal nőtt, mondta megkérdezett agrárszakértő.
3: Simon Attila arról is beszélt, hogy egy ugyanakkor a sátras és üvegházas beruházás között 10-szeres a szorzó. Ez részben a speciális anyagszükséglet miatt van, amit csak külföldről szerezhet be a gazdálkodó. Idehaza nem tudnak megfelelő üveget előállítani.
5: Nincsen, aki tud ilyen speciális profil gyártani. A maga az üvegtechnológia is, ez már teljes mértékben szinte a NASA szintjén van, olyan üvegeket használnak, amit a űrsiklókban használtak, tehát nagyon sok technológiát kell használni. Az üvegekkel az a probléma, hogy magától a portól egyébként száll, ez a felforrósodott üvegbe beleégnek ezek a homokszemcsék, illetve a szennyezőszemcsék, és azt nagyon nehéz takarítani, és hogyha azt nem takarítják időben, akkor akár 20% veszteség is lehet fénybe, amit tavasszony vagy télen nagyon fontos.
2: Május végén Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőt, ez pedig nem csak a fináléba jutott csapatokat, de a szállásadókat is kihívások elé állítja.
3: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint sokféle igény merül fel, ez látszik abból is, hogy nem csak a luxus, hanem a 2 vagy 3 csillagos szállások is elkeltek. Somjai Zoltánt hallják.
6: Nyilván nagy mértékben függ attól, hogy mi a vendégköre. Elsősorban a luxus szállodákban megjelenő VIP vendégekre azért föl kell készülni, milyen speciális igényeik vannak, hányan utaznak, hogyan utaznak, milyen elvárásaik vannak, amik az ottani szállással kapcsolatosak, ez hogyan illethető be magának a BL döntőnek a programjába, ki hogyan közelíti meg majd a stadiont, hogyan érkezik. Nagyon-nagyon sok minden van, amit figyelembe kell venni. De hát itt a 3 csillagos szálloda is ugyanúgy, meg a 2 csillagos szálloda is ugyanúgy meg fog tenni. Én nem hiszem, hogy ott körülbelül különösen más elvárás lehetne, mint a korábbi gyakorlatuk. Nyilván itt az igazán kérdője, hogy azért a magasabb árért milyen plusz extra szolgáltatásokat tudnak ajánlani.
1: Időjárás jelentés.
3: Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Letícia Kastának, aki 1978-ban ezen a napon, május 11-én látta meg a napvilágot. Francia színésznő, aki színésznői pályáját az 1999-es Asterix és Obelix című vígjátékban kezdte, aztán utána dolgozott a Victoria's Secret divatügynökség angyalaként, a L'Oréal szóvivőjeként, és hát olyan futottak még divattervezőknél, mint Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Chanel, Dior, Dolce Gabbana, Roberto Cavalli, Ralph Lauren és Vivienne Westwood, egészen elképesztő még végigmondani is. Szóval nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, már csak azért is, mert egyébként részben korzikai származású, ugyanúgy, mint Bonaparte Napóleon. Az időjárás viszont kevésbé lesz császári, mármint nálunk gomoly felhőképződésre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal, viharokkal, a szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Windisztót Lilla 7. helyen végzett a koppenhágai maratonon. A magyar futó 2 óra 27 perc 28 másodperces óriási eredmény elért célba, ez egyébként az egyéni csúcsa. Muhari Eszter ezüstérmet nyert a kolumbiai párbajtőr Grand Prix Medellínben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, azzal, hogy 6. lett. A Barcelona 2-0-ra legyőzte hazai pályán a Real Madridot a spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában. Ez a győzelem pedig azt jelentette, hogy megszerezték a bajnoki címet. Másik további mérkőzések: Real Oviedo Hetafe 0-0, Real Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1. Nem csak Spanyolországban, Olaszországban is játszottak. Ott a BL ligája indulásra hajtó AC Milan 3-2-re kikapott az Atalantától tegnap este. További eredmények onnan is: Parma AS Roma 2-3, Hellas Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
2: 7 óra 11 perckor egy kis zene, a zene után pedig arról lesz, hogy pénteken jelentette a Központi Statisztikai Hivatal az áprilisi inflációról. Ennek jártunk utána, ennek a részleteit beszéltük ki elemzővel.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4-8 némileg emelkedett az infláció, de továbbra is bőven a Magyar Nemzeti Bank célsávján belül van. Áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 4%-kal nőttek az árak. Bár az emelkedés ütem olyan szintű, mint amire a koronavírus előtt években volt példa, ám az ár is top, a védett üzemanyagárféle hatások továbbra is tompítják a valódi hatást. Igaz, a magyar inflációra jótékony hatással van a hónapok óta erősödő forint is. Kis Péterrel, az Amundi alapközelő befektetési igazgatójával Nagy Károly beszélgetett mindenről.
2: Kijöttek a legfrissebb inflációs adatok, amelyek még egyelőre az áprilisi mutatók, és hát az előzetes várakozás is az volt, hogy viszonylag alacsony lesz majd a fogyasztói árindex. Ez 2,1% volt éves alapon. Mennyire kell ezt az adatot úgy értékelni, hogy még azért érvényben vannak bizonyos állami szabályozó intézkedések, vagy mennyire mutatja ez a 2,1% a valós inflációs folyamatokat?
3: Eléggé nagy azoknak a faktoroknak a száma, ami befolyásolja és mesterségesen befolyásolja ezt az inflációs adatot. Ezért nem lehet azt mondani, hogy egyértelműen mutatja ezt az inflációs trendet. Ha megnézzük a havi változást, ez a 0,4%, ez pont a COVID előtti trendeknek megfelelő szezonalitást mutat, ami egyrésztről egy pozitív dolog, hogy visszatértünk volna erre a trenddel, másrészt úgy tértünk vissza, ugye, hogy egy csomó ilyen ár leszorító hatás van benne, úgyhogy egyértelműen még a visszafogottság mellett, tehát ez a 2,1%-os inflációs adat, ez pont a jegybanki inflációs sávnak az alsó részén tartózkodik, ugye ez pozitív, viszont egyértelműen vannak felfelé mutató kockázatok, úgyhogy érdemes óvatosan kezelni ezt, óvatos optimizmussal kezelni ezt az adatot. Szerintem, amit jót el lehet mondani erről az adatról, hogy egy kicsivel a várakozásaink alatt volt ez, hogy úgy gondoljuk, hogy a várakozásokhoz képest azért az árnyomás az azért kisebb a gazdaságban.
2: A védett üzemanyagár intézményét még a kormányra kerülés előtt is meghosszabbították, mármint az új kormány hivatalba lépés előtt, és hát csodálkozna az ember, hogyha mondjuk az új miniszterelnöknek, Magyar Péternek ez lenne az első intézkedés, hogy ezt megszüntetik, de gondolom előbb-utóbb muszáj lesz megszüntetni. Akár ez, akár az árréstoppoknak a kivezetése, meg persze az iráni helyzet miatti üzemanyagár olajár hullámzás, azok a felfelé mutató kockázatok, amelyekről beszéltél?
3: Így van, egyértelműen ezek azok. Ugye itt a benzinástoknál egyértelműen az az elemzők várakozása, hogy előbb-utóbb ugye ez kivezetésre fog kerülni, és nagyjából ugye hasonló volt 2022-ben is, amikor korábban láttunk ilyen benzinástopot, ezt valamikor majd a nyár végével szerintem ősszel, vagy akár fokozatosan, vagy egyszerre ki lehet majd vezetni. Ezt egy kicsit megerősíti, illetve erre optimizmust ad az, hogy az iráni helyzetben azért van egy pozitív fordulat, most már az olajárak is elkezdtek esni. Nyilván még továbbra is magas szinten vannak, de azért én optimista vagyok azzal a helyzettel kapcsolatban, úgyhogy előbb-utóbb valószínűleg ott is lesz megállapodás, ez az egyik oldala, ami lejjebb hozhatja a nemzetközi olajárakat. Másik oldalon pedig a forint erősödése, elmúlt időszakbeli erősödése, és előre tekintve én úgy gondolom, hogy továbbra is erős szinten tud maradni a forint, ez szintén az importált áruknál visszafoghatja ezt az árnyomást, úgyhogy az olajáraknál, ez a benzináraknál ez a kivezetés, ez mindenképpen előbb-utóbb sorra fog kerülni, és nem lesz szerintem olyan nagy megugrási hatása, és az inflációra való hatás sem lesz akkora. Az ár és topokat pedig szerintem az elemzők többsége szintén úgy gondolja, hogy majd fokozatosan kerülnek ezek kivezetésre az új kormányzat által. Nyilván ennek meg kell nézni a hatásait, egyeztetni kell a kereskedőkkel, de egy fokozatos kivezetés lesz szerintem az alapforgatókönyv, ami szerintem majd egy visszafogott hatást fog gyakorolni az inflációra. És ugye itt az ár és topoknál érdemes megemlíteni a mostani inflációs adat kapcsán, hogy a mostani április adatban pont most kerültek ki a tavaly márciusban bevezetett ár és topoknak a hatásai, és ezért volt az élelmiszereknél egy nagyobb ugrás a bázis hatások miatt.
2: Ha már említettük a kockázati tényezőket, meg hát említetted persze a pozitív fejleményt és a forint erősödését, a Magyar Nemzeti Bank bank az esetleges további kamatcsökkentést illetően csak akkor léphet, hogyha az iráni válság megoldódik, tehát ez az egyik legfontosabb sarokköve, vagy egy létező, akár hónapokig velünk maradó iráni válság mellett is esetlegesen hozzányúlhatnak a kamatokhoz?
3: Én úgy gondolom, hogy ameddig fennáll ez a bizonytalanság az iráni válsággal kapcsolatban, addig nem fog lépni a jegybank. És ugye nehéz most meghatározni, hogy hogyan oldódhat meg ez az iráni válság. Lehet, hogy egy átmeneti tűzszünet lesz, vagy egy elhúzódó tűzszünet lesz, és nem lesz egy úgymond egy béke megállapodás. Az lesz majd nagyon fontos, hogy a piaci árak hogyan alakulnak, tehát a piaci szereplők hogyan fogják ezt megítélni. Aminek szerintem a legfontosabb komponense az lesz, hogy a hormuzi szoros az újra átjárható lesz-e valamilyen formában. Tehát, hogy nem a jelenlegi formában, hogy egy-két hajó olajtanker az átmegy, vagy átengedik, de azért továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy blokád alá kerül, vagy megtámadják, hanem is a korábbi helyzet 100%-ban, de a korábbi kapacitásnak a 60-80%-át, hogyha el tudjuk érni, akkor az már szerintem egy bizodalmat jelenthet a piaci szereplőknek, és így előbb-utóbb a jegybanknak is. A jegybanknak ugye nem csak a jelenlegi helyzetet kell figyelnie, hanem majd a másodkörös hatásokat is, hogy a keletkező olajárugrás és az egyéb kereslet-kínálati viszonyoknak a felbomlása, az milyen másodkörös inflációs hatással fog járni, és ugye ez több hónap, amíg ez ki fog derülni. Én szerintem az első jelzés majd a jegybanktól a követendő monetáris politika kapcsán a júniusi inflációs jelentésben fogunk kapni.
1: Az elmúlt percben az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját, Kis Pétert hallották. Zene egy kis érdekességben közlekedünk, fél nyolckor rövid hírek itt a reggel.

0: Reggeli Monitor.
1: Meglepő felfedezés a naprendszer peremén, légkört találtak egy kis bolygó körül. Az áttörést jelentő felfedezés japán csillagászok nevéhez fűződik, akik a naprendszer legtávolabbi zugában, a Neptunuson túli fagyos Kuiper övben végeztek kutatásokat. A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy mindössze 500 km átmérőjű égitest a 2002 XV93 körül észleltek vékony légkört. Ez a felfedezés alapjaiban írhatja fel a külső övezetről alkotott képet, amit eddig élettelen és mozdulatlan régiónak hittünk. Bár a Plutó rendelkezik gázburokkal, a kutatók eddig nem feltételezték, hogy egy ilyen kisméretű objektum is képes megtartani a légkört. Az XV93 légköre ugyan 500 milliószor ritkább a Földénél, összetételét tekintve pedig főként metán, nitrogén vagy szénmonoxid alkothatja, létezése mégis tudományos szenzáció. Arimatsuko, az Ishigakijima Csillagászati Obszervatórium vezetője szerint ez arra utal, hogy a jeges égitestek nem teljesen inaktívak. A csillagfogyatkozás megfigyelésével azonosított jelenségre eddig két magyarázat született. Az egyik szerint a légkör állandó és egyfajta hideg vulkáni aktivitást tartja fenn belső gázok felszabadításával. A másik lehetőség egy közelmúltbeli kozmikus ütközés, amely átmeneti gázfelhőt hozott létre. A tudósok szerint amennyiben a légkör a következő évtizedekben is fennmarad, az a folyamatos belső geológiai aktivitást bizonyítja a több mint 4 milliárd éves objektumon.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Lelassult a haladása a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a pesti alsórakparton a Margit hídtől a Lánchídig, valamint a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól, és tovább a Budaörsi úton. A Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán, valamint a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Telítettek a sávok a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál mindkét irányban, és a Váci úton a Megyeri útnál befelé. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
2: Egy perc múlt 7:30, a mikrofonot mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pekingbe utazik szerdán Donald Trump, aki péntekig marad Kínában.
9: Ő lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz az ázsiai országban. A politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlen hatással voltak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet továbbá a közel-keleti helyzet, illetve Tajvan kérdése is.
2: Az amerikai választók több mint fele elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával.
9: Ez derül ki a Financial Times legfrissebb közvéleménykutatásából, amely szerint a vámháború és az iráni konfliktus rontja a republikánisok esélyeit az idei első félidős választásokon. A megkérdezettek több mint fele a munkahelyteremtéssel is elégedetlen.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 4%-os mínuszban 134.545 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette a 25 milliárd forintot, a vezető részvények közül csak a MOL árfolyama tudott emelkedni.
9: Az olajpapír 3%-kal 4164 forintig erősödött, az OTP 6%-kal csökkent 42180 forintra. A Magyar Telekom 4,2%-kal esett 2442 forintig, a Richter 2,2%-kal 12660 forintra gyengült.
2: Nem volt jó a hangulat Nyugat-Európában sem a hét utolsó napján.
9: Londonban a FTSE 4%-kal gyengült, Frankfurtban a DAX 1,4%-kal esett, a párizsi CAC 1,2%-kal került lejjebb, Milánó néhány ponttal, Madrid 1%-kal gyengült.
2: Emelkedésre zárták ugyanakkor a New York értéktőzsde jelenlévő mutatói a pénteket.
9: A Dow Jones pár ponttal nőtt, az S&P 500-as 8-10, a Nasdaq kompozit 1,7%-kal erősödött.
2: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az 4% körüli mínuszban, Hongkong 2%-kal van lejjebb, a Shanghai kompozit 6% fölötti pluszban, bár lejjebb vette az irányt, hiszen járt majd 1%-nál is, India 1,4%-os mélyrepülésben, Szingapur pedig 4%-kal tudott drágulni.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: A forint kisebb gyengüléssel kezdte a napot, leginkább a dollárral, de itt a dollár erősödéséről van szó, nemzetközi szinten is. Egy euróért 355 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 302 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 70 fillért kérnek. Az olajárak tekintettel a bizonytalan helyzetre, hiszen még nincs megállapodás, a hormozi szorossal összefüggésben az észak-amerikai könnyűolaj a VT 4,8%-kal kerek 100 dollárra drágult, a Brent 4,2%-os pluszban 105 dollár 50 centen. Az arany 1% fölötti mínuszban egy unciáért 4681 dollárt kérnek, a többi fémára közül a palladium és a platina enyhe mínuszban, az ezüst az enyhe pluszban, csak úgy, mint a réz. a mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot az, ami nagyon enyhe árcsökkenés mutat, a többiek, így a rizs, a szója, a kukorica és a búza az egy ilyen 7-8%-os drágulást mutatnak. 2028-ig felére kellene csökkenteni a hazai oktatási intézmények étkeztetésénél a sóbevitelt és általánossá tenni a vitaminpultot, illetve a választható A és B menüket is.
9: Az eddigi próbatapasztalatok alapján a változtatások kevesebb maradékot jelentettek a közkonyhákon, ezentúl 15%-kal nőtt a gyermekek zöldség és gyümölcs fogyasztása is. Fejgőeldítet a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjét hallják.
10: A só csökkentés mellett azért a fűszerek használatával és olyan konyhatechnikák használatával, mint pirítás, fárolás, rostonsütés, és ez az ízek, más ízek fokozásával azért ez a változás ez jelentősen, vagy ennek az érzete jelentősen csökkenthető, hogy ne érezzük azt, hogy ez rendkívül sótlan. Nem is ez a cél, éppen ezért fogalmaztuk meg azt, hogy az élelmiszeriparnak is változtatnia kell ahhoz, hogy ez 2028. szeptembertől betartható legyen.
0: Időjárás jelentés.
9: Tájföldi barátaink ünnepelnek a mai napon, már amennyiben nekik ez egy ünnep, ugyanis 1949-ben ezen a napon lett az ország neve Tájföld ismételten, mert hogy korábban Sziámnak hívták, előtte pedig megint Tájföldnek, illetve még mindig. Szóval Isten éltesse őket nagyon sokáig, egyébként a fővárosukban, Bangkokban 34 fokot mérnek most, és ilyen felhős idő van. Felhő az nálunk is lesz, eső is hullik majd belőle elég komolyan, és a szél is megélénkül. A hőmérséklet kellemes lesz, 20 és 26 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.
2: Zenével megyünk tovább, utána részletezzük, amit a hírekben hallhattak, hogy a közétkeztetés a gyerekek körében komoly változtatásra szorul. Ennek már vannak jelei, van egy pilot projekt, de a végleges határidő itt van a nyakunkon.

0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 7 óra 40 perc, 2028-ig felére kellene csökkenteni a hazai oktatási intézmények étkeztetésénél a sóbevitelt, és általánossá kell tenni a vitaminpultot, valamint a választható A és B menüket is. Idén több ezren élhetnek ilyen lehetőséggel, részben Budapesten, például 22. kerületben, Budakeszin és Miskolci menzákon is. Az eddigi tapasztalatok alapján a változtatások kevesebb maradékot jelentenek, 15%-kal nőtt a gyermekek zöldség és gyümölcs fogyasztása. A sóbevitel 55-57%-a való csökkentése a közétkeztetésben, vagy éppen az egészségesebb ételkészítési technikák megjelenése. Ez mind az átlag életkor felé tolhatja el a magyar társadalmat. Felig Editet, a Magyar Közétkeztetők Szövetségnek szakmai vezetőjét, Nagy Károly kérdezte a részletekről.
2: Tavaly február óta új előírások szerint étkezik 1,2 millió hazai bölcsödés, óvodás, általános és középiskolás gyerek, és hát igencsak komoly változások voltak, módosították a közétkeztetési rendeletet, ami nyilván tiltásokkal is járt, meg rengeteg olyan intézkedéssel, ami alapvetően változtatta meg a gyermekeknek az étkeztetését. Mennyire vált be ez az elmúlt időszakban? Mit tapasztaltak?
3: A változtatás során talán elmondható, hogy három fő irány az, ami nagyobb módosításon esett keresztül. A közétkeztetési rendeletnek 2014-ben jött létre. Alapvető célja volt, hogy egy egészséges generáció felnövekedését támogassa, hiszen a magyar lakosság életvesztességének több mint negyede elkerülhető egészséges táplálkozással, és ementén a rendeletben olyan módosításokat hajtottak végre, ami ezt a célt elérést támogatja, illetve magában a megvalósulásban a gyakorlatilasabbá teszi, egyszerűbbé, könnyebben kivitelezhetővé teszi a közétkeztetőknek is, illetve a fenntartóknak, intézményeknek is, ahol szolgáltatás zajlik. Három irányt említettem, az egyik a sóbevitelnek a módosítása, illetve a sóbevitelre vonatkozó szabály szigorodása. Ez 2028. szeptember 1-től lép életbe. Ehhez azonban, hogy ez megtörténjen, maga az élelmiszeriparnak, agrárpolitikának, élelmiszerpolitikának, illetve az egészségpolitikának a szoros támogatásával, összefogásával szükséges olyan élelmiszerek, ilyen például a kenyér, béksütemény, egy húskészítményeknek az összetételén és azon belül is a sótartalmán változtatni, fokozatosan, de jelentősen, hogy aztán ez 2028-tól a közétkeztetés számára ezek az előirányzott célértékek betarthatóvá váljanak úgy, hogy az ételkészítés során nagy mennyiségben úgymond az általunk hozzáadott sót ne kelljen csökkenteni, hiszen akkor az megint csak az ételeknek az ízén nagyban változtat, ami az elfogadottságot csökkenteni fogja. A másik ilyen nagyobb horderejű változtatás, az pedig az önkiszolgáló rendszerek, az önkiszolgáló étkeztetési formának a bevezethetősége, lehetővé tétele. Ez két dolgot is magával hordoz. Az egyik az, hogy ahol idáig egy menü volt, ott kettő menü bevezetésével már maga a választás szabadsága és az elfogadottságot sokkal inkább növeli. A szeretem, nem szeretem kérdéskört azt gyakorlatilag súlytalanná teszi, hiszen lehet választani, és így a választás szabadságával az elfogadottság növelése révén maga a tányérmaradék csökkenni tud. Amit még támogat az is, hogyha ez önkiszolgáló rendszer is bevezetésre kerül az AB menü választás mellett, akkor ott maga az adag mennyisége, az ott a fogyasztó, gyerekek, felnőttek által szedett mennyiség, az önállóan eldönthető, hogy többet vagy kevesebbet, így akár a repeta kérdése is egyszerűbbé válik. A harmadik pedig, ami jelentős változás volt, az pedig a mogyorófélék, diófélék, illetve a szezám magnak a gyakorlatilag nem kitiltás a közétkeztetés normál étrendjéből, hanem az ételkészítéshez nem lehet felhasználni, és olyan élelmiszeripari termékeket sem lehet használni, amelynek a fő összetevője ez a három allergén, Ennek a célja pedig az volt, hogy a normál étkező, illetve diétásan étkező gyermekek, felnőtteknél a keresztszennyeződésnek a lehetősége is minimalizálásra kerüljön. Azonban fontos itt megjegyezni, hogy emellett, akinek a szakorvos által igazoltan ilyen jellegű dió, mogyoró, szezámmagmentes étrendre van szüksége, ez nem egyenlő egymással, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezzel a jogszabályi változással akkor én már nyugodtan normál étrendet ehetek, hiszen ha esetleg nyomokban tartalmaz egy élelmiszer, vagy olyan üzemben készült, ahol ez előfordulhat, ez nem 100%-os biztosíték annak, hogy a normál étrend teljesen ezektől az allergénektől teljesen mentes.
2: Az ő esetükben, az ilyen gyerekek esetében egyébként van mód arra, hogy közétkeztetés keretein belül speciálisan egyenek?
3: Igen, ugyanúgy szakorvosi igazolás szükséges, mint minden egyéb más diétában, és akkor a diétás ételek készítő konyhák vagy részek közétkeztetésen belül, vagy a konyhán belül az a rész, az biztosítja azt, hogy viszont az ott felhasznált alapanyagok, élelmiszerek, azok teljes mértékben allergén, vagy akár más diétáknál intoleranciát okozó alapanyagok tekintetében teljesen mentesek. Ezért mondtam az előbb azt, hogy ez nem egyenlő a jogszabálynak ezen változása, az nem egyenlő azzal, hogy ezekben a diétákban már nem kell diétás ételt kérni, hanem a normál közétkeztetés ételt elfogyaszthatja.
2: Az, hogy újításokat vezetnek be, az nyilván minőségileg is más élelmiszer előállítást igényel, vagy ételkészítést. Megoldható ez a jelenlegi állami finanszírozási rendszer mellett? Tehát az a pénz, amit akár adagonként erre szán az állam, az kihozható?
3: Én azt gondolom, hogy maga ezt a rendszert ebben az értelemben, ha a nyersanyag normáról beszélünk, akkor ezt így nem érinti. Inkább azt is mondhatom, hogy a jelenleg, vagy a mi nyersanyag normán belül az, hogy milyen ételt készítünk, vagy milyen konyhatechnológiai eszközökkel, vagy módszerekkel dolgozunk, inkább azt mondanám, hogy lehetőséget ad számunkra, hogy más típusú ételek is rendszerbe kerüljenek. Ez nem gondolnám, hogy a normát ilyen tekintetben befolyásolja.
2: Említette a változásokat, hogy főleg a súlybevitel csökkentése, gondolom én, az fokozatosan valósítható meg. Mennyire kihívás ez abban az értelemben, hogy nagyon, valljuk be, nagyon egészségtelenül étkezik a magyar társadalom jelentős része, és nyilván, hogyha a családban ilyen ízekhez szokott a gyerek, akkor ez akár az ebédnél gondot is okozhat. Mennyire kell erre figyelni, tehát mennyire tudják ettől függetlenül, hogy kevesebb súlybevitellel készítik az ételeket majd, mondjuk azt, hogy élvezhetővé tenni az ételt.
3: Ahogy említettem, az egészségpolitikának, agrár élelmiszerpolitikának közösen összefogva szükséges úgy az élelmiszeriparra hatnia, hogy a kenyér, péksütemény, félék, húskészítmények sótartalma csökkenjen. Ugye Magyarországon életben van, mint a jogszabály az élelmiszerkönyv, annak abban lévő előírások rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek, ezért mondtam azt, hogy fokozatosan, de jelentősen évről évre meg lehet határozni, hogy ezek az élelmiszerek mennyi sót tartalmazzanak, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor a közétkeztetés számára a sócsökkentett kenyeret készítünk, a társadalom Magyarország többi lakosa számára pedig hagyjuk úgy a kenyeret, ahogy jelen pillanatban is van, hanem úgy, hogy mindenki számára folyamatosan csökkentve van a kenyérnek a sótartalma, és akkor így ez nem okoz sem drasztikus változást, sem az ízében egy olyan drasztikus változást, ami érezhető. Ezzel a közétkeztetésben meghatározott célértékek is betarthatók, illetve a társadalom egyéb tagjai is az egészséges táplálékok felé, vagy annak a lehetőségét megadva tudnak választani. Ha ez meg tud valósulni, akkor az ételkészítés során nem szükséges olyan drasztikus sócsökkentés, mintha ez a lépés elmaradna. Azonban, hogy a sócsökkentés mellett azért a fűszerek használatával és olyan konyhatechnikák használatával, mint pirítás, párolás, rostonsütés, ez az ízek, más ízek fokozásával azért ez a változás, ez jelentősen, vagy ennek az érzet helyzete jelentősen csökkenthető, hogy ne érezzük azt, hogy ez rendkívül sótlan. Nem is ez a cél, éppen ezért fogalmaztuk meg azt, hogy az élelmiszeriparnak is változtatnia kell ahhoz, hogy ez 2028. szeptembertől betartható legyen.
2: Említett, hogy idén vannak olyan helyek, ahol A-B menüből lehet választani, Budapesten a 22. kerületben, aztán Budakeszin és Miskolcon és a Menzákon is, ezt már élesben próbálják ki. Mikortól lehet ez akár országos is, tehát hogy gyakorlatilag mindenhol így menjen a közétkeztetés?
3: Ez gyakorlatilag a fenntartónak a döntése alapján múlik, hogyha ő akár szolgáltatótól vásárolt módon, akár saját fenntartásban azt a célt fogalmazza meg, hogy ezt az AB menü közötti választást lehetővé teszi, akkor ez gyakorlatilag csak az ő döntésén múlik. Hogyha pedig azt mondja, hogy egy önkiszolgáló rendszerű étkezést is szeretne biztosítani ezzel együtt a fogyasztói számára, akkor ezt nyilván minden esetben meg kell vizsgálni, hogy ennek milyen infrastruktúrális eszközigénye van, lehetőségei vannak, és ahol lehet, és van igény rá, ott be is lehet vezetni, akkor ennek az elterjedése, ez ettől függ, elhatározás kérdése.
1: Az elmúlt percben Fejlig Editet, a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjét hallották. Zenélünk egy kis érdekesség a világból, közlekedünk 8 órakor, friss hírek a reggeli monitorban.

0: Reggeli Monitor.
1: Idén is várja a látogatókat a múzeumok majálisa. Az ország legnagyobb múzeumi fesztiváljának 2026-ban a Magyar Nemzeti Múzeum ad majd otthont. Az esemény az ICOM Múzeum

0: hálát várja a látogatókat. A többi között tárlatvezetésekre, családi foglalkozásokra és sokféle közösségi élményre számíthatnak az érdeklődők. Jó hír, hogy a múzeumok majálisa ideje alatt a Nemzeti Múzeum épülete és kiállításai ingyenesen látogathatók. A kert reggel 6 órától este 9 óráig tart nyitva, így a kulturális feltöltődés mellett a tavaszi zsongás is garantált minden korosztály számára.
1: Ez a Reggeli Monitor.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről, minden

0: Kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kánfor utcánál. Sávlezárásra kell készülni. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Széll Kálmán tér közelében, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, valamint a Petőfi hídon Pestre. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon, valamint az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél. Ma napközben félpályás lezárásra kell készülni a 11. kerületben a Kamaraerdei úton a Kamaraerdei köznél burkolatjavítás miatt. Lezárták mától szintén a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: Egy perc elmúlt 8 a mikrofonok mögött Német László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megerősítette a lengyel hatóságok által körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi minisztere, hogy elutazott Magyarországról az Egyesült Államokba.
4: Az előző lengyel kormány által létrehozott igazságosság alapügyében összesen 26 rendbeli bűncselekménnyel gyanúsított politikus elmondta, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat és kész eléjük állni, amennyiben a varsói kormány a kiadatását kezdeményezi a hatóságoknál. A Lengyelországban ellene emelt vádakat a politikus koholtnak és politikai jellegűnek nevezte. Zbigniew Ziobro tavaly ősszel utazott Magyarországra, ahol decemberben kapott menedékjogot az előző kormánytól. A politikus lengyelországi körözését februárban rendelték el.
3: Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka is folyamatos, még akkor is, ha a kívántnál lassabban halad. Ezt az Egyesült Államok ENSZ nagykövete közölte.
4: Mike Waltz szerint Donald Trump elnök minden esélyt megad a diplomáciának Iránnal kapcsolatban, mielőtt ismét harci cselekményeket rendelne el. A diplomata kijelentette, hogy Donald Trump határoz arról, mit tekint az egy hónapja érvényben lévő tűzszünet megsértésének.
3: Közben az amerikai elnök első körben visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra.
4: Donald Trump internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy az aktuális ajánlat teljesen elfogadhatatlan. Chris Wright, energiaügyi miniszter tegnap egy interjúban beszélt arról, az Egyesült Államok kész lenne beleegyezni abba, hogy egy köztes megállapodásban ne szerepeljen az iráni atomprogram végleges lezárása feltételként a hormozi szoros újranyitásának érdekében.
0: Tőzsde hírek.
3: A Budapest értéktőzsdeindexe a BUX 0,4%-os mínuszban 134.545 ponton zárt pénteken. A forgalom közelítette aznap a 25 milliárd forintot, a vezető részvények közül csak a MOL árfolyama tudott emelkedni.
4: Az olajpapír 3,1%-kal erősödött 4.164 forintra, az OTP 6,1%-kal csökkent 42.180 forintig. A Telekom 4,2%-kal esett 2.442 forintra, a Richter 2,2%-kal gyengült és 12.660 forinton zárt.
3: Nem volt jó hangulat Nyugat-Európában sem.
4: Londonban a FTSE 4%, Frankfurtban a DAX 1,4%-kal esett, a párizsi CAC 40 1,2%-kal került lejjebb, Milánó néhány ponttal, Madrid 1%-kal gyengült.
3: A tengeren túlon ugyanakkor emelkedéssel zárták a hetet a vezetőindexek.
4: Pár ponttal nőtt a Dow Jones, az S&P 500-as 8-10-en a Nasdaq Composite 1,7%-kal erősödött.
3: Ázsiában vegyes a kép, a japán tőzsde az nem sokkal zárás előtt 4%-os mínuszban, Hongkong már csak pár pontra, egyébként a pozitívot jelző vonaltól Shanghai 9%-kal tudott emelkedni, India próbál kapaszkodni vissza, már csak úgymond 1,2%-a mínusz, Szingapur pedig 6%-os pluszban. A forint reggel gyengüléssel indította a napot, nem túlzó mértékben. 1 euróért 354 forint 90 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 301 forint 90 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 50 fillért kérnek. Ugye hajnalhoz képest ezek már picit vissza is erősödött valamennyire a hazai deviza. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal. Ugye a bizonytalanság miatt reggel megugrottak, 5% fölött is voltak, most valamennyire korrigált. Az észak-amerikai kőolaj, a WTI például beesett 100 dollár alá 30 centtel, a Brent pedig 105 dollár 30 centen áll, ez is egy majdnem másfél dolláros mínuszt jelent. 1,5% fölött lett olcsóbb az arany, egy unciáért 4655 dollárt kérnek. Enyhe mínuszban a palládium, a platina 1% fölötti esésben, az ezüst 6%-kal lett olcsóbb, egyedül a réz, ami nagyon picit drágult. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot enyhe mínuszban, a rizs, a szója, a kukorica és a búza pedig 6-7% fölötti pluszokat mutat. Elkészült az első balatoni online vendégbizalmi térkép. A Nyíregyházi Székely Mirákulum nevű cég kutatása 115 balatoni vendéglátóhely online jelenlétét vizsgálta 9 településen, több mint 118 ezer publikus értékelés alapján.
4: A vállalat AI rendszer stratégiája elmondta, 100 pontos rendszert hoztak létre. Eredményeik alapján az átlag 43 pont volt, ami azt jelzi, van még mit tenniük az ágazat szereplőinek.
5: Nem rangsort szeretnék mondani, de a legfejlettebben Balatonlelle és Tihany szerepelt, az 60 feletti volt a Balatonlellei, a Tihanyi az pedig 58. Nem mondanám úgy, hogy utolsó, hanem akiknek még van nagyon sok lehetőségük, az a Fonyód Balatonföldvár Balaton akaratja. De a szórás a zömében úgy nézett ki, hogy néhány százalék van csak a 70 és a 100-as, tehát az erős online bizalomban. A zöme azt úgy mondanám, hogy van alapja, de nincs rendszere, ez a 40 és a 69 pont között van. Zömébe ennek az alsó határánál tudtak landolni. A rejtett bizalom az nagyon sok mindenkinél megvan.
3: 30-40 millió forintért lehet idén a Balaton déli partján kisebb vízpart közeli büféket vásárolni.
4: A zenga.hu adatai alapján Siófokon a négyzetméter ár elérheti az 1,2 millió forintot is, a kisebb településeken inkább 7-900 ezer forintos árszintek a jellemzők. Elemzők szerint egy jó helyen lévő büfé vagy étterem értékét a várható bevétel és a hozam határozza meg. 60-80 millió forintért már olyan vendéglátóhelyek is megjelennek a piacon, amelyek belső vendégtérrel, teljes berendezéssel vagy akár lakórésszel együtt eladók.
3: Már a hetedik egymás követő hónapban csökkent a személyautóeladások mutatója Kínában.
4: Az export továbbra is erős, mivel a gyártók egyre inkább a külföldi piacokra összpontosítanak. A Kínai Személyautógyártók Szövetségének adatai szerint áprilisban a belföldi eladások éves összevetésben 21,6%-kal csökkentek. Ebben a hónapban mindössze 1,4 millió járművet értékesítettek a világ legnagyobb autópiacán. Az export oldalon az elektromos és a plug-in hibrid járművek kivitele 111,8%-kal ugrott meg éves alapon, ami jelentősen meghaladja a teljes export 80,2%-os bővülését.
3: Nem vásárol részesedést a generáli biztosítóban, az ugyancsak az Intesa San Paolo, amely itthon a CIP bankot birtokolja.
4: A pénzintézet vezérigazgatója Carlo Messina a Reuters összefoglalója szerint hangsúlyozta, a bank hazai piaci pozíciója miatt versenyjogi okokból nem jöhet szóba az akvizíció, mivel Olaszország legnagyobb bankjaként mind a banki, mind a biztosítási szektorban rendkívül elős részesedéssel rendelkeznek.
3: Május 30-án Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, így váratlan több mint 100 000 szurkoló látogat a fővárosba.
4: Szabados Gábor sportközgazdász azt mondta, fejenként akár 100 euró költéssel is lehet kalkulálni, ennek mértéke igen széles sávban mozog. Jelentős bevétel ez a fővárosi idegenforgalom számára. Szabados Gábort hallják.
6: Akár egy 100 000 látogatóval is számolhatunk azon a hétvégén, és általában ezeknek a látogatóknak a költése átlagosan az 1000 eurót is eléri. Ez nagyon sok esetben triviális, mert ha valaki mondjuk most akar szállást foglalni, akkor csak a szállásköltség több lesz ennél. Nyilván sok szurkoló úgy érkezik, hogy minimalizálja a költségeit, még az ő költéseiket beleszámolva is az átlag, az bőven eléri az 1000 eurót. Tehát akkor már is 1000 euró egy 100 milliós költésnél tartunk. Ennek ugye a jelentős része a magyar idegenforgalomban csapódik le, tehát szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, közlekedés. Nyilván itt ugye az ideérkezők nagyon széles spektrumon mozognak költési területen. Tehát vannak, akik ezt összekötik egy kisebb vakációval, akár Budapesten kívül is.
0: Időjárás jelentés.
4: 1936-ban ezen a napon született Gyulán Kilényi Géza jogtudós ügyész egyetemi tanár, aki 88 és 89 között az igazságügy miniszter helyetteseként, aztán 1989-től az akkor megalakuló alkotmánybíróság alapító tagjaként dolgozott, 1998-ig töltötte be ezen tisztségét a taláros testületben. Ami pedig az időjárást illeti, erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, hosszabb, rövidebb időre kisüthet majd a nap. Záporokra, zivatarokra számíthatunk megélénkülő széllel. A hőmérséklet 20 és 26 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Windisch Tóth Lilla 7. helyen végzett a koppenhágai maratonon. A magyar futó 2 óra 27 perc 28 másodperces eredménnyel ért célba. Ez egyébként számára egyéni csúcs. Muharré Eszter ezüstérmet nyerte a kolumbiai párbajtő Grand Prix Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül azzal, hogy 6. lett. A Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot hazai pályán. A 35. fordulóban a spanyol labdarúgó bajnokságban így eldőlt, hogy megnyerték a bajnokságot. További eredmények: Real Oviedo Hetafe 0-0, Real Mallorca Villarreal 1-1, Atletico Bilbao Valencia 0-1. Az AC Milan újabb pontokat vesztett, ugyanis 3-2-re kikapott az Atalantától a 36. fordulóban. De további eredmények: Parma AS Roma 2-3, Hellas Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0, Fiorentina Genoa 0-0.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
3: Zenélünk, majd részletezzük, hogy elkészült az első balatoni online vendégbizalmi térkép tanulságos eredményekkel ám.

0: jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:09, elkészült az első balatoni online vendégbizalmi térkép. A nyíregyházi székhelyi Mirákulum nevű cég kutatása 115 balatoni vendéglátóhely online jelenlétét vizsgált a 9 településen, több mint 118 000 publikus értékelés alapján. A vállalat mesterséges intelligencia rendszer stratégiája elmondta, céljuk, hogy segítsék a turisztika szereplőit a minél jobb vendég elérés érdekében. Márkus Péter szerint sokszor apróságok is döntenek arról, hogy egy vendéglátóhely mennyire tud népszerű lenni. 100 pontos rendszert hoztak létre, eredményeik alapján az átlag 43 pont, ami nem tűnik soknak, de azt jelzi, van még mit tenniük az ágazat szereplőinek, vele beszélgettem mindenről. Elkészült a térkép. Mi a cél?
2: A célja, hogy igazából megvilágosítsuk a vendéglátó helyeket arról, hogy nem elég egy digitális érettség a mai világban, hanem pontosan abból a szemszögből kell megnézni, hogy a vendégek hogyan jutnak el hozzá. Tehát ahogy mi ezt megfogalmaztuk, hogy hogyan dönt ma egy vendég a Balatonnál, mielőtt beül egy étterembe, kávézóba, büfébe, fagyizóba, vagy esetleg egy borbárba, és ezt a megvilágítást szerettük volna előtérbe helyezni, illetve egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk segíteni a vendéglátóhelyeknek.
1: Na most hogy modellezték azt, hogy online keresek mondjuk egy fagyizót?
2: Azt néztük meg, hogy mit lát a vendég, tehát teljesen a vendég szemszögéből. Megvizsgáltuk az online térbe, hogy nyitva van-e a hely, látszanak-e a nyitva tartások, értékelések látszanak-e, milyen az átlagpontszáma az értékeléseknek. A vendég, ha ránéz, akkor lát-e étlapot, lát-e kínálatot, könnyű felhívni azt az egységet, ahova el szeretne menni, lehet-e útvonalat tervezni egy gombnyomásra, van-e foglalási vagy kapcsolatfelvételi lehetőség, válaszol-e a hely az értékelésekre, illetve kap-e a vendég egyszerű utat arra, hogy értékelést írhasson. És itt egy nagyon meglepő adatra szeretném felhívni a figyelmet. 118.069 adatsort dolgoztunk fel, értékelést néztünk meg, és ebbe összesen 9 balatoni helyet vizsgáltunk, ezen belül 115 vizsgált vendég látóhelyünk volt.
1: Csak magyarul, vagy azt is megnézték, hogy esetleg külföldi vendég, hogy tud odajutni?
2: Mivel az online térben nagyon könnyű a fordítót használni, itt most jelenleg csak is a magyar nyelvre koncentráltunk. Tehát elsődlegesen a magyar vendéglátósoknak a magyar piacon szerettünk volna segíteni ezzel a térképpel.
1: Nagyon sok kérdést felvetett, ami arról szól, hogy vajon mi vendégek valóban hogyan viszonyulunk a különböző helyekhez. Milyen főbb tanulságokat tudtak ebből most leszűrni?
2: Mi felállítottunk egy online bizalmi érettségi indexet, tehát a vizsgálati szempontrendszerünk szerint, és itt egy nagyon meglepő adat jött ki, ez egy 100 pontszámos, hogy az átlag pontszám a Balaton környékén 43,3 tized. Illetve a nagyon érdekes dolog az, hogy összesen a vizsgált vendéglátóhelyekből 18 darab válaszol az értékelésekre. Egyetlen egy helynek van értékelés feltüntetve a saját weboldalán. Gyakorlatilag 80% a vendéglátóhelyeknek mondjuk azt, hogy rendelkezik valamilyen weboldallal, online felülettel, viszont egy nagyon megdöbbentő adat volt, hogy 0 darab hely, vendéglátóhely kér, vagyis pontosabban senki nem kér a weboldalon online értékelést. Ezt mondhatjuk szaknyelven CPA, felhívási gomb sehol nem található, tehát a 118.069 adatunkból egyértelműen kijött, hogy 0 helynek van online értékelés kérése bármilyen programja. Az értékelés rendszerünket igazából pozitív oldalról közelítettük meg. Tehát ez azt jelenti, hogy 0-tól 39 pontszámig, de mondhatjuk azt, hogy gyenge közepes, ezt úgy hívjuk, hogy rejtett bizalom, mert szinte mindenkinél megtalálható az értékelés. Tehát valamilyen pontszámot tud szerezni minden vendéglátóhely. Ez a 43,3-as pontszám, ez a 40 és a 69 közé esik, hogy van már bizalmi alapja, viszont nincsen olyan rendszere láncba fűzve, amit 15 másodperc alatt egy leendő vendég fel tudna fogni. A 70 és a 100 között az pedig, hogy erős online bizalom van a vendégek felé, tehát látható vendégbizalom. Itt még egy nagyon fontos dolgot elmondanék, hogy a digitális érettséget nagyon sok szemszögből fel lehet mérni. A digitális érettség, hogy van-e online megjelenése, van-e weblapja, látszik-e a Google-ön, TripAdvisor-on, Booking.com, szállás.hu. Tehát vannak különböző értékelési felületek. Viszont, ha ezek nincsenek vendégszemszögből összefűzve, tehát lehet mindenkinek egyénileg olyan digitális fejlettsége, ami arra azt mondja, hogy ú, de szuper vagyok, viszont mégis nem érti, hogy miért jön be a vendég hozzánk. A vendég azért fog bemenni, amikor megkapja azt a választ, mert a vendégeket az érdekli, hogy én gyerekkel szeretnék menni, én vihetek-e kutyát, látom-e az étlapot, nyitva van-e a hely, szezonális, nem szezonális, mi a kínálat, vegetáriánus étel van, és még sorolhatnánk ezeket a szempontrendszereket, amiket az előzőleg felsorolt főbb szempontrendszereket mi mélyebben bontottuk ki a kutatás során.
1: A 119 hely kiválasztása az hogy történt? Csak olyan helyeket vizsgáltak, amelynek volt online felülete?
2: Hát több mint 118 ezer adatot vizsgáltunk meg, és abból egy olyan szórást raktunk össze, amiben benne van a leggyengébbtől a legerősebbig, és ezután szűkítettük le a 115 vendéglátóhelyre, tehát ebbe beletartozik az is, akinek gyakorlatilag találtunk olyat, akinek nincsen valamilyen online jelenléte, de mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag beletartoznak azok a vendéglátóhelyek is, akinek semmilyen megjelenése nincs, vagy leggyengébb, illetve a legjobb, és ezután lett meg ez a kiválasztás.
1: Átlag 43 pont, akkor lehet azt tudni, hogy picit részleteiben menően, hogy a helyeknek hány százaléka az, aki ugye ez a 70-100-as pontban tartozik, és mondjuk hány százalék, aki mondjuk akinek még nagyon sok dolga van, hogy jó legyen online-ba?
2: 9 településből álló, nem hívnám rangsornak, hanem inkább egyedi pontszámmal rendelkezőnek, ebben benne van Balatonlelletihany, Siófok, Badacsony, Keszthely, Balatonfüred, Balatonakaratja, Balatonfölvár és Fonyód. És itt nem rangsort szeretnék mondani, de a legfejlettebben Balatonlelle és Tihany szerepel, az 60 feletti volt a Balatonlellei, a Tihanyi az pedig 58. Nem mondanám úgy, hogy utolsó, hanem akiknek még van nagyon sok lehetőségük, az a Fonyód, Balatonföldvár, Balatonakaratja. De a szórás a zömében úgy nézett ki, hogy néhány százalék van csak a 70 és a 100-as, tehát az erős online bizalomba. A zöme azt úgy mondanám, hogy van alapja, de nincs rendszere, ez a 40 és a 69 pont között van. Zömébe ennek az alsó határánál tudtak landolni. A rejtett bizalom az nagyon sok mindenkinél megvan.
1: Ez egy pilot projekt volt, ez a balatoni dolog, mert ugye ez elkélne szerintem nagyon sok üdülő helyen, Budapest, Eger, Hajdúszoboszló, és nem sorolom tovább.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, onnan jött az indítatásunk a Balatonnal kapcsolatban, hogy az egyik az, hogy Balaton szerelmesek vagyunk. A másik pedig, hogy 2023-ban az első mesterséges intelligencia projektünk az egy pont Balatonra szabott projekt volt, amit nagy sikerrel tudtunk véghez vinni. A balatoni igen, az egy teljesen ebből az országos felmérésre ki szeretnénk bővíteni. Online vendégbizalmi térképünknek az első pilót projektje volt, hogy egyáltalán lássuk meg azt, hogy van-e értelme ennek. Eddigi felméréseink szerint igen van, mert akikhez már eljutott ez a hír, hogy létezik egy ilyen térkép, mi annyi segítséget adunk, hogy nem csak egy száraz kutatást hoztunk létre, hanem online felületen megtalálható egy egyéni felmérőlap. Tehát az országból, ha bárki rámegy a weboldalunkon lévő felmérőlapra, akkor ott azonnal meg tudja nézni a saját érettségi indexét, illetve azonnali megoldási javaslatokat is tudunk adni. Igen, tervünkben van az összes többi régió, tehát mivel itt is csak a balatoni régiónál 118 ezer adatot dolgoztunk fel, így az országos adatfeldolgozás elég sok energiát és időt foglalhat magába. Tervünkben van, hogy fokozatosan az ország többi turisztikai célpontjait is fel fogjuk mérni.
1: Az elmúlt percemben a Miraculum nevű cég AI rendszer stratégiáját Márkus Pétert hallották. Zene, közlekedés, 8:30, pedig rövid hírek a reggeli monitorban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Maglódi úton a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelése a 13. kerületben az Újpalotai úton a Kánfor utcánál, sávlezárásra kell készülni. Lassú a haladása a Nagykörúton szakaszonként, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál, a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és tovább a Közraktár utcában, a Váci úton a Megyeri útnál befelé, valamint a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták mától a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: Egy perc elmúlt 8:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Megkezdődtek a miniszteri meghallgatások, többek között Orbán Anita leendő külügyminiszter meghallgatása is megkezdődött az Európai Uniós Ügyek Parlamenti Bizottságában.
6: A politikus azt hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem botként fog a küllők között viselkedni, hanem sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Elmondása szerint a Fidesz kormány idején politikai fegyverként és a színház részeként használták az ország vétójogát. Ez a gyakorlat most megszűnik. Ma hallgatják meg az illetékes bizottságok a további miniszteri posztok várományosait is, akik holnap délután le is tehetik az esküt, és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány.
5: Ismételten nem kapták meg időben munkabérüket a Ryanair és a BASZ budapesti bázisán dolgozó, de a varsói menedzsment irányítása alá tartozó légiutas kísérők.
6: Ezt állítja a dolgozói érdekképviselet. A Légi Közlekedési Egyesült Szakszervezet összesítése szerint a késedelmes kifizetés rövid időn belül már a második alkalommal fordult elő. A ferihegyen dolgozó érintettek száma megközelíti a 400-at. Ezzel együtt a személyzet folyamatosan ellátja feladatait a járatokon, és maradéktalanul gondoskodik az utasok biztonságáról és kiszolgálásáról.
0: Tőzsde hírek.
5: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 4%-os mínuszban 134.545 ponton zárt pénteken. A forgalom aznap közelítette a 25 milliárd forintot. A vezető részvények közül csak a Molnár folyamat tudott emelkedni.
6: 3%-kal erősödött az olajpapír 4.164 forintra, az OTP 42.180 forintra csökkent 6%-kal, a Magyar Telekom 4.2%-kal esett 2.442 forintra, a Richter 2.2%-kal gyengült 12.660 forintig.
5: Nem volt jó a hangulat Nyugat-Európában.
6: A londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1.4%-kal esett, a párizsi CAC 40 1.2%-kal került lejjebb, Milánó néhány ponttal, Madrid 1%-kal gyengült.
5: Emelkedések zárták a hetet, ugyanakkor a New York értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones pár ponttal nőtt, az S&P 500-as 8/10, a Nasdaq Composite 1.7%-kal erősödött.
5: Ázsiában vegyes a kép. A japán tőzsde pillanatok a zárás előtt 4%-os mínuszban, Hongkong pár pontos pluszban már, immár a Shanghai Composite az emelkedésben, mégpedig 1.2%-os plusz mutat. Nézzük a többieket. India ugye komoly mínuszban kezdett, most 1.4%-os esésben, Szingapur pedig 6%-kal tudott eddig erősödni. A forint reggel kicsit gyengül, de ezt lassan le is dolgozza. 1 euróért 354 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 301 forint 70 fillért kell adni. 1 svájci frankért 387 forint 50 fillért kérnek. Az olajárak azok meglódultak ugye arra a hírra, hogy Donald Trump elutasította az ajánlatukra tett, kapott iráni választ, és ez 5% fölé is dobta az olajárakat. Most egy kicsit, mintha megnyugodni látszanának, az észak-amerikai könnyűolaj WTI gyakorlatilag 100 dolláron, egyébként alatta 1-2 centtel, a Brent 105 dollár 50 centen áll. Az arany árfolyama az 1.2%-kal olcsóbb, 4.675 dolláron áll. A palládium 3/10-del, az ezüst néhány centtel, drágább a rész pedig 3/10%-os pluszban, a platina 7/10%-kal olcsóbb. A mezőgazdasági termelő árak közül a gyapot lett olcsóbb, és a többi az pedig a rizs 6/10-del, a szója és a búza 8/10-del, a kukorica 7/10%-kal került be. Pekingbe utazik Donald Trump szerdán, aki péntekig maradt Kínában.
6: Ő lesz az első amerikai elnök 2017 óta, aki hivatalos látogatást tesz az ázsiai országban. A politikus korábban már utalt a kínai útra, Peking azonban eddig nem közölt részleteket. Trump eredetileg március végére tervezte az utazást, de azt az iráni háború miatt elhalasztotta. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll. A két ország közötti vámintézkedések és exportkorlátozások az elmúlt évben jelentősen visszavetették a kétoldalú áruforgalmat, és kedvezőtlenül hatottak a világgazdaságra is. A megbeszélések napirendjén szerepelhet a közel-keleti helyzet, illetve Tajvan kérdése is.
5: És még egy adat, az pedig a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1.7%-kal 44,90 eurócentre emelkedett június végi szállítással.
0: Időjárás jelentés.
6: 1860-ban Giuseppe Garibaldi ezen a napon május 11-én szállt partra a szicíliai Marsalánál, több mint 1000 vörös ingesével együtt. Ez volt az a menetelés, amelynek végén 1861-ben, tehát egy évvel később létrejött a Risorgimento, azaz az olasz egység. Onnantól kezdve működik az egységes Olaszország, először királyságként, aztán pedig köztársaságként. Azért ez mindenképpen nagy ünnep. Egyébként, ha már Marszala szóba került, ott most ilyen 18 és 21 fok között alakul a hőmérséklet és esik az eső. Nálunk is rákezdett már a cseperészés, és hát ez előbb-utóbb be fog durvulni, ha minden igaz, és a szél is megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
5: 8 óra 37 perc, egy kis zene, utána pedig arról lesz szó, hogy egyre nagyobb a terület, ahol fóliával vagy üvegházat termelnek, és ugye a piacokon már ott vannak a termékek.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Emszűcs Péter.
1: 8:40. Egyre nagyobb az a földterület, ahol fóliával, avagy üvegházas technológiát alkalmaznak. Az elmúlt évben mintegy 20%-kal nőtt a terület, mondta megkérdezett agrárszakértő. Simon Attila beszélt arról is, hogy egy ugyanakkor a sátras és üvegházas beruházás között 10-szeres a szorzó. Ez részben a speciális anyagszükséglet miatt van, amit csak külföldről szerezhet be a gazdálkodó. Ráadásul a termeléshez szükséges termelvíz használata sem egyszerű, nem beszélve annak engedélyeztetési eljárásáról. Vele beszélgettem erről a témáról. Érintőlegesen már említettük az üvegházi meg a fólias sátras termelést a primőrök kapcsán. Mennyire kedvelt forma ez a gazdák körében? Szívesen foglalkoznak ezzel?
2: Kénytelenek foglalkozni a korábbi termesztési tapasztalatok, a piaci igények, a termési kultúra változása, amit lehetővé tette, hogy elegendő beruházási kert legyen ahhoz, hogy tudjanak növelni megfelelő mértékben üvegházakat, ami látszik is, mert a hazai támogatások, az uniós támogatások 20-30%-kal növekedtek a felületek, amit használnak, úgyhogy sikeres ágazatnak minősül, különösen azért, mert a termelkutak számú, ami igazán lehetőséget teheti ezt az ágazatot.
1: Sátor vagy üvegház?
2: Hát a sátrakból sokkal, de sokkal több van, szóval nem egy nagy beruházási igényű, fólia az, hogy bárki fel tud húzni, és az üvegház meg egy éves beruházás, engedélyeztetni kell termálkutat, engedélyeztetni képviselhetőségbe az üvegházakat. Az elég bonyolult előkészítő munkák vannak, egy fóliavázat pedig minden mobilis a fóliaváz, bárki, bármelyik saját ingatlan, vagy bérelt ingatlan megteheti.
1: Azt lehet tudni, hogy mekkora a különbség árban a kettő között, vagy ruházásilag?
2: Hát legalább 10-szeres különbség, vagy akár 20-szeres különbsége van, csak maga a váz megépít, üdvön a drága, hazaegyártás nincsen, ez csak importból történhet, vagy Hollandiából, Franciaországból, vagy Lengyelországból. Fóliabázak is már vannak olyan profi szinten megépítettek, mint egy üvegház, de ez most fog beindulni, ez a vándorfóliák építése. Az üvegház az teljesen más kategória, ott egész éves termesztés van, a fóliákban egy ciklus megy le, tehát egy palántázással, március végé április palántázással a szabadföldi szezon előtt tudnak létrehozni termelést.
1: Mi az oka annak, hogy Magyarországon nem foglalkoznak üvegházak gyártásával? Az ember azt gondolná, hogy azért erre A. van tudás, B. technológia.
2: Maga a technológia folyamatosan változik, hiszen automatizálás szinten, maximál szinten, mesterséges intelligencia szabályozza a levegőt, a tápanyagot, a besugárzott fényt, a hőszigetelést, tehát mindent. Ehhez ilyenekben fel lenne készül a magyar technológia, de nincsen, aki tud ilyen speciális profil gyártani. A maga az üveg technológia is, ez már teljes mértékben szinte a NASA szintjén van, olyan üvegeket használnak, amit a űrsiklókban használtak, tehát nagyon sok technológiát kell használni. Az üvegekkel az a probléma, hogy magától a portról egyébként száll, ez a felforrósodott üvegbe beleégnek ezek a homokszemcsék, illetve a szennyezőszemcsék, és az nagyon nehéz takarítani, és hogyha azt nem takarítják időben, akkor akár 20% veszteség is lehet fénybe, amit tavasszony vagy télen nagyon fontos.
1: Említettük, hogy van Magyarországon mintegy 3200 termálkút, tehát hogy abszolút van lehetőség arra, hogy ebből találjanak energiát, na, de hát egyre nagyobb napenergia felhasználása is, az is sokat segíthet, ahol esetleg mondjuk termálkút hiányában van. Egy napelem park az ugyanúgy biztosítani tudja az energiák szükségletet, nem?
2: Nagy kérdés a napelem parkokkal, mi legyen, hiszen betermelnek az rendszerbe, az vagy befogadja, vagy nem fogadja be azt a mennyiséget, bár le van kötve a maga egy napelem parknak a mennyisége. Most meg épült Tiszai városban egy nagy akkumulátoros bázis van, ahova be lehet tölteni a plusz, ami érkezik áruzatból, de volt olyan nap Európában vagy Magyarországon is, hogy szinte nem is kellett volna menni az erőműveknek, mert a napelemek betápláltak elegendő energiát. Üvegházakban a gépek meghajtására, illetve az elektromos áram kiváltására használják. Az nem akkor jelentős, de fűtést én nem láttam, aki ilyen napelemmel fűtöttem volna az üvegházat. hiszen van benne egy nagy hektikus jár, amikor borult az idő, akkor is hűteni kell a házat, maximális elsegítés szempontjából jó.
1: Na jó, oké, hogy van egy üvegházunk, de hát oda még kell vagy termőföld, vagy ahol maga az adott növény megterem, ugye nem mindig termőföld lesz, hanem ilyen speciális folyadék, hogy annak a belső felszerelése azért az csak 2 forint feltételezem.
2: Vannak már speciálisan ezeket gyártó közeggyapot, vagy egyéb teljesen tápanyagmentes termesztőközegek, amelyben vizet áramoltatnak, és ebben a vízbe keverik be az igény szerinti tápanyagmennyiséget, nitrogént, foszfor, káliumot, vagy egyéb, ami szükség van. Ez teljes mértékben kiváltja a talajt, és nincs is más szinte a üvegház, ahol talajon gazdálkodnak. Szóval a talaj mindig forrása lehet különböző fertőzéseknek, és nagyon nagy az érték, ami ott bent van, és nem kockált az egyetlen termelő sem, hogy esetleges gyökérbetegségekre, vagy a talajból feljött betegségekre tudja reagálni, ezért szinte 99%-ban közeggyapotos, egy támarasztos termesztőközegben gazdálkodnak. Ez elfogadott, ez jól működik, ez egész világon szinte egységes, több cég gyárti ilyeneket, ezeket mindig import, nem ez a jelentős költség, igazából nem maga a műszaki színvonal fenntartás és működtetése.
1: És van elég ember, hogy ezeken a helyeken dolgozzanak? Mert ugye a agrárium mindig küzd a munkaerővel.
2: Egyre inkább kezd elterjedni a különféle külföldi, valamelyik országbeli munkaerőbe. Az attól a Fülöp-szigetek, India, Tájföld vagy akár Közép-Ázsiából érkezhetnek emberek. Mivel 2-3 ciklus megy le, ezt egy magyar dolgozó létszámon nagyon nehéz fenntartani, hiszen nagyon nagy, ahol vannak ezek a gyerekházak, elég komoly iparfejlesztések vannak, és elég jól elszipkázzák az embereket a nagy gyárak, ahol a klimatizált helység van, más munkarend van, nincs meleg, nincs üveg, teljesen más vertikumon megy. Aki bejön a harmadik országból, az pedig azért, hogy pénzt keressen, hajlandó esetleges túlórákra, és ahogy kell az igény, annak megfelelően tudja mozgatni, ott kialakítnak meg is álláshelyeket, és igazából folyamatosan rendelkezésre állnak ezek a harmadik országbeli munkaerők. A magyaroknál sok minden van, de igazából a maga a vezetés, vagy a működtetés az mindig magyar kézben van.
1: Melyek azok a növények most a paradicsomon túl, mert azt nyilván feltételezem, hogy nagyban termesztik ezeken a helyeken, de milyen növények jellemzőek leginkább, és esetleg mi az, ami kuriózum, de mégis van?
2: Két kategória van, maga a palánta nevelőházak, ahol ellátnak több üvegházat teljesen kiültetések és palántákkal, vannak az úgynevezett termelő üvegházak, ahol mácska termelés folyik, kész palántából indítva. A klasszikus hármas a paprika, uborka és a paradicsom. A paradicsomban ennyi a paletta van, tehát a közepes méretű, az apró, a cseri típusú, a szilva típusú, a datőre típusú, mindent, amit a piac kér, ezért inkább kezdettebbek ezek az amatos apróbb paradicsomok, kürtös paradicsomok, de ugye hogy érdekli a piacot a közepes vagy nagyobb méretű paradicsom is, ezeknek a szállítása az, ami plusz többe kerül. Paprikában fehér paprika, tévér paprika, kaliforniai paprika, verziók, zöld, piros, sárga színben, fehér paprikában komoly konkurencia lett az észak-afrikai, egyiptomi, marok és a spanyol paprika. Uborkában csak így uborka van, főleg üvegházakban az, ami megéri gazdaságosan, jó felhúzható, tármentszerűen nevelhető, ez áll a főigény. Igazából, ami most indul, ez a gyorsabb ciklusban a szabóca, ami most van szezonban, ami már üvegházban jön ki, egyrészt nagyon keresik a különféle salátaféléket, de hát az kevésbé teszik üvegházban, de az egy nagyon gyors 50 napos ciklussal kimegy, tehát akár a piac tudnak megfelelően változtatni. A hagyma, a retek, ezek általában szabadföldön termett fóliás természetesű termékek, hiszen ezek minimális költségek kerülnek kialakításra is, és gyorsan is kimennek az adott fóliába, és be lehet tenni paprikát, vagy paradicsomot. Tehát ezzel kezd a fóliás gazda, hagyma, retek, és utána pedig átvált paprikát, vagy paradicsomra.
1: Simon Attila agrárszakértőt hallották. Zene, egy kis kultúra, majd közlekedési információk jönnek, és közelebb 9 óra, amikor egyrészt jönnek a hírek, másrészt nyitjuk a tőzsdét.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg új évadát a Concerto Budapest. Az egyik legnagyobb magyar zenekar ezzel a nagyhatású zeneszerző előtt tiszteleg, akinek jövőre lesz halálának 200. évfordulója. A nagyszabású sorozat 9 koncerten keresztül mutatja be a zeneszerző összes szimfóniáját, versenyművét és oratórikus alkotását. A bicentenáriumi program 2027. januárjában a Missa Solemnis-szel indul, míg a halálának évfordulóján nagypénteken a Krisztus az olajfák hegyén csendül fel. Az ünnepi évet novemberben a Fidelio koncertszerű előadása zárja. Az évad másik kiemelt szerzője Richard Strauss lesz. Új sorozatként elindul a Volt egyszer egy 20. század, amely a bécsi iskola és Mahler világát idézi meg. Az évad művésze Várjon Dénes zongora művész lesz, de olyan világhírű szólisták is fellépnek, mint Frank-Peter Zimmermann vagy Sergei Krylov. A hazai kiválóságok közül többek között Baráti Kristóf és Perényi Miklós csatlakozik a zenekarhoz. A hagyományos tematikus fesztiválok a Mozart nap és a Hallgatás napja mellett folytatódik a Concerto Mesteriskola is. A jegyek és az egyéni bérletek júniustól érhetők el.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Maglódi úton a Sibrik Miklós út közelében. A 28-as, a 28-a és a 37-es villamos helyett az új köztemető és a Kada utca Maglódi út között pótlóbusz közlekedik. A 95-ös és a 195-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szerviz útja közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670 2 942 94.

0: 2-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2026. május 11-én pontban 9 órakor a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megkezdődött a leendő miniszterek meghallgatása az országgyűlési bizottságokban.
3: Orbán Anita, leendő külügyminiszter azt hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem botként fog a küllők között viselkedni, hanem sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Orbán Anita hangsúlyozta, a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása lesz. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom. Az első 100 nap feladatainak nevezte a legfontosabb szerződések, konstrukciók átnézését. A turizmusnak külön államtitkársága lesz, célzott energiahatékonysági programokat indítanak és felülvizsgálják a Paks 2 projektet. A miniszterek várhatóan holnap teszik le az esküt a parlamentben, és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány. Az egészségügyi tárca melletti tanácsadó testületet várhatóan a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalin vezeti majd.
1: Versenyt fut az idővel a globális olajpiac a Morgan Stanley elemzői szerint.
3: A Bloomberg arról ír, hogy ha a hormuzi szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet. A bank számításai szerint az amerikai export napi 3,8 millió hordóval nőtt, míg Kína napi 5,5 millió hordóval fogta vissza a behozatalát. Ez a két tényező összesen több mint napi 9 millió hordónyi kieséstől óvta meg a világpiacot. Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy ha az amerikai exportkapacitás fenntarthatósága egyre kérdésesebb, ha pedig a lezárás június végéig vagy júliusig elhúzódik, az árak a hordonkénti 130-150 dolláros sávba is emelkedhetnek.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 6%-os mínuszban, 133.776 ponton az index, a forgalom közelíti a 500 milliárd forintot. A vezető papírok többsége mínuszban, a MOL 1% fölötti esésben 4.120 forinton nyitott, az OTP 4%-os mínuszban 42.020 forinton kezdte a napot, a Richter pénteki záróértékén 12.660 forinton tanyázik, a Telekom pedig 4%-os mínuszban 2.432 forinton, 1,2%-os mínuszban a Forage 2.154 forinton áll. A forint reggel szemmel láthatóan gyengül, de azután visszaerősödött nagyjából. 1 euróért 354 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 301 forint 60 fillért kell adni. 1 svájci frankért 387 forint 70 fillért kérnek. Ázsiában vegyes volt a kép, a japán tőzsde végül 0,5% körüli mínuszban zárt. Hongkong pénteki záróértékein tartózkodik, fölött egy minimális pontszámmal. Shanghai Composite az 1% fölötti pluszban ugyancsak zárás előtt nem sokkal. India komoly mínuszokat könyvelt el, 1,2%-os mínuszban, de járt 1,5% fölött is. Szingapúr pedig 0,3%-kal tudott eddig erősödni. Nézzük, mi a helyzet az olajárakkal, amelyek lejjebb jöttek. Ugye reggel meglódultak, miután Donald Trump elutasította a javaslatukra tett iráni választ. 5% fölötti pluszban is járt. Most azért lejjebb jött mindkét olajfajta jegyzésára. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI 3,8%-kal 99 dolláron, ugye 100 dollár fölött is voltunk, és a Brent is 104 dollár 50 centre esett vissza, ugye jártunk majdnem 106 dollár fölött is. Az aranyár folyama 9%-os mínuszban 4.687 dolláron áll. A platina 0,5%-os mínuszban, a palládium 0,5%-kal drágult, csak úgy, mint az ezüst, a rész csak pár centtel. A mezőgazdasági termelőárak közül a gyapot az, ami picit olcsóbb lett, a rizs, a szójabab, a kukorica és a búza pedig 5-6%-os pluszban állnak. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 9%-os pluszban, valamennyivel lejjebb jött, 44 euró 50 euró centen áll június végi szállítással. 2028-ig felére kellene csökkenteni a hazai oktatási intézmények étkeztetésénél a sóbevitelt, és általánossá tennék a vitaminpultot, illetve a választható A és B menüket is.
3: Az eddigi próbatapasztalatok alapján a változtatások kevesebb maradékot jelentettek a közkonyhákon, illetve 15%-kal nőtt a gyerekek zöldség és gyümölcsfogyasztása, felgyüledített a Magyar Közétkeztetők Szövetségének szakmai vezetőjét hallják.
4: A só csökkentés mellett azért a fűszerek használatával és olyan konyhatechnikák használatával, mint pirítás, párolás, rostonsütés, ez az ízek, más ízek fokozásával azért ez a változás ez jelentősen, vagy ennek az érzete jelentősen csökkenthető, hogy ne érezzük azt, hogy ez rendkívül sótlan. Nem is ez a cél, éppen ezért fogalmaztuk meg azt, hogy az élelmiszeriparnak is változtatnia kell ahhoz, hogy ez 2028. szeptembertől betartható legyen.
1: 180 millió zsák lehet az idei kávétermés, miközben a várható fogyasztás 170-172 millió zsák.
3: Önmagában ez az információ viszi az elmúlt hónapokban lefelé az egyik legkeresettebb árupiaci termék árát. Az iráni válság érinti természetesen a kávépiacot is, de messze nem olyan mértékben, mint a többi terméket. Furián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallják.
5: Tavaly október óta azért csorgás van lefelé, aminek alapvetően a kínálat növekedése az oka. Az árak emiatt a tavalyi csúcsokhoz képest már 30%-kal csökkentek, de a volatilitás terén érzékeljük a közel-keleti válságot. Nyilván az energiaárak, a tengeri szállítási költségek, a biztosítási prémiumok emelkedése erre az alapanyagra is hatással van, de leginkább csak annyiban, hogy mozgatja az árakat, nem fogja tudni a túlkínálati pozíciót visszafordítani, hiszen a várható termés az 12-15%-kal magasabb ebben az évben, mint volt tavaly, tehát logikusan a kínálat meghaladja a keresletet.
1: 1,2%-ra gyorsult Kína éves inflációja múlt hónapban a márciusi 1%-ról.
3: A mutató meghaladta a piaci várakozásokat, a termelői árak éves emelkedése ugyancsak gyorsult. Az index 2,8%-kal erősödött áprilisban a márciusi 0,5% után. Ez 2022. júliusa óta a legerőteljesebb növekedés, és meghaladta az elemzői várakozásokat is. A statisztikai hivatal szerint a termelői árak emelkedését a globális nyersanyag és energiaárak növekedése, az iráni konfliktushoz kapcsolódó ellátási fennakadások, valamint a túlzott ipari kapacitások visszaszorítását célzó központi intézkedések támogatták.
1: Nem vásárol részesedést a Generali biztosítóban, az ugyancsak olasz Intesa San Paolo, amely itthon a CIP bankot birtokolja.
3: A pénzintézet vezérigazgatója Carlo Messina a Reuters összefoglalója szerint hangsúlyozta, a bank hazai piaci pozíciója miatt versenyjogi okokból nem jöhet szóba az akvizíció. Mivel Olaszország legnagyobb bankjaként, mind a banki, mind a biztosítási szektorban nagyon komoly piaci részesedéssel rendelkeznek.
1: Ismételten nem kapták meg időben a munkabérüket a Ryanair és a BASZ budapesti bázisán dolgozó, de a varsói menedzsment irányításon alá tartozó légiutas kísérők.
3: Ezt állítja a dolgozói érdekképviselet. A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet összesítése szerint a késedelmes kifizetés rövid időn belül már a második alkalommal fordult elő. A Ferihegyen dolgozó érintettek száma megközelíti a 400-at. Ezzel együtt a személyzet folyamatosan ellátja feladatait a járatokon, és maradéktalanul gondoskodik az utasok biztonságáról és kiszolgálásáról.
1: Május végén Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, ez pedig nem csak a fináléba jutott csapatokat, de a szállásadókat is kihívások elé állítja.
3: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke sokféle igény merül fel, ez látszik abból is, hogy nem csak a luxus, hanem a két vagy három csillagos szállások is elkeltek. Somlyai Zoltánt hallják.
6: Nyilván nagy mértékben függ attól, hogy mi a vendégköre. Elsősorban a luxus szállodákban megjelenő VIP vendégekre azért fel kell készülni, milyen speciális igényeik vannak, hányan utaznak, hogyan utaznak, milyen elvárásaik vannak, amik az ottani szállással kapcsolatosak, ez hogyan illethető be magának a BL döntőnek a programjába, ki hogyan közelíti meg majd a stadiont, hogyan érkezik. Nagyon-nagyon sok minden van, amit figyelembe kell venni. De hát itt a három csillagos szálloda is ugyanúgy, meg a két csillagos szálloda is ugyanúgy meg fog tenni. Én nem hiszem, hogy ott vendégkörben különösebben más elvárás lehetne, mint a korábbi gyakorlatuk. Nyilván itt az igazán kérdője, hogy azért a magasabb árért milyen plusz extra szolgáltatásokat tudnak ajánlani.
0: Időjárás jelentés.
3: Isztambuli barátaink ünnepelnek, vagy inkább ünnepelhetnek, ugyanis ezen a napon 330-ban alapította első nagy Konstantinápoly városát, amiből hát később Bizánc lett, aztán pedig Isztambul, és ezt a nevét őrzi a mai napig. Egyébként érdekesség, hogy Konstantin teljes neve Caius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, szóval volt mit neki megjegyezni. Isztambulban jelenleg esik az eső, és nagyjából ilyen 20 fok körüli hőmérsékletre számíthatnak az ott tartózkodók, bár valószínűleg az élmény kárpótolja őket, mert gyönyörű ez a város. Nálunk viszont, ami szintén egy gyönyörű város, Budapest, az a helyzet, hogy záporok, zivatarok várhatók, illetve hát itt az eső a Váci úton már el is indult. Később heves viharok is előfordulhatnak megélénkülő széllel, a hőmérséklet kellemes lesz, 20 és 26 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
1: Windy Stóth Lilia 7. helyen végzett a koppenhágai maratonon. A magyar futó 2 óra 27 perc 28 másodperces eredménnyel ért célba, ez egyébként az egyéni csúcsa. Muharré Eszter ezüstérmet nyerte a kolumbiai párbajtőr Grand Prix Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt a legjobban a magyarok közül, ő 6. lett. Eldőlt a spanyol labdarúgó bajnokság, ugye a Barcelona 2-0-ra megverte a Real Madridot, így a 35. fordulóban, így a bajnoki cím megszerzését is jelentette, további eredmények. Real Oviedo Hetafe 0-0, Real Mallorca Villarreal 1-1, Athletic Bilbao Valencia 0-1. Olaszországban az AC Milan olyan pontokat vesztett, azzal, hogy 3-2-re végül kikapott otthon az Atalantától. Ott is további eredmények, Parma, AS Roma 2-3, Hellas Verona, Como 0-1, Cremonese, Pisa 3-0, Fiorentina, Genoa 0-0.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Kis zene, utána elemzőben nyitjuk a tőzsdét, majd vendégem lesz Gáspár András, az M4 Privátbankár.hu lapigazgató.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: Nos, a box enyhe mínuszban kezdett egy szűk negyed órával ezelőtt, de ez akár Tivadar, az Univerz Invest befektetési igazgatója mindjárt beavat minket. Mi a történt azóta? Mennyire lódult meg az index? Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat ezen az esős reggelen. Valóban egy picit ilyen kedvetlenebbül indul a hét, már Ázsiából is ellentmondásos adatok érkeztek, ugye a kínai infláció emelkedett egy picit, de azt gondolom, hogy a hétvégi geopolitikai feszültségek Közel-Keleten sem tettek jót valójában a részvényeknek sem, meg a különböző eszközöknek. Ennek ellenére azt gondolom, hogy azért lett hír a héten bőven a magyar piacon, a részvénypiacon is, és éppen ezért ilyen kicsit visszafogott a hangulat a kereskedésben most viszonylag alacsony a forgalom mellett. A BUX 134.110 forint, ez 434,5 ponttal történő esést jelent, ez 33%-ot. A blue chipjeink közül az OTP 42.180 forint lényegében a reggeli nyitás körüli bizonytalanságot most arra átfordította egy 10 forintos plusz emelkedésben. A MOL 4.140 forint, 24 forinttal esik, ez fél százaléknál picit több esés. A Richter 12.650 forint, 10 forinttal esik, ez nincs egy százaléknyi esés, és egy pici mozgásnak számít, a MOL pedig 2430 forinton 12 forinttal fél százalék körüli esést. Ugye a heti makrostatisztikák nem lesznek olyan nagyon erősek, tehát piacbefolyásoló makrostatisztikák nem lesznek nagyon komolyak. A keddi napon Amerikából fog érkezni inflációs adat, amire lehet számítani, hogy esetleg befolyásolja a dollárt, a kötvényhozamokat, és ezzel tulajdonképpen majdnem minden eszközosztályt. Illetve sütörtökön lesz az Európai Központi Bank elnökének, Lagarde asszonynak egy beszéde, ami szintén a kamatemelésekre, vagy a kamatváltozások körüli, az euró kamatváltozások körüli hatásra való következtetéseket fog jelenteni. A részvénypiacon Magyarországon a plúcsipjeink közül, hogy egyedül még a MOL jelentett, holnap a Richter és a Telekom jelentést várjuk nagyon, illetve 15-én pénteken az OTP jelentés az, ami alapvetően azt gondolom, hogy a hetet már keretezi, és a heti várakozások szempontjából fontosak lehetnek.
1: Pár mondat a forintról, ami reggel gyengüléssel kezdett, de mintha ez eltűnne, és nem sokára szerintem megint az erősödés irányába lép.
2: Hát volatilis a forint ma reggel, alapvetően reagál a külső hatásokra, hiszen a hormozi szoros körüli kezdetőtlen béke megállapodás, vagy tűzszüneti megállapodások körüli feszültség az azért csak nem enyhült. Ugye az amerikaiaknak is volt erre reakciója, és ez beszűrődik és hat alapvetően a forintra, ez okozta azt, hogy valamennyivel gyengébben működött, de egyértelműen volt a reggeli nyitás óta, volt egy pici emelkedés, de most megint újra visszafordul, de ugye azt gondolom, hogy ez most egy ilyen irány nélküli, de mégis a csúcs közelében lévő forgalom. Az euró a forinttal szemben ebben a pillanatban 354 forint 65 fillér, a dollár a forinttal szemben pedig 301 forint 43 fillér.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt percben Zakár Tivadart, az Univerz befektetési invest igazgatóját hallották.
0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál M. Szűcs Péter. Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: Stúdiónk vendége pedig Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusz!
1: Hát most kivételesen nem előrejelzünk, hanem értékelünk, mégpedig inflációt, ugye keddenként szokott lenni, és akkor hétfőn jössz és elmondod, hogy hogyan alakult a kosár. Most pénteken kiderült, hogy 2,1%-ra emelkedett az infláció mértéke áprilisban. Ezt ugye azért prognosztizálhattuk, hiszen ez volt az első hónap, teljes hónap, ami már ugye az árstopok, már mint a tavalyi bevezetés, árstop a pontos elnevezés, hogy ugye akkor teljesült már, tehát ebből kalkulálhattuk, hogy értelemszerűen az áprilisi adat magasabb lehet. De azért nézzük, hogy milyen volt a ti bevásárló kosaratok, egyrészt ugye egy átlagos családé, másrészt a nyugdíjasoké.
3: Így van. Annyiban azért tudunk prognosztizálni, hogy ugye a mi módszertanunk, ami most már több mint 19 éve érvényben van, havi rendszerességgel végezzük a privátbankárálkosár felmérést. Az egy kicsit előrébb jár pont azért, mert egyszerűbb, mint a KSH, ezért gyorsabban is tudunk összesíteni. Tehát például a mi mostani jelentésünk az a május elejé árösszeírások alapján történt, úgyhogy egy kicsit azért előre is tudunk tekinteni. Valóban azért az ár és top a legizgalmasabb kérdés most az élelmiszer fronton. Igazából jó hír jött, én azt gondolom, az élelmiszerek ügyében is, mert hogy a KSH is azt mutatta ki, hogy gyakorlatilag, hogyha a vendéglátási szolgáltatásokat nem nézzük, akkor 0%-kal változott, magyarán stagnált az élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest, tehát havi szinten nem volt drágulás. Mi az előző hónapban egy 1% körüli csökkenést még tudtunk mérni, most májusban már egy 1% körüli növekedést mértünk, tehát azért nagyjából látszik, hogy ahogy haladunk előre az időbe, azért előfordulnak most már áremelés is. Éves szinten pedig, ahogy a KSH is jelzi, azért az élelmiszer ára felfelé kúszását, főleg bázishatások, főleg statisztikai okok miatt, ahogy mondtad, azért nálunk is látszik, hogy most már azért fogy az az árelőny, ami a korábbi hónapokban megvolt. Még mindig azt mértük, hogy a hipermarketekben, a hazai hipermarketekben a családi nagybevásárlás olcsóbb, mint tavaly ilyenkor volt, de ez lépcsőzetesen, mondhatjuk lépésről lépésre, tégláról téglára kopik el ez az árelőny. Még mindig volt valamennyi azért a tavalyi évhez képest, tehát egy kicsit olcsóbban tudtunk bevásárolni, de ez most már csak 1,9% volt, amit mi mértünk, míg korábban 5%-os árcsökkenések is voltak éves szinten.
1: Mely termékcsoport az, ahol leginkább megmaradt úgymond a kedvező ár, és hol az, ami már indul fölfelé picit?
3: A jó hír megint az, hogy az árréstopos termékeknél még úgy is van továbbra is éves szintű árcsökkenés, hogy ugye az éves szintű árakat most már szintén árréstopos árakhoz hasonlítjuk. Tehát azon sem lehetne mondjuk meglepődni, hogyha valami olyan termék, ami az árréstop hatája alá tartozik, adott esetben drágább lenne, mint egy éve, hiszen az árréstop már akkor is érvényben volt. Ez azonban most csak két terméknél valósult meg, a gyümölcsjoghurt és az étolaj az, ami éves szinten drágult. Az összes többi a mikosorunkban 14 darab árréstoppal érintett termék van, tehát 12-nek éves szinten is, és az árréstop előtthöz képest is csökkent az ára. Ez ugye annyi biztatás mindenképpen jelent, hogy ha a kormány úgy döntene, hogy kivezeti ezt az árréstopot,
1: akkor nem lesz azonnal ilyen.
3: Így van, akkor nem az árréstop előtti egyébként rekordszinten lévő árak térnek vissza valószínűleg, mert hogy még mindig látszik. Tehát vagy a termékeknél adott esetben következtek be olyan folyamatok, ami miatt olcsóbban lehet adni, vagy pedig maguk az áruházak is továbbra is tartják azt, hogy egyébként ebben a jellemzően alapélelmiszereket érintő, de egyébként igen széles termékkörben nem csinálnak komolyabb áremeléseket, tehát van lehet ebben valamilyen önkéntes visszafogás is, úgyhogy itt látunk továbbra is a legnagyobb mértékben olcsóbbá váló termékek, azok leginkább az árréstopos termékek köréből kerülnek ki, illetve hát a narancslé az egész évben ott lesz, mert hogy tavaly olyan sokat drágult, hogy idén gyakorlatilag egy visszarendeződés van az a árupiaci mezőgazdasági okok miatt.
1: Önnyugdíjas kosár?
3: Nyugdíjas kosárban is hasonló folyamatok látszanak. Havi szinten gyakorlatilag pontosan ugyanazt mértük, mint a normál ákosárban. A normál ákosárban 1,6%-os emelkedést, a nyugdíjasoknál 1,7%-os emelkedést mértünk, tehát nincsen érdemi különbség. Mivel az ő kosarukban nagyobb arányban képviseltetik magukat az árréstop által érintett alapvető élelmiszerek, ezért ott egy kicsit magasabb, még mindig 5% körüli éves árelőny van, tehát a nyugdíjasok még 5%-kal kevesebbet fizetnek, mint egy éve korábban, de ott is pont ugyanaz látszik, hogy egy hónapról hónapra kopik ez a tavalyhoz képest mért árelőny, és akkor innentől kezdve lehet gondolkodni azon, hogy vajon az új kormány majd mit lép ezzel a intézkedéssel, ami azért még eléggé befolyásolja.
1: Mennyire segíti, mert ugye jó, itt értem az ár és topos termékek többség, az nyilván hazai, viszont azzal, hogy most nagyon erős a forint, ezzel az import áruk beszerzése olcsóbb, ez most segít, meddig marad, és ebben a szegmensben mennyit segíthet, ha ez így marad, és mennyit ronthat, hogyha elkezd gyengülni a forint szemmel láthatóan.
3: Igen, ez egy a élelmiszer ágazati inflációnak most az az egyik legtámogatóbb tendenciája, ez a forint erősödés, mert valóban a magas importhányaddal rendelkező, vagy az jellemzően inkább importált termékek körében ez akár átcsökkenéshez is vezethet. Egyes termékeknél ez már egyébként látszik is, de azért nehezíti meg pont ennek a megítélését, hogy mennyire látszik, vagy pontosan hogyan alakulnak ezek az árak, mert sok olyan termék van, ami mondjuk ár és topon kívül van, aminek egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan alakulhatott volna az ára, hogyha nincsen ez a nagyon széles körre kiterjedő piactorzító intézkedés. Mert a leginkább dráguló termékek között van mondjuk csokoládé, kávé, aminek látjuk, hogy van szintén árupiaci alapja, nyilván, hogyha a világban drágul a kakaóbab, meg a kávé, akkor biztos nálunk is fog, de hogy vajon az ár és topon belüli termékeken elvesztett veszteség nem lenne az üzletekben, akkor nem tudjuk, hogy tényleg 16 meg 29%-kal drágult volna a kávé meg a csokoládé, lehet, hogy csak 10 és 18. Tehát ez az, amit ilyenkor nagyon nehéz felmérni. Ennek mindenképpen kell, hogy legyen jelentősége a élelmiszerek árában az árfolyamhatásnak. Egyébként, ha az ember nagyon figyelni akarja, akkor most már az ilyen külföldi hátterű, azért magyar üzletekből beszerző online élelmiszer kiskereskedelmi boltok kínálatában már látszik egyébként az, hogy ott látszik egy olyan átcsökkenés, és ők jobban reagálnak az aktuális folyamatokra a beszerzési forrásaiknak köszönhetően. Tehát adott esetben mondjuk külföldre származó tejeket most már jóval olcsóbban lehet megvásárolni. Egy literes lengyel vagy szlovák tej, az most jóval olcsóbb az árfolyamhatásnak köszönhetően, mint mondjuk 2 hónappal ezelőtt volt.
1: A kávéról meg ugye beszámoltunk, hogy ott eleve csökkent 18 igen. hónapos rekordot, mármint negatív rekordot ért el. Ugye hatalmas jó termés miatt, és ugye a fogyasztás meg alacsonyabb, ugye erről volt is egy igen. rövid interjúnk. Nos, innen folytatjuk majd Gáspár Andrással, az m4privatbankár.hu lapigazgatójával a beszélgetést. Most eleget teszünk kötelezettségeinknek, 9:50 pedig rövid hírekkel jelentkezünk.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Bogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Pontban 9:30, a mikrofonok mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megkezdődött a leendő miniszterek meghallgatása az Országgyűlés bizottságaiban.
6: Orbán Anita leendő külügyminiszter azt hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem botként fog a küllők között viselkedni, sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Orbán Anita hangsúlyozta, a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása lesz. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom. legfontosabb feladatának a szerződések fennálló konstrukciók átnézését nevezte. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, célzott energiahatékonysági programokat indítanak, és felülvizsgálják a Paks 2 projekt szerződéseit. A miniszterek várhatóan holnap teszik le az esküt a parlamentben, és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány. Az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó testületet várhatóan a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalin vezeti majd.
1: Előre be nem jelentett látogatásra érkezett a német védelmi miniszter Kijevbe.
6: Boris Pistorius az ukrán vezetéssel a két ország védelmi ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal. A német politikus azt mondta, az új közös projektek középpontjában a legfontosabb, illetve a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú mélységi csapásmérő képességeket is.
1: Nem fogadja el Gerhard Schröder egykori német kancellárt közvetítőnek az ukrajnai háború lezárása ügyében az Európai Unió.
6: Ezt Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő mondta Brüsszelben. Schrödert Vladimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette. Kallas hangsúlyozta, Gerhard Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, vagyis egyértelmű kit segítene a tárgyalások során.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde Index a BUX 0,5%-os mínuszban, 133.825 ponton az index. A forgalom átlépte a 2,7 milliárd forintot. Valamennyi vezető papír ára csökken, a MOL 2,1% fölötti mínuszban 4.154 forinton. Az OTP majd 7%-kal lett olcsóbb, 41.900 forintot ér a papír. A Richter 2,1% körüli mínuszban 12.640 forinton. A Telekom pedig 9,1%-a jött lejjebb 2420 forinton, a Forage ütik megint 4,1%-os mínuszban 2090 forinton áll. A forint reggel ugye picit gyengült, azóta visszaerősödött, 1 euróért 355 forint 10 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, 1 dollárért 301 forint 70 fillért kell adni, 1 svájci frankért 387 forint 80 fillért kérnek. Ázsiában egyébként vegyes volt a kép, a japán tőzsde 4,1%-os mínuszban zárt, Hongkong pár pontos pluszban még. A Shanghai Composite 6,1%-os emelkedésben fejezte be a napot. India 1,4%-os mínuszban a kereskedés felén túl, Szingapúr pedig 4,1%-kal ment feljebb. Európában a vezető indexek közül London ugyan 4,1% körüli mínusz mutat, a DAX index viszont néhány pontos mínuszban, Párizs 0,5% körüli esés mutat, az olasz tőzsde ugyan mínuszban kezdett, de 2,1% fölötti pluszban, a spanyol meg pár pontos, vagyis hát komolyabb mínuszban kezdett, de már csak pár pontra van a vonaltól. Az olajárak lejjebb jöttek valamelyest, 98 dollár 90 centhez közelít az észak-amerikai könnyűolaj WTI jegyzésára. Ugye reggel 5% fölötti pluszban is voltunk Donald Trump elutasítása nyomán. A Brent is lejjebb jött, 104 dollár 80 centhez közelít, de ez még mindig 3,5%-os plusz a péntekhez képest. Az arany árfolyama 1%-kal lett olcsóbb, 4683 dolláron áll. A többi fém közül a palladium pár centes mínuszban, a platina 7%-kal lett olcsóbb, az ezüst és a rész pedig pár centen drágább. A mezőgazdasági termelőjárak közül is a gyapot minimális mínuszban, a rizs, a szója, a kukorica és a búza pedig 5-6%-kal került többe. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az most 1,4%-os pluszban, úgyhogy pár centet emelkedett, 44 euró 80 eurócent közelében áll június végi szállítással. Az amerikai választók több mint fele elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával.
6: Ez derül ki a Financial Times legfrissebb közvélemény kutatásából, amely szerint a vámháború és az iráni konfliktus rontja a republikánusok esélyeit az idei félidős választásokon. A megkérdezettek több mint fele a munkahely teremtéssel is elégedetlen.
1: Elkészült az első Balaton online vendégbizalmi térkép. A Nyíregyházi székhelyű Mirákulum nevű cég kutatása 115 balatoni vendéglátóhely online hawaii jelenlétét vizsgált a 9 településen, és több mint 118 ezer publikus értékelés alapján.
6: A vállalat AI rendszer stratégiája Elmontas házpontos rendszert hoztak létre. Eredményeik alapján az átlag 43 pont, ami azt jelzi, hogy van még mit tenniük az ágazat szereplőinek.
7: Nem rangsort szeretnék mondani, de a legfejlettebben Balatonlelle és Tihany szerepel. Az 60 feletti volt a Balatonlellei, a Tihanyi az pedig 58. Nem mondanám úgy, hogy utolsó, hanem akiknek még van nagyon sok lehetőségük, az a Szonyód Balaton Földvár Balaton akaratja. De a szórás a zömében úgy nézett ki, hogy néhány százalék van csak a 70 és a 100-as, tehát az erős online bizalomba. A zöme azt úgy mondanám, hogy van alapja, de nincs rendszere, ez a 40 és a 69 pont között van. Zömében ennek az alsó határánál tudtak landolni. A rejtett bizalom az nagyon sok mindenkinél megvan.
1: Márkus Pétert hallották az elmúlt másodpercekben.
0: Időjárás jelentés.
6: Katalánföld, Spanyolország, 1904. május 11-e, Figueres városka, itt született Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí. Aki hát a modern művészet egy sajátos személyisége volt, a 20. században a szürrealista alkotásmód magas esztétikai szintre emelésével egyszerre nyitott és tetőzött be egy korszakot. Állítólag fiatal korában az egyik mestere azt mondta neki, hogy hagyja a hagyományos festészetet és alkosson meg egy saját világot. Ez lett belőle, és ezt tette világhírű, ami nagy szó, hogy már életében, és hát nyilván halála után, ahogy ez a képzőművészetben lenni szokott, a termékeinek ára, ha lehet azt mondani, még inkább az egekbe szökött, amik nem is termékek, hanem természetesen alkotások. Érdemes tanulmányozni az ő művészetét, minden esetre szülővárosában kissé hűvös van, 16 és 18 fok között alakul a hőmérséklet nálunk, 20 és 26 fok közötti csúcsokra számíthatunk esővel, záporral, zivatarral.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
1: Egy csöpnyi zene, utána beszélgetek tovább Gáspár Andrással, az M4 Privátbankár.hu lapigazgatójával.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
1: 9 óra 40 perc, stúdiónk vendége Gáspár András, az M4 privátbankár.hu lapigazgatója. Az első részben ugye kicsit emlegettük az inflációs adatokat, és már ott felmerült egy fogalom, ami kérdés lesz, új kihívás, úgymond.
2: Igen.
1: A gazdasággal foglalkozó minisztereknek, ugye leginkább Kármán András, illetve Kapitány István munkássága az, amit ugye itt a szaksajtó majd alaposabban igen fog figyelni, ez nem jelenti aztán másokét nem, de azt gondolom nekik azért most lesz gondjuk, bajuk, hiszen egyrészt van egy komoly költségvetési hiány, ami látható, mértékű, ugyanakkor meg vannak ugye olyan, tényleg olyan döntési kötelezettségek, amelyek meg azt kellene, hogy elkerüljék, vagy hogy anomáliák legyenek, már így is necces problémás. Van mozgástér, vagy ugye a sokat emlegetett uniós pénzek hogyan korrelálnak mindez, mert ugye az költségvetési célra nem lehet fordítani, de ugye azért okosan lehet úgy használni, hogy valamit kiváltsanak belőle, meg hát mi lesz a vagyon visszaszerzése, azért onnan is csoroghat be nem 2 forint, ahogy figyeljük itt a fejleményeket.
2: Hát igen, valóban lesz bőven mit csinálni. Hát ugye azért érdemes megemlíteni a külső kockázatokat, vagy a külső nehézségeket is, mert hogy azok vannak bőven. Ugye az mindenképpen egy kihívás, amivel szembesül a kormány. A hormuzi szorosban továbbra is ugye komoly gondok vannak. Hát naponta, sőt óra-órára változnak a hírek, de azt látjuk, hogy azért ez gyorsan megoldódni nem fog. Még hogyha holnap, vagy akár ebbe a pillanatban azonnal kitörne a béke, azért jöttek olyan figyelmeztetések, hogy az olajellátás, gázellátás, tehát az energiahordozóknak az ellátása a piacokon, az nem tud egyik napról a másikra visszaállni ugyanolyanra, mint amilyen régen volt. Sőt, nyilván akkor az árak sem fognak ugyanúgy visszaállni. Tehát, hogy ott van egy olyan komoly gond, ebben nyilván első ránézésre kevés mozgástere van az új kormánynak, de azért az már látszik, hogy az energiabiztonságunkat már azelőtt sikerült valamelyest növelni, hogy hivatalba léptek volna, hiszen Ukrajnából ugye megindulhatott újra a kőolajszállítás, hogyha sikerül mondjuk rendezni Horvátországgal is a viszonyokat, és erre sem lesz olyan nagyon sok ideje az új kormánynak, akkor tovább
1: lehet. A Kapitány István személyen szempontból azért valami segíti ezt a helyzetet, miután ugye a Shell-nél töltött be pozíciót, tehát azért legalább az energiaiparnak a pörgését, igen, azt abszolút.
2: Hát, talán azért Orbán Anita személye is, hiszen
1: nem, persze, csak
2: visszatér a diplomácia is, mondhatjuk így azért az igazi klasszikus értelemű diplomácia Magyarországra, amit az elmúlt években azért ebből olyan nagyon sokat nem láthattunk volna. Van egy nagyon erős megelőlegezett bizalom is ugye a kormány, az új kormánnyal szemben, azt látjuk a piacok részéről. Ez ugye azért érdekes, mert nem politikai preferenciából, hanem egyszerűen a kiszámíthatóság miatt általában a piacok, a külföldi befektetők, a hitelminősítők azt szokták jobban szeretni, hogyha egy kormány egy választáson marad. Ő róla már tudják, hogy milyen, hogy működik, ezért azt jobban ki tudják számítani azt, hogy mi várható tőlük, ezért ezt szokta jobban szeretni a piac a bizonytalanság helyett. Hát itt nálunk azért ez most jól láthatóan nem így volt, elég csak mondjuk a forint árfolyamára nézni, de hát azért volt is ennek oka, azért az utolsó időszakban, kampányidőszakban konkrét cégek megnevezésével voltak nemzetközi cégek megtámadva, háború kutyáinak, nem tudom minek nevezve, amit nyilván a piac azért hát minimum egy erőteljes szemöldök felhúzással nyugtáz, de leginkább a telefonokat is felemelik, hogy akkor most mi újság. Itt beszélhetünk arról is, hogy a Magyarországon keresztül menő pénzszállító autóra való lecsapás azért a szintén erőteljesen megkérdőjelezte azt, hogy a nemzetközi rendszerben mennyi lehet Magyarországra stabil partnerként számítani, és hát valóban, amit említettél, van egy olyan jellegű hitelességi deficit is, hogy van nekünk egy papírra leírt, jogszabályba foglalt költségvetésünk, aminek az alapjai azért erőteljesen inognak. Azért az első 4 hónapban összejött a soha nem látott mértékű államháztartási hiány, ami gyakorlatilag az éves hiánycél közelében járunk 4 hónap alatt, ami tudjuk, hogy sokszor igaz az, hogy fejnehéz ez, és nem időben nem áll egyenletesen
1: fut le. Ezért korábban is voltak elcsúszások, volt már ilyen 80% fölötti.
2: Így van,
1: és
2: de 4 hónap alatt
1: mindkét oldalon, csak úgy halkan jegyzem meg.
2: Hogyne, főleg a választási időszakban jellemző ez, de 4 hónap alatt ekkora deficitet azért még sosem sikerült az államháztartásban összehozni, és hát valóban vannak olyan intézkedések is, amik a levegőben lógnak. Az árrésztop, az arról valamilyen döntést előbb-utóbb hozni kell, a piactorzító hatása, tehát minden ilyen árakra vonatkozó intézkedésre azt szoktam mondani a közgazdaságtan, hogy ideig, óráig lehet ez, kisebb piaci zavaroknak a kiegyensúlyozására alkalmas lehet, de nálunk ugye már több mint 1 éve érvényben van ez az intézkedés, és ezt már nem nevezhetjük ideiglenesnek. Ne feledkezzünk meg arról se, hogy a választási kampánytól valószínűleg nem függetlenül azért a jövedéki adóemelést is eltolta 1,5 évvel a kormány, 1,5 év múlva a jövedéki adóemeléssel is kezdeni kell valamit, ugye. Tehát munka az lesz, feladat az lesz. Szerintem az első és legfontosabb összességében az a hitelességnek a visszaállítása. Pont azok a intézkedések, azok az események, amik az elmúlt 1,5 évben megtörténtek, azokkal kapcsolatban el kell mondani, hogy igenis helyre tudjuk hozni a költségvetést, igenis lehetséges visszaállítani a normál üzletmenetet, el kell hitetni a hitelminősítőkkel, és valószínűleg itt pótköltségvetésnek az alkotására.
1: Ezt már be is jelentette Kármán András, ugye a hitelminősítők meg kivárnak most a bőszig.
2: Igen.
1: Tehát 100 napot megkapja a kormányzat.
2: Minden esély megvan arra. Valószínűleg az Európai Unióval szintén sikerül majd megállapodást kötni, na de azért ott
1: azért ez kérdés, ugye, amit tettem föl, hogy vajon ezt hogyan lehet úgy okosan használni, hogy minél több költségvetési forrás kiváltani vele, mert direktbe ugye nem lehet beletolni
2: a másikba. Amit viszont lehet, és biztosan lehet, még csak nagyobb trükközésem kell hozzá, felpörgetni belőle az évek óta nagyon gyérülálló magyar beruházási számokat, aminek nyilván lehet, hogy nem elsősorban olyan jellegű költségvetési hozzáléke, hogy nem úgy tömnek belőle belukakat, ebből nem ezt mentősöknek fizetés mondjuk, de adott esetben pontosan megrendelések lehetnek belőle, ebből adóbevételek származhatnak. Szóval azért az, hogyha ezt sikerülne felpörgetni, hát a bázis az gyakorlatilag padlón van, tehát emelkedés mindenképpen fogunk látni, de jó lenne, hogyha ez nominálisan is egy jelentős lenne. Erre azért mindenképpen jók lesznek az uniós pénzek. Azzal együtt is, hogy már most azért Brüsszel is jelezte, hogy mindent nem felejtenek el, mindent nem bocsátanak meg. Vannak olyan összegek, amik szinte kizártak, hogy a határidőn belül olyan intézkedések szülessenek, hogy ezek az összegek teljes mértékben megérkeznek.
1: De ez már előre elhangzott, egy olyan 15-20% ugye ennek. Ugye itt a beruházásoknál arra is gondolok, hogy oké, az építőipar, de teszem, most mondok egy példát, mit tudom én, építenek egy nagy kórházat, ugye az egészségügyi ellátást segíti, nyilván a beruházást azt lehet ebből, és akkor ugye kvázi a tárcának nem kell úgymond erre pénzt áldozni, tehát hogy ilyen szempontból lehet adott esetben ágazati szolgáltatásokat beruházás formában segíteni, anélkül, hogy a költségvetésnek arra kellene pénzt szállnia. Ilyesmire gondoltam például.
2: Pontosan ez megvalósítható. És akkor ott van még az is, hogy azért a választási ígéreteket is meg kellene előbb-utóbb valósítani, tehát számon fogják kérni majd a választópolgárok, és itt volt szó különböző juttatásokról is, a lakosságnak, a társadalomnak kedvező adóváltoztatásokról is volt szó, ugye ezeknek is meg kell találni a megfelelő költségvetési lábát. Én azt gondolom, hogy azért ezek majd elindulnak, nyilván lehet számítani az uniós pénzekre. Említette ezt az elszámoltatást, vagyonvisszaszerzést, ez inkább ez biztos, hogy nagyon árgus szemekkel fogja várni a választópolgár. Komoly bevételeket azért még nyilván itt milliárdokról lehet adott esetben szó, de egyrészt azért ezek hosszadalmas jogi folyamatoknak az eredményei lehetnek, ha csak valaki nem ajánlja föl adott még esetben többen. Önként még azelőtt, azért nagy meglepetésre erre is láttunk példát. De azért, hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, a nagyítónkat elveszünk, akkor ezek nem... ezek az összegek nem akkorák, hogy mondjuk érdemben szabad szemmel is jól láthatóak legyenek egy ország költségvetésében, ezzel együtt abban, hogy a lakosság türelmesebb legyen az átalakulásokban, és mondjuk esetleg a kevésbé kedvezőbb intézkedéseket is a kormányra nem negatívan értékelje, ezeknek az intézkedéseknek is jelentős szerepe lesz hangulatjavításként.
1: No, hát figyeljük igazából, hogy a mozzanának a meghallgatások a héten, holnap már lehet, hogy teljes kabinet, és akkor utána megkezdődik a munka. Figyeljük majd, hogy milyen döntések születnek. Köszönöm szépen, Gáspár András, az mforprivatbankár.hu lapigazgatója volt a vendégünk. Zene, egy kis érdekesség, majd közlekedési információk, 10-kor pedig friss hírek a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!

0: home. Come on, baby, swim this way.
1: Reggeli monitor.
2: Meglepő felfedezés: a naprendszer peremén légkört találtak egy kis bolygó körül. Az áttörést jelentő felfedezés japán csillagászok nevéhez fűződik, akik a naprendszer legtávolabbi zugában, a Neptunuson túli fagyos Kuiper övben végeztek kutatásokat. A Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy mindössze 500 km átmérőjű égitest a 2002 XV93 körül észleltek vékony légkört. Ez a felfedezés alapjaiban írhatja fel a külső övezetről alkotott képet, amit eddig élettelen és mozdulatlan régiónak hittünk. Bár a Plutó rendelkezik gázburokkal, a kutatók eddig nem feltételezték, hogy egy ilyen kisméretű objektum is képes megtartani a légkört. Az XV93 légköre ugyan 500 milliószor ritkább a Földénél, összetételét tekintve pedig főként metán, nitrogén vagy szénmonoxid alkothatja, létezése mégis tudományos szenzáció. Arimatsu Kō, az Ishigakijima csillagászati obszervatórium vezetője szerint ez arra utal, hogy a jeges égitestek nem teljesen inaktívak. A csillagfogyatkozás megfigyelésével azonosított jelenségre eddig két magyarázat született. Az egyik szerint a légkör állandó és egyfajta hideg vulkáni aktivitást tartja fenn belső gázok felszabadításával. A másik lehetőség egy közelmúltbeli kozmikus ütközés, amely átmeneti gázfelhőt hozott létre. A tudósok szerint amennyiben a légkör a következő évtizedekben is fennmarad, az a folyamatos belső geológiai aktivitást bizonyítja a több mint 4 milliárd éves objektumon.
1: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
3: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Ferihegy repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávban váltakozva halad. Torlódik a forgalom a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. A Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton. Akadozik az előrejutása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szél-Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lezárták mától a 17. kerületben a Szabadság utcát a Ferihegyi út és a Baross utca között felújítás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a 19. kerületben az Árpád utcát az Üllői út szerviz útja közelében, mert javítják a csatornát. Lezárták a fél útpályát az 5. kerületben az Irányi utcában, a Belgrád rakpartnál, mert vízvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: Egy perc elmúlt 10 óra, a mikrofonot mögött Németh László és M. Szűcs Péter.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: kezdődött a leendő miniszterek meghallgatása az országgyűlés bizottságaiban.
1: Orbán Anita leendő külügyminiszter azt hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem fog botként a küllők között viselkedni, sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Orbán Anita hangsúlyozta, a magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása lesz. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt szerint a gazdaság beindításának a kulcsa a befektetői bizalom. Legfontosabb feladatának a szerződések, fennálló konstrukciók átnézését nevezte. A turizmusnak külön államtitkárságot hoznak létre, célzott energiahatékonysági programokat indítanak, és felülvizsgálják a Paks 2 projekt szerződéseit. A miniszterek várhatóan holnap teszik le az esküt a parlamentben, és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány. Az egészségügyi miniszter melletti tanácsadó testületet várhatóan a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalin vezeti majd.
0: És akkor annyi friss információ még ehhez, hogy Kapitány István az első miniszterjelölt, aki át is ment a vizsgán. Egyébként ketten tartózkodtak, de a bizottság támogatja Bóna Szabolcs agrárminiszterjelöltet is, és kiderült, hogy Tárkányi Zsolt, aki a kommunikációt vitte a Tiszánán, ő lesz majd Vitézi Dávid miniszter parlamenti titkára. Verseny fut az idővel a globális olajpiac a Morgan Stanley elemzői szerint.
1: A Bloomberg arról ír, hogy ha a Hormuzi szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet. A bank számításai szerint az amerikai export napi 3,8 millió hordóval nőtt, míg Kína napi 5,5 millió hordóval fogta vissza a behozatalát. Ez a két tényező együttesen napi 9,3 millió hordónyi kiesést rúgta meg a világpiacot. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai exportkapacitás fenntarthatósága egyre kérdésesebb, ha pedig a lezárás június végéig vagy júliusig elhúzódik. Az árak a hordonkénti 130-150 dolláros sávba emelkedhetnek.
2: Tőzsde hírek.
0: A Budapest értéktőzsde indexe a BUX mintegy 8%-os mínuszban, lejjebb jött az index, 133.488 ponton a mutató. A forgalom pedig átlépte a 4 milliárd forintot. A vezető papírok szinte mindegyike mínuszban, a MOL 0,4%-kal 4146 forinton, az OTP majd 1%-kal lett olcsóbb 41.770 forinton áll, a Richter 0,3%-os mínuszban 12.620 forinton, a Telekom 0,5%-kal jött lejjebb 2.430 forinton, tovább ütik a 4iG-t az 5,7%-os mínuszban 2.056 forinton. A forint reggel gyengült, azután visszaerősödött, most megint egy picit gyengült. Egy euróért 355 forint 40 fillért kérnek a bankközi devizapiacon, egy dollárért 301 forint 80 fillért kell adni, egy svájci frankért 387 forint 80 fillért kérnek. Nézzük, mi a helyzet Európában. Nos, ott a vezető indexek közül amit látunk, az az, hogy a londoni tőzsde 1% fölötti pluszban, a DAX index 2%-os mínuszban, Párizs ennél komolyabb 7%-os esésben, az olasz tőzsde 1%-os plusz mutat, a spanyol pedig ugyanilyen mértékű mínuszt. Ázsiában is vegyes volt ám a kép, a japán tőzsde végül 4%-os mínuszban zárt, Hongkong pár pontos mínuszban, pillanatok a zárás előtt, a Shanghai Composite 6%-os pluszban zárta a napot. India még nyitva, a kereskedés felén túl 1,2%-os mínuszban, a Szingapur pedig 4% körüli pluszt mutat. Az olajárak most egy pillanatra megálltak, ugye reggel 5% fölötti pluszt láttunk, most olyan 3,5%-os emelkedés mutatnak, ez azt jelenti, hogy lejjebb jöttek az árak. Így a 100 dollár fölött is tartózkodó észak-amerikai könnyűolaj VT jegyzésára 98,80 dollárhoz közelít, a Brent pedig beesett 105 dollár alá, majdnem 20 centtel. Az aranyár folyama 1,1%-kal lett olcsóbb, 4677 dollárt ér egy uncia arany, a platina 1%-kal, a pallánium 6%-kal kerül kevesebbe, az ezüst ára gyakorlatilag nem mozog, a rész pedig egy 4%-os pluszban. A mezőgazdasági termelőjárak közül a gyapot eddig olcsó volt, ez már elmúlt, A szójabab emelkedett legdrágább 8%-kal, a többiek pár centes pluszban, a rizs még 6%-kal kerül többe. A holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama 1,4%-os plusz mutat, 44,80 euró közelében áll június végi szállítással. Egyre nagyobb az a földterület, ahol fóliával, avagy üvegházas technológiával művelnek. Az elmúlt évben mintegy 20%-kal nőtt a terület, mondta megkérdezett agrárszakértő.
1: Simon Attila arról is beszélt, hogy egy ugyanakkor a sátras és üvegházas beruházás között 10-szeres a szorzó. Ez részben a speciális anyagszükséglet miatt van, amit csak külföldről szerezhet be a gazdálkodó. Idehaza nem tudnak megfelelő üveget előállítani.
3: Nincs olyan, aki tud ilyen speciális profil gyártani. A maga az üveg technológia is, ez már teljes mértékben szinte a NASA szintjén van, olyan üvegeket használnak, amit a űrsiklókban használtak, tehát nagyon sok technológiát kell használni. Az üvegekkel az a probléma, hogy magától a portól egyébként száll, ez a felforrósodott üvegbe beleégnek ezek a homokszemcsék, illetve a szennyezőszemcsék, és az nagyon nehéz takarítani, és hogyha azt nem takarítják időben, akkor akár 20% veszteség is lehet fénybe, ami tavasszony vagy télen nagyon fontos.
0: A március élénkülés után a múlt hónapban a lakásbérleti díjak országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig úgy kismértékben, de csökkentek.
1: A kshingatlan.com lakbérindex friss adatai szerint éves összevetésben országosan 6,5%, Budapesten 4,9%-kal drágultak a kiadó ingatlanok. Az országban 17 ezer kiadó lakás volt a piacon május elején. Ezek több mint 60% a fővárosi, 25% a vármegyeszékhelyeken található.
0: Lezárta 2022-ben indult átfogó áramhálózat fejlesztési programját az E.ON Hungária csoport.
1: A 115 milliárd forintos projekt keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be. Az áramszolgáltató teljes fejlesztés sorozata révén több mint 1000 megawatt többletkapacitás jött létre, amely új napelemes projektek csatlakozását tette lehetővé.
0: Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy kiemelt ügyfél kártyaadatainak felhasználásával egy jordán férfi.
1: Az elkövető több száz esetben több mint 700 ezer dollár értékben kísérelt meg online visszaéléseket. A csalások 2024. januárja és 2025. decemberek között történtek, az ügyfél hitelkártya adatait felhasználva.
0: 30-40 millió forintért lehet idén a Balaton déli partján kisebb vízpart közeli büféket venni.
1: A zenga.hu adatai alapján Siófokon a négyzetméter ár elérheti akár az 1,2 millió forintot is, a kisebb településeken inkább 7-900 ezer forintos árszintek a jellemzők. Elemzők szerint egy jó helyen lévő büfé vagy étterem értékét a várható bevétel és a hozam határozza meg. 60-80 millió forintért már olyan vendéglátóhelyek is megjelennek a piacon, amelyek belső vendégtérrel, teljes berendezéssel vagy akár lakórészsel együtt eladók.
0: Május 30-án Budapesten rendezik majd a Bajnokok Ligája döntőjét, így várhatóan több mint 100 ezer szurkoló látogat a fővárosba.
1: Szabados Gábor sportközgazdász elmondta, fejenként akár 1000 euró költéssel is lehet kalkulálni, ennek mértéke igen széles sávban mozog. Jelentős bevétel ez a fővárosi idegenforgalom számára, Szabados Gábort hallják.
4: Akár egy 100 ezer látogatóval is számolhatunk azon a hétvégén, és általában ezeknek a látogatóknak a költése átlagosan az 1000 eurót is eléri. Ez nagyon sok esetben triviális, mert ha valaki mondjuk most akar szállást foglalni, akkor csak a szállásköltség több lesz ennél. Nyilván sok szurkoló úgy érkezik, hogy minimalizálja a költségeit, még az ő költéseiket beleszámolva is az átlag, az bőven eléri az 1000 eurót, tehát akkor már is 1000 euró, egy 100 milliós költésnél tartunk. Ennek ugye a jelentős része a magyar idegenforgalomban csapódik le, tehát szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, közlekedés. Nyilván itt ugye az ideérkezők nagyon széles spektrumon mozognak költési területen. Tehát vannak, akik ezt összekötik egy kisebb vakációval, akár Budapesten kívül is.
2: Időjárás jelentés.
1: Tekintettel arra a tényre, hogy a reggeli monitor műsorvezetőinek kétharmada miskolci illetőségű, illetve születésű, emlékezzünk meg arról, hogy ma van Miskolc város ünnepnapja. Ugyanis 1909-ben ezen a napon adományozott a városnak koronás címert első Ferenc József, amit 1945 után elvett tőlünk az akkor regnáló kommunista hatalom, aztán 1990-ben újra visszakerült. Érdemes megnézni ezt a címert, hát mondjuk így elég eklektikus, szóval, hogy van egy király ilyen lenyugvó nappal, oroszlán, griffmadár, meg egy pasas a tetején, aki ilyen szőlőfürtöket és kalászokat birtokol, de nagyon szép és rendkívül gazdag színvilága, szóval boldog születésnapot kívánunk Miskolcnak, nagyon-nagyon sokáig Isten éltesse. Ahol egyébként esik az eső, csak úgy, mint Budapesten, záporokra, zivatarokra számíthatunk, heves viharokkal és megélénkülő széllel, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.
0: Mégpedig egy kis zenével, utána a foci a téma, hiszen május 30-án BL döntő Budapesten.

0: reggelt. Ez a Reggeli Monitor.
1: 4:10, május 30-án Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét. Ez persze nem csak a csapatoknak komoly kihívás, hanem ugye akkor francia párharc lesz, hanem a szállásadókat is komoly kihívások elé állítja. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint a szobák nagy része már hónapokkal ezelőtt elkelt, így már csak a legdrágább szálláshelyekért versenykednek a szurkolók, ha egyáltalán. Somjai Zoltánt a többi között arról is kérdeztük, mekkora forgalomra számítanak a döntő hétvégén, és hogyan készülnek a több tízezer tömeg fogadására, de beszél majd nekünk erről egyébként a sportközgazdás Szabados Gábor is. Görci Gergely kérdezte őket.
2: Körülbelül mekkora embermennyiségre számítanak a szállodai szegmensben, és ez milyen kihívások elé állítja a szálláshelyeket Budapesten?
3: Az, hogy mekkora lesz a létszám, akik a szállodákban fognak megszállni, ezt össze kellene adnom, mert nagyon régóta nem nagyon található üres szállodai szoba ezekre az éjszakákra. Ez sokkal korábban eldőlt, nagyjából akkor, amikor kihirdették, hogy a BL döntő az Budapesten lesz. A szállodák az éppen aktuális kapacitásuknak egy bizonyos részét már akkor lekötötték. Nem az lesz a kérdés, hogy mekkora foglaltsága lesz a szállodáknak, hanem az lesz a kérdés, hogy azokat milyen áron értékesítették.
2: Ha az ember különböző szállásfoglaló oldalakra fölmegy most, akkor itt esetenként több milliós éjszakánkénti árakat is lát már a fennmaradó helyekre. Meddig mehetnek föl még ezek az árak, és mennyire hajlandóak az emberek még ekkora összegeket is kifizetni ezekért az éjszakákért?
3: Nekem az a tapasztalatom közül, hogy korábbi szállodás évekből, ahol külföldön BL döntő volt, hogy az ár plafon az a végtelenségig föl tud menni. Amíg szabad kapacitás létezik, és egyébként van kereset rá, és van vevő, aki azt megveszi, addig a szállodák emelni fogják az áraikat. Nagy valószínűség egyébként a több milliós árak, amiket lát az ember, azok már az utolsó körben megmaradt lakosztályoknak az ára.
2: Nyilván, hogyha mondjuk ennyi szurkoló érkezik a városba, és ezek mind szállást szeretnének foglalni, ez nem egy szokványos dolog. Mik azok a legfontosabb intézkedések, amikkel készülnek a budapesti szálláshelyek ezeknek az embereknek a fogadására?
3: Nyilván nagy mértékben függ attól, hogy mi a vendégköre. Elsősorban a luxus szállodákban megjelenő VIP vendégre azért föl kell készülni, milyen speciális igényeik vannak, hányan utaznak, hogyan utaznak, milyen elvárásaik vannak, amik az ottani szállással kapcsolatosak, ez hogyan illeszhető be magának a BL döntőnek a programjába, ki hogyan közelíti meg majd a stadiont, hogyan érkezik. Nagyon-nagyon sok minden van, amit figyelembe kell venni. De hát itt a három csillagos szálloda is ugyanúgy, meg a két csillagos szálloda is ugyanúgy meg fog tenni. Én nem hiszem, hogy ott vendégkörben különösebben más elvárás lehetne, mint a korábbi gyakorlatuk. Nyilván itt az igazán kérdője, hogy azért a magasabb árért milyen plusz extra szolgáltatásokat tudnak ajánlani.
2: Önnek mi a tapasztalata, milyen típusú szálláshelyek fogytak el először, mik azok, amikre a leghamarabb lecsaptak a BL döntőre érkező szurkolók?
3: Itt mindenre. Tehát itt igazából nem lehet azt mondani, hogy először a három csillagos, meg négy csillagos szállodák meg fogytak el, vagy az alacsonyabb kategória, mert esetleg olcsóbb volt az ár. Itt nagyon nagy mértékben attól függ, hogy a szálloda milyen stratégiával értékesítette ezt a hétvégét.
2: A Bajnokok Ligája irányából volt megkeresés egyébként a Szállodaszövetség vagy budapesti szállodák irányába, akár igények tekintetében, akár valami felkészítő anyag, vagy bármi figyelmeztetés arra, hogy mire készüljenek, mivel számoljanak így a BL döntő környékén?
3: Az UEFA egész biztosan ismeri azokat a forgatókönyveket, amiket minden évben az adott helyszínen végig kell, hogy csináljanak. Annak megfelelően, hogy éppen melyik szállodában az UEFA-nak melyik részlegét, melyik dolgozóit szállásolta el, illetve az általuk kezelt vendégek, VIP-k, promóterek, szponzoroknak a kérdését, minden évben ugyanazt a forgatókönyvet követi az UEFA.
2: A szállások kérdéskörén kívül kíváncsiak voltunk arra is, milyen egyéb költségek merülnek fel a szervezők, illetve az ide látogató szurkolók részéről. A Bajnokok Ligája döntő üzleti oldaláról, valamint annak hosszú távú gazdasági és turisztikai hatásairól Szabados Gábor sportközgazdást kérdeztük. Mekkora biznisz jelent Budapest számára ez a mostani Bajnokok Ligája döntő, mekkora bevételt fog ez várhatóan hozni a főváros számára?
4: Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy nagyon komoly, több 10 milliárd forintos bevételt jelent a budapesti vállalkozások számára. Azért így fogalmazok, mert nyilvánvalóan ez nem egy olyan összeg, ami közvetlenül jelentkezik valamilyen a rendezéssel kapcsolatos költségselő szervezett számláján, hanem ez elsősorban a vállalkozásokat, illetve Budapest környékének a gazdaságát úgy általában gazdagítja. Tehát én mindig látni kell, hogy egy sportesemény rendezésnél a költségeket azt valamilyen központi szerv viseli. Ez ebben az esetben nyilván egyrésztről az MLS, másrészt a vele együttműködő Nemzeti Sportügynökség ZRT, másrészt viszont a bevételek azok jellemzően azoknál a vállalkozásoknál csapódnak le, ahol az ideérkező szurkolók és egyéb látogatók elköltik a pénzüket. Bő 60 ezer turkoló várható az eseményre. De nyugodtan mondhatjuk, hogy ennél jóval többen fognak érkezni. Minden ilyen nagy eseménynél általános az, hogy több szurkoló érkezik, mint amennyinek egyébként helye van a mérkőzésre. Nagyon sokan jönnek azért, hogy együtt legyenek a többi szurkolóval, ott legyenek a mérkőzés közelében, illetve nyilván a nézőkön kívül értelemszerűen közreműködők is érkeznek, maguk a csapatok, illetve ugye nagyon sok olyan személy, aki itt a mérkőzés szervezésében, lebonyolításában részt vett. Akár egy 100 000 látogatóval is számolhatunk azon a hétvégén, és általában ezeknek a látogatóknak a költése átlagosan az 1000 eurót is eléri. Ez nagyon sok esetben triviális, mert ha valaki mondjuk most akar szállást foglalni, akkor csak a szállásköltség több lesz ennél. De még azok is, akik esetleg akár mondjuk szállás nélkül érkeznek, nyilván sok szurkoló úgy érkezik, hogy minimalizálja a költségeit, még az ő költéseiket beleszámolva is az átlag, az bőven eléri az 1000 eurót. Tehát akkor már is 1000 euró, egy 100 milliós költésnél tartunk. Ennek ugye a jelentős része a magyar idegenforgalomban csapódik le, tehát szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, közlekedés, mint tömegközlekedés, mint taxik és egyéb közlekedési megoldások, hiszen természetesen ezeknek a szurkolóknak mozognia kell, akkor is, ha csak a reptérről kell eljutniuk a Puskás arénáig, de akkor is, hogyha nem repülővel érkeznek, és mondjuk az országhatároktól jönnek Budapestre, ezek is komoly kiadások. Nyilván itt ugye az ideérkezők nagyon széles spektrumon mozognak költési területen, de vannak, akik összekötik egy kisebb vakációval, akár Budapesten kívül is, természetesen vannak, akik akár mondjuk reggel jönnek, és késő este, vagy mondjuk másnap hajnalban távoznak is. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy vannak komoly költségei is természetesen egy ilyen döntő rendezésének, ugye csak az emelet majdnem egy 1 milliárd forintos költséggel számol a Nemzeti Sportügynökséggel karöltve, plusz ugye is nagyjából 300 millió forintos adókedvezményt is kaptak azok a szervezetek, akik itt részt vesznek a lebonyolításban, ami nyilván az állam kasszából egy hiányzó összeg lesz, tehát az is egy költségként tekinthető, tehát ez már is azt jelenti, hogy bőven több mint 1 milliárd forint kerül elköltése azért, hogy ez a döntő megrendezésre kerüljön. Az egyértelmű, hogy a beérkező összegek az ennél lényegesen magasabb, ilyen értelemben ez egyfajta gazdasági élénkítésnek is tekinthető, illetve hát nyilván annak a költésnek, amit itt a látogatók megvalósítanak, annak van egy jelentős adóvonzata is, áfa és egyéb vonzata. Ilyen értelemben azért bőven fog visszacsorogni is az államkasszába összeg. Ugyanakkor mindezek mellett nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ez még mindig elsősorban egy marketing projekt. Tehát az, hogy Magyarországot és elsősorban Budapestet tudja ez a döntő népszerűsíteni, ismerté tenni szerte a világban. Aki nézi a Bajnokok Ligája mérkőzéseket, látja, hogy minden alkalommal ott vannak a Road to Budapest, tehát az út Budapest feliratok a mérkőzés helyszínén, illetve a televízióban is. Gyakorlatilag az egész szezonon keresztül nagyon fontos megjelenéseket kapott Budapest ezzel kapcsolatban, és ez része a közbeszédnek, és azt ne felejtsük el, hogy a kelet-közép-európai régióból a volt szocialista országok között a Bajnokok Ligája időszakban rajtunk kívül csak Moszkva és Kijev, tehát két viszonylag nagy ország fővárosa rendezhetett Bajnokok Ligája döntőt. Ebből a szempontból is egy nagyon komoly presztízzel bír az, hogy Budapest rendezheti ezt a mérkőzést.
2: Említette, hogy mekkora marketing erővel bír ez a mostani BL döntő hosszú távon, milyen gazdasági, illetve turisztikai hatása lehet ennek a BL döntőnek?
4: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ne csak a turisztikára gondoljunk ilyenkor. Nyilván a leglátványosabb az, hogyha egy országnak, egy városnak az ismertsége megnő, akkor ez milyen turisztikai bevételekkel függ össze. És ugye itt mindig hangsúlyozni kell azt, hogy ez nem egy egyedi eset, hogy Magyarország ilyen nagy jelentőségű sporteseményt rendez, hiszen nagyon sok fontos sportesemény került már megrendezésre Magyarországon az elmúlt években, akár itt ugye atlétikai világbajnokság, úszó világbajnokságok, tehát ezeknek azért van egy egymásra épülő hatása, amelyek nagyon jól felerősítik egymást. A jövőben is ez tudja erősíteni Budapestnek a turisztikai központ jellegét, már pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy immár azért Európában nagyon fontos desztináció lett Budapest és Magyarország. Itt minden olyan döntés, ami a magyar gazdasággal kapcsolatos, arra hatással tud lenni az, hogy Budapest és Magyarország hogyan jelenik meg a médiában, milyen képet tudunk festeni magunkról. Tehát ilyen értelemben ezt egy komplex országimás kampány részeként kell igazából felfogni, hogy újra egy ilyen nagy sporteseményt rendezünk, és ha ebből a kontextusból vizsgáljuk azokat a költéseket, amelyek ugye erre megvalósulnak, akár itt a rendezési költségekkel, vagy más adókedvezményekkel kapcsolatos állami költségek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha összességében nézzük, hogy egy ilyen hatású országimás kampányt, amit ezek a sportesemények kifejtenek, egy hagyományos média termékeken keresztül, média kampányokon keresztül, televíziós reklámokkal, internetes reklámokkal próbáltunk volna elérni, az sokkal-sokkal többe kerülhetett volna, mint ezeknek a sporteseményeknek a megrendezése.
1: Az elmúlt percekben Szabados Gábor sportközgazdászt hallották, előtte a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét, Somjai Zoltánt. Zenélünk fél 11-kor, rövid hírekkel zárom a reggeli monitort.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
5: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 10:11, a mikrofonnál M. Szűcs Péter. Megkezdődött a leendő miniszterek meghallgatása az országgyűlés bizottságaiban. Orbán Anita leendő külügyminiszter hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem botként fog a küllők között viselkedni, hanem sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt szerint Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. A miniszterek várhatóan holnap teszik le az esküt, az országgyűlésben is megalakulhat így a Magyar Péter vezette kormány. Egyébként átment már a vizsgán Kapitány István, akkor az agrárminiszter jelölt, Szabolcs Hegedűs Zsolt, illetve Orbán Anita is bizalmat kapott, és hallgatják Ruszin Szendi Romulus, csak kimondom, a leendő honvédelmi minisztert is. Középtávon fenntartatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte hangsúlyt. A többi között ez is elhangzott a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték. A hitelminősítő szakértője szerint pozitív az euró bevezetés célja, de a Fitch egyelőre nem számol ezzel a lehetőséggel. A márciusi élénkülés után a múlt hónapban a lakásbérleti díjak országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten alig érezhetően, de csökkentek. A KSH ingatlan.com lakbérindex friss adatai szerint éves összevetésben országosan 6,5%, Budapesten mintegy 5%-kal voltak drágábbak a kiadó ingatlanok. Az országban 17 000 kiadó lakás volt a piacon május elején, ezek több mint 60% a fővárosi ingatlan, 25% pedig a megyeszékhelyeken található.
0: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde index a BUX 0,5%-os mínuszban 133.825 ponton, a forgalom közelíti az 5 milliárdot. A vezető papírok mindegyike mínuszban, a MOL 0,4%-kal jött lejjebb 4148 forinton, Az OTP 0,5%-kal 41.970 forintra esett vissza, a Richter 0,4%-kal lett olcsóbb 12.610 forinton, a Telekom 0,3%-del 2.434 forinton, a Forage 4,2%-kal szakadt be 2.088 forintot ér. A forint erősödik, aztán picit gyengül, picit erősödik, de abszolút ellátható tartományon belül. Egy euróért most például 354 forint 90 fillért kell adni, egy dollárért 301 forint 30 fillért kérnek, egy svájci frankért 387 forint 40 fillért. Európában az indexek közül London 0,3%-os pluszban, a DAX index pár pontos mínuszban, bár elindult most fölfelé. Párizs 0,7%-kal van lejjebb, az olasz és a spanyol index 0,2% fölötti pluszban. Ázsiában is vegyes volt a mozgás, Japán 0,4%-os mínuszban zárt, Hongkong 0,2%-os, vagyis egészen pontosan pár pontos pluszban, inkább itt a kereskedés végén azért sikerült átlépni a mínusz tartományt. A Shanghai Composite az végül 1,1%-os pluszban zárta a napot, és akkor nézzük még Indiát, aki egyébként nyitva van, és a kereskedés vége felé közelít. Ugye ott komoly mínuszok voltak napközben, most 1,4%-os mínusznál tart, Szingapur pedig 0,4%-os pluszban. Az olajárak lejjebb jöttek, még lejjebb, reggel 5% fölötti pluszban állt, most 2%-os emelkedés mutatnak. Ez azt jelenti, hogy hajnalban az észak-amerikai könnyűolaj, a VT $100 fölött volt, most $97.30, a Brent $103.60, és ugye reggel jártunk 106 környékén. Az arany 1%-kal olcsóbb, $4,684 ér egy unci arany. A platina 0,5%-kal lett olcsóbb, a többi fém, a palládium, az ezüst és a rész pedig pár centen drágább. A mezőgazdasági termelőárak közül ugye foglalkoztunk, a kávé tovább esik, 1,1%-kal olcsóbb, ezen kívül még a gyapot olcsóbb valamelyest, az összes többi pedig nem jelentős mértékben, de drágul, talán a rizs, illetve az 6%-kal, a szójabb pedig 8%-kal kerül többe. És akkor a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama az 1%-os pluszban 44,60 euró centen áll június végi szállítással. Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy kiemelt ügyfél kártyaadatainak felhasználásával egy jordán férfi. Az elkövető több száz esetben több mint $700,000 értékben kísérelt meg online visszaéléseket. A csalások 2024. januárja és tavaly decemberre között történtek, az ügyfél kártyaadatait felhasználva.
0: Időjárás jelentés.
7: Marad ez az erősen felhős, borult idő. Kisüthet a nap napközben, de azért záporok, zivatagra számítsunk. Egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat, a szél olyankor megélénkül. Hideg nem lesz, a hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késsel 12 és 18 fokra számíthatunk. Megköszönöm egész reggeli figyelmüket, az elmúlt 4 órában M. Szűcs Pétert hallották, 11-kor friss hírek itt a Trend FM-ben. Egykor találkozunk, akkor megnézzük, hogyan teljesített a tőzsde fél időben.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyen házhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 11 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Megkezdődött a leendő miniszterek meghallgatása az országgyűlés bizottságaiban. Orbán Anita külügyminiszter jelölt azt hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem botként fog a küllők között viselkedni, sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterelnök miniszterjelölt szerint Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosság.

0: Ságnak. Russzin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt bejelentette, nem mennek magyar katonák sem Ukrajnába, sem Csádba, és nem állítják vissza a sorkatonáságot sem. A miniszterek várhatóan holnap teszik le az esküt a parlamentben, és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány. Középtávon fenntarthatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte a hangsúlyt. Egyebek mellett ez is elhangzott a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték, a hitelminősítő szakértője szerint pozitív az euróbevezetés célja, de a Fitch egyelőre nem számol ezzel a lehetőséggel. A súlyos évek óta tartó vízhiány komoly kihívás elé állítja a magyar mezőgazdaságot és a vetőmagágazatot. Nem csak a terméskilátásokat rontja, hanem a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Vetőmagszövetség közleménye. A szervezet álláspontja szerint széles összefogás mellett gyors alkalmazkodásra, innovatív nemesítésre és tervszerű cselekvésre, például fokozottabb öntözésfejlesztésre van szükség. Az európai kontinens vízhiánya 2018 óta folyamatosan halmozódik, és a legtöbb régió azóta sem heverte ki ezt a hiányt. Versenyt fut az idővel a globális olajpiac, a Morgan Stanley elemzői szerint. A Bloomberg arról ír, hogy ha a hormuzi szoros júniusig zárva marad, az eddig árfékezőként működő tényezők kimerülhetnek, ami az olajárak jelentős emelkedéséhez vezethet. A bank számításai szerint az amerikai export napi 3,8 millió hordóval nőtt, míg Kína napi 5,5 millió hordóval fogta vissza a behozatalát. Ez a két tényező együttesen napi több mint 9 millió hordónyi kieséstől óvta meg a világpiacot. Az elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az amerikai exportkapacitás fenntarthatósága egyre kérdésesebb, ha pedig a lezárás június végéig vagy júliusig elhúzódik, az árak a hordonkénti 130-150 dolláros sávba is emelkedhetnek.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,2%-os csökkenés mellett 134.240 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti az 5,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,5%-os mínuszban 4.142 forinton, az OTP 0,1%-kal erősödött 42.230 forintra. A Richter 0,2%-kal csökkent 12.630 forintra, a Magyar Telekom 0,1%-kal került lejjebb és 2.440 forinton jegyzik. A bitcoin 80.791 dolláron és 30 centen áll, 1,7%-os mínuszban, illetve 1,6%-kal csökkent az Ethereum 2.333 dollárra és 24 centre. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 18 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 301 forintot és 70 fillért, egy svájci frankért 387 forintot és 63 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 79 fillér, a cseh koronáé 14 forint 60 fillér, egy angol font 410 forintba és 64 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,4%-os mínuszban, a frankfurti DAX 1,1, a párizsi CAC 0,8%-kal csökken. A milánói bőrze 2,1, Madrid 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal erősödött 97 dollár 63 centre, a Brent jegyzési ára 2,7%-os pluszban 103 dollár 98 centen áll. Egy uncia aranyért 1,1%-os csökkenés mellett 4676 dollárt és 20 centet kell fizetni a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, hosszabb, rövidebb időre kisüthet azért a nap. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, és egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat megélénkülő széllel. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
2: Köszöntöm Önöket! A mai műsorban három korábbi beszélgetést ismétlek meg. Először az év vendéglőse Gianni lesz a vendégem, majd ismét meghallgathatjuk, hogy miért különleges falu Megyer. Végül a rockrajongók nagy örömére ismét tudatjuk, hogy megjelent printformában a Metal Hammer. Most viszont jöjjön pár turisztikai és gasztro érdekesség a világból.
1: Menni, enni, turizmus és gasztronómia.
2: A Michelin Guide a legismertebb és a legelismertebb étterem kalauz a világon. Világszerte fine dining éttermek konyhafőnökei és tulajdonosai áhítoznak a kalauz által odaítélt értékelésekre, vagy egyáltalán csak arra, hogy bekerüljenek a piros könyv lapjaira. Széleskörű befolyása, ismertsége ellenére azonban az útmutatót még mindig titokzatosság övezi, és a kérdés, hogy hogyan lehet Michelin csillagot kapni, még mindig gyakran felmerül. Ráadásul az egyre népszerűbb kiadvány díjkategóriái körül is számos félreértés, pontatlanság figyelhető meg. A Magyarország egész területét bemutató Michelin kalauz tavalyi megjelenése után itt az idő, hogy a sokak által emlegetett, de gyakran pontatlanul használt kifejezések és kategóriák eredetét bemutassuk, és azok fogalmait tisztázzuk. Kezdi a nagyszerű kisokost Király Márton, a Dining Guide újságírója. Az útikönyvet eredetileg 1900-ban indította útjára Franciaországban a Michelin gumiabroncsgyártó vállalat, hogy az autósokat több utazásra ösztönözze. De a csillagokkal csak 1926 óta értékelik az egyes éttermeket. Az egyes útikönyvek helyszín szerint vannak elkülönítve, de világhírneve ellenére a Michelin nem minden régiót és nem minden országot fed le. Még. 2022-ig kellett várni például az első olyan magyar kalauzra, ami nem csak a budapesti, hanem az ország többi részén található éttermeket is bemutatta. Az első kalauz megjelenése után több mint 100 évvel később a Michelin még mindig hasonló módszereket alkalmaz az éttermi értékelésekre, mint induláskor. Az áhított csillagok odaítéléséhez a Michelin kalauz ellenőrei ezreit alkalmazza, akik a világot járva megkóstolják a kiválasztott éttermek ételeit. A magasan képzett ellenőrök évente több száz éttermet látogatnak meg, hogy a legjobbak közül is a legjobbakat tüntessék ki. A Michelin ellenőrök mindig névtelenül érkeznek, inkognitóban kóstolnak, hogy az étkezések során ne részesüljenek semmilyen kivételezett bánásmódban. Az ellenőrök ugyanúgy foglalnak, étkeznek és fizetnek az étkezésükért, mint az átlagos vendégek. Ha az ő tapasztalataik eltérnek bárki másétól, az aláásna az étterem kalauz hitelességét. Az ellenőrök anonimitását olyannyira komolyra veszik, hogy a Michelin azt tanácsolja nekik, hogy még a legközelebbi barátaiknak és családtagjaiknak se beszéljenek munkájukról. Az egyes régiók ellenőrzései után a Michelin kalauz igazgatója találkozik a régióban működő csapat ellenőreivel, hogy az úgynevezett csillagüléseken megvitassák az egyes éttermek végső értékelését. Ezek az ülések gyakran napokig tartanak, hiszen minden egyes létesítményt egyenként vesznek górcső alá, és addig üléseznek, amíg egyhangú döntés nem születik. Az eredményeket azután az ország vagy régió specifikus útmutatóban teszik közzé. És akkor a csillagok. A Michelin által osztogatott minősítések közül a legismertebbek az úgynevezett Michelin csillagok. Ezek az inkább virágra hasonlító szimbólumok jelzik a világ legizgalmasabb konyháit, megjelenésüket általában nagy izgalom előzi meg, mint az éttermi világban, mind a gasztronómiáért rajongók körében. A Michelin kalauz pontosan meghatározza az egyes csillagok által képviselt minőséget, de fontos tisztázni, a Michelin csillagokat az éttermek kapják, és nem a séfek. Nincs olyan, hogy Michelin csillagos séf, Michelin csillagos étterem van. Ha a konyhafőnök elhagyja az éttermet, a csillag nem megy vele együtt. Az étterem konyhájának lehetősége van megtartani a kiérdemelt csillagot vagy csillagokat, de ez már nagyban múlik az érkező új séf tehetségén és vezetői képességein is. Az egy Michelin csillagos helyeken magas színvonalú konyhát találunk, ezeken a helyeken érdemes megállni, ha feléjük visz az utunk. A kétcsillagos kategóriában olyan helyeket találunk, melynek kiváló konyhája megír egy külön kitérőt is. A legmagasabb, három Michelin csillagos helyek pedig azok a kivételesen magas minőségű éttermek, amikért érdemes külön utazást is tervezni. És milyen sokan teszik? Az éttermek tehát 0 és 3 csillag közötti értékelést kaphatnak ételeik minőségéért. A fogások vizsgálata 5 kritérium alapján zajlik. A felhasznált alapanyagok minősége, az ízek és a főzési technikák mesteri elsajátítása, a séf személyisége a konyhában, az ár-érték arány és a látogatások közötti következetesség a meghatározó szempontok. Ez persze nem a feltételek teljes listája, inkább csak nagy vonalakban vázolt irányelvek. A Michelin nem is kívánja nyilvánosságra hozni az összes feltételét, nehogy az egyes séfek kipipálandó tétellistaként kezeljék ezt, és ezekre koncentráljanak eredeti, izgalmas, önazonos konyhák kialakítása helyett. A végső minősítést soha nem egyetlen látogatás vagy ellenőrzés alapján döntik el. Ehelyett az ellenőrök egy csoportja többször is meglátogatja az éttermeket, hogy biztosítsa a minőség egyenletességét. A legfontosabb, hogy a névtelen bíráknak utasítást adnak ki, hogy a csillagok odaítélésekor ne vegyék figyelembe az étterem berendezését vagy a kiszolgálást. Lehet, egy étterem lenyűgözően berendezett és a pincérek aprólékosan képzettek, de ha az ételek nem felelnek meg a követelményeknek, akkor a hely nem kap csillagot. Hasonlóképpen egy visszafogott berendezésű, de kivételes ételeket kínáló étterem is jogosult lehet a teljes csillaghármasra. A Michelin csillagok esetében csak az étel számít. Az elérhető legmagasabb minősítés a 3 Michelin csillag. Bár a Michelin csillag a leghíresebb, nem csak ez az egyetlen elismerés, ami a kalauzban szerepel. A csillagok mellett a Michelin 1955 óta, a Bib Gourmand 2016 óta a Michelin Plate, 2020 óta pedig a zöld csillagot is kiosztja, ha az adott régióban ezekre érdemes helyet talál. Bib Gourmand. A Bib Gourmand szokták tévesen a Michelin csillag előszobájának is nevezni, sőt, megint csak tévesen alacsonyabb értékű díjazásnak tekintik. Valójában a Bib Gourmand egy külön kategória, amely a zsebbarátabb ár-érték arányban kiváló konyhákat ismeri el. Míg a csillagos éttermeknél nincs árkorlátozás, a Bib Gourmand éttermeknek egy bizonyos meghatározott ár alatt kell háromfogásos menüt kínálniuk, amelyet a helyi átlagárak határoznak meg. Ez Európában jelenleg 35 euró. A Bib Gourmand tehát semmiképpen sem vigaszdíj. A minősítés szimbóluma 1997 óta a Michelin kabala figurájának a mosolygó képe, a Bibendum, ami jó összhangban van ezzel a népszerű, szerethető kategóriával. Azokat az éttermeket, amelyek nem nyertek csillagot, vagy nem kaptak Bib Gourmand minősítést, de a Michelin ellenőrök felkeresésre érdemesnek tartják, a Michelin tányér jelöli. Ezek azok az ajánlott katalógusba került éttermek, amik, bár a csillagokig még nem érnek fel, konyhájuk figyelemre méltó. A Bib Gourmand helyett inkább a Michelin Plate az, ami a csillag előszoba lehet, hiszen ezt az értékelést ugyanazon szempontok alapján ítélik oda egy étteremnek, mint a csillagokat. Gyakran előfordul, hogy az étterem először ajánlottként kerül be a katalógusba, a csillag csak később jelenik meg a neve mellett. Zöld Michelin csillag. A zöld Michelin csillag különálló a kalauz összes többi kitüntetésétől, és csak olyan éttermeknek ítélik oda, amelyek a fentieken túlmenően etikusan és környezetbarát módon működnek. A zöld csillagot csak azok az éttermek kapják meg, amelyek már rendelkeznek más Michelin díjjal, legyen az Michelin csillag, Bib Gourmand vagy Michelin tányér. A zöld csillag bevezetésekor a Michelin kalauz elárulta, hogy ellenőrei nem követnek konkrét kritériumokat a cím odaítélésekor, tekintettel arra, hogy minden étterem és régió egyedi feltételekkel rendelkezik. Az ellenőrök azonban valószínűleg több tényezőt is figyelembe vesznek, többek között azt, hogy az étterem helyi és szezonális alapanyagokat használ-e, az élelmiszer hulladék mennyiségét és a hulladékgazdálkodást, az ökológiai lábnyomot és a beszállítók megbízhatóságát. És ezentúl vannak még egyéb szimbólumok és egyéb minősítések is. A különböző régiók katalógusaiban különféle szimbólumokkal találkozhatunk. Külön jele van a figyelemre méltó borkínálatnak, vagy a szaké választéknak, piktogram jelzi a szép kilátásra nyíló teraszt, a street food kategóriába eső éttermeket, vagy azt, ha a pultnál ülve szolgálnak ki minket. Az étterem kényelmét, belső dizájnját keresztbe tett kés villaikonja jelzi, de kiemelt jelzést kapnak a régió sajátos konyháját bemutató figyelemre méltó helyek. Így például a spanyolországi katalógus feltünteti a tapaszbárokat, míg az angliai kalauzban a felkeresésre érdemes pubokat jelzi külön képecske. A csillagok, tányérok és mosolygó kabala figurák jelezte minősítések mellett a Michelin kalauzban találhatunk különleges díjakat is. Ilyen például a katalógus által a legjobb borszakértőnek odaítélt Michelin Sommelier Award, de külön díjjal Michelin Young Chef Award-ra jutalmazzák az év ifjú chef felfedezettjét, de kiadhatják a Michelin Opening of the Year külön díjat is. Az utánpótlás képzésben kiemelkedő munkát végzőket a Michelin Chef Mentor Award ismeri el, a személyzet és a házigazda munkáját pedig a legjobb szervíz díjával tüntetik ki. Az akkor szállodavállalat újjáéleszti az eredeti, legendás Orient Express vonatot, sőt, 2024-ben megnyitja az első Orient Express márkájú hoteleket is. A várhatóan 2025-ben útjára induló vonat terveit egy párizsi VR kiállításon mutatták be. Az eredeti Orient Express 1883 és 1977 között kötötte össze Párizst Isztambullal, a két város között nem egészen 76 óráig tartott az utazás. A legendás név nem tűnt el teljesen az európai vasúti hálózatról, de az akkor által újra gondolt egyben a 21. századi igényeknek is megfelelő vonaton, az a 17 eredeti vasúti kocsi, ez 12 háló, egy étkező, 3 társalgó és egy podgyászkocsi is közlekedik majd, amelyekre 2015-ben bukkant rá Arthur Mettetal történész a lengyelországi Malaszevice vasútállomásán. Az első Orient Express-t egy belga mérnök, George Nagelmackers tervezte 140 évvel ezelőtt. A vonatot 1924-ben újra tervezték, és most is újra álmodják. Az Orient Express központi attrakciója egy Art Deco stílusú bárkocsi lesz, zöld bársony kárpittal és üvegpulttal. Az asztalokon csörgőóra jelzi majd, hogy elérkezett a vacsora vagy a koktélok ideje. Az asztal egyik gombját megnyomva már szolgálják is fel a pezsgőt, egy másikkal pedig a személyzetet lehet majd hívni. Az étkező kocsiban tükrös mennyezet alatt hangulatos lámpaernyőkkel megvilágított asztaloknál fotelekben ülve fogyaszthatják el az utasok az ebédet és a vacsorát. A lakosztályokban nemes fa és bőrborítású válaszfalak, fával, gyöngyházzal és bronzzal kirakott fejtámlák nyújtanak csodás látványt. Az akkor említett 6 Orient Express La Dolce Vita vonatot is üzemeltet majd 2023-tól, ezek Olaszország 14 régióján keresztül fognak közlekedni, római, firenzei és milánói megállókkal, illetve később Rómából Párizsba, Splitbe és Isztambulba is indulnak majd járatok. Ezzel párhuzamosan az akkor egy új Orient Express Hotels márkájú luxus szállodaláncot is alapít. 2024-ben nyílnak meg az első házak, az Orient Express La Minerva Rómában, valamint a 45 szobás tetőkertes Orient Express Palazzo Donna Giovanelli Velencében. Riadban pedig 2030-tól terveznek üzemeltetni egy további Orient Express szállodát. És még pár érdekesség az Orient Expressről. Az Orient Express számos bestsellernek és mozifilmnek volt ikonikus helyszíne, azonban a luxusvonat jóval több ennél. Helyet kapott a művészetben és az irodalom történetben is, nem véletlenül. Az eredeti Orient Express víziója egyértelmű volt, lehetővé szerette volna tenni azt, hogy az európai utazás egy fényűző, kényelmes dolog legyen abban az időszakban, amikor az utazás veszélyes és kiszámíthatatlan volt. Az Orient Express 1883. október 4-én tette meg az első útját, 40 utassal a fedélzetén indult el a párizsi Jardelé pályaudvarról, az úti célja pedig Konstantinápoly volt. Az út 13 napig tartott, és olyan városokban megállt, mint München, Bécs vagy Várna. Az eredeti Orient Express vonatok a 20. század elején élték aranykorukat, az 1930-as években voltak a legnépszerűbbek. 70-re azonban a fényük megkopott, a vonatutak helyett a légi közlekedés vált vonzóvá az utazni vágyók számára. Utolsó útjára 2009. december 10-én indult, 4 nappal később, december 14-én pedig eltűnt az európai vasúti menetrendekből. Az 1970-es években az Orient Express-t üzemeltető gazdasági társaság hanyatlani kezdett. Egyre kevesebb utas mellett folyamatosan nőttek a felújítási és a karbantartási költségek. A vállalat végül úgy döntött, hogy a vonatokat eladják elsősorban a francia, az osztrák és a német nemzeti vasúttársaságoknak. Az 1980-as évek elején két amerikai vállalkozó is megvásárolt több vonatot, aminek köszönhetően megszülethetett a Venice Simplon Orient Express, ami Londonból Velencébe és Európa más városaiba viszi az utasokat. Az Orient Express-szel számos híresség, politikus és arisztokrata utazott, az interjőr minden egyes darabja a stílusosságot és az eleganciát hirdette. Az Orient Express 7 olyan kocsival rendelkezett, amely történelmi szempontból is kiemelkedő volt, ezeket francia művészek alkotásai díszítik, és Isztambulba, Londonba, Párizsba és Velencébe szállították az utasokat. Az Orient Expressen utazni önmagában is élvezett volt, de a Le Train Bleu testesítette meg az igazi luxust. A vonat elegáns metálkék színben pompázott és aranydíszítést kapott, hogy méltán legyen főszereplője Agatha Christie Gyilkosság az Orient Expressen című művének. Évente közel 350 ezer ember teljesíti a zarándoklatot, az El Camino-t, ez ugye a Szent Jakab út, amely több útvonalat foglal magában, ám mindig a spanyolországi Santiago de Compostela katedrálisban ér véget. Európában és a világ más részein is számos olyan hosszú távú gyalogos útvonal létezik, amely a Camino élményt, vagy legalábbis hasonlót kínál. Ezek az útvonalak akkor is tökéletesek lehetnek, ha már teljesítette valaki a Caminót, és más útvonalakat keres, ígéri az Euronews, amely össze is gyűjtött néhányat az El Camino alternatíváiból. Az egyik a Via Transilvánica Romániában. A 2022-ben átadott 1400 km hosszú útvonal az ország északi részétől dél felé halad, érintve 108 várost és falut. A turistaút létrehozásának ötlete Alin Jusserju fejében született meg 12 évvel ezelőtt, aki az El Caminohoz hasonló útvonalat szeretett volna létrehozni. Az álmot több mint 10 000 önkéntes segítette megvalósítani. Az első ember, aki teljes hosszában végigjárta a Kárpátokon keresztül vezető útvonalat, maga Jusserju volt, 2 hónapig gyalogolt a Románia északi részén található Putnától a szerb határhoz közeli Szörényvárig. A másik ilyen ajánlat a Via Frassigena, svájci és olaszországi szakaszokkal. Ez az egyik legrégebbi feljegyzett zarándok útvonal Európában, a teljes több mint 2000 kilométer hosszú útvonal az angliai Canterbury székesegyházból indulva Franciaországon és Svájcon átvezet Rómáig, Péter és Pál sírjáig. Azonban a legtöbb zarándok Svájcban, a Szent Bernát hágónál kezdi meg a zarándoklatot, az út hossza így is több mint 1000 kilométer. Míg az El Camino-n számos zarándok szállás található, itt nincsenek ilyenek. A Via Frassigena tehát ennyiben más élményt kínál, viszont azt is lehetővé teszi, hogy érdekes városokat ismerjünk meg a zarándoklás során. A harmadik javaslat Japánba szól, Kumano Kodo és Shikoku Henro. A Kii félszigeten található Kumano Kodo 70 km hosszú. Több ösvényből áll, amelyek mind a középkori Kumano templomhoz vezetnek. A zarándokút több régión is keresztül halad Japán délkeleti részén, hegyeken és gyönyörű falvakon át. A Shikoku szigeten található Shikoku Henro 1200 km hosszú és körkörösen fut. A 4 prefektúrán keresztül haladó, ennek megfelelően 4 szakaszból álló útvonal mentén 88 templomot és számos másik szent helyet lehet meglátogatni. A Kumano Kodohoz hasonlóan ez az zarándok út is a középkorból származik, és először egy Kukai, más néven Kobo Daishi nevű buddhista szerzetes térképezte fel. A szerzetes a Shingon buddhizmus fontos alakja volt, aki élete nagy részét a vallás eme ágának terjesztésére áldozta. A Szent Olaf út viszont már Norvégiában található, amelyik ugyancsak egy ősi zarándok út Európában. A rajta járó túrázók 9 különböző összesen, mint egy 3000 km hosszú útvonalon, nyugodtájakon, festői falvakon átközelíthetik meg a Trondheimi székesegyházat, ahol Szent Olafot eltemették. Az utazók 1032 óta használják az utat, amelynek mentén számos menedékhelyet építettek az évszázadok során. A Szent Olaf út megtétele kicsivel több tervezést igényel, mivel a szálláshelyek nagyobb távolságra vannak, mint máshol. Az itteni zarándoklás szezonjai májustól augusztusig tart, ősszel már nem érdemes útra kelni a rossz idő és a rövid nappalok miatt. Mások a viszonyok Törökországban, a Lükiai úton. Az út azon ősi útvonal a kombinációja, amelyeken egykor a lükiai emberek jártak, a türkiszkék színű tenger mentén, sziklás partokon és elhagyatott strandokon átvezet. Lükia a történelmi neve a Teke félszigetnek, amely Törökország délnyugati részén nyúlik a földközi tengerbe. Az 509 km hosszú úton a régiót egykor uraló ősi civilizáció számos emlékét felfedezhetjük. Az útvonalon a szálláshelyek távol helyezkednek el egymástól, és néhány falu között túl nagy a távolság ahhoz, hogy egy nap alatt lehessen megtenni az utat. Ez azt jelenti, hogy ha végig akarunk menni az útvonalon, akkor egyes pontjain táborozni kell, és persze a felszerelést is cipelni kell gyaloglás közben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél 12 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Megkezdődött a leendő miniszterek meghallgatása az országgyűlés bizottságaiban. Orbán Anita külügyminiszter jelölt azt hangsúlyozta a magyar külpolitika jövőjével kapcsolatban, hogy az európai döntéshozásban nem botként fog a küllők között viselkedni, sokkal inkább egy lesz a többi küllők között. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt szerint Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosságnak. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszterjelölt bejelentette, hogy nem mennek magyar katonák sem Ukrajnába, sem Csádba, és nem állítják vissza a sorkatonaságot sem. A miniszterek várhatóan holnap teszik le az esküt a parlamentben, és megalakulhat a Magyar Péter vezette kormány. Az egészségügyi miniszter melletti vezető tanácsadó testületet várhatóan a Nobel-díjas biokémikus Karikó Katalin irányítja majd. A márciusi élénkülés utána a múlt hónapban a lakásbérleti díjak országosan 2%-kal emelkedtek, Budapesten 1%-kal csökkentek. A KSH ingatlan.com lakbérindex friss adatai szerint éves összevetésben országosan 6,5, Budapesten 4,9%-kal drágultak a kiadó ingatlanok. Az országban 17 000 kiadó lakás volt a piacon május elején, ezek több mint 60% a fővárosi ingatlan, 25%-uk a vármegyeszékhelyeken található. A súlyos évek óta halmozódó vízhiány komoly kihívás elé állítja a magyar mezőgazdaságot és a vetőmagágazatot. Nem csak a terméskilátásokat rontja, hanem a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Vetőmag Szövetség közleménye. A szervezet álláspontja szerint széles összefogás mellett gyors alkalmazkodásra, innovatív nemesítésre van szükség és tervszerű cselekvésre. Az európai kontinens vízhiánya 2018 óta fokozatosan halmozódik, a legtöbb magyar régió azóta sem heverte ki ezt a hiányt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os csökkenés mellett 134.233 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 6,7 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 6%-kal csökkent 4.140 forintra, az OTP 1%-kal került lejjebb 42.150 forintra. A Richter 12.660 forinton stagnál, a Magyar Telekom 2.444 forinton áll, 1%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euróért 301 forintot és 78 fillért kérnek. Egy amerikai dollárért, elnézést, 1 euróért 355 forintot és 23 fillért kérnek. Egy amerikai dollár 301 forintba és 81 fillérbe kerül, egy svájci frankért 387 forintot és 55 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 1%-os erősödésben, a frankfurti DAX 2%, a párizsi CAC 1%-kal áll a pozitív tartományban, a milánói börze 0,2, a madridi 0,1%-kal korrigál felfelé.
0: Időjárás jelentés.
3: Erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, emellett hosszabb, rövidebb időre azért kisüthet a nap. Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egy-egy intenzív, heves vihar is előfordulhat, a szél megélénkül. A hőmérséklet 20 és 26 fok között várható, késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést nyerte el a miskolci Ehető Erdő élményprogram a Green Destination nemzetközi versenyén a virágzó közösségek kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén, az ITB Berlin kiállításon adták át Németországban. Miskolc egyébként olyan nemzetközileg elismert destinációkkal versenyzett a döntőben, mint Bohiny, ugye Szlovéniában, Isabella de Basilea a Fülöp-szigeteken, Lanzarote Spanyolország, Niseko Japán vagy Párnu Észtország. A stúdióban a vendégem Fekete Angyal Enikő, a Visit Miskolc Destináció Management Szervezet ügyvezetője. Csak ki tudta mondani, szervusz Enikő.
2: Szervusz Sándor, köszönöm szépen a meghívást.
1: Picit gurulj közelebb a mikrofonhoz. Legyen épp így. Akartam mondani, hogy lassan bérletet vehetsz hozzá, mert 3 héttel ezelőtt is itt voltál. Akkor lebegtetted már egyébként, hogy ha lehet, hogy Berlinben majd valami nagy durranás készül, de hát ami aztán megtörtént, az még titeket is meglepett.
2: Ez így van.
1: Voltak éppen erről a projektről, az, hogy az újságok megírták, pár mondatot tudunk, de szeretném, hogy egy kicsit felgöngyölítenéd, hogy miről van szó, illetőleg mik voltak azok a, esetleg talán azok az elemek, amik mondjuk a zsűrit lenyűgözték, mondjuk ha így kimondjuk a címét, hogy az Ehető Erdő, az engem már lenyűgöz.
2: Igen, ez egy már eleve egy üzenetet hordozó cím, de hogy miről is van szó közelebbről, hát itt, hogyha a belföldi relációban gondolkozunk, ugye ezt az adást magyar hallgatók hallgatják, akkor arra kell, sokszor arra asszociálnak Miskolcról, hogy Miskolc még mindig egy ipari város. Igazság szerint az elmúlt évtizedek során a város nagyon sokat változott, és nem csak körbe öleli a Bükk, hanem valamilyen szinten a Bükk hegység egyre inkább meghatározza ugye a város identitását.
1: Ha már ott van.
2: Így van. És hát a turizmus területén belül is ugye elindult egyfajta brandváltás a jelenlegi menedzsment alatt, amikor is pont az a célunk, hogy használjuk ki ezt, hogy a város egy része a Bükki Nemzeti Park területén fekszik, ezzel gyakorlatilag egy unikális lokációt tud magáinak Miskolc, Magyarországon nem nagyon tudunk hasonló versenytársat, és az elmúlt évek során felépült egyrészt egy olyan turisztikai közösség, egy olyan szolgáltatói közösség, amelyik a természetre, a természetközelségre, a természetben megtalálható akár erdei alapanyagokra, gasztronómiára, és ezekre a hívószavakra építi az új üzeneteit. És hát ez a pályázat is tulajdonképpen ezt foglalja össze. Hát ez nyilván nem volt egy rövid átfutású projekt, tehát magát a pályázatot egyébként egy évvel ezelőtt adtuk be, és az egész bírálati folyamat azért több szakaszon megy végig, amíg ugye idáig a eredményhirdetésig Berlinig eljutottunk. De hát alapvetően azért adtuk be magát a pályázatot, mert szeretnénk a nagyvilágnak megmutatni Miskolcnak ezt az új szerethető arcát, ahol találkoznak az erdei alapanyagok az asztallal, az éttermek asztalával, vagy éppen a helyi termelőknek az alapanyagai szintén ugye a gasztróba beszállítódnak, és hogyha hozzánk ellátogatnak vendégek, akkor olyan egyedi természetközeli élményben lehet részük, például akár az Ehető Erdő programon keresztül, amivel egyelőre máshol az ország többi részén nem találkoznak. Elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy ez a szemlélet majd terjed tovább, de itt valóban egy szemléletet közvetítünk akkor, amikor egy ilyen programra eljön a vendég.
1: Hát pont erre akartam rákérdezni, azért minden magyarországi város elmondhatja magáról, hogy a gasztronómiára odafigyelnek, megpróbálják a környékről beszerezni az alapanyagot kistermelőktől, tehát itt megvan. Itt viszont azért, ahogy említetted egy fél mondattal, azért ez egy több éves projekt végeredménye. Itt azért kellett, hogy a csillagok, vagy ha most a csillagokat behelyettesítjük vállalkozóknak, vagy gondolkodóknak, akik egyébként vállalkozásként mondjuk a gasztronómia, vagy akármilyen területen dolgoznak Miskolcon, azok úgy összeálljanak. És ez a döntés, ez előbb-utóbb, aztán meghozta ezt az eredményt.
2: Pontosan így történt. Körülbelül 6 évvel ezelőtt kezdődött ez a sztori, amikor ott egy erdész, Miskolcon, Bozsó Gyula, és egy helyi étteremnek a séfje készítettek egy közös projektet, nevezetes, ez COVID alatt, ugye 2020-at értünk.
1: Akkor mindenki ment az erdőbe.
2: Éppen rájöttek nagyon sokat az erdőbe menni, és az erdészünknek eleve megvolt ez a nagyon különleges tudása a bükki gasztroalapanyagok tekintetében. A séfnek meg volt a kísérletező kedve, hogy ezekből az alapanyagokból mit tud kihozni, és ráadásul egy fine dining étteremről beszélünk, Michelin ajánlott étteremről, úgyhogy ez egy szakácskönyv, az ő kettőjük koprodukciójában készült el egy szakácskönyv, aminek az volt a címe, hogy az erdő finom, és ekkörül ez a program, ez tulajdonképpen ilyen lépésről lépésre épült, tehát egyébként nyilván egy jelentős részben pont a világjárványnak köszönhetően azért elmondhattuk azt, hogy eleve világszerte felértékelődtek azok a desztinációk, ahol a természet közvetlen közelsége megtalálható. Ugye átértékelődött, egy kicsit átpozicionálódott a turizmus, tehát kevésbé a világvárosokba vágytunk. Ugye fontos volt, ha visszaemlékszünk erre a kifejezésre, hogy távolságtartás. Uh-huh. Na hát ezt az erdőben, meg a természetben ezt ugye meg lehetett valósítani. Úgyhogy magyarul felértékelődött ez a természetközeliség, és egyre több turisztikai szolgáltató vállalkozó vette észre ott Miskolc környékén is, hogy ez egy olyan unikális kincs, tehát egy olyan valami van a kezünkbe, amire most, ha jól odafigyelünk, és jól gondoskodunk, vagy gondozással veszük körbe ezt a történetet, akkor hát ebből nagyon szép fejlődés sülhet ki.
1: Ez hogyan valósult meg Miskolcon? Mert ugye oké, hogy elkészült egy szakácskönyv, a két szakembernek a fejéből kipattant, de akik csatlakoztak ehhez az egészhez, az ő kettejüknek a gondolatához, ők milyen alapon, vagy mivel szálltak be? Mivel gondolkodtak?
2: Az a helyzet, hogy akkor ott a pandémia után az útkeresés jegyében ezek a turisztikai és gasztrovállalkozók egy civil közösségbe tömörültek. Uh-huh.
1: Tehát az is kellett hozzá.
2: Az is kellett hozzá, így van. Tehát ez a beszélgetés, az együtt gondolkodás. Nyilván mindenki azt kereste, hogy tudunk ebből a gödörből minél előbb, és lehetőség szerint előre és hatékonyan kilábalni, és akkor nézzük meg, hogy mi van a kezünkben, miből tudunk főzni, és innen indult a gondolat. Az egyesület neve a Bükki Kör, Miskolc és környéke turisztikai szereplőjét fogta össze, szálláshelyeket, gasztrovállalkozókat, tehát éttermeket, bükki borászokat, és magát az erdészt, és ebből az együtt gondolkodásból született egy, még ott 2023 környékén egy nemzetközi gasztroturisztikai konferencia, amit Lilafüreden a Hotel Palotában rendeztünk meg, egy ikonikus helyen, ugye megint csak a Bükki Nemzeti Park közepén, de ugye Lilafüred egyúttal Miskolc része. És hát az is egy olyan gondolatébresztő alkalom volt, amikor együtt gondolkodtunk tulajdonképpen Magyarország vezető séfjeivel, borászaival, és valahol a fenntarthatóságot jártuk körbe, a mitől lesz fenntartható egy étterem, ugye ezek nagyon trendi hívószavak mostanában, és mondtad az előbb, hogy ugye ma már szinte mindenhol ugye helyi alapanyagokra építenek, hát ugye ez van fókuszban, de mit lehet a helyi alapanyagokkal kezdeni, és nálunk ugye milyen helyi alapanyagok vannak, ugye az erdő az, amit azért a mindennapokban nem használunk magától értetődő módon, és aztán a gasztrokonferenciát követően ott ugye az Északerdő is beszállt ebbe a csapatba, ők üzemeltetik a Lilafüredi Erdei Kisvasutat, és aztán a Hotel Palota elkezdett ilyen úgynevezett erdélyi Gastro Express kirándulásokat szervezni a közönségének, a szálló vendégeknek, és ez így épült lépcsőről lépcsőről, aztán becsatlakozott éppen akkor nyílt meg 2024-ben, ha jól emlékszem, a Bükki Nemzeti Park új látogatóközpontja Miskolc határában, a Szeleta Park látogatóközpont, ők a bükk flóráját és faunáját mutatják be egy fantasztikus kiállítótérben. Aztán szintén ott működik a Diózsőri városrészben a Szimbiózis Alapítvány, akik társadalmi fenntarthatósági szempontokat szem előtt tartva hátrányos helyzetű fiatalokat, vagy valamilyen sérült betegséggel élő fiatalokat foglalkoztatnak, és ők szintén helyi erdei bükki alapanyagokból feldolgozott termékeket állítanak elő, amik ma már sok miskolci vendéglátó pultjain megtalálhatók. Tehát úgy mindig jött hozzánk egy-egy új gondolat, új vállalkozó, és aztán közben a Városi Turisztikai Szervezet is ugye új menedzsmentet kapott kvázi az én személyemben, ahol tovább vittem ezt a gondolatot, és akkor mire én már odaértem egy évvel ezelőtt, már annyira láttuk ezt, hogy mi egyrészt Miskolcnak turisztikai szempontból egészen egyszerűen szüksége van arra, hogy megfogalmazzuk és újra fogalmazzuk, és újra csomagoljuk a várost, és megmutassuk ennek a városnak a valódi arcát, és nagyon szerethető arcát a világnak. És ennek az is kristálytisztán látszott, hogy ennek a legjobb alapja valóban ez a Miskolc a bükkvárosa szemlélet lesz.
1: Mikor döntöttétek el, hogy pályáztok, illetőleg milyen kritériumoknak kellett megfelelni, hiszen egy pályázat arról szól, hogy kiírják, vagyis meg kell felelni különféle dolgoknak.
2: Hát igazság szerint, amikor én tavaly január óta vagyok a cégnél, gyakorlatilag az első döntésem az volt, hogy pályázunk, mert aztán március vége volt a pályázat beadási határideje, és igazság szerint a szintén a bükki kör kezdeményezésére Miskolcváros turisztikai szervezete a korábbi menedzsment alatt már pályázott egyszer a Green Destinations pályázatán 2023-ban, akkor az avas fejlődés történetét mutatta be az akkori pályázatban. Azra is egyébként már top 100-ba került a pályázat. És ez a következő pályázat, hát itt egy a kritériumrendszer mondjuk úgy, hogy tovább finomodott, mert itt ugye ez a szervezet, aki kiírja ezt a pályázatot, a Green Destinations, jó hosszú név lesz, ez egy nemzetközi turisztikai fenntarthatóság minősítéssel foglalkozó szervezet, Hollandiában van a központjuk, minden évben kiírják ezt a versenyt világszerte, és hát a belépési kritériumok azok egészen egyszerűen az adott jelentkező desztinációk vagy városok fenntarthatósági működésüket kell, hogy valamilyen szinten felvillantsák. Ugye ahhoz, hogy egy desztináció ilyen turisztikai minősítést kapjon, ez egy 100 pontos kritériumrendszert kell teljesíteni, és hogyha valaki be akarja adni ezt a pályázatot, akkor először ebből 15 pontot kell teljesíteni, mivel pedig most mi másodszor adtuk már be, mint Miskolc város, ezért 30 pontot kellett ebből a szempontrendszerből kipipálni, vagyis ez annyit jelent, hogy ezzel tulajdonképpen a város a nemzetközi turisztikai fenntarthatósági minősítés közelébe jutott, mert a minősítést, mert ehhez pedig körülbelül olyan 60%-nál kezdődik emlékeim szerint a különböző fokozatok. Ez annyit jelent, hogy egy ilyen elérhető távolságba került az, hogy például Miskolc város nemzetközi turisztikai fenntartható minősítést szerezzem.
1: Ezt csak el kellett küldeni, vagy prezentáltatok is?
2: Ezt elküldeni is kellett, prezentálnunk is kellett többször, több etapban volt tulajdonképpen az eredményhirdetés, mert az, hogy a legjobb 100-ba bekerültünk, ugye itt világszerte mennek be pályázatok a Bírálóbizottsághoz, több mint 600 pályázat
1: hát
2: mennek a világ minden
1: részéről. Japántól elkezdve a Kanári-szigetek.
2: Igen, és az, hogy a top 100-ba kerültünk, azt annak az eredményhirdetése Franciaországban, Montpellierben volt tavaly szeptemberben. Utána Dubajban volt egy következő konferencia novemberben, ott tudtuk meg azt, hogy beszűkítettek minket a kategóriánkba, a top 6-ba.
1: És ez
2: a top 6 kapott.
1: Hát igen, ugye ezt lebegtetted meg múltkor.
2: Igen, hogy meghívást már kaptunk Berlinbe, de hogy igazán ki lesz dobogós, és a dobogó melyik fokára léphetünk fel, azt ugye mi se tudtuk, úgyhogy ez minket is óriási meglepetésként ért, és nyilván nagyon-nagyon örültünk.
1: Csak elhangzott, hogy Green Destinations Awards goes...
2: Miskolc.
1: Igen. Aha.
2: Ez óriási élmény. Volt egyébként az említett Bozsó Gyula, az erdész barátunk, ő egy menet közben már a Miskolc a Bükkvárosa turisztikai nagykövete, és ő vette át a díjat a város egyik alpolgármesterével.
1: Mit érzékel az odalátogató ebből a projektből? Mert ugye az oké, hogy most prezentáltatok, persze megnyertétek, nagyszerű igen. dolog, de hát a látogatót, a turistát az érdekli, hogyha oda megy kvázi ennek a hírnek a hallatára, akkor ő azt szeretné megérinteni, megtapogatni, megkóstolni. Azt miről szól ez ott nekik?
2: Maga a pályázat egyébként, ez az Erdei Gastro Express ehető erdő pályázat, ez annak a turisztikai ökoszisztémának a felépüléséről szólt, ami az elmúlt 6 évben lezajlott, amiről az előbb egy kicsit meséltem, és akkor ennek a pályázatnak, vagy ennek a szemléletnek van egy konkrét turisztikai terméke, ez a ehető erdő, Erdei Gastro Express kirándulás. Ezt meghirdetjük minden hónapban áprilistól októberig bezárólag. Előre lehet rá jegyet foglalni, és nagyon részletes információt lehet találni a www.erdeigastroexpress.hu oldalon, úgyhogy ezt ajánlom a hallgató figyelmébe, hogyha érdeklődnek ez iránt a kirándulás iránt. Itt magát a pályázati anyagot is megtalálják, hogy milyen időpontokba indítjuk a kirándulást, és egyáltalán mindent, hogy hogyan épült fel ez a közösség, kik a szereplők.
1: És hova történnek ezek a kirándulások? Milyen állomások?
2: Hogy néz ki maga a program? Először egy 3 órás bükki kirándulásban lesz részünk, ahol ugye először a Lilafüredi erdei kisvonattal kizakatolunk az erdőbe, egy ilyen 20 perces zakatolás után megérkezünk az erdő a bükk mélyére. Nem a menetrend szerint közlekedő Lilafüredi ágon megy a vonat, hanem egy zárt ágon Mahóca irányába. És aztán leszállunk az erdő közepén, ahol egyébként valójában van egy megálló, mégpedig az a megálló neve, hogy ehető erdő, és egy rövid másfél órás sétára, túrára indulunk, és ezen a túrán ugye az erdésztől Bozsó Gyanától hallunk egy nagyon humoros szakvezetést, ami tulajdonképpen bevezet minket ebbe a ehető erdei világba, és megismerkedünk közelebbről azokkal az erdei alapanyagokkal, amit utána meg is tudunk ugye majd az étterembe kóstolni, hogyha séta végén visszaszállunk a kisvonatra, már ott is kapunk némi kóstolót az erdészek által gyűjtött különböző gasztróba felhasznált alapanyagokból.
1: De ezekben hús is van? Mert az erdő tartalmaz húst is.
2: Ezek még itt ezek még csak lekvárok, magok,
1: de nem ott a kisvonaton, hanem egyébként a végén.
2: Hanem amikor visszaérünk a kisvonattal az étteremhez, ez bonyolult módon egyébként végállomás az étterem neve, mert ugye maga az étterem épület, az egyébként eredendően a Lilafüredi kisvonat Miskolc városi végállomása. Ugye ez az egy Michelin ajánlott étterem, és ott bemegyünk az étterembe, és azt, amit az erdőben, amivel megismerkedtünk, és esetleg az évszaknak megfelelően begyűjtöttük az alapanyagot, az abból készült ételeket itt az étteremben, ugye fine dining minőségben, egy 6 fogásos menü keretében meg is kóstoljuk.
1: Mekkora csoportok
2: tehát
1: ezek?
2: Egy komplex élményt tudunk kapni. 60 főben maximalizáljuk, ez 2 kisvonat szerelvényt uh-huh. jelent, amit egy speciális kis mozdony húz, és 60 fő jöhet maximum a kirándulásokra, és az étteremben pedig úgy emlékszem, hogy 40 főben korlátozzuk, akik részt vehetnek. Tehát itt nem tömegturisztikai terméket szeretnénk ebből csinálni, megint csak ugye az exkluzivitás és a fenntarthatóság jegyében, tehát mi nem lerohanni szeretnénk az erdőt, hanem azért kirándulás közben is figyelünk arra, hogy ne bántsuk a környezetet.
1: Köszönöm szépen, hogy ismét itt voltál, és elmondtad. Gratulálunk a díjhoz, az ehető erdőhöz, ami a Green Destinations fődíját nyerte meg, világ legelsője lett, hát olyan versenytársakkal, akiket ugye itt a beszélgetés elején felsoroltunk. Úgyhogy akkor most már mindenki tud erről, legalábbis ezen a szűk mesdjén, várni kell a jelentkezőket, hogy az a kétszeri kisvonatos kirándulás az megvalósuljon. Köszönöm, hogy itt voltál. Fekete Angyal Enikő, a Visit Miskolc Destináció Management Szervezet ügyvezetője volt a vendégem. Köszönöm.
2: Köszönöm a meghívást.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dél van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. A kormányzati kommunikáció jövőben új alapelvek szerint működik, nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda a kormány hivatalos weboldalán, ez jelent meg a kormány.hu-n. A közleményben azt írták, hogy az elmúlt években a közpénzből működtetett állami kommunikáció sok esetben pártpolitikai kampányok eszközévé vált. A kormány.hu és más állami felületek gyakran lettek gyűlöletkeltő, félelemkeltő, a nemzetet megosztó üzenetek felületeivé. A közlemény szerint ezek a dolgok változni fognak, a jövőben a közérdekű tájékoztatás alapelveire építenek, hiteles és ellenőrizhető információkra, átlátható kormányzati működésre, nyugodt és emberséges hangnemre. Középtávon fenntarthatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte a hangsúlyt. Egyebek mellett ez is elhangzott a Fitch Ratings legutóbbi podcastjében. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték. A hitelminősítő szakértője szerint pozitív az euróbevezetés célja, de a Fitch egyelőre nem számol ezzel a lehetőséggel. A súlyos évek óta halmozódó vízhiány komoly kihívás elé állítja a magyar mezőgazdaságot és a vetőmagágazatot. Nem csak a termés kilátásokat rontja, hanem a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti, egyebek mellett ezt tartalmazza a Vetőmag Szövetség közleménye. A szervezet álláspontja szerint széles összefogás mellett gyors alkalmazkodásra, innovatív nemesítésre és tervszerű cselekvésre, például fokozottabb öntözésfejlesztésre van szükség. Az európai kontinens vízhiánya 2018 óta fokozatosan halmozódik, és a legtöbb magyar régió azóta sem heverte ki ezt a hiányt. Amerikai bankot fosztogatott Budapestről egy kiemelt ügyfél kártyaadatainak felhasználásával egy jordán férfi. Az elkövető több száz esetben több mint 700 ezer dollár értékben kísérelt meg online visszaéléseket a csalások 2024. januárja és 2025. decemberek között.

0: történtek, az ügyfél hitelkártya adatait felhasználva. Előre be nem jelentett látogatásra érkezett a német védelmi miniszter Kijevbe. Boris Pistorius az ukrán vezetéssel a két ország védelmi-ipari együttműködésének bővítéséről tárgyal. A német politikus azt mondta, az új projektek középpontjában a legmodernebb, különböző hatótávolságú pilóta nélküli rendszerek fejlesztése áll, beleértve a nagy hatótávolságú mélységi csapásmérő képességeket is.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 0,1%-os csökkenés mellett 134.495 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,3%-kal erősödött 4.178 forintra, az OTP 0,1%-os pluszban 42.240 forinton áll. A Richter 0,2%-os mínuszban 12.640 forinton, a Magyar Telekom 0,1%-kal csökkent 2.440 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint 44 fillér, egy amerikai dollár 302 forint 11 fillér, egy svájci frank 387 forint és 86 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 83 fillér, a cseh koronáé 14 forint 62 fillér. Egy angol font 410 forintba és 74 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 0,3, a frankfurti DAX 0,2%-kal erősödik, Párizsban a CAC 0,8%-kal csökken, Milánó 0,4, Madrid 0,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,3%-kal erősödik, 97 dollár 62 centnél jár, a Brent jegyzési ára 2,5%-os pluszban 103 dollár 80 centen. Egy uncia aranyért 1,3%-os csökkenés mellett 4668 dollárt és 70 centet kell fizetni. A holland gáztőzsdén a június végi határidő szállításban 1 megawatt órányi energiahordozó 44 euróba és 75 eurócentbe kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Erőteljessé válik a gomoly felhő képződése, mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, heves viharok is előfordulhatnak. A szél megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul majd.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
1: Köszöntöm Önöket, kevesen tudják, de Magyarországon akár egy egész falut is ki lehet bérelni. A 20 főnél is kisebb lélekszámú település Veszprém megyében található, a falu teljes mértékben a vendégek igényeihez alkalmazkodik, így ideális helyszín lehet bármihez, rendezvényhez, esküvőhöz, a születésnaphoz, vagy akár baráti összejövetelekhez is. A kisközséget úgy hívják, hogy Megyer, a telefonvonal túloldalán pedig komendant Irén Megyer, falu polgármestere. Csókolom Irén! Szép napot!
2: Üdvözlök mindenkit, szép napot!
1: Először is azt szeretném kérni, hogy helyezze el a térképen, hogy hol van Megyer.
2: Megyer Veszprém megyében, azon belül a Sümegi járásban. Sümeg és Sárvár közti szakaszon a 84-es útvonalról lehet letérni. Egy kicsi zsákfalucska vagyunk a Marca folyó mentén.
1: Ez ugye János, tehát Sümeg és Jánosház, az is a 84-es,
2: igen.
1: Ugye? Igen. Hát a gyönyörű Bakonyban. Ugye most a viccel élve azt kellene megkérdeznem, mert hogy tudom a számok alapján, hogy 18, hát én zalai gyerek vagyok, úgymond a bevalósi, igen, bevalósi van a faluban, akár még név szerint is lehetne őket említeni, de ön is a 18-ak egyike?
2: Így van, én és a családom, tehát a 18-ból mi négy főt teszünk ki, összesen 7 család él Megyeren.
1: Ön mióta Megyer polgármestere?
2: Ez most már a második ciklusom Megyeren. 2020-ban időközi választáson nyertem meg a helyi egybizalmát. Előtte a szomszéd településen voltam 2 cikluson keresztül polgármester, csak ukon már nem szerettem volna tovább polgármester lenni, onnan el szerettünk volna költözni a családommal, és így botlottunk bele ex-kollégám hirdetésébe, hogy innentől kezdve a Megyer mint falu nem kiadó, hanem eladó, és akkor hívtam őt fel, hogy mi is a probléma, és így jelentkeztünk úgymond Megyerre, hogy hát akkor szeretnénk megvenni ezt a kis falucskát, mármint azokat az ingatlanokat, amik a vendégházak, mert hogy 2004-2006 körül lett kitalálva ez a koncepció, hogy fel lettek vásárolva a lakhatatlan romos ingatlanok, és ezek lettek kialakítva vendégházakká, valamint a település szívében a fajta, a rendezvényközpontunk és annak a területe. Ezek lettek felújítva, és 2010-től működik a helyi turizmus Megyeren.
1: Nagyon sok mindent elmondott ebben pár mondatban, amire rá szerettem volna kérdezni. Ugye az egyik legfontosabb, hogy annak idején, amikor ez az ötlet megvalósult, és valakik benyúltak a zsebükbe, akkor ez egy befektetői csoport álmodta meg ezt a projektet?
2: Nem teljesen, inkább egy családi baráti csoport találta ezt ki, akik pályázati forrás segítségével létesítették meg ezeket a vendégházakat, és így alakították ki közös együttműködésben ezt a lehetőséget, hogy a falu úgymond bérelhető legyen, mert hogy ebből a társaságból került aztán ki a polgármester is, így a közigazgatás, a vállalkozói szféra így úgymond egy kézben tudott működni, és egy ember irányítása alatt igazán jól, hatékonyan.
1: Tehát akkor, ha jól értem, akkor vannak Megyeren olyan házak, amiben laknak a megyeriek, és igen, vannak olyan házak, amikben nem laknak állandóan a megyeriek, hanem amiket ki lehet bérelni. Hogyan néz ki ez a település szerkezetében? Hol vannak ezek a, tehát hol laknak a megyeriek a falu központjában, ezek a kis parasztházak, amiket egyébként felújítottak, ezek pedig a falu szélén, vagy hogy kell elképzelni?
2: Az egész falu egy utcából áll, egy kicsiből. És a faluk közepén található a pajta, egy nagyobb területtel, a hozzátartozó területtel, lábos pajtával, tehát ez egy közösségi szintér, és valójában a pajta körül egy ilyen 50-100, maximum 100 méteres körzetben helyezkednek el a pajta körül a vendégházak. Tehát a régi falusi építészeti jelleget próbáljuk őrizni, és úgymond, aki hozzánk látogat el, azt igyekszünk visszacsöppenteni, akár egy skandben, ilyen mínusz 50-60 évet. Mert hogy a település megjelenése és arculata az egységes, és próbáljuk felidézni így a régi tárgyakkal is, illetve az építészetben is tükrözve a régi falusi életet.
1: Hány házat lehet birtokba venni?
2: 8-at.
1: És ez azt jelenti, hogy összesen
2: illetve
1: akkor...
2: van a pajta.
1: Igen, akkor összesen hány ember tud egyszerre nem megyeriként megyeren tölteni éjszakákat?
2: 50 fő.
1: 50 fő. Ezek a házak, ezek a klasszikus, mert láttam fényképet, klasszikus tornácos házak, tehát hosszú tornáccal, ami jellemzés megadja a falusi léptéket. Milyen állapotban voltak ezek? Miből épültek annó annak idején?
2: Ezek zömében vályog és kőházak voltak. Ezek lettek felújítva teljes mértékben, úgyhogy megmaradtak azok az építészeti vonások, mint például a pici ablakok, a vastag falak, a fagerendás mennyezet. Ezeket igyekeztünk megőrizni, ahol csak lehetett. Volt, ahol nem tudtuk megőrizni, mert akkora felújítást kellett eszközölni az ingatlanokon, hogy inkább kiváltottuk modernebb megoldásokkal. De alapvetően minden ház különböző, tehát nem egységes stílus található az ingatlanokban, mindegyiknek megvan az egyénisége. És egyébként a házak különlegessége, hogy mindegyik el van nevezve, mégpedig virág és bokor nevekkel láttuk el a házakat, mivel egy utca van, ezért ne főutca 5, főutca 8, 11-be kelljen a vendégeknek megkeresni a házikójukat, hanem így megtalálják a bodzát, az orgonát, a magnóliát, a picspangot, a borókát, berkenyét, tehát ezek a...
1: Hát mondjuk ezeket lehet, hogy nehezebb megjegyezni, mint azt mondanák, hogy főutca 3, vagy főutca 1, berkenye, boróka. Igen, keres.
2: Amikor enyhén illuminált állapotú
1: igen. Ezek a, ugye, akkor azt most már tudjuk, hogy ezek a házak vályog és tégla kompozíció vagy vegyítésével készültek. Milyen komfortfokozatban vannak? Ugye azért ma már Magyarországon nagyon-nagyon sok vendégház van, gondolom viszik ugyanazt a trendet, tehát a megfelelő fűtősi rendszer, a légkondicionáló rendszer, ugyanúgy ezeknek a házaknak a sajátja?
2: Igen.
1: Megtartották-e a konyhákat már úgy, hogy aktívan lehet a konyhába főzni, hiszen mondjuk a parasztházaknak, ezeknek a típusú parasztházaknak a legfontosabb eleme a konyha volt, akár középütt, vagy akár hátul, attól függően, hogy hogyan gondolták ki annak idején az építők.
2: Tehát az ingatlanoknak a belsejét azt modernizáltuk, bizonyos építészeti elemek tükrözik a régmúlt időket. Tehát a konyhák is modern, kerámi alapos tűzszellyel vannak ellátva, mikrohullámosítővel, klímával felszereltek. Tehát a komfortot azt igyekszünk a mai elvárásnak megfelelően biztosítani. Viszont a wifi-t nem. Tehát, illetve televízió sincs a vendégházakban, amit egyébként a vendégek utólag köszönnek is, mert hogy nagy beszélgetések és játékok azok, amik inkább jellemzik a megyeren töltött időt.
1: Akkor, amikor hány ilyen ház van? 8?
2: Igen.
1: Ugye Berkenyére meg az Áfonyára emlékszem, a többit elfelejtettem. Tehát ha mondjuk a faluba látogató vendégek egy helyütt szeretnének bulizni, akkor erre pedig ott van a pajta?
2: Pajta, így van.
1: És akkor a pajtában tud lenni a közösségi tér.
2: Így van, a pajtában van a közösségi tér, ott van a vendéglátás, helyi konyhánk van, mindig előre egyeztetett menüsorral, illetve programkínálattal készülünk a vendégeknek, illetve az önfenntartásra törekszünk, ami azt jelenti, hogy konyhakertet művelünk, és tavasztól őszig ott is tevékenykedünk, valamint vannak sertéseink, szarvasmarháink, látvány szarvasmarhák, tehát próbáljuk bemutatni, illetve tyúkok a tyúkhotelben, hogy legyen házi tojásunk, friss tojás, illetve illetve a tyúkokat feldolgozzuk, mert hogy felhasználjuk a konyhán is.
1: Hát természetes. Ez azt jelenti akkor, hogy a megyeri lakosok mindegyike, már persze akik hadrafoghatók, azok abban a körben tevékenykednek, hogy kiszolgálják a vendégeket?
2: Nem. Egy része. De mindenkinek megvan a saját önálló élete. Igazából még egy család van rajtunk kívül, aki aktívan részt vesz a helyi életben.
1: Ez csak azért kérdezem, mert azért... Igen. Ezt csak azért kérdezem, azért 45-50 embert kiszolgálni, egyszerre oda tenni a vacsorát vagy az ebédet, az nem kis feladat.
2: Van személyzet, csak nem helyiek.
1: Igen, van személyzet, csak...
2: Hanem környékbeliek.
1: Úgy van, környékbeliek jönnek, és ők segítenek ki. Bolt van a községben?
2: Hát egy mini helyi termékboltunk van, ahol főként kézműves termékeket lehet vásárolni. Ez alatt értem az élelmiszereket is. Illetve különböző ajándéktárgyakat, amit szuvenírként elvihet magával a kedves vendég.
1: Van önöknél szezon? Tehát mondjuk, persze, hát, igen, tehát akkor, amikor mondjuk többen vannak, vagy kevesebben vannak, mondjuk egy falusi lét azért azt jelenti számomra, hogy azért a telet is ki lehet használni. Ki tudták használni a telet?
2: Télen igyekszünk különböző közösségépítő programokkal esetleg disznóvágásokkal, mármint hogy disznófeldolgozással helyben, mert hogy elkészült egy feldolgozó üzemünk, és nem nevezném üzemnek, feldolgozó helységünk, ahol a vendégek kipróbálhatják ezt a típusú tevékenységet is, és az ő igényeik szerint töltjük a kolbászt, illetve a hurkát, vagy készül szalonna.
1: Ezek gondolom ugyanúgy a pajtában. Ezek ugyanúgy a pajtában történnek, vagy a pajt... nem?
2: Nem. Ez egy feldolgozó helység, ahol ez egy különálló épület.
1: És a nyár az egyébként a biciklisek kezdik felfedezni? Vagy már annyira telített a naptár, hogy előre jó időbe kell jelentkezni, ha valaki el akar önöknél tölteni időt?
2: Hát előre jó időben kell jelentkezni. A 26-os évünk az szinte teltházas. Mármint a hétvégék, főleg hétvégén fogadjuk a rendezvényeket, mert hogy a hétköznapokban pedig takarítunk, és hétközepétől készülünk a hétvégi rendezvényekre.
1: Milyen új fejlesztések várhatók, ha lesznek, vagy van tervben?
2: Minden évben kitalálunk újabb és újabb lehetőségeket. Ilyen volt tavaly a feldolgozó helységnek a létesítése. Előtte egy kemencésházat építettünk, aztán a lábaspajtánkat, a kültéri teraszt bővítettük, illetve idén ezt fogjuk még csinosítani, illetve még komfortosabbá tenni. Ennek főleg a wifi párok örülnek, akik az esküvőjüket tervezik nálunk. Aztán most az állatállományt igyekszünk bővíteni, illetve üvegházat szeretnénk építeni, valamint egy gyümölcsöst létrehozni. Mert hogy a holt szezonban új tevékenységgel szeretnénk majd előállni, mégpedig ez a bérfeldolgozás, illetve hát mi magunk is készítjük a szörpjeinket, lekvárokat. Tehát a menüsorokban mindig beillesztünk olyan termékeket, amiket mi ott helyben készítünk és állítunk elő.
1: Hány embernek tudnak munkát adni? Hiszen ugye említette, hogy amikor a rendezvények vannak, akkor azért kiegészítő segítők kellenek, hogy legyenek, de alkalmanként.
2: Igen. Így van. Állandóan 4 főnek.
1: Akik állandóan, tehát minden nap ott vannak és dolgoznak?
2: Igen.
1: Mert hiszen a takarítás, a mosás, az ágyneműknek a kicserélése, gondolom, ezek mind azok a feladatok. Tehát akkor minden évnek megvan a saját projektje, amivel szeretnék bővíteni mindig azt az igényszintet, amit mondjuk a vendégek támasztanak. Ha egy család, és most nem nagy társaságban gondolkodom, egy család kibérel önöknél egy házat, akkor az ő étkezésük az úgy történik, hogy választanak a menüből, előre bejelentik, aztán elkészül az étel, azt oda viszik ki, és vagy maguk főznek. Hogy kell ezt elképzelni? Ez a legfontosabb vidéken enni.
2: Mindent a vendégek igényéhez alakítunk. Tehát ha szeretne, a lényeg az nálunk a gasztronómiában, hogy próbáljuk felidézni a régmúlt ízeket egyébként.
1: Mondja rá példát.
2: A adagokat is. Például rétes csütünk, nyújtjuk a rétes.
1: Az mondjuk teljesen normális.
2: Lángost készítünk, vagy kemencében sütünk malacot, langalót készítünk, amikor disznóvágás programra jönnek az emberek, akkor tüdőlevest készítünk, vagy disznótoros káposztát, hurkakolbász, tehát ezeket a hagyományos vidéki ízeket próbáljuk a vendégeinknek kínálni. De természetesen a különböző ételallergiákat figyelembe véve, illetve a vegetáriánus vagy vegán étkezési szokásokhoz is tudunk alkalmazkodni.
1: Azt mondta nekem, hogy minden háznak van ugye külön neve, stílusában is különböznek, mert olvasom itt, hogy Provence és Vintage hangulatban pompáznak ezek a házak, tehát azért van látható Igen. különbség. Itt a berendezésre gondolunk inkább, vagy inkább a külcsínre?
2: Minden. Tehát, hogy a bútorzat, a kiegészítők, a dekorációk, mert hogy bútorfestéssel is foglalkozok. Jó pár vendégem keres meg, miután volt már nálunk, hogy elhunyt valaki a családban, és a régi bútorok közt, vagy régi tárgyak közt van-e olyan, ami érdekel, és nagyon szívesen elhozza. Tehát,
1: de akkor ez azt is jelenti, bocsánat, hogy azért a igen, a házaknak a berendezése azért hozzávetőlegesen autentikusnak számít, tehát igen, ugyanúgy a paraszti hagyományos. Tehát mondjuk egy ágy, amiben aludni lehet, az mondjuk csak 1,60 centi hosszú, és akkor a végén is van egy nagy hátsó, és csak ülve a párnákon, a diszpárnákon lehet aludni?
2: Nem, ennyire nem. Tehát bent modern. Mennyi... A kiegészítők, amivel próbáljuk azt a stílust.
1: Mondja nekem számokat. Igen. Mondja nekem számokat, hány tyúkjuk van?
2: 50.
1: És olyan állat, ami mondjuk tehenek, ami tejet ad?
2: Olyan nincs.
1: Olyan nincs, csak látványtehén.
2: Egy mm-hmm. De igen, ezért mondtam, hogy látványtehén. Tehát van igen. három tehenünk, illetve van 5 kis üsző. 5 még nincsenek egyévesek.
1: Szóval, egy Megyer nevezetű kisközségről beszélgettünk, a Sümegi járásban fekszik Sümeg és János háza, ugye? János háza Igen. között a 84-es úton, ahol egyébként álmodtak egy nagyot, és megvalósították azt, hogy a 18 ott lakó ember most már sokkal több vendéget tud fogadni, és ezek a vendégek mind nagyon-nagyon jól érezhetik magukat, ezekről pedig ez a 18 fő és a kisegítők gondoskodnak. Köszönöm szépen az információkat, a telefonvonal túlvégén Komendant Irén Megyer falu polgármestere volt, és gratulálok az elképzeléshez.
2: Köszönöm
1: szépen. Csókolom, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra, minden jó.
1: Én köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották, a viszonthallásra innen is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zenei érintésével, őszintén, térítésmentesen. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A kormányzati kommunikáció a jövőben új alapelvek szerint működik, nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda a kabinet hivatalos weboldalán, egyebek mellett ez jelent meg a kormány.hu felületen. A közleményben azt írták, az elmúlt években a közpénzből működtetett állami kommunikáció sok esetben pártpolitikai kampányok eszközévé vált, és sokan érezhették úgy, hogy az állam nem hozzájuk szól, hanem ellenük. A közlemény szerint ezen változtatni fognak, a jövőben a kormány.hu a közérdekű tájékoztatás alapelveire épül, hiteles és ellenőrizhető információkra, átlátható kormányzati működésre, nyugodt és emberséges hangnemre, valamint arra a meggyőződésre, hogy az állam minden magyar emberé. A súlyos évek óta halmozódó vízhiány komoly kihívás elé állítja a, állítja a magyar mezőgazdaságot és a vetőmag ágazatot. Nem csak a termés kilátásokat rontja, hanem a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Vetőmag Szövetség közleménye. A szervezet álláspontja szerint széles összefogás mellett gyors alkalmazkodásra, innovatív nemesítésre és tervszerű cselekvésre, például fokozottabb öntözésfejlesztésre van szükség. Az európai kontinens vízhiánya 2018 óta halmozódik, és a legtöbb magyar régió azóta sem heverte ki ezt a hiányt. A márciusi élénkülés után a múlt hónapban a lakásbérleti díjak országosan 2%-kal emelkedtek, Budapesten 1%-kal csökkentek. A KSH ingatlan.com lakbérindex friss adatai szerint éves összevetésben országosan 6,5, Budapesten 4,9%-kal drágultak a kiadó ingatlanok. Az országban 17 000 kiadó lakás volt a piacon május elején, ezek több mint 60% a fővárosi ingatlan, 25%-uk a vármegyeszékhelyeken található. Távozik hivatalából Christian Schmidt, Bosznia-Hercegovina nemzetközi főképviselője. A politikus addig maradt hivatalában, amíg meg nem találják az utódját. Távozásának okairól nem közöltek részleteket. Christian Schmidt korábban német mezőgazdasági miniszter volt, a boszniai főképviselői hivatalt 2021. augusztus 1-je óta tölti be. Lapinformációk szerint az Egyesült Államok hónapok óta munkálkodik azon, hogy Schmidt távozzon, és egy könnyebben kezelhető utódot szeretnének a helyén látni.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os csökkenés mellett 134.220 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 7,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal erősödött 4.168 forintra. Az OTP 1%-kal csökkent, 42.160 forintnál jár. A Richter 2%-os mínuszban, 12.640 forinton, a Magyar Telekom 6%-os csökkenéssel, 2.428 forintnál jár. A bankközi devizapiacon idehaza egy euróért 355 forintot és 18 fillért kérnek, egy amerikai dollár 301 forintba és 76 fillérbe, egy svájci frank 387 forintba és 64 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE jelenleg 2/10, a milánói börze 4/10, Madrid 1%-kal erősödik, a frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC 9%-kal áll a negatív tartományban.
0: Időjárás jelentés.
2: Erőteljes gomoly felhő képződés várható, emellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Záporokra, zivatarokra számíthatunk megélénkülő széllel. A hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
1: Köszöntöm Önöket, kezemben egy magazin, az a címe, hogy Hammer. A Word-öt nem is tudom látni, mert fejek, különféle fejek kitakarják. A kikiáltási száma nem a megjelenési száma értelemszerűen, 356, a megjelenés 2026 április Cselőtei László, a vendégem, szevasz Laci. Köszönöm, hogy itt vagy. Ez egy fantasztikus hír azoknak, akik a rockzene nélkül nem hajlandók még egy lépéssel lépni, és nem is ébrednek föl, és nem is fekszenek le úgy, hogy valami nagy gitár riffet el ne dúdolnának magukba. De azért a mai világban ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy bár az online térben ott voltatok folyamatosan, azért mégiscsak meg lehet fogni, és mielőtt válaszolsz, hát ettől az agyamat eldobtam, amikor kinyitottam, és bent poszter. Hát eszembe jutott 1971-ben, amikor Deep Purple meg Uriah Heep posztereket, meg Zeppelin posztereket vadásztunk, és hozattuk Ausztriából a különféle magazinokat, és akkor ott benn volt, és akkor tettük fel a szobánk falára, és azért mentünk a haverokkal egymáshoz, hogy megnézzük, hogy kinek milyen új szerzeménye van. Szóval egy igazi, nagy, kinyitható poszter, az Alter Bridge az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a tankcsapda, már ugye az új felállással. Hát oda lehet tenni, hova az ember akarja.
2: Így van.
1: Ez eleve ott volt az agyatokban, hogy le kell, hogy legyen benne poszter?
2: Igen. Kezdeném előről, hogy tényleg egy lépés sem lehet megtenni az újság nélkül, hogy most tényleg újra az a helyzet, hogy az emberek magukkal tudják ezt vinni, és amellett, hogy nagyon sok oka van, mindjárt el is mesélem, hogy mik voltak az okok a nyomtatott verzió megszűnésének és újraindulásának, de hogy akkor először azt mondanám, hogy mi ezt egy kicsit ilyen digitális detoxnak is szánjuk. Tehát érted, hogy mi azokhoz akarunk szólni, akik szeretik megfogni a tárgyakat, akik tudod vinilt vagy CD-t is gyűjtenek.
1: Ez könnyűbe egyszerűen azonosítani, 40 plusz, 50 plusz.
2: Hát igen, igen. Egyébként szerencsére vannak fiatalabbak is, de nyilván a mi közönségünk, ugye a mi generációnk, ez a 40 pluszos sztori. Szóval, hogy érted, hogy ne online kelljen olvasni ezeket a híreket. Rengeteg felületen lehet online olvasni. De szerintem annak van egy hihetetlenül speciális és jó hangulata, amikor te ezt az újságot megfogod, érted, beülsz egy fotelbe, közben beteszed a zenét.
1: Hajamat.
2: Szóval, hogy ennek ez is volt a célja. Ugye, hogy miért szűnt meg 2024 júniusában? Nem azért, mert nem volt elég olvasó, vagy nem volt elég az érdeklődés, egyszerű pénzügyi okai voltak. Covid után megszűnt lényegében a hirdetési piac, és mi szakmai hirdetőkből éltünk, miközben egyébként az előállítás meg nagyon drága lett az újságnak, és mivel a költségvetés nem lehetett egyensúlyba tartani, ezért egy idő után azt kellett mondani, hogy nem.
1: Ebből a szempontból mi változott meg? Olcsóbb lett az előállítási költség?
2: Nem, hanem inkább azt mondhatnám, hogy a zeneipar egy kicsit magára talált azóta. Tehát amikor megszűnt, lényegében abban az időszakban, vagy azelőtt, tehát a Covid előtti időszakban volt a legtöbb koncert Magyarországon, fesztiválok, külföldi turnék, hazai zenekarok is mentek körbe-körbe, elképesztően pezsgő zenei élet volt, és ez teljesen lenullázódott. És mostanra talán úgy néz ki, hogy ez magára talált, egy kicsit magához tért az egész rockzenei piac, és ennek is köszönhető, hogy úgy gondoltuk, hogy vissza tudunk térni.
1: Azt gondolom, bár nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy a legnagyobb fejvakarást az kellett, hogy okozza nektek, hogy a végtelen online térből mik azok az apró kis puzzle elemek, amiket beraktok a magazinba?
2: Hát ez mindig egy nagy kérdés volt, igen. Én azt gondolom, hogy nekünk országos magazinként, és ugye, amit megbeszéltünk, hogy milyen generációhoz szólunk, azokról a zenekarokról kell elsősorban írni, ami sok embert érdekel. Szóval ugye mindig is próbáltunk és igyekeztünk a tehetségkutatással is foglalkozni. Ugye ez az egész történet 40 éves múltra tekint,
1: hát
2: most
1: igen,
2: már
1: 1986.
2: vissza.
1: Tehát
2: így van, és ez is az oka, hogy egyébként most jöttünk vissza, és nem mondjuk jövőre, vagy nem előbb, bár igyekeztünk volna, tehát ennek az eredeti tempója az volt, hogy akkor még az előző év végén visszatérünk. de aztán különböző okok miatt, többek közt egyébként a Tankcsapda együttes miatt is azt gondoltuk, hogy akkor legyen 2026 tavasz a megjelenés. Szóval, hogy a tartalom, hogy nyilván van, arra törekedtünk, hogy minél szélesebb zenei ízlésű közönséghez tudjunk szólni, de hogy olyan zenekarokról beszéljünk, akik a legtöbb embert érdeklik. Tehát, hogy most a visszatérő számban van például Metallica, Megadeth, Exodus, Lamb of God, tehát olyan nevek, akik 40 évvel ezelőtt kezdték, tehát nagyjából abban az időszakban kezdték a működésüket. Amikor mi akik az aranykorból igen. származnak, igen. Hát nézzük meg, hogy most nyáron lesz Metallica koncert, néhány perc alatt elvitték az összes jegyet, és tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok embert érdekel.
1: Laci, azt ugye tudjuk, hogy a művészetben, és ez is művészet, mindig minden változik, és azért itt 40 évről van szó. Mik voltak azok az alapvető tézisek, amik az elmúlt 40 évben mondjuk a rockzene megváltozását mutatták? Stíluskavalkádok, megjelenések, megtapadások, elfelejtések, újaknak a kitalálása, összeboronálása, covereknek az elkészítése. Tehát mi az, ami a legfontosabb változás, vagy legfontosabb változások az elmúlt 40 évben? Aha. Mert az, hogy egy rocker fekete bakancsba, fekete nadrágba, oldalára kötött kiskendővel, fekete hajjal, a lányoknak az orrába, piercinggel, meg a fülébe így mennek egy koncertre, az még most is van, szerencsére.
2: Abszolút. Hát erre egyébként hadd mondjak valamit, hogy pont tegnap előtt volt Tankcsapda koncert, tehát szombaton volt Tankcsapda koncert 28-án, és az volt a nagy tapasztalat, hogy végigmentem a folyosón, teltházas buli volt egyébként, és hogy totál átlag embereket láttam. Tehát, hogy nyilván van az a fanatikus közeg, aki
1: kinőtték a fekete
2: nadrágot. Szóval szó szerint, hogy volt ez a pólós bőrcsek is közeg, amit te is mondasz, de hogy igazából a közönség nagy részéről meg se tudtad volna mondani az utcán, hogy ő mondjuk Tankcsapdát, vagy mit tudom én, más esetben Metallicát, vagy ilyen klasszikus és egyébként nagyon kemény zenéket hallgat. Úgyhogy, hát figyelj, tehát amikor mi ezt elkezdtük, az volt ennek az egésznek az aranykor, tehát a modern hard rock és heavy metal.
1: Hát meg a glam rock 80-as
2: így
1: évek.
2: Így van, igen.
1: Tehát, hosszú szőke ondolált hajak, és akkor fiúk, csinos fiúk nagy terpezben.
2: Így van, igen. Tehát az volt az aranykor, mindenek az alapja, meg kezdete, és utána nyilván én azt látom, hogy elsősorban a generációváltásoknak köszönhetően, ugye mert hogy a gyerekek sose hallgatják a szüleik zenét, vagy alapesetben nem hallgatják, igen. Vannak azért kivételek. Tehát, hogy amikor egy-egy generációnak a zenéje úgy futott ki, hogy fölnőtt mellé egy következő generáció, akkor ott bejöttek más zenék is, gondoljunk itt a 90-es években a grunge-ra, tehát míg a dallamos hard rock meg a metal volt a 80-as évek, addig a 90-es évek a grunge-ról szólt, aztán jött a new metal.
1: Azt ugye ezek az indinek mindenfajta változatai.
2: Így van, igen. Tehát, hogy ez szerintem ilyen generációs kérdés elsősorban, meg hát érted, maga a művészet is olyan, hogy akkor jó, hogyha tud fejlődni, és hogyha tud újat mondani, és tud valami újat mutatni az embereknek.
1: De azért azok a nagy betondarabok, amik annak idején lelettek rakva, mit tudom az, hogy az északi hangvétel, igen. A német pop slágerek, a dél-amerikai ugyancsak hardcore. Igen. Ezek azért úgy megvannak?
2: Abszolút, persze.
1: Tehát és olyan, vannak fiatal követők?
2: Minden stílusnak vannak fiatal képviselői is, és az a klassz benne, hogy ezek ilyen báványként tekintenek az előző generációkra, és megpróbálnak még életvitelben is ugyanúgy viselkedni és élni, mint mit tudom én a 80-as években. Tehát ugye ismerek zenekarokat még itt Magyarországon, és pontosan úgy néznek ki, mint mondjuk mit tudom én 30 évvel ezelőtt a nagy klasszikusok.
1: És Magyarországon mi a helyzet? Mert oké, hogy Tankcsapda, meg Ród, meg most sajnos csak az ő nevük jutott eszembe, de vannak, mert említetted a tehetségkutatás, vagy
2: igen,
1: a tehetségkeresést.
2: Hogy ez az érdekesebben, hogy miért nem tud ez megszűnni, vagy miért nem tud meghalni a rockzene, de akármelyik másik művészeti ágról beszélünk, az sem. Mert hogy mindig vannak fiatalok, akik meg akarják mutatni, hogy mit tudnak, hogy van bennük új gondolat, hogy tudják másképp csinálni, mint az előző generációk, tehát hogy ez egy ilyen alkotási folyamat, ami minden...
1: És az alkotási folyamatban látjátok azt a vonulatot, amikor egy picit az egyszerű, mert a rockzen az alapvetően, valljuk be őszintén, egyszerű. A blues is nagyon egyszerű. 1-4-5-1, ugye az akkordmenetet nézzük, van, ez a középen mindig van egy gitárszóló, énekes énekel, végig énekel, vagy lezár, vagy úszik, és akkor jön a következő, vagy dallamos balladát, lassú balladát énekelnek, vagy odaverik. Tehát kész, ennyi. De azért ugye itt beszélünk generációváltásokról, ezek a fiatalok például beemelik a zenei világukba az elektronikát azon a szinten, amelyik már megkerülhetetlen? Hiszen nyilván valamilyen szinten azért senki nem olyan dalt szeretne, bár mondjuk anyagilag nem lenne rossz, mondja a Smoke and the Water, mondjuk a Deep Purple-től, hanem valami olyasmit, de mégiscsak megspékelve a mostani kor elvárásaival.
2: Abszolút. Tehát, hogy ettől is lesz friss mindig a dolog, hogy és mára ez tényleg odáig jutott, hogy igazából a közönség részéről is összemosódik a rajongótábor. Tehát, hogy most már nincsenek igazából így rockerek, meg nem tudom, poprajongók, hanem vannak a zeneszerető emberek, és azok rengetegféle zenét szeretnek, nyilván van, aki a keményebb zenét szereti, de a mostani kemény zenéknek egy nagy részében nagyon megjelent a popzene, azon belül is az elektronika, vagy az industriális alter dolgokból átvettek egy csomó mindent, tehát hogy állati nagy keveredés és folyamatos megújulás van ennek köszönhetően.
1: Van olyan fórum, ahol ezek a zenék tudnak szólni Magyarországon. Jó, tudom, van a Rock FM, de az nem valószínű, hogy ezt képviseli, ráadásul ugye az is egyfajta zenei világot képvisel, ami van, akinek tetszik, van, akinek meg nem tetszik, mert ugye ezt a fajta zenei irányzatot mindig is verte a jég. Abszolút. Azáltal, nem volt rádióbarát, ha szabad ezt így mondanom.
2: Igen, ez most nincs másképp, nincs. Tehát, hogy azt tudom mondani, hogy nincs, nekünk 2 évvel ezelőttig volt a Petőfin
1: volt,
2: igen. egy heti egy órás műsorunk. Én azt gondolom, hogy az a műsor volt az, ami változatosan tényleg úgy mutatta be ezt az egész műfajt, hogy minden szegmenséről lehetett tájékozódni, és szerintem nagyon jó zenéket tudtunk belehozni, és azt is gondolom, hogy nagyon szükség lenne egy olyan rock rádióra Magyarországon, egy országos elérésű rock rádióra, ami igenis mindenkinek ad valamit, aki ezt a műfajt szereti, és én azt gondolom, a koncertekre járással lehet ezt bizonyítani, tehát hogy mennyi teltházas koncert van Magyarországon, és hogy minden szegmense ennek a műfajnak képviseltetve van, hogy rengeteg embert érdekel.
1: A végére tartogattam az AI kérdésemet. Én konkrétan lemegyek hídba, hogy az AI-jal mi mindent tudnak ma már elkövetni. Tehát popdalokat rockosítanak, rockdalokat újraírnak olyan riffekkel, olyan hanggal, hogy egyszerűen adódik a kérdés, hogy ha ezt így meg lehet csinálni, akkor minek növeszem a hajamat?
2: Hát figyelj, ez egy nagyon bonyolult kérdés. Tehát én magam is rendszeresen belefutok az online térben olyan nótákba, mondom, hát figyelj, ez elképesztően király. És akkor elkezdek utána nézni, és aztán kiderül, hogy ez egy valaki, aki leprogramozta ezt a dolgot, tehát hogy tökéletesre van fejlesztve ez az egész. Én azt gondolom, hogy azért ezt is alapvetően valaki, egy ember programozza, tehát hogy az emberi tényező azért nincs kizárva teljesen. Magának a művészeti, nem tudom, világnak ez szerintem azért sokat árt, mert az emberi alkotást háttérbe szorítja, de nyilván ennek nem lehet ellene menni, mert a világ változik, és sajnos a technológia lehetővé tette ezt. Szerintem meg kell találni a jogi utat, tehát hogy szerintem most ott tartunk, ahol régen az online, tehát hogy az internet elterjedésekor, hogy ugye addig volt egy jogviszony a zenekar, tehát az előadók részéről, és ez teljesen felborult, tehát hogy ingyen lehetett terjeszteni és másolni a zenéket, vagy meghallgatni a zenéket, ami lényegében nagyon sokat ártott a zenei piacnak. Most de hát aztán lett egy jogi szabályozás. Most megint azt kell kitalálni és megoldani, hogy emögött legyen egy olyan jogi szabályozás, ami azért az élő művészeknek garantálja azokat a jogokat, ami egyébként megilleti őket.
1: Egyébként, ha AI feldolgozás van, akkor a jogot meg kell ugyanúgy igényelni, vagy valaki otthon egy szobába leül, aztán elköveti.
2: Hát figyelj, elméletileg a jogkezelőkhöz be kell jelenteni, hogy te AI-jal csináltad a zenét, erre most már készülnek szoftverek is.
1: A felírás ott kell, hogy legyen normális van, esetben, hogy AI generált.
2: Igen, és erre készülnek szoftverek is, amik ezt kiszűrik, tehát hogy tényleg amennyire csak lehet, azért ez egy igazságos dolog legyen, és érted, a jogdíjak azok úgy legyenek elosztva, hogy a valós művészeknek árosodjanak.
1: Gratulálok!
2: Nagyon köszönöm. Fent,
1: hogy vettetek egy nagy levegőt, és kihoztátok ezt a magazint. A korábbiak egy picit vastagabbak voltak, de gondolom, hogy ezek is majd vastagabbak
2: lesznek. Hát figyelj, ne viccelj, csak tényleg gyorsan hadd mondjam el, hogy ez 116 oldal, és mi 100 oldalon jelentünk meg folyamatosan régebben. Ebben az évben 10 lapszámot fogunk megjelentetni, és tényleg havonta jövünk majd. Ugye a tankcsapda miatt volt az, hogy egy kicsit márciusban kezdtünk, mert mi akartuk bejelenteni, vagy együtt akartuk bejelenteni az új gitárost a zenekarral, akiknek február 28-án volt, vagy 26-án volt Daklában, ugye a Sivatagban egy koncert, és addig nem adhattuk nyomdába a lapot, mert hogy akkor a nyomdából kiszivároghat az információ, tehát hogy ezért kezdtünk március végén. Ez az áprilisi számunk, ami most kapható, egészen április 30-áig, és utána minden hó elején jön a következő egészen az év végéig, úgyhogy a rockerek, minden rockrajongók minden hónapban el lesznek látva információval, és azt gondolom, hogy érdemes ezt megvenni és gyűjteni, mert legalább olyan jó a minőség, legalábbis igyekeztünk rajta,
1: mint az
2: elmúlt 40 évben.
1: Ahogy annak idején Richie Blackmore által vezetett Rainbow énekelte a Long Live Rock and Roll, ez így maradt. Köszönöm szépen, Cselőtei László volt a vendégem, kezemben ugye az új Hammer World magazin, amelyik 40 év távlatát egy kicsit visszatükrözve 2026-ban is megjelent, ez a 356. példány. Sok sikert hozzá, köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm.
1: Én pedig köszönöm az önök figyelmét, az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Buza Sándort hallották. A viszonthallásra.
0: Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2-n.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A kormányzati kommunikáció a jövőben új alapelvek szerint működik. Nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda a kabinet hivatalos weboldalán. Egyebek mellett ez jelent meg a kormány.hu felületen. A közleményben azt írták, az elmúlt években a közpénzből működtetett állami kommunikáció sok esetben pártpolitikai kampányok eszközévé vált, és sokan érezhették úgy, hogy az állam kommunikációja nem hozzájuk szól, hanem ellenük. A közlemény szerint ezen változtatni fognak, a jövőben a kormány.hu a közérdekű tájékoztatás alapelveire épül. Hiteles és ellenőrizhető információkra, átlátható kormányzati működésre, nyugodt és emberséges hangnemre, valamint arra meggyőződésre, hogy az állam minden magyar emberé. Középtávon fenntartatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte a hangsúlyt. A többi között ez is elhangzott a Fitch Ratings legutóbbi podcastjében. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték. A hitelminősítő szakértője szerint pozitív az euró bevezetés célja, de a Fitch egyelőre nem számol ezzel a lehetőséggel. A súlyos évek óta halmozódó vízhiány komoly kihívás elé állítja a magyar mezőgazdaságot és a vető magángazatot. Nem csak a terméskínáltásukat rontja, hanem a vetőmag előállítás biztonságát is veszélyezteti. Egyebek mellett ezt tartalmazza a Vetőmag Szövetség közleménye. A szervezet álláspontja szerint széles összefogás mellett gyors alkalmazkodásra, innovatív nemesítésre és tervszerű cselekvésre, például fokozottabb öntözésfejlesztésre van szükség. Az európai kontinens vízhiánya 2018 óta folyamatosan halmozódik, és a legtöbb magyar régió azóta sem heverte ki ezt a hiányt. Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne, és elsősorban nem a szupergazdagokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen, vélekedik a Blasam Capital ügyvezetője. Karagics István szerint az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már akár néhány budai ingatlan is egy vállalkozás tulajdonrésze is elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez. Őt hallják.
4: A vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta egyszerűen társadalmi igazság tételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez nem egy pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont

0: amiben itt sok szakember megszólalt, és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése. Az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelésen keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mondjak, mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
1: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde Indexe a BUX 2% fölötti mínuszban, 134.200 ponton a mutató, a forgalom viszont közelíti a 8,6 milliárd forintot. A vezető papírok közül a MOL 2%-os mínuszban 4156 forinton, az OTP 2%-kal drágult 42.250 forintot ér, a Richter 2% fölötti mínuszban 12.630 forinton, a Telekom 1,2%-kal jött lejjebb 2.414 forinton, a Forage pedig 6%-os mínuszban beszakadt 2.050 forintot ér. A forint hajnalhoz képest egy kicsit gyengébb szinten áll, de azért nem jelentős ez. Talán a dollárral szemben gyengültünk leginkább. 1 euróért 355 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. 1 dollárért 302 forint 30 fillért kell adni. 1 svájci frankért 388 forint 30 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London még pluszban, de elindult lefelé. A DAX index 2% körüli mínuszban. Párizs majdnem 1%-kal szakadt be, az olasz tőzsde 4%-os pluszban, a spanyol pedig éppen hogy pár pontos mínuszban. Ázsiában a vezető indexek közül Japán 0,5%-os mínuszban zárt, Hongkong pár pontos pluszban fejezte be a napot, a Shanghai Composite 1,1%-os pluszban zárt, India viszont 1,7%-os mínuszban hagyta abba a kereskedést, Szingapúr 4%-os pluszban. Az olajárak azok hajnalhoz képest lejjebb jöttek pár dollárt. 2,5% körüli pluszban még, de hajnalban 100 dollár fölött volt az észak-amerikai könnyű olaj a VT edzésára. Most az 97 dollár 80 centen, a Brent pedig 103 dollár 80 centen, reggel is majdnem közelítette a 106 dolláros szintet. Az aranyár folyama 1,2%-kal olcsóbb, egy unciáért 4673 dollárt kérnek. A platina pár centtel olcsóbb, a palládium 0,4-del, a réz 1,2%-kal drágább, az ezüst pedig pár centtel. A mezőgazdasági termelői árak közül, ami komoly változás, az a kakaó ára, az 8%-kal drágult. A többi között a búza 1%-kal van feljebb, a szójabab 1,1%-kal, a többiek néhány centes plusz mutatnak, ami olcsóbb lett, az a kávé 6%-kal, ugye volt szó hajnalban 18 hónapos mélyponton az ár, illetve pár centen lett olcsóbb a gyapot. A holland tőzsdéjegyzett gáz árfolyama az 2,2%-kal drágult, 45 euró 10 euró centen áll június végi szállítással. A március élénkülés után a múlt hónapban a lakásbérleti díjak országosan 2%-kal emelkedtek, Budapesten pedig kismértékben csökkentek. A KSH ingatlan.com lakbérindex friss adatai szerint éves összevetésben országosan 6,5%, Budapesten pedig mintegy 5%-kal drágultak a kiadó ingatlanok. Az országban 17 000 kiadó lakás volt a piacon május elején, ezek több mint 60% a fővárosi ingatlan, 25%-a pedig a vármegye székhelyeken található. Lezárta 2022-ben indult átfogó áramhálózat fejlesztési programját az E.ON Hungária csoport. A 115 milliárd forintos projekt keretében több mint 1800 km hálózat és több mint 2800 transformátor fejlesztése fejeződött be. Az áramszolgáltató teljes sorozata révén több mint 1000 megawatt többletkapacitás jött létre, amely új napelemes projektek csatlakozását tette lehetővé. A hormozi szoros problémája ugyan hatása van a repülőgépipar kerozin ellátására, de nem olyan mértékben, mint a sokan gondolnák, mondja az Egek Ura blog alapítója. A gépek ugyanis 2-3000 kilométerre egymástól található reptereken igen eltérő árakon tankolnak, és ezt alaposan meg is tervezik. Az viszont kétségtelen, hogy a kisebb és bizonytalan a pénzügyi helyzetben lévő társaságok aggódhatnak, vélekedik Varga G. Gábor.
0: Ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon, vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezni, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődölhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinás szint.
2: Nem fogadja el Gerhard Schröder egykori német kancellárt közvetítőnek az ukrajnai háború lezárása ügyében az Európai Unió. Ez Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő mondta Brüsszelben. Schrödert Vlagyimir Putyin orosz elnök lehetséges európai közvetítőként említette. Kallas hangsúlyozta, Gerhard Schröder orosz állami tulajdonú vállalatokat képviselő magas beosztású lobbista volt, vagyis egyértelmű, kit segítene a tárgyalások során. Továbbra is a Svájc a külföldön élő német állampolgárok legnépszerűbb európai lakóhelye. 2025 elején csaknem 330 ezer német élt az alpesi országban. A Destatis adatai szerint 10 év alatt a Németországból Svájcba költözöttek száma csaknem 11%-kal nőtt. A németek az olaszok után a második legnagyobb külföldi csoportot alkotják. Svájcban a harmadik helyen Ausztria áll, ott 240 ezer német állampolgár él. Az amerikai választók több mint fele elégedetlen Donald Trump infláció kezelésével és gazdaságpolitikájával. Ez derült ki a Financial Times legfrissebb közvéleménykutatásából, miszerint a vámháború és az iráni konfliktus rontja a republikánusok esélyeit a félidős választásokon. A megkérdezettek több mint fele a munkahelyteremtéssel is elégedetlen.
1: Időjárás jelentés.
2: Erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, azért kisütett a nap pár percre, és hát záporok, zivatarok továbbra is alakulhatnak a délután folyamán, a szél olyankor megélénkül. A hőmérséklet viszont viszonylag kellemes, 20 és 26 fok között alakul délután, késő este 12 és 18 fok közé hűlhet le majd a levegő.
1: Sporthírek a 94.2.
2: Túl van a műtéten Marc Márquez, a gyorsasági motoros világbajnokság király kategóriájának címvédője. A 33 éves spanyol klasszisa a francia nagydíj szombati sprint versenyének hajrájában hatalmasat bukott, és eltört egy csont a lábfejében. A Ducati versenyzőjét ezt követően Madridba vitték, ahol kés alá feküdt. Az biztos, hogy a 7-szeres MotoGP bajnok Márquez kiadja a következő versenyhétvégét Barcelonában, és kérdéses az utána az olasz nagydíjon való szereplése is. A MotoGP küzdelmei azt követően június első hétvégén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron. Muhari Eszter ezüstérmet nyerte a kolumbiai párbajtő Grand Prix Medellinben, míg a férfiaknál Koch Máté szerepelt legjobban a magyarok közül azzal, hogy hatodik lett. Rakoncai Gábor győzött a Sri Chinmoy Ultramaraton futóversenyen Szófiában. 1217 kilométer teljesített 10 nap alatt. A második helyen a skót Luke Ivory 1178 kilométerrel lett. A harmadikon pedig a lengyel József Csak Martion 1154 kilométert futott. A magyarok közül 1000 kilométer fölé jutott Fodor Szilárd 1001 kilométert teljesített. Ő hatodik lett a 38 fős mezőnyben. A magyar kerekesszékes teniszválogatott a 11. helyen végzett. Így nem jutott tovább az oroszországi selejtezőből a világkupa döntőre.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: 13 óra 12 perc. Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne. És elsősorban nem is a szupergazdagokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen. A Blosan Capital ügyvezetője úgy véli, az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már néhány budai ingatlan is egy vállalkozás tulajdon része elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez. Karagics István szerint egy 10 milliárd forintos küszöb jobban célozná a valódi nagy vagyonokat, miközben kisebb adminisztrációval és kevesebb gazdasági torzítással járna. Kecső Rihárd beszélgetett vele mindenről.
3: A vagyonadó kérdése az, ami most az elmúlt időszakban felmerült, viszont itt az 1 milliárd forintos küszöb, ez már félre célzottnak számít?
0: Igen, a vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta esetleg társadalmi igazság tételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez nem egy pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont, amiben itt sok szakember megszólalt és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése, az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelésen keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mondjak, mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
3: Miért problémás egyébként ez az 1 milliárd forintos küszöb?
0: Önmagában én azt gondolom, hogy néhány évvel ezelőtt még talán nem is lett volna annyira kirívó ez az 1 milliárd forintos küszöb, de hogyha megnézzük azt, hogy 5 év alatt 52% volt az infláció, 15 év alatt 100% a magyarországi infláció, akkor 1 milliárd forint értéke 10 évvel ezelőtti állapothoz képest, az gyakorlatilag olyan, hogyha akkor 550-580 millió forint körüli nagyságrendből beszélnénk. Ráadásul a ingatlanárak is jelentősen emelkedtek, tehát magyarán egy-két lakásnak vagy egy kisebb KKV-nek a tulajdon része vagy birtoklása, ez már elég ahhoz, hogy ezt a bizonyos küszöböt átlépjük. Ráadásul van egy olyan általános nemzetközi tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol különösen nagy a vagyonkoncentráció, és Magyarország már pedig ilyen, ott jellemzően nem a vagyonterhelő adók bevezetése jelentette azt a fajta megoldást, amire most szerintem a kormányzat megoldást keres, hanem sokkal inkább a vagyonok hozamát vagy átruházását terhelő adóknak a kezelése, vagy a jelenlegi szabályoknak a felülvizsgálata, az esetleges indokolatlan mentességeknek a megszüntetése, tehát sokkal inkább ez jelenteti a megoldást.
3: Hogyha megnézzük azt az oldalt, hogy 1 milliárd forint azért ma rengeteg pénznek számít, én azt gondolom.
0: Mindenképpen rengeteg pénz, ez egészen vitám felül, csak a likvid vagyont és a teljes vagyont összemosni, az semmiképpen sem szerencsés. Csak hogy egy-két ilyen számmal alátámasztjuk, ugye a háztartásoknak a teljes nettó vagyona az olyan 290 ezer milliárd forint körüli összegű lehet. Ebből ugye az ingatlanok is benne vannak, viszont hogyha megnézzük, hogy mennyi ebből a pénzügyi vagyon, a nettó pénzügyi vagyon, akkor mindjárt kiderül, hogy az már csak 100 ezer milliárd, tehát mondjuk a harmada ennek. És hogyha ebből is levesszük azt a vagyont, ami a cégrészesedések hányada, magyarán a állampapírokra, készpénzre, befektetési jegyekre koncentrálunk, betétekre, akkor az már is csak 68 ezer milliárd forintos összeg. Illetve, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 15 évben ezek hogyan alakultak, akkor világosan látszik, hogy egy nagyon szűk kör felé fókuszálódtak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a társadalomnak az a bizonyos 1%-a, vagy a gyakorlatban Magyarországon egyébként kevesebb, mint 1%-a volt ennek a növekedésnek az egyik legjelentősebb haszonélvezője.
3: Mi lenne itt az optimális összeg akkor, amit a vagyonadónál érdemes lenne fontolóra venni?
0: Igazából optimális összeg az én személyes álláspontom szerint az általános jellegű vagyonadó az igazából 50 vagy 100 évvel ezelőtt sokkal inkább szolgálta azt a célt, amit most így a közbeszédben megjelent. Teljesen mások voltak a vagyonstruktúrák, teljesen mások voltak a cégstruktúrák, hogy csak így érzékeltetni, tehát ez a jellegű vagyonadó, vagy ez a forma nem véletlen az, hogy az OECD országoknak, ahol valóban van egy felső középosztály és egy a fölötti felső osztály, egy olyan erős vállalkozói réteg, hogy még ezek az országban is szinte kivétel nélkül mind kivezették. Tehát egész Európában három országban, aki még mindig vagyonadót alkalmaz, de sok tucat országban vezették ki, pont azok miatt a káros tapasztalatok, vagy kellemetlen következmények miatt, amik miatt kiderült, hogy ez hosszú távon nem alkalmas arra, mint ami az eredeti szelleme vagy szándéka lett volna. Magyarországon ez ugye azért fokozottan problémás, mert ez az ennyire alacsony küszöb, azokat a vállalkozókat, vagy ingatlan tulajdonosokat, vagy azt a réteget érinti, akinek a vagyona kifejezetten helyhez kötött, és nehezebben mozgatható. Magyarán a szupergazdagokat, tehát akikről igazán ez a részben társadalmi igazságtételt szolgáló szándék szolgált, őket sokkal nehezebb ezen a módon elérni. Magyarán nagyon sok olyan KKV tulajdonost fogunk elérni, és likviditásra vagy esetleg nehezebb helyzetbe hozni, akik az elmúlt 30 évet végig dolgoztak, és azt gondolom, hogy az utóbbi 15 évnek a korlátosan vagy mérsékelten versenypiaci környezetét, azt végig is szabbirkozták, hát őket fogja elsősorban megtalálni ez a vagyonadó. Mi ezért tettünk egy olyan javaslatot, hogy ha mindenképpen ez lenne, tehát az alapvető állásfoglalásunk ebben a tárgyban az, hogy nem szerencsés, nem véletlen, hogy az összes OECD ország szinte kivétel nélkül kivezette, de ha mindenképpen lenne ilyen törekvés, akkor annak egy jóval magasabb, akár egy 10 milliárdos nagyságrendű vagyonlimit határt húzni, és onnantól vagy a feletti vagyonokra bevezetni, alkalmazni.
2: Az elmúlt percekben a Blossom Capital ügyvezetőjét, Karagics Istvánt hallották itt a Trend FM-en.
1: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: Lefelé 0,3%-os mínuszban a BUX, 134.189 ponton az index. A forgalom viszont közelíti a 8,8 milliárd forintot. Az OTP kivételével valamennyi vezető papír ára csökkent. A bankpapír 0,2%-os pluszban 42.260 forinton. 0,2%-kal jött lejjebb a MOL 4.156 forinton. A Richter 0,3%-os mínuszban 12.620 forinton. A Telekom több mint 1%-kal olcsóbb 2.416 forinton. A 4iG-t ütik 5,8%-kal szakadt be 2.054 forintra. A forint reggel erősödött, aztán visszagyengült, aztán megint erősödött, de igazából őrült mozgás nincs. Egy euróért 355 forint 80 fillért kérnek a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 302 forint 30 fillért kell adni. Egy svájci frankért 388 forint 40 fillért kérnek. Európában a vezető indexek közül London 0,2%-os pluszban, a DAX index 0,2%-os mínuszban, Párizs komolyabb lejtmenetben, majd 1%-kal esett be eddig, az olasz tőzsde 0,4, a spanyol pár pontos pluszban. Nézzük az olajárakat, azok ugye reggel meglódultak, amikor kiderült, hogy Donald Trump elutasította az iráni béketervre benyújtott javaslatuk iráni válaszát, akkor meglódult 5% fölött, majd valamelyes korrigált, most ennek a felével van följebb. Ez azt jelenti, hogy az észak-amerikai könnyűolaj a VT 98 dollár alatt pár centtel, a Brent pedig 103 dollár 90 centen. Az aranyárfolyama 1,1%-kal olcsóbb, egy unciáit 4678 dollárt kérnek. A többi fémára közül a platina enyhe mínuszban, a palládium 0,4-del, az ezüst pár centtel drágább, a réz viszont 1,3%-kal lőtt ki. A mezőgazdasági termelő árak közül a kakaó ára az megugrott keményen, 8,5%-os áremelés. A többi között a búza 1,3, a szója 1,1%-kal került többe. A többiek enyhe pluszban, és a kávé nagyon egy pár centet esett, és a gyapot is egy pár centtel lett olcsóbb. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama az most feljebb kúszott picit, 2,7%-os pluszban, 45 dollár 30 cent fölött június végi szállítással. Az áprilisi inflációs adat volt az első, amit teljes mértékben össze lehet hasonlítani a tavalyi adattal, hiszen akkor már egész hónapban éreztette hatását az árrésstop. Az már korábban nyilvánvalóvá vált, hogy az intézkedés miatt kissé gyorsulni fog az infláció, de meglepő módon ez jóval kisebb mértékben hatott az árakra. Így értékelte a folyamatot az M4 privát bankár lapigazgatója a legfrissebb bevásárlási eredményeként. Immár 20 éve vásárolják hónapról hónapra ugyanazokat a termékköröket, egy elképzelt család és egy elképzelt nyugdíjas helyett. Gáspár András szerint most a forint árfolyama is segíti az alacsonyabb inflációt. Vele beszélgettem a reggeli monitorban. Milyen volt a ti bevásárló kosaratok? Egyrészt ugye egy átlagos családé, másrészt a nyugdíjasoké.
4: A mi módszertanunk, ami most már több mint 19 éve érvényben van, havi rendszerességgel végezzük a privátbankár árkosár felmérést, az egy kicsit előrébb jár pont azért, mert egyszerűbb, mint a KSH, ezért gyorsabban is tudunk összesíteni. Tehát például a mi mostani jelentésünk az a május elejé árösszeírások alapján történt, úgyhogy egy kicsit azért előre is tudunk tekinteni. Valóban azért az ár és top a legizgalmasabb kérdés most az élelmiszer fronton. Igazából jó hír jött, én azt gondolom, az élelmiszerek ügyében is, mert hogy a KSH is azt mutatta ki, hogy gyakorlatilag, hogyha a vendéglátási szolgáltatásokat nem nézzük, akkor 0%-kal változott, magyarán stagnált az élelmiszerek ára az előző hónaphoz képest, tehát havi szinten nem volt drágulás. Mi az előző hónapban egy 1% körüli csökkenést még tudtunk mérni, most májusban már egy 1% körüli növekedést mértünk, tehát azért nagyjából látszik, hogy ahogy haladunk előre az időbe, azért előfordulnak most már áremelések is. Éves szinten pedig, ahogy a KSH is jelzi, azért az élelmiszer ára felfelé kúszását, főleg bázishatások, főleg statisztikai okok miatt, ahogy mondtad, azért nálunk is látszik, hogy mostanra most már azért fogy az az árelőny, ami a korábbi hónapokban megvolt. Még mindig azt mértük, hogy a hipermarketekben, a hazai hipermarketekben a családi nagybevásárlás olcsóbb, mint tavaly ilyenkor volt, de ez lépcsőzetesen, mondhatjuk lépésről lépésre, tégláról téglára kopik el ez az árelőny. Még mindig volt valamennyi azért a tavalyi évhez képest, tehát egy kicsit olcsóbban tudtunk bevásárolni, de ez most már csak 1,9% volt, amit mi mértünk, míg korábban 5%-os árcsökkenések is voltak éves szinten.
2: Mely termékcsoport az, ahol leginkább megmaradt úgymond a kedvező ár, és hol az, ami már indul fölfelé picit?
4: A jó hír megint az, hogy az ár és topos termékeknél még úgy is van továbbra is éves szintű árcsökkenés, hogy ugye az éves szintű árakat most már szintén ár és topos árakhoz hasonlítjuk. Tehát azon sem lehetne mondjuk meglepődni, hogyha valami olyan termék, ami az ár és top hatája alá tartozik, adott esetben drágább lenne, mint egy éve, hiszen az ár és top már akkor is érvényben volt. Ez azonban most csak két terméknél valósult meg, a gyümölcsjoghurt és az étolaj az, ami éves szinten drágult. Az összes többi, a mi kosarunkban 14 darab ár és toppal érintett termék van, tehát 12-nek éves szinten is, és az ár és top előtthez képest is csökkent az ára. Ez ugye annyi biztatás mindenképpen jelent, hogy ha a kormány úgy döntene, hogy kivezeti ezt az ár és topot,
2: akkor nem lesz azonnal ilyen.
4: Így van, akkor nem az ár és top előtti egyébként rekordszinten lévő árak térnek vissza valószínűleg, mert hogy még mindig látszik. Tehát vagy a termékeknél adott esetben következtek be olyan folyamatok, ami miatt olcsóbban lehet adni, vagy pedig maguk az áruházak is továbbra is tartják azt, hogy egyébként ebben a jellemzően alapélelmiszereket érintő, de egyébként igen széles termékkörben nem csinálnak komolyabb áremeléseket, tehát van lehet ebben valamilyen önkéntes visszafogás is, úgyhogy itt látunk továbbra is a legnagyobb mértékben olcsóbbá váló termékek, azok leginkább az ár és topos termékek köréből kerülnek ki, illetve hát a narancslé az egész évben ott lesz, mert hogy tavaly olyan sokat drágult, hogy idén gyakorlatilag egy visszarendeződés van az a árupiaci mezőgazdasági okok miatt.
2: Önnyugdíjas kosár?
4: Nyugdíjas kosárban is hasonló folyamatok látszanak. Havi szinten gyakorlatilag pontosan ugyanazt mértük, mint a normál ákosárban. A normál ákosárban 1,6%-os emelkedést, a nyugdíjasoknál 1,7%-os emelkedést mértünk, tehát nincsen érdemi különbség. Mivel az ő kosarukban nagyobb arányban képviseltetik magukat az ár és top által érintett alapvető élelmiszerek, ezért ott egy kicsit magasabb, még mindig 5% körüli éves árelőny van, tehát a nyugdíjasok még 5%-kal kevesebbet fizetnek, mint egy éve korábban, de ott is pont ugyanaz látszik, hogy egy hónapról hónapra kopik ez a tavalyhoz képest mért árelőny, és akkor innentől kezdve lehet gondolkodni azon, hogy vajon az új kormány majd mit lép ezzel az intézkedéssel, ami azért még eléggé befolyásolja.
2: Azzal, hogy most nagyon erős a forint, ezzel az import áruk beszerzése olcsóbb, ez most segít, meddig marad, és ebben a szegmensben mennyit segíthet, ha ez így marad, és mennyit ronthat, hogyha elkezd gyengülni a forint szemmel láthatóan.
4: A élelmiszer ágazati inflációnak most az egyik legtámogatóbb tendenciája ez a forint erősödés, mert valóban a magas importhányaddal rendelkező, vagy az jellemzően inkább importált termékek körében ez akár árcsökkenéshez is vezethet. Egyes termékeknél ez már egyébként látszik is, de azért nehezíti meg pont ennek a megítélését, hogy mennyire látszik, vagy pontosan hogyan alakulnak ezek az árak, mert sok olyan termék van, ami mondjuk ár és topon kívül van, aminek egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan alakulhatott volna az ára, hogyha nincsen ez a nagyon széles körre kiterjedő piactorzító intézkedés. Mert a leginkább dráguló termékek között van mondjuk csokoládé, kávé, aminek látjuk, hogy van szintén árupiaci alapja, nyilván, hogyha a világban drágul a kakaóba meg a kávé, akkor biztos nálunk is fog, de hogy vajon az ár és topon belüli termékeket elvesztett veszteség nem lenne az üzletekben, akkor nem tudjuk, hogy tényleg 16-29%-kal drágult volna a kávé meg a csokoládé, lehet, hogy csak 10 és 18. Tehát ez az, amit ilyenkor nagyon nehéz felmérni. Ennek mindenképpen kell, hogy legyen jelentősége a élelmiszerek árában az árfolyam hatásnak. Egyébként, ha az ember nagyon figyelni akarja, akkor most már az ilyen külföldi hátterű, azért magyar üzletekből beszerző online élelmiszer kiskereskedelmi boltok kínálatában már látszik egyébként az, hogy ott látszik egy olyan átsikerülés, és ők jobban reagálnak az aktuális folyamatokra a beszerzési forrásaiknak köszönhetően. Tehát adott esetben mondjuk külföldre származó tejeket most már jóval olcsóbban lehet megvásárolni. Egy literes lengyel vagy szlovák tej az most jóval olcsóbb az árfolyamhatásnak köszönhetően, mint mondjuk 2 hónappal ezelőtt volt.
2: Az m4privatbankár.hu lapigazgatóját Gáspár Andrást hallották itt az elmúlt percekben. Közben kiderült, hogy kik lesznek a kormány szóvivők, Magyar Péter megnevezte 3 szóvivőjét, 3 hölgy, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita. Szondi Vanda egyébként Máté Szalkai a Duna TV-ben kezdtünk dolgozni annak idején még együtt is. Magyar Éva a Nagykanizsai, ő is Magyar Rádiós volt, majd az RTL-nél folytatta. Köböl Anitát pedig az ATV-ből ismerhetik, ő Budapesten született, és 2 évtizede dolgozik műsorvezetéként, úgyhogy 3 hölgy fogja segíteni a sajtó munkáját. És hát azt ígérik, hogy partneri viszonyt kívánnak majd kialakítani a sajtóval, a tájékoztatás nem kegy, hanem kötelesség. Megköszönöm figyelmüket, nem sokára 13:30, amikor Nagy Károly kollégám jön a legfrissebb hírekkel, ő is tájékoztatja önöket arról, hogy mi történt a világban. Minden jót, viszont hallásra.
1: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 13:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter miniszterelnök megnevezte új kormányának 3 szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatták be kormány szóvivőként. Azt mondta egyébként Facebook bejegyzésében a kormányfő, hogy a szabad sajtó nem ellenség, hanem a demokrácia egyik legfontosabb garanciája. Mindhárom kormányszóvivő korábban egyébként televízióknál dolgozott. Lezárult Kapitány István miniszter jelölti meghallgatása az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt, támogatták a kinevezését. Az ár és stop és a különadó kapcsán azt mondta, hogy a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, de az intézkedések kivezetésének szerinte most még nincs itt az ideje. A meghallgatáson arról is beszélt, hogy egy kivéreztetett gazdaság újraindításával, bizalomépítéssel, kiszámítható szabályozással, versenyképes energiaárakkal kell majd miniszterség alatt számolni, de az uniós források hazahozataláról és innovációs stratégiáról is beszélt. Energetikai téren hálózatfejlesztést, energiatárolást, a szélenergia nagyobb szerepét és Paks 2 felővizsgálatát is kilátásba helyezte. Hegedű Zsolt leendő külügyminiszter, egészségügyi miniszter bizottsági meghallgatáson bejelentette, hogy lesz tanácsadó testülete, amelynek tagja lesz Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós. 5 államtitkárság áll fel a minisztériumon belül. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz, önálló gyógyszerészeti intézet jön majd létre, az országos kórházi főigazgatóságot pedig új alapokra helyezik majd. Egyébként kialakítanak egy minőség ellenőrzési hatóságot és egy klinikai kiválósági központot is. Orbán Anita leendő külügyminiszter arról beszélt, hogy ki fogják vizsgálni az információs hivatal 2022 és 26 közötti működését. A miniszter jelölt utasítani fogja az információs hivatal főigazgatóját, hogy rendszeres beszámolót tartson majd a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt. A külügyminisztérium épületének teljes átvilágítását is ígérte. A leendő kormánytagok nyilatkozatairól a parlamenti bizottságok előtt beszámolunk majd a következő hírösszefoglalóban. Középtávon fenntarthatatlan volt a magyar gazdaság növekedési modellje, az, ami az elmúlt években kizárólag a fogyasztásra helyezte a hangsúlyt, egyébek mellett ez is elhangzott a Fitch Ratings legutóbbi podcastjában. A beszélgetésben a magyar választások hatásait értékelték, a hitelminősítő szakértője szerint pozitív az euró bevezetés célja, de a Fitch egyelőre nem számol ezzel a lehetőséggel.
5: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde jelenleg egy 0,2%-os mínuszban jár, 134.210 pontra bux, a forgalom 8.891.000.000 forint. 0,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.158 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,2%-os pluszban járt, 42.270 forinton, a Richter 0,2%-kal gyengül, 12.630, a Magyar Telekom 1,1%-os mínuszban 2.416, jó nagyot, majd 6%-ot esik a 4iG, 2050 forinton jár, komolyabb mínuszban van még az Alteo, amely 2,4%-kal gyengül 4000 forinton, 2,4%-kal esik az Opus 309 forint 50 filléren, 6%-kal esik az Appenin 535 forinton, emelkedik viszont a budapesti értéktőzsde részvénye 4,2%-kal 12.300 forinton jár, 2%-os pluszban az Essence, kerek 1000 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 80 fillért kell adni. Az európai tőzsdék mai kereskedésében a londoni börze 1%-kal megy felfelé, a német DAX 0,2%-kal gyengül, a francia tőzsde 1,1, a spanyol 0,3%-os mínuszban, az olasz tőzsde viszont 0,3%-kal emelkedik. 1,1775 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj tekintetében a Brent 104 dollár 2 centen jár, az amerikai könnyű olaj pedig 98 dolláron jelen pillanatban.
5: Időjárás jelentés.
6: Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat, a szél megélénkül majd délutánra, most éppen 20-26 fok van, késő este 12 fok várható. 13 óra 35 perc friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
5: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
7: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
5: Koncert.
8: Május 16-án nagyszabású koncertet ad a Vasovszky Szimfonik a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Az eseményről Vasovszky Norbertet hallják.
9: Meghívtunk egy szerintünk különleges produkciót, a Mantrát. Ők egy DJ páros, akikről az egyik DJ zongorázik is. illetve még az is lehet, hogy hoznak magukkal egy zenészt, szóval ők is egy ilyen hibrid produkció, mint alapvetően a miénk. Ez a Vasovszky Live csapat, ugye a zenekarunkban Bakos Betty énekel, ő az énekesnőnk, Jáó szintén énekel és gitározik, Herold Betty szaxofonozik és Ferenc Betty pedig hegedül. Emellett ugye Cool Strings and Brass fog fellépni, mint szinfonikus zenekar, és Lengyel Johanna lesz a sztár vendégünk, aki ugye a zenekar énekesnője volt 4 évig, de ugye szólókarrierbe kezdett, és kicsit ez egy ilyen szép elköszönés, úgymond utolsó ilyen búcsú koncert együtt. Világon is egyedülálló kombináció ez, ahogy elnézem, nem túl sok projekt épül erre, illetve hát mi az első között kezdtük el még 2015-ben. Ugye elektronikus zenei alapokon fekszik ez a dolog, és ugye erre épül rá a szimfonikus, és ez az élő zenei hangzás. Rengeteg dalt hozunk a Classic House világából, de ugye rengeteg világságért is előadunk olyan előadóktól, mint például az Avicii, Backstreet Boys, Beyoncé, vagy például Black Eyed Peas és Rihanna. Mi tényleg nagyon vegyes közönségnek játszottunk már 18-tól 60-ig, és a zenénk az általában működött mindenféle korosztálynak, úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez mondjuk csak 30 éves korig szól, hanem tényleg mindenkinek, aki szereti a picit különlegesebb zenei világot, mert itthon igazából ilyen koncertre nem igazán sűrű lehet elmenni, és olyan közismert slágerek szólalnak meg, ami miatt ez, én úgy gondolom, tényleg egy széles közönséget tud vonzani.
8: Film. 39 alkotás mutatkozik be a május 28-án kezdődő Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál magyar versenyprogramjában. Ezek között több olyan alkotás is megtalálható, amely nemzetközi fesztiválokon is sikerrel szerepelt. A Friss Hús versenyprogramjának 2 magyar győztese, a legjobb élőszereplős és animációs díjazott, automatikus nevezési jogot szerez az Oscar-díjra. A magyar versenyprogram a Friss Hús legfontosabb szekciója, olyan kreatív új alkotásokból áll, amelyek korunk és közvetlen, illetve tágabb környezetünk társadalmi kérdéseire reflektálnak, vagy éppen személyes történeteket, lélektani helyzeteket vizsgálnak szerzői hangon, sokszor formabontó, friss, egyedi filmnyelvet használva. A válogatás a kortárs fiatalok nézőpontjába helyezi a nézőt. Megjelenik a szabadság megélése a mai kor bizonytalanságával együtt, az identitáskeresés és a kapcsolódás vágya, mindezt markáns, sokszínű filmes stílusokba ábrázolva, az absztrakttól a realista megközelítésig. Az idei fesztivál több alkotása vizsgálja a felnőtté válás és az útkeresés bizonytalanságát, illetve a kortárs kapcsolatok törékenységét, gyakran az elidegenítő városi közeg hátterével. Más filmek hétköznapi helyzetekből kiindulva bontják ki a családi minták, generációs különbségek és az otthonhoz való viszony kérdéseit. Kiemelték, hogy az idei line-up kirajzolja, mi foglalkoztatja jelenleg a fiatal filmes generációt Magyarországon, és tükrözi azt, ami a rövid film egyik legnagyobb erénye, a bátorságot, a kísérletezést és a határok feszegetését. A fesztivál évről évre több programmal és helyszínnel gazdagodik, idén Budapest mellett már országosan is tartanak vetítéseket. A Friss Hús Budapest mellékszekcióinak és nemzetközi versenyének programját majd később jelentik be, a győzteseket pedig a fesztivál utolsó napján, június 3-án hirdetik ki.
1: Esemény.
8: Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehelet című kiállítását mutatja be. A tárlatot május 9-től láthatja a közönség. A magyar pavilon kialakításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáit tárja a közönség elé. A 3 installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészeti lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé. A pneumakozmik empirikus megfigyelésen alapuló, közel 20 évnyi gyűjtés és megfigyelés tárháza, ahol a feladvány a láthatatlan erő vizualizációja. Egy lehelet múzeumba lépünk be, amelynek tárgya a lehelet, a légzés, a pneuma, mondta Fabényi Júlia, a Ludwig Múzeum igazgatója, a Biennáli nemzeti biztosa. Cserhalmi Luca, a tárlat kurátora pedig úgy fogalmazott, a pneumakozmik a légáramlás jelenségeivel foglalkozik, a légtömeg kozmikus léptékű vándorlásával, amely a mikro- és makrokozmoszban egyaránt jelen van. A tárlat egy konceptualista, ideiglenes alkotásokból felépülő mű, amely felhívja a figyelmet a környezet intuitív megtapasztalásának összetettségére. Ennek egy részét képezik a 200 éves Magyar Tudományos Akadémia műemlék épületének padlózatából kibontott szellőztető rendszerelemei, a legfontosabb sóhaj megtalálását célzó egy éven át tartó sétáról készült videóinstalláció, valamint a pavilon lélegző fala.
10: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
11: Tekerj, ámulj és bámulj, ha felfedeznéd a tavaszi Balatont. Természetközeli kalandok a Balaton felvidéken családoknak. Menetidő 2 óra 20 perc. Hossz 23,7 km. Útvonal Balatonfüred, Balatonszőlős, Pécsej, Aszófő, Diós. A vízparti zsongástól eltávolodva csendre, gazdag élővilágra és geológiai kincsekre lelhetünk ezen a csodás balatoni körúton. A szinte végig kerékpárúton haladó útunkat kezdjük Balatonfüred óvárosában. Innen a Gellahegy felé vesszük az irányt, majd a szőlőbirtokok között gurulva jutunk el Pécseig. A balatoni bringakör mentén érünk vissza Füredre, ahol városnézéssel zárhatjuk a kalandot. Országúti szágoldás rendszeresen tekerőknek. Menetidő 3 óra. Hossz 61,9 km. Útvonal Balatonfüred, Aszófő, Pécsej, Balatonszőlős, Tótvázsony, Nemesvámos, Veszprém, Felsőőrs, Lovas, Palóznak, Csopak, Balatonfüred. Hideghegyi csúcstámadás gasztronómiai élvezetekkel. Menetidő 2 óra 20 perc. Hossz 23,5 km. Útvonal Pécsej, Barnag, Vászoly, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő. Ha egy komolyabb teljesítményt követelő körutat szeretnénk inkább bevállalni, vagy e-bike-kal vágnánk neki a Balatonfelvidéknek, akkor válasszuk a Hideghegyi csúcstúrát. Élménytúra Szántód és Ságvár között. Menetidő 4 óra. Hossz 35 km. Útvonal Balatonföldvár, Szántód, Szántódpuszta, Jabapuszta, Töreki, Balatonszéplak, Zamárdi. A közel 500 méteres szintemelkedés miatt inkább gyakorlott bringásoknak vagy e-bike-kal utazóknak ajánlott, cserébe kilátók, skanzenek és zarándokhelyek váltják egymást az út mentén.
7: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
12: Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz. Lényegében ezzel a Henry Fordtól származó idézettel indítja útjára az olvasót a Növekedés kódja című könyv szerzője Várdi Zoltán. Azt írja, ez a kijelentés gyönyörűen rávilágít, milyen hatalmas a hozzáállás szerepe a siker elérésében, és szerinte talán sehol sem látszik ez világosabban, mint az értékesítésben. Ha az üzletkötést leküzdhetetlen akadályként éled meg, írja, akkor azzá is válik. Ha viszont a tanulás és a fejlődés lehetőségeként fogod fel az értékesítést, ezzel a szemlélettel hosszú távú sikerre számíthatsz. Mindjárt kiderül, hogy konkrétan kinek szánta a könyvet Várdi Zoltán, aki B2B értékesítési stratéga, és aki mögött 30 éves felsővezetői és vállalkozói karrier áll, de induljon ez a beszélgetés most azzal, milyen a vállalkozók, cégvezetők viszonya az értékesítéssel.
13: Én három kategóriába sorolnám a cégalapítókat, akikkel találkozom ezen a téren. Az egyik az, aki valóban azt gondolja, hogy annyira zseniális a terméke, hogy ezt magától felfedezik az emberek. Van az, aki elismeri, hogy fontos az értékesítés és a marketing, de nincs tapasztalata, nincs hozzáértése, tehát kicsit ilyen tanácstanul áll az egész kérdés előtt. És hát van, aki elismeri, tudja, de nem igazából látja azt, hogy hogyan lehet a kapcsolati tőkén kívül értékesíteni. Tehát az ismeretségi körben ugye szívesen beszélget a termékről, de hát azért nem egy hosszú távú stratégia, nem skálázható stratégia, és ezek miatt gondolom azt, hogy a legeslegfontosabb felismerés, amivel találkoznia kell a cég tulajdonosoknak, alapítóknak, az, hogy igenis nem csak fontos az értékesítés, de fontos, hogy hogyan értékesítünk, hiszen csak így fogjuk tudni igazából életre kelteni azt a vállalkozást, azt a terméket, amiről álmodozunk. A tapasztalatom azt mutatja, és most már több mint 200 céggel dolgoztam 26 országban, Európa szerte, ezzel a módszertannal, az a tapasztalatom, hogy igenis ezeket az első lépcsőfokokat meg kell járni, mert onnan ért tetted meg, hogy valóban azok a finomságok, amitől sikeres lesz egy termék, egy értékesítési folyamat, hogy mik azok?
12: Azt olvastam én, azt hiszem a könyvben is, de egy interjúban is kiemelte, hogy nagyvállalatokkal dolgozott, és az ott szerzett tapasztalatokat ötvözte a kisvállalkozásban megfigyelhető működési móddal. Ez miért célra vezető? Szóval miért nem jó vagy egyik, vagy másik?
13: Mind a kettőnek megvan a saját erőssége és jelentősége. A nagyvállalati kultúrában nyilván a struktúra, a kiszámíthatóság, a tudatosság, azok mind olyan tényezők, amelyektől működik egy nagyvállalat, és ugye én 20 évet lehúztam a nagyvállalati környezetben, és megtanultam ezeket a készségeket és képességeket. A másik véglet az a KKV szektor, esetleg ezek a startupok, technológiai cégek, akiknél igazából nincs meg ez a struktúra, hanem sokkal inkább a tettek mezére lépnek, és inkább a megvalósítás van fókuszban. Mind a kettőnek megvan az erőssége, az én felfogásomban ennek a kettőnek a kombinációja az, ami igazából ideális, mert sajnos a nagyvállalati világban gyakran találkoztam azzal a jelenlettel, hogy annyit tervezgettünk, hogy a végén elfelejtettük tevékenykedni. A másik véglet, hogy olyan gyorsan haladott előre egy cég, hogy elfelejtett megkérdezni magának, hogy jó irányba haladunk-e egyáltalán. Tehát én ezt a módszertant úgy alkottam, hogy a tervezés is, meg a megvalósítási képesség is együtt életre keljen.
12: Beszélnünk kell arról, hogy kinek szól konkrétan ez a könyv.
13: Kimondottan korai szakaszú, illetve saját kézben lévő KKV-knak, tulajdonosoknak írtam, mert ott érzem azt, hogy a legnagyobb igény van erre a típusú tudásra. Én azt látom, hogy náluk hiányzik ez a gondolatmenet, ez a szemléletmód, illetve ez a készség. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet fontos, vagy nem lehet hasznos értékesítőknek, akár tapasztaltabb cégvezetőknek, de azért alapvetően azoknak szól a könyv, akik az út elején járnak, és meg akarják érteni, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt a kiszámítható, hosszú távú számítható bevételt, amivel növekedni tudnak.
12: Ami szerintem az első meglepetés annak, aki outsider ezen a területen, amikor azt írja a könyvében, hogy nem a termékeddel kell foglalkozni, hanem a potenciális ügyfél problémájával.
13: Igen.
12: Ezen sose gondolkodik az ember szerintem.
13: Hát ugye ez az alapja, alaptétele az egész megközelítésnek, hogy az igénnyel foglalkozunk, és ami nagyon fontos, és ebben kevesen gondolnak bele, hogy szeressük meg a problémát, és ez furán hangzik, de akkor fogunk tudni igazából hatékonyan értékesíteni, hogy tényleg beleszeretünk abba az igénybe, ami megfogalmazódik az ügyfél fejében, hiszen akkor fogjuk átélni azt, hogy tényleg miért fontos az, hogy mondjuk nekem, most én nyilván üzleti szolgáltatás szempontból nézem, mint vezető, nekem fontos, hogy megfelelő módon férjek hozzá az adatokhoz a cégem belül, hiszen rengeteg különböző forrása van az adatoknak, különböző helyen van. Ha én döntést akarok hozni, akkor segítene egy olyan termék, amivel össze tudom szedni ezeket az információkat, és egyszerű módon áttekintem, és akkor adatok alapján tudok döntést hozni. Ha az ember ezt a típusú problémát a fejében megérti, és abból a szemszögből közelíti meg a termékfejlesztés is, meg az értékesítés, hogy erre a problémára én megoldást nyújtok, akkor sokkal jobban és hatékonyabban fogja tudni elmondani a vevőnek, hogy miért is jó az a megoldás, amit én nyújtok erre. Tehát nagyon fontos, és ezért is nagyon elítélem őszintén szóval azokat a ajánlatokat, amik ugye a piacon, különösen közösségi médiában vannak, ahol ugye klasszikusan a 20 éves srác a narancssárga Lamborghinivel hirdetve elmondja, hogy ugye heti 2 óra munkával egy Facebook hackkel meg lehet gazdagodni. Ez nem arról szól, tehát én ezeket a típusú szerencse lovagokat nem tartom nagyra, én sokkal inkább azt gondolom, hogy olyan emberek és olyan cégekkel szeretek együtt dolgozni, akik bele szeretnek a problémába, amire megoldást szeretnénk nyújtani, és hosszú távon gondolkodnak, hiszen az lesz hosszú távon eredményes is.
12: Azt néztem itt a jegyzeteimben, hogy pontosan idézem, fókusz, struktúra és skálázás, ez a hármas egység, ami jellemző a könyvére, tehát ahogyan tagulódik a könyv, és azon gondolkodtam, hogy mivel ön gyerekként Amerikában volt, aztán említett, hogy dolgozott Londonban, és itt Magyarországon is értett, tulajdonképpen világpolgár, rálát különböző üzleti kultúrákra és különböző kultúrák üzleteire. Szóval mi a neuralgikus pont Magyarországon?
13: Ez a hármas tagolás, amit említett, ugye ez a fókusz, struktúra és skálázás, ugye ez a módszertanomnak tulajdonképpen a struktúrája, ez a, amit ugye angolul launch code-nak hívok, ugye ez a launch code, amit ugye magyarul növekedés kódnak fordítottunk le. Ez az, amit tulajdonképpen alapját képezi a módszertannak, amit tanítok és amit átadok az ügyfeleimnek is, és tulajdonosnak, vállalkozóknak. Ugye az a három pillér nem véletlenül született így. Tulajdonképpen mind a három pillér egy adott tipikus problémára ad választ, és ilyen szempontból nem látom azt, hogy nagyon-nagyon eltér Magyarországon, mint mondjuk másik országokban, azoknál a cégnek, akik mondjuk ebben a szakaszban vannak. Ugye a fókusz az arról szól, hogy legyen egy nagyon fókuszált ajánlatunk és üzenetünk a piac felé, hogy megértsék az ügyfelek, a potenciális vevők, hogy miért minket válasszanak. Tipikus probléma az, hogy ugye találkozom egy céggel, és megkérdezem, hát kinek szól a termék, azt mondja, mindenkinek. Na most az a baj, hogy mindenki nem vesz terméket, hanem egy személy vesz terméket, vagy szolgáltatást. Tehát minél jobban le tudjuk szűkíteni, és pontosan megfogalmazni, hogy kinek milyen problémáját oldunk meg hogyan, az egy sokkal eredményesebb lesz az a bizonyos zajon való áttörésben, amiről korábban beszéltünk. Tehát úgy szoktam mondani, ez a lándzsanek a vége, a hegye, ami áttöri a falat, ugye ez a fókuszált ajánlat. Az egy tipikus probléma. A másik tipikus probléma, hogy ugye, ahogy említettem korábban, nagyon kapcsolatalapú értékesítés zajlik, ami Magyarországon kiemelten benne van, hogy kit ismerek, ugye? És ez is egy olyan megközelítést feltételez, hogy mindig ott lesz valaki, akit ismer, aki majd megveszi, amit én árulok, csak hát sajnos nem így működik a világ. Nem beszél arról, hogy ezzel nagyon leszűkül a mozgástered. Tehát én a struktúra mentén azt értem, hogy határozzuk meg, hogy ki az ideális ügyfeled, ha az megvan, és azt leírtuk, akkor keressük meg azt a módot, hogy ahhoz az ideális ügyfélhez eljussunk. És ugye általában az értékesítésben három értékesítési csatorna van, a direkt értékesítés, az, amikor mi elmegyünk és direkten megkeressük azt a céget. Van a partnerségek, amikor más szervezetek, személyeken keresztül az ő hitelességüket, az ő elérésüket kihasználva jutunk el egy ügyfélhez, vagy a harmadik pedig, mikor bejövő érdeklődések vannak, ugye általában a social media, vagy valamiféle marketing akcióként minket keresnek meg. És mind a három esetben arról szól, hogy egy struktúra mentén haladjunk mind a három úton, és ki fog alakulni, hogy a három közül melyik az, ami legeredményesebb, melyik, ami kevésbé, mely, ami túl nagy ráfordítást igényel, tehát nem éri meg. Tehát ezek mind olyan döntések, amik ugye folyamat alatt kialakulnak. És a harmadik pillér, ugye ez a skálázódás, ez arról szól, hogy nyilván véges az embernek az energiai ideje, van egy pont, ahol már te, mint személy nem tudsz mindent csinálni, ezért fel kell skálázni a tevékenységedet, és itt van az a pont, ahol egyrészt egy nagyon világos keretrendszer mentén, célok mentén meghatározod, hogy mit szeretnél elérni, követed azt, hogy a különböző tevékenységek közül mi az, ami működik, mi az, ami nem, tehát adatok alapján méred, és utána pedig egy csapatot építesz, aki ugye kiegészíti a te tevékenységedet. És ez a három pilláros rendszer az, ami együtt választ ad azokra a problémákra, amikkel leginkább találkozok a vállalkozókkal való együttműködés során.
12: A növekedés kódja. Értékesíts úgy, mint a legsikeresebb vállalkozók. Várdi Zoltánnal beszélgettünk szemléletformáló, gyakorlatias könyvéről. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg.
5: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Reklám, marketing, média velősen, a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter megnevezte új kormányának 3 szóvivőjét. Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be kormány szóvivőként. Mindhárom szóvivő korábban televíziók hírműsoraiban dolgozott. Kapitány István kijelölt gazdasági miniszter, a gazdasági bizottság előtt kezdte meg a beszámolóját. Azt mondta, hogy az árrésztop és a különadóknak még nincs itt a kivezetésüknek az ideje, de beszélt arról is, hogy a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás. A gazdaság újraindítását, a bizalomépítést, kiszámítható szabályozást nevezte meg kapitány István, mint a legfontosabbakat, de beszélt versenyképes energiárakról, illetve az uniós források hozataláról és innovációs stratégiáról. Energetikai téren a hálózatfejlesztést, energiatárolást, a szélenergia nagyobb szerepét és Paks 2 felővizsgálatát is kilátásba helyezte. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter bizottsági meghallgatásán bejelentette, hogy lesz tanácsadó testülete, amelynek tagja lesz Karikó Katalin Nobel-díjas tudós. 5 államtitkárság áll fel a minisztériumon belül, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből újra egészségbiztosítási pénztár lesz, magyarán az OEP, önálló gyógyszerészeti intézet jön létre, az országos kórházi főigazgatóságot pedig új alapokra helyezik. Kialakítanak egy minőségellenőrzési hatóságot, valamint egy klinikai kiválósági központot is. Orbán Anita, leendő külügyminiszter, azt mondta bizottsági meghallgatásán, hogy ki fogják vizsgálni az információs hivatal 2022 és 26 közötti működését. A külügyminisztérium épületének és kommunikációs hálózatának teljes átvilágítását ígérte. Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter jelölt is megkezdte a bizottsági meghallgatását. Azt mondta, hogy a tárca munkáját a szembesítéssel és az igazságtétellel kell kezdeni, ezért meg fogják nyitni az elmúlt másfél évtizedben nyilvánosság elől elzárt aktákat. Konkrét példák között említette a túlárazott autópálya bővítéseket, a Mohácsi hídhoz kapcsolódó pénzügyi konstrukciókat, a szolnoki járműjavító magánkézbe adását és a dunakeszi járműjavító körüli orosz együttműködést. Az elmúlt évek döntéseinek közvetlen következménye Vitézi Dávid szerint, hogy idén nyáron sem lesz elég Intercity kocsi a magyar vasúton. Vitézi Dávid szerint Magyarországnak fel kell zárkóznia és át kell lépnie a vasútfejlesztés korszakába. Piaci hírekkel folytatjuk. A német Porsche bezárja 3 nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, és ezzel 500 munkahelyet szüntet meg a stratégiai szerkezet átalakítási programja részeként. A cég bezárja a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche e-bike performance elektromos kerékpárgyártó, valamint a Cetitec speciális szoftverfejlesztő vállalatát. Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója,

0: Igazgatója ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy az alaptevékenységre kell összpontosítani, és ez fájdalmas megszorításokkal jár. Áprilisban a Porsche már bejelentette, hogy eladja a Bugattiban lévő teljes 45%-os részesedését a New York-i székhelyű HOF Capital befektetési cég által vezetett konzorciumnak. Az első negyed évben egyébként a Porsche sportautógyártó 60.991 autót értékesített, 15%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál.
1: Tőzsde hírek.
0: A magyar tőzsde, amelyik kereskedésben egyelőre lefelé megy, ez 6%-os mínuszt jelent, 133.766 pontos értékkel. A tőzsde forgalma 9 milliárd 720 millió forint idáig. 7%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.134 forinttal jegyzik őket. Az OTP 2%-kal csökken 42.090 forinton. A Richter 2%-os mínuszban 12.640, a Magyar Telekom 1,3%-kal gyengül 2410, a Forage továbbra is egy nagyon komoly 5,5%-os esésben 2060 forinttal jár. Az euróért jelenleg 356 forintot kell adni, a svájci frank 388,50, a dollár pedig 302 forint 50 fillérre jár. Egyébként visszatérve egy picit a magyar kormány megalakulására, a bizottsági meghallgatásokon bemutatkozott Lannert Judit leendő oktatási miniszter is, aki az elmúlt 10 évben egyébként a cége fő fókuszában a T-Tudok Oktatás Központtal kapcsolatban a kreativitás fejlesztését említette, amit Angliából adott át programjával, és hát persze elmondta a bemutatkozójában azokat, amelyek ideig a nevéhez köthetők, amint valami bejelentés van az ő bizottsági meghallgatásával kapcsolatban, hogy mik az új tervei, akkor természetesen elmondjuk majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egy-egy intenzív, heves vihar is előfordulhat. A szél megélénkül most 20-26 fokon, késő este 12 fok várható. 14 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem a világ összes színével.
2: Sziasztok, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma különösen számítok a fiatalok figyelmére, ugyanis ismét útjára indul a Check-in revitalizátor pályázat az egyetemista hallgatók részére. És akikkel együtt igyekszünk kedvet csinálni ehhez a programhoz, Gedei Petra, a Check-in turisztikai innováció menedzsment non-profit Kft. Ügyvezetője, Hámori Péter építész, a Guba Hámori építész stúdió alapítója, aki harmadik alkalommal mentora a versenynek, valamint Bici Dániel, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, aki korábban indult már ezen a versenyen, és csapattársával a legjobb 10 közé is bejutott, és őt személyes élményeiről fogom majd kérdezni. Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok.
3: Köszönjük,
4: Köszönjük a meghívást.
2: Hát akkor kezdjük veled, Petra. Jó, nem csak azért, mert te vagy a hölgy, hanem te vagy ennek az egész pályázatnak a kiírója, illetve ti vagytok azok, és akkor kezdjük avval, hogy mivel is foglalkozik a Check-in turisztikai innovációs hub. Kik vagytok? Mióta vagytok? Mi mindennel tevékenykedtek?
4: A Check-in Magyarország első turisztikai innováció menedzsment hubja. 2019 óta dolgozunk azon, hogy a turisztikai szakmát közelebb hozzuk a felsőoktatáshoz, a fiatal kreatív innovátorokhoz, És a program célja az, hogy ne csak mint hagyományos szolgáltatóiparra gondoljanak az egyetemisták a turizmusra, hanem gondoljanak arra, hogy aktívan ők is formálhatják azt, ötleteikkel, kreatív, innovatív, jövőformáló gondolataikkal, akár ők is formálhatják ezt az ágazatot. A Check-in-ben több programmal támogatjuk ezt a küldetést. Van 2 innovációs versenyünk, egy az őszi fél évben és egy a tavaszi fél évben. Ugye ez a revitalizátor versenyünk, amiről a mai adásban is beszélünk, ugye a tavaszi fél évet érinti. Valamint van nekünk is podcast sorozatunk, amelyben edukatív tartalommal látjuk el a fiatalokat, valamint a versenyzőinkből alumni közösséget is alkotunk, akiknek szintén kreatív, edukatív, innovatív programokat kínálunk, és próbáljuk őket összehozni kapcsolatépítés szempontjából, és bízunk benne, hogy valamikor valamely ötlet is megvalósul, és össze tudnak hangolódni a korábbi versenyzőink, és szakmai workshoppal is igyekszünk ellátni a fiatalok tudását és a szakmát.
2: Bőséges kínálatotok van a fiatalok számára, és akkor hadd kérdezzem meg a srácokat, hogy titeket mi vonzott ebbe a versenybe? Mi volt az, amivel kitűnt az összes többi versenyből, és kérdezem a mentort, és kérdezem a hallgatót, aki már indult ezen a versenyen.
3: Hát itt megbeszéltük nonverbális kommunikációval, hogy akkor én kezdem. Őszintén szólva engem egy tanárom az egyetemről értesített erről a versenyről. A tanszékvezető asszony említette, miután nagyon rendesen hazavitt minket egy másik versenyről egyébként, azt itt Pesten rendezték, és mondta egy ilyen félmondatban elejtette, hogy ó, van ez a check-in, megint indul, és akkor ezen szerintem önök jók lennének, mondta nekem és a társamnak, akivel ugye elindultunk, Fanninak, és hát így egymásra néztünk, hogy biztos, hogy nem, mert nincs rá időnk, de aztán végül is hát a Benny a check-intől, ő egy igencsak megfogó személyiség, és hát az egyetemünkre ellátogatott egy ilyen előadást tartani erről az egészről, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor ezt a videót leadjuk, ugyanis egyébként semmi más nem kell ahhoz, hogy elinduljunk ezen a versenyen, csak egy 2 perces videó, amit szerintem egy hétvége alatt össze lehet rakni, hogyha nagyon-nagyon nem azzal foglalkozunk, hanem minden mással, tehát ez nagyon gyorsan el lehet készíteni, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor összerakjuk, összevágogatjuk, amit egyébként nem tudtunk, tehát az a legjobb a versenyben szerintem, egy kis előre haladva, hogy egy csomó dolgot megtanul az ember közben. Én például megtanultam vágni videót, egy ilyen online, vagy nem is online, de egy ilyen ingyenes programmal megtanultam vágni, és hát egy csomó dolgot tanultunk. Úgyhogy igen, engem így a tanárom vonzott be, aztán pedig hát pénz is egy kicsit, amit ajánlanak nekünk, illetve hát a lehetőség itt a mentor program keretein belül is egyébként egy csomó lehetőséget ajánlottak, és hát ez megfogott, úgyhogy úgy döntött, hogy elindulunk, és hát jó vége lett.
2: Péter, te mentorként miért vállaltad fel ezt a munkát? Mi az, ami kihívás neked? Mi tetszett?
5: Igen, én egy mellékszereplő vagyok ebben a történetben, és azt nem látják nem a hallgatók, de a Petra és a Dani között állok éppen itt. Szerintem egy ilyen összekötő szerepben vagyunk a 3 másik mentortársammal. Azt tudjuk segíteni a hallgatóknak, mert szerintem ők a főszereplők ebben, hogy a kiírók által, amit a Petráik hoznak, mint programot, a pályázóknak a saját történetüknek a narratíva kidolgozását leginkább erősíteni tudjuk. Szerintem ez a mi szerepünk. Én a stúdió mellett, ahol dolgozom építészként, én a MOM-én is tanítok külsős oktatóként, illetve doktorandusz vagyok, hogy ez ott van a munkámban, hogy hallgatóknak a munkáját előre segítsük, úgyhogy innen jött az én szereplésem ebben a történetben.
4: Igen, és amit nem mondtunk még el, hogy ugye alapvetően a verseny az arról szól, hogy hogyan lehet elhagyatott funkcióját vesztett területeket, épületeket újra álmodni, a turisztikai funkcióval megtölteni, és ebben a szerepben segíti a hallgatók munkáját Péter, hiszen mint építész szemlélettel látja el a hallgatókat.
5: És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, amit a check-in csinál ebben az épített környezeti átalakításban, mert azt tudni kell, hogy abban a válság környezetben, amiben élünk, az épített környezetnek az átalakítása az nem csak az építészek feladata lesz. És itt jön be az, hogy gazdasági, illetve turisztikával foglalkozó emberek is találkoznak építészeti szempontokkal. Én ennek nagyon örülök, hogy együtt tudunk gondolkozni meglévő épületeknek az újrahasznosításáról.
2: Igen, és akkor azt mondjuk el, Petra, hogy itt nem csak turisztikai szakos hallgatók indulhatnak, hanem pont ez a szép, hogy nagyon vegyes csapatok alakulhatnak.
4: Abszolút,
2: ki.
4: Így van, igen, nem csak turizmus, vendéglátást és építészt hallgató egyetemistákat várunk, hanem az ország bármely egyeteméről jelentkezhetnek a diákok. Az a lényeg, hogy aktív jogviszonyuk legyen, de lehet tanulhatnak nappali, esti vagy levelező tanrendben is, és nagyon fontos, és támogatjuk is, hogy a különböző szinergiákat használják ki, és különböző területekről alkossák a 2-3 fős csapatot a tagjaik, hiszen ahogy Péter is említette, nem csak egyetlen egy szakmának a feladata, hogy a revitalizációs projektet végigvigye, hanem különböző szempontok is ugyanúgy érvényesülnek.
3: Az is fontos, hogy ezt úgy honorálja a check-in, hogy az alapvető első fázisban, amikor ezt a 2 perces videót le kell adni, hogyha különböző egyetemekről jelentkeznek a különböző hallgatók a csapatba, akkor pluszpontot érez a versenyben, az első fordulóban. Ezzel is arra ösztökélik őket, hogy különböző egyetemekről együtt dolgozzanak, különböző szakokról, ami azért is nagyon fontos, mert az első fordulóban ez lehet a döntő gyakorlatilag abban, hogy bekerül-e a csapat a top 10-be, vagy nem.
2: Igen, ugye előbb Dani azt említett, hogy ott olyanképpen semmi más nem kell csinálni, csak egy ilyen kis filmet összedobunk, by the way, megtanultam vágni, azért ott ez már elhangzott, de azért vannak itt további lépcsőfokok, ami újabb kihívást hoz a hallgatóknak és a mentoroknak egyaránt.
3: Természetesen, ami után az ember megkapja azt a csodálatos üzenetet, hogy gratulálunk, amit én nagyon félve húztam le, de aztán egy parkban ülve egyébként húztam le ott a kis e-mailt, és akkor megjött, hogy bekerültünk, mondom, szuper, viszont akkor ezzel most kellene is valamit kezdeni. Ez egy 20 oldalas projekt egyébként, amit be kell adni, nem egy fogalmazás, tehát nem egy ilyen szakdolgozat szintű eszére, írományra kíváncsiak, hanem inkább egy tervre, amiben a mentorok segítenek nekünk egyébként, és ezt kell adni, különböző mentorási szakaszok vannak, 2 ilyen mentoráció van, 3 mentorral, és aztán pedig egy prezentáció van a végén, egy prezentációs ilyen tréning, az nagyon értékes, az előtte lévőek is nem azért mondom, de természetesen az is nagyon értékes, és hát így épül fel ez az egész, nagyon sokat kell utána nézni, nekem is vannak személyes történeteim erről, de nagyon sokat kell beleásni magát az embernek az adott épületbe, amit revitalizálni szeretne, de szerintem ez egy tök jó dolog.
2: Na és ha már metakommunikációddal megszólítottad Pétert, akkor adjuk át megint neked a szót, Péter. Nem ismered ezeket a hallgatókat, nincs tapasztalatod, ugye ott kerülsz először kapcsolatba, lehet, hogy ők sem ismerik egymást, túl azon, hogy itt interdisziplinális területek találkozhatnak, idegen emberek találkoznak. Hogyan működik egyáltalán az egymásra találás?
5: Engem mindig a gondolatok érdekelnek, és a gondolatokon keresztül meg fogjuk ismerni ezeket az embereket, akikkel ott először találkozunk, és mentorként szerintem az a feladatunk, hogy a meglévő gondolatot megértsük, és minél jobban mélyíteni tudjuk a jelentkező pályázókkal együtt. Tehát ilyen szempontban szerintem nem számít, hogy az elején nem ismerjük egymást, a második alkalommal már könnyebb, mert akkor már volt egy óránk velük az előző hónapban, és a pitchnél, amikor a végén találkozunk a zsűrűzés alkalmával, akkor pedig már 2 alkalommal vagyunk túl, tehát ezek azért nagyon számítanak a folyamatban.
2: Összefortok. Néhány szóban esetleg megemlített, hogy korábban kiket mentoráltál, milyen projektek tartoztak hozzád, vagy mi volt a feladatod?
5: Úgy mentorálunk, hogy mind a 10 csapat, amely bekerül a második fordulóba, ugyanolyan mentorációt kap, tehát együtt ülünk Sokitot Gáborral, aki urbanista építész mentor rajtam kívül, illetve az idei évben Hegedűs Attila lesz még, ő turisztikai tanácsadó, és idén van egy negyedik tagunk.
4: Így van, ez az idei év egyik különlegessége, hogy 2 építész és 2 turisztikai szakember segíti a hallgatók munkáját. Dr. Erdei Bálintot kértük fel, hogy segítse turisztikai oldalról még az egyetemistákat, aki ugye a Citiráma DMC ügyvezető igazgatója és a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke. Társelnöke.
5: Itt fontos az, hogy tényleg mindenki egyenlően kap mentorációt, tehát mi 4-en egymás mellett ülünk, és mindenki 1 órát kap 4-ünkkel. Itt persze az építészek és a turisztikai szakemberek között van egy kis vetélkedés, hogy ki tud többet beszélni, de igyekszünk mindenkinek megfelelő 50-50%-nyi szakmai tartalmat ajánlani. Ez ugye különbözik, vagy függ attól, hogy milyen összetételű csapatok jönnek. Ha látjuk, hogy nincsen építész a csapatban, mert vannak ilyen csapatok is, akkor egy kicsit megpróbáljuk erősíteni az építész oldalt, mert nekik ez teljesen ismeretlen ez a terület, vagy ha csak építész hallgatók jönnek mondjuk egyik építész egyetemről, akkor meg a turisztikai, a gazdasági oldalból kapnak talán egy kicsit több segítséget. Mi nagyon szeretjük és nagyon támogatjuk, és ez a pontozás is, ahogy a Dani említette az előbb, támogatja, hogy különböző helyekről érkező emberek alkossák ezeket a csapatokat, mert ez szerintünk amúgy meglátszik a végeredményen is. Tehát a 2 disziplina együtt tud érvényesülni, az mindig meglátszik a végeredményen. Volt 1-2 csapat, ahol nagyon ügyesen tudták. Tavaly évben volt egy ilyen, arra nagyon emlékszem.
2: Nyugodtan mondj példát, Péter, mert a hallgatók nem ismerik a projekteket, és tudom, hogy nagyon nehéz 1-et kiemelni, vagy 2-t kiemelni, de csak azért, hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg itt milyen jellegű munkáról van szó.
5: Ha jól emlékszem, és nem akarom megbántani őket, három építőmérnök hallgatóról volt szó, uh-huh. tehát semmihez nem volt közük így papíron. Ők egy 6000 négyzetméter nagyságú épületet, talán mezőkövest környékén találtak meg, és abból akartak valamilyen funkciót kialakítani. Úgyhogy náluk mindent erősíteni kellett, de nagyon lelkesek voltak, mindent megfogadtak, amit csináltunk, és a második alkalomra már teljesen dolgozták a hátrányokat, és a bemutatón is egy olyan anyagot tettek elénk, amiben igazából látványilag nem jött ki az, hogy nincsen építész közöttük, mert sikerült már átbeszélnünk velük, hogy milyen technikákat használjanak, mondjuk fotótechnikát arra, hogy lehet montázsolni, ők ezt kipróbálták otthon, megcsinálták, és tök jól sikerült.
2: Ez az, amiben például egy fejlődési terület megint csak kinőhet, vagy amiből, igaz?
3: Így van, hát nálunk mi egy különleges épületet találtunk, Medgyaszai építette ezt az épületet, egy ilyen pagodának csúfolt régi, nagyon régi sportszállóról volt szó, ami igazából inkább egy ilyen jurta-szerű, tehát inkább magyar vonatkozása volt az épületnek, ezt például nem tudtam, és annyira érdekes volt, mert megtaláltuk ezt az épületet, és nekik, például a mentorainknak még csak be se tudtuk mutatni, mert nem volt rajta még a Google Maps-on se, tehát nem lehetett megtalálni, annyira el volt dugva. És,
2: na akkor most álljunk meg, hogy találtatok rá?
3: Ez egy nagyon érdekes történet. A társam írt nekem, a Fanni írt nekem, én már otthon nézegettem, ilyen urbex videókat nézegettem, és ő is nézegetett egy ilyen csatornát, és ő küldött el nekem egy videót. Ez egy darab videó van fenn, meg egy drónfelvétel körülbelül 20 évvel ezelőttről, hogy ez így néz ki. És akkor küldte nekem, és én azt hittem, hogy hát őszintén szerintem legyen ez. Úgyhogy végül is emellett kötöttünk ki, mert nagyon különlegesnek éreztük, és úgy éreztük, hogy valamit tudunk is vele csinálni. És hát az alapkoncepció nem szerettünk volna sokat változtatni, mert nem igazán éreztük úgy, hogy jogunk van hozzányúlni egy ilyen gyönyörű épülethez, de mégiscsak revitalizálni kellett, úgyhogy egy ilyen elvonulós, relaxálós, digitális, detoxos hotelt képzeltünk el a helyére, revitalizálva azt. Ez volt a mi projektünk.
2: Uh-huh, most látom magam előtt a 20 éves fiatalokat, amikor a digitális detoxról álmodnak, meg az elvonulásról, hát meg a némaságról. Honnan jött ez?
3: Hát természetesen.
2: Ez trend most a fiatalok, mert a mi korosztályunkban abszolút.
3: Na és hát ez az, igen, kellett a trendelemzés, és ugye hát mégiscsak a ti korosztályatok az inkább főleg, aki a fizetőképes réteg is, tehát hogy most lehet, hogy az én korosztályom 20 évesen nem álmodik arról, hogy elmegy egy digitális detoxos helyre ott a Mátrában, mert egyébként ez a Mátrában van ez az épület, viszont azért a ti korosztályatok egyre inkább, és meg kellett keresnünk a fizető képes réteget, aki hajlandó lenne, és képes is lenne egy ilyen utazást, vagy egy ilyen ottmaradást egy ilyen hotelben kifizetni. Tehát az én korosztályom sajnos még nem képes erre, viszont a tietek már annál inkább, és ez volt a célközönségünk, és ennek megfelelően építettünk fel különböző ilyen jóga programokat, különböző digitális detoxos szobákat, ahol még tévé sincsen, hanem inkább könyvek, és ilyen különböző masszázs meditációs gyakorlatokat képzeltünk kell még oda, és hát így alakult ki ez az egész projekt folyamatosan.
2: Péter?
5: Én erre rá akartam kérdezni amúgy, hogy Dani, most itt vagy, és ezt említetted, akkor ebbe menjünk bele, mert szerintem érdekes, mert vannak trendek, hogy melyik évfolyam milyen funkciókat hoz. Ezt a diplomázóknál is látjuk az egyetemen. Nagyon erős évről évre, hogy változik egy-egy csoportnak a funkcionális érdeklődése. Én most leszek harmadik alkalommal check-inben. Az első évben szerintem nagyon erősen mentek az ilyen szabadidős leisure dolgok. A második évben, tehát tavaly, ahol a Daniék voltak, a 10-ből 3 program digitális detoxról szólt, és ez kitűnt, hogy ez valamiért azt gondoljuk, igen, hogy ezt a generációt érdekli, de te most azt mondod, hogy ti máshogy jutottatok erre a hát konklúzióra, de ez egy érdekes
4: szerintem
5: összeesés volt.
4: Szerintem a White Lotus 2 is, White Lotus sorozat 2 évada is szerintem erre inspirációt adott, tudjátok, mert ott is a digitális detox
3: igen,
4: volt.
3: Igen, igen, igen, ott is van egy ilyen, viszont ugyanakkor egyébként szeretném megkövetni magamat, mert nem feltétlenül az a helyzet, hogy az én generációm nem kíváncsi erre, itt ugye én most a célcsoport irányából közelítettem meg azt, hogy hogyan jutottunk erre, viszont tény az is, hogy szerintem azért az én generációm, főleg akik most vannak diplomázni, mondjuk itt Pesten vagy nagyobb városokban, azért tényleg a zaj, meg a folyamatos légszennyezettség, a zajszennyezés, a fényszennyezés, ettől azért az ember egy kicsit néha, még az én generációm is hiába folyton a telefon bújjuk állítólag, nem tudom, hogy ez most mennyire így van, biztos, hogy nagyon így van. De
2: nem így érzed?
3: Hát nem tudom, őszintén megmondom, most nem akarom átvinni egy ilyen generációs különbségek vitába, viszont szerintem közel sem töltünk töltünk annyi időt az előtt a képernyő előtt, mint amennyire azt az emberek mondják. Én nem veszem észre a saját kortársaimon, hogy folyamatosan a telefon bújják, és egyébként érdekességképpen készítettem is erről egy kutatást nemrég, és ott az jött ki például a munkahelyen, hogy az emberek többsége az E-generációban is nem az online teret, hanem inkább a személyes megbeszéléseket preferálják.
2: Ezt nagyon jó hallani, úgyhogy Péter, lehet, hogy a jövő évi check-inben már ez lesz majd a projektek fókusza, hogy hogyan tudunk minél többet személyesen beszélgetni egymással. És mi is folytatjuk hamarosan a beszélgetést, de letelt most a műsorunk első része, úgyhogy egy rövid szünet után, kedves hallgatók, várunk benneteket vissza a rádiók mellé.

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Hamarosan folytatjuk Babik Edit magazin műsorát. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópuszta-szeri csillagos fényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagosvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Zajlik az új kormánynak a miniszteri bizottsági meghallgatása. Valamennyi leendő miniszter a parlament szakbizottságai előtt beszél. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelölt például azt mondta, hogy munkáját szembesítéssel és igazságtétellel kell kezdeni. Meg fogják nyitni az elmúlt másfél évtizedben nyilvánosság elől elzárt aktákat. Konkrét példák között említette az autópálya bővítéseket, a Mohácsi hídhoz kapcsolódó pénzügyi konstrukciókat, a szolnoki járműjavító magánkézbeadását és a dunakeszi járműjavító körüli orosz együttműködést. Mint mondta, az elmúlt évek döntéseinek közvetlen következménye, hogy idén-nyáron sem lesz elég Intercity kocsi a magyar vasúton. Utalt arra, hogy a vasúti járművek idősek és jelentős járműpark fejlesztési programot kell indítani, de fontosnak nevezte, hogy a magyar vasúti közlekedés a vidéki nagyvárosok környéki agglomerációban is jellemző legyen. Példaként említette egyébként a közúti közlekedéssel kapcsolatban, hogy fel kell lépni a notórius gyorshajtási verseny ellen. A vidéki repülőterek gazdasági értelemben Vitézi Dávid szerint szenvednek, a budapesti repülőtér vasúti bekötését pedig el kell kezdeni. Lezárult Kapitány István miniszterelnök jelölti meghallgatása az Országgyűlés Gazdasági és Energetikai Bizottsága előtt. Kapitány István azt mondta, hogy most még nincs itt az ideje az árrésstopp és a különadók kivezetésének, de kiszámítható szabályozásokat ígért, innovációs stratégiát, a szélenergia nagyobb szerepét és Paks 2 felülvizsgálatát is kilátásba helyezte. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter bejelentette, hogy lesz tanácsadó testület, amelynek tagja lesz Karikó Katalin, Nobel-díjas tudós. Újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz majd az állami biztosító, és önálló gyógyszerészeti intézet jön majd létre. Orbán Anita, a leendő külügyminiszter azt mondta, hogy ki fogják vizsgálni az információs hivatal 2022 és 26 közötti működését, de beszélt arról is, hogy a külügyminisztérium épületét és kommunikációs hálózatát is teljes mértékben átvilágítják majd. Az új kormánynak 3 szóvivője lesz, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita, mindhárman korábban televíziók hírműsoraiban dolgoztak.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde jelenleg egy enyhe mínuszban, ez 4%-os csökkenést jelent, 133.976 pontos értékkel, a tőzsdei forgalom 10.295.000.000 forint. 1%-kal csökkennek a MOL részvények, 4.124 forinttal jegyzik őket, az OTP 2%-os erősödésben járt, 42.270 forint, a Richter 2%-kal gyengül, 12.630, a Magyar Telekom 1.1%-os mínuszban, 2.416 forinton, 355 forint 50 fillér az euró árfolyama. Európában a főbb tőzsdék közül a londoni börze gyakorlatilag stagnál, a német DAX 0,5%-kal csökken, a francia CAC-ran 1,2-del, az olasz tőzsde pár pontos pluszban, a spanyol 0,6%-os mínuszban jár, 1,1770 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Visszatérve a bizottsági meghallgatásokra, Landert Judit leendő oktatási miniszter azt mondta, hogy ő kérte, hogy a gyermekügyi szerepeljen a minisztérium nevében, fontosnak tartott, hogy a kisgyermekkori nevelés bekerüljön a tárcába, de a bölcsődei nevelés is náluk lesz, valamint a gyógypedagógiai szolgálatok. Nagy szerepet kap majd a szülőtámogatás, és a mesterség és intelligencia területe külön koordinátort kap az oktatási minisztériumon belül. A német Porsche bezárja három nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, és ezzel 500 munkahelyet szüntet meg stratégiai szerkezet átalakítási programja részeként. A cég bezárja a Cellforce akkumulátorgyártó, a Porsche e-bike performance elektromos kerékpárgyártó, valamint a Cetitec speciális szoftverfejlesztő vállalatát. Michael Leiters, a Porsche vezérigazgatója azt mondta, hogy az alaptevékenységre fókuszálnak. Áprilisban a Porsche között adja a Bugatti-ba lévő teljes 45%-os részesedését egy amerikai konzorciumnak. Az első negyed évben a Porsche autógyártó 60.991 autót értékesített, 15%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál.
0: Időjárás jelentés.
4: A délután hátralévő részében egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat, a szél majd megélénkül, a hőmérséklet 20 és 26 fok között van most, késő este 12 fok várható. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket, a hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. A Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
5: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai témánk a Check-in revitalizátor pályázat, és vendégeim Gedei Petra, Hámori Péter és Bici Dániel, akikkel otthagytuk abba az első részben a beszélgetést, hogy milyen nemzetközi trendek vagy hazai trendek befolyásolják azt, hogy éppen az egyetemi hallgatók milyen témával pályáznak egy-egy projektre. És akkor én egy picit visszatérnék, Dani, a te projektedre, aminek az volt a neve, hogy Spagoda.
6: Így van, tehát ez a Spagoda, ez onnan ered, hogy ugye, mint említettem, ezt a jurta inspirálta épület, kicsit úgy néz ki, mint egy kínai pagoda, és ezért a helyiek, amikor még aktívan működött, mint szálloda, akkor pagodának hívták egyébként. És akkor arra jutottunk, hogy ez mégiscsak egy ilyen elvonulós wellnesses téma, és hát sok hotel nevében benne van az, hogy spa és wellness, úgyhogy akkor gondolkodtunk, hogy mi legyen, és akkor hát akkor az lett végül, hogy olyan, mint a pagoda meg a spa, akkor Spagoda lesz belőle, úgyhogy ez lett a projektünknek a neve, és ehhez dizájnoltunk logót, és ez alapján készítettük el a továbbiakat.
5: Most egy picit nekem betetted a bogarat a fülembe, amikor azt mondtad, hogy még a Google Map-en se találtátok meg, vagy nagyon-nagyon homályos fotó.
6: Így van, egy
5: szóval ilyenkor aztán oké, elindul egy folyamat, ott ültök a gép előtt, jó, akkor most már kitaláltátok, akkor ez lesz a téma. De hát azért oda kell menni.
6: Igen, ez...
5: Meg kell nézni a milliót, amiben van.
6: Igen, igen, ez egy nagy probléma volt. Itt a Fanni, a társamnak az elköteleződése, az nagyon meglátszott. De abszolút minden érdem ilyenkor az övé. Ugyanis gondolkodtunk, ezen beszélgettünk egymást, hogy ide azért el kéne menni, csak az a baj, hogy Győrben lakunk. Most onnan a Mátra vonattal, nem tudom, 2,5 óra, 3 körülbelül, és akkor voltunk, hogy most azért, hogy oda menjünk, körbefotózzuk, és akkor visszajöjjünk, ez annyira nem éri meg, de mégiscsak kéne valami róla. Úgyhogy ő egy nap úgy kelt fel, hogy akkor most ő elmegy oda, és ezt csak azzal a üzenettel írt rám a nap folyamán, hogy én amúgy itt vagyok, és itt vannak a képek róla.
5: És engedted egyedül elmenni, vagy nem
6: tudtam
5: róla?
6: Én nem tudtam róla, abszolút nem. Illetve a barátjával is többen kísérték őt, tehát nem hagytam egyedül teljes mértékben. Ott egyébként egy teljesen lekordonozott, lezárt helyet talált, ahol egy ilyen úriember várta, aki ott őrizte, mint a gátat gyakorlatilag, az utolsó legény a gáton, őrizte azt az épületet, de sok beszéd mellett, és hát után sikerült beengedni őt, hogy körbe tudja fotózni ezt a helyet.
5: Péter, ez mindig így működik, ugye, hogy azért ki kell menni terepszemlére, szóval nem lehet az íróasztal mellett egy lámpa fényében megírni, hanem oda kell menni, meg kell érezni a bőrünkön, meg kell ott az illatokat éreznünk, látnunk kell, hogy milyen környezetben van ez a revitalizálásra váró épület.
7: Hát ez itt abszolút körbeírod most a kortárs építészetnek a legújabb trendjeit.
5: Köszönöm szépen!
7: Tehát ha nem csak a szemünkkel veszünk valamit igénybe, hanem minden térnek meg környezetnek vannak tapintásai, szagai, igen, minden érzékszervünkre hatnak a terek. Igen, ez nagyon fontos. Ezért is, meg azért is, hogy csak érezzék a léptékét a pályázók, hogy egy-egy épület mekkora, abban mekkora egy ember, igazából az a funkció, amit kitalálnak, az elfér-e benne, vagy lötyög benne, vagy nem fér bele ezt az ott létkor, ezt el lehet, valamennyire át lehet érezni. Ebben próbálunk segíteni. Emlékszem, hogy mi is mondtuk nekik, hogy menjenek ki, és emlékszem, hogy azt is megbeszéltük, hogy nem volt nagyon sikeres, mert tervek nem álltak rendelkezésre.
5: Pont erre akartam is rácsatlakozni.
6: Ez egy érdekes sztori, igen, köszönöm szépen, bocsánat, hogy elveszem tőled a szót, de szeretném elmesélni. Az volt a probléma az első mentoráció után, hogy nincsenek alaprajzok, tehát kellene valami terv, ami alapján ez a épület megépült, hogy ebből tudjunk valamit csinálni építészügyileg. És hát javasolták nekünk, hogy hát menjünk el a levéltárba, meg a különböző önkormányzatoknak a levéltárába, hát ha ott van. Most azzal kezdtük, én, a társam, és még a barátnőmet is belerángattam ebbe az egészbe. Különböző levéltárakat hívogattunk fel, először a budapesti levéltárat, nekik írtam és hívtam őket, hívásra nem válaszoltak, e-mailre azt írták, hogy nincs ott náluk. A gyöngyösi önkormányzat azt mondta, hogy nincsen náluk, keressük a budapesti levéltárban, ott ugye már nincsen, tehát ez alapból körbeértünk, de végül megtaláltam egy könyvet, ami az építésznek az életéről szól, Meggyaszainak az életéről szól, és neki, ennek a könyvnek megtaláltam az íróját és az írónak egy telefonszámot, akit aztán felhívtam 2 nyári diák munka közt, mikor a Tesco parkolóban álltam egy szüneten, felhívtam, hogy legyen szíves, meséljen egy kicsit erről, és lenne esetleg ez a könyv neki, vagy le tudnánk jönni interjúra, és akkor nem tudom, körülbelül 5 nap volt a beadásig, úgyhogy bocsi, ide innen is. És aztán azt mondta, hogy hát sajnos nem, tud válaszolni 1-2 kérdésre, de éppen nyaralni megy, úgyhogy amíg ő pakolta a bőröngyét, mesélt nekem erről az épületről, leírtam mindent, amit tudtam, és hát ennek köszönhetően lett bármi is az egészből, úgyhogy ilyen köröket futtat velünk a check-in, amit kicsit sem bánunk, ugyanis nagyon-nagyon sokat fejleszt, és láttam az arcán is a mentoroknak, hogy miután az a nem sikeres mentorálás után a prezentáció már sikeresebb volt, úgyhogy láttam rajtuk is.
7: Hogy... Abszolút érződött, hogy valami anyag belekerült a folyamatba, de szerintem nagyon nehéz helyzetben volt a Dani meg a Fanni, mert tényleg nem volt elérhető, megbejárható ez az épület olyan szinten, hogy ezt teljesen át lehessen élni. A végső rendereken láttuk azt, hogy valamennyire megértették az épületet. Azt hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon nehéz épület, tehát építészetileg ehhez hozzányúlni, szóval nem nagyon lehet. Ez egy önmagában kész pagodaépület, Meggyaszai Istvánnak az egyik nagyon karakteres épülete az életművében. Gyönyörű külső homlokzati ilyen freskó mintákkal a timpanon részen, maga a szerkezete nem lehet mit csinálni, mert ez egy forma, egy kész forma, nem lehet hozzátenni nagyon, inkább azt próbáltuk, hogy akkor nézzük meg, mit lehet ebből elvenni, ami a pagoda formához így különböző lapos épületek, részek hozzá lettek téve, hogy ezeket bírálják fölül, nézzék meg, hogy mit, de a belső tartalomról igazából nem volt adat, úgyhogy itt ment egy kicsit szerintem a nehéz munka ezzel kapcsolatban.
5: Most két dolog is eszembe jutott. Az egyik az, olvastam, hogy te Tokióban is tanultál, és ugye a japán építészetben, vagy a japán kultúrában az nagyon gyakori, hogy bár egy templomot visszabontanak, mert leég, vagy valami történik vele, de visszaépítik, ugyanabban a formában visszaépítik. Nyilván itt, hogy más az, amikor egy fa sintoista templomot akarok újraépíteni, vagy amikor egy hát egészen különleges, vagy egyedi épületről van szó, amihez tényleg nem lehet hozzányúlni.
7: Ez így van. Keresen más a keleti és az európai örökségvédelmi gondolkodásmód. Ott például 1000 éves templomokról beszélünk, amik fából épültek, de az nem azt jelenti, hogy az a faanyag az 1000 éves, hanem igen, azt mondjuk 100 évente újra építik, vagy kicserélik a részeket. Például van egy nagyon híres iszai Sintó templom, az 20 évente újra építik, de nem azért, mert a faanyag az kicserélendő, hanem annak megvan a ritusa, hogy ez miért épül újra, és mikor, hogy.
5: Aztán még az jutott eszembe, hogy említettétek, hogy mennyire nem ismert ez az épület. Nekem valami rémlik, hogy a kék túr úra pecsétjén, mint hogyha Mátraházán. Ez a,
6: volt,
5: ez
6: igen, az így van, ugye, így van, ez egy ikonikus épület, igen, egyébként. Ez az egyik legjobb dolog szerintem a check-inben, mert ez a térségnek egy meghatározó épülete volt, amikor igen. működött. Én ismerek, van olyan ismerősöm, akinek még a nagyanyja itt nyaralt egyszer, tehát ő ide kapott nyaralást, és ő is elmondta, hogy ez egy elképesztően meghatározó központja volt a térségnek gyakorlatilag. A buszmegálló mellett, ami ott egy ilyen mini buszpályaudvar ott a Mátrában, amellett van ez egyébként, egy ott lehet behajtani. És teljesen leamortizáló, teljesen elhagyták az emberek, teljesen el lett hagyatva, és szerintem ebben rejlik egyébként a check-innek az igazi, a revitalizátor versenynek legalábbis az igazi értéke, hogy ilyen épületeket, amik méltatlanul el vannak hanyagolva, ezeket tudjuk egy kicsit talán lélekben visszahozni a tudatba.
5: Azt említetted már, Dani, hogy mennyi skillt tudtatok magatokra szedni. Ez egy csapatmunka, és különösen akkor, ha két különböző ember dolgozik együtt, előfordulhatnak nézetkülönbségek, kommunikációs ellentétek, és hadd ne soroljam, hogy ez akár meddig fajulhat, szóval adjunk kedvet, motivációt a hallgatóknak, hogy ilyenkor nem kell azért feladni, tehát ennek pont az a lényege, hogy igen, lehet különböző koncepció, különböző elképzelés, de hogy ez nagyon szépen összetud a mentorok segítségével is forni, vagy összetud érni. Volt nektek ilyen kritikus pont, amikor nagyon más volt az álláspontotok?
6: Hát volt egy-kettő olyan rész, amikor máshogy képzeltünk el egyes szekciókat, például a szobákat, a szobáknak a felépítését, hogy milyen szobák legyenek, azokban mik legyenek, az alapkoncepció is, hogy most mennyire legyen ez digitális, tehát tényleg ne legyen tévébent, vagy legyen tévébent, és akkor erről azért mentek ott az üzenetváltások, amik nem mindig értettünk együtt, viszont én nekem az az álláspontom minden ilyennel kapcsolatban, és még akár a mentorokkal kapcsolatban is, tehát a mentorokkal is nem feltétlenül kell mindig csak azért, hogy egy lapon legyünk, egy lapon lennünk. Lehetséges az, hogy folyamatos, konstruktív vitát, és nem pedig veszekedés, nagyon fontos, folyamatos, konstruktív vitát folytatunk egymással, aminek a végén jutunk egy olyan konklúzióra, ami mind a kettőnek megfelelő, és ami mind a kettőnek az elképzelését valamilyen formában tartalmazza.
5: És akkor vissza is dobom a mentornak a labdát, hogy ő hogy látja ezt, Péter?
7: Különféle esetek vannak. Van olyan eset is, nagyon sajnáljuk, de szerintem az elsőben volt, hogy egy csapat vagy két csapat is kiesett? Talán.
8: Igen, kettő csapat kiesett.
7: Kettő
8: igen.
7: csapat is pont kiesett az utolsó forduló részben. Szerintünk csapat kohéziós probléma volt, és ezzel nem lehet mit csinálni. Vagyis hát egy kicsit előre lehet gondolkodni, hogy kik a csapattagjaim, és úgy neki menni ennek. Egy kritikus időszakban van ez, tehát ez a nyári nyaralási időszakban dolgoznak ezen a hallgatók. Idén ez most ki van tolva, tehát ősszel is folyni fog a munka. Lehet, hogy emiatt is, ezt nem tudom.
8: Talán emiatt is, de abszolút támogatjuk azt, hogy ne csak a barátaival induljon együtt az ember, hanem olyan emberekkel, akikkel együtt tud dolgozni. És a check-innek mindjárt visszaadom a szót, de az egyik motivációja is ezzel a versennyel, illetve a másik versenyünkkel, hogy megtapasztalják a fiatalok, hogy milyen, hogyha majd kilépnek a munkaerőpiacra, és különböző nézetekkel találkoznak, különböző személyiségű emberekkel, és a nap végén megtanulják azt, hogy hogyan lehet együtt jól dolgozni.
5: Az életre nevel.
8: Így van.
5: A check-in.
8: Így.
7: Azt vettük észre, hogy a legsikeresebb csapatok, vagy akik szerintünk, mentorok szerint, mert nem biztos, hogy ők nyertek aztán, de hogy szerintünk, akik a legprofibb anyagot összetudták adni, vagy összetudták rakni az elmúlt két évben, ott mindig az volt, hogy a három főből mindenki három különböző szakterületről jött, és megvolt egymás felé egyfajta bizalom és tisztelet, hogy mindenki a saját területén a legjobbat teszi ebbe bele, és a közös pontokon pedig megbeszélik, hogy akkor milyen stratégiai döntéseket hoznak. Ezeket meg tudták velünk osztani, mert be tudtunk mindig valamilyen irányokat mutatni, de ez a fajta tisztelet, ez szerintem nagyon fontos. Most ez nagyon magasztosan hangzik, de talán ide vezethető vissza minden.
6: Így van, szerintem is, tehát nálunk is talán, amikor ketten indultunk, nekem a Fanni is egy turizmus szakos hallgató, és hát azért meg is látszott az, hogy például nem volt, ugye három főbe is lehetett volna indulni, sajnos nem tudtunk senkit megfűzni, de látszott, hogy nem volt egy építészünk, látszott, hogy nem volt egy mérnökünk, látszott, hogy nem volt különböző más szakterületről olyan ember. Tehát a turisztikai részét azt szerintem, ha mondhatom, akkor egész jól megírtuk, viszont tényleg az építészeti részében voltak bőve hiányos bajnokságok, és szerintem ez is oda vezetett, hogy végül azt az évet nem mi nyertük. Úgyhogy én tényleg arra ösztönzöm azokat, akik erre szeretnének jelentkezni, hogy mindenféleképpen keressenek maguk velé valakit, aki nem feltétlenül a legközelebbi barátjuk, nem feltétlenül olyan, akivel minden nap beszélnek, viszont akiről tudják, hogy igazán jó és ért a szakmájához, vagyis hát ami szeretne lenni szakmájához.
5: Na és ha kézen ragadtuk akkor ezt a partnerünket, akkor adjunk támogatást, hogy hogyan is néz ki ez a három forduló. Petra, légy szíves, mondd el, hogy hogyan épül fel maga a verseny, és milyen technikai tudnivalók kellenek.
8: Ahogy Dani is említette, az első fordulóban egy 2 perces videót várunk a hallgatóktól, amelyben bemutatják az ötletet, a revitalizálni kívánt területet. Ezen videókat május 25-ig évfélig várjuk a revitalizator.checkin.hu weboldalon. Ezeket a videókat utána 2 bírálóbizottság bírálja el, zsűrizi, egy építészbírálóbizottság és egy turisztikai bírálóbizottság 3-3 fővel. Ezekről a pályázatokról visszajelzéseket kapnak a hallgatók pontszámokban, valamint írásban is, és a legjobb 10 pályázat kerül a második fordulóba, amely 15 hétig tart, tehát ugye meg is növeltük a kidolgozási időszakot. A 15. hét végén egy kreatív anyagot, egy innovációs stratégiát, üzleti tervet kell benyújtaniuk a diákoknak, a csapatoknak, és ugye ehhez kapják a mentoroktól a segítséget, 2 alkalommal, 1-1 órás szemináriumon keresztül, és a második fordulót követően pedig egy prezentációs felkészítésben részesülnek a csapatok, hiszen utána elő is kell adni, egy 5 perces pitch keretében elő is kell adni ezeket az ötleteket, úgyhogy nem elég csak utána járni, megírni, kutakodni, hanem utána a prezentációs skilleket is magukra kell vértezni, és el kell sajátítani, és el kell adni gyakorlatilag a projektet. Ugye azért is hívjuk elevator pitchnek ezeket az előadásokat, hogy 5 percben, 5 diában kell meggyőzni a zsűrit az innovációjukról, hiszen azt mondják, hogy 3 percnél tovább ma már nem tud figyelni egy ember, és sokszor egy vezetői döntés is 3 percen múlik, hogy mennyire tudod 3 percben meggyőzni a partneredet. És a 3. forduló végén pedig összesítjük az összes pontot, és a 2 legmagasabb pontszámot elérő csapat elviszi a fődíjat, amely fejenként 1 millió forint szabadon elkölthető ösztöndíj.
6: És annyit szeretnék hozzátenni itt a prezentációhoz, hogy amikor azt mondják, hogy 5 perc, akkor az tényleg 5 perc, tehát nincsen itt olyan, hogy átmegyünk egy egész percet, mint például a gimnáziumban vagy az általános iskolában, hogy jó, akkor 15 perc volt a határ, de 20 perc nem, ott van egy számláló, ami folyamatosan kérlehetetlenül ketyeg, a szemébe kell nézned, olyan, mint egy ilyen bombán lévő visszaszámláló nagyjából, és amikor eléri a nullát, akkor elkezd mínuszba menni, tehát még ijesztőbbé válik, és gyakorlatilag utána egy ilyen 20 másodperced van, különben ott mondják, hogy akkor itt a vége, és nem lehet a végére érni, tehát akkor azt mondják, hogy akkor be se lehet fejezni, az nyilván pontok levonásában mérhető ez az idő túllépés, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, mert túl sokszor láttam én már azt, hogy megengedik még azt a plusz 5 percet.
5: Na most, Dani, én is mélyen a szemedbe nézek, mert hogy nekünk is már csak néhány percünk van hátra, és hamarosan be kell fejeznünk a beszélgetést, és hadd adjam vissza Péternek a szót. Talán furcsa, hogy pont téged kérdezlek erről, de mit ad neked a verseny? Aztán majd Danit is megkérdezem. Neked mentorként van-e valami olyan, ami tanulság volt, ami akár a mindennapi munkádban, akár a kollégákkal való együttműködésben, akár az ügyfelekkel való partnerségben? Volt-e valami olyan élményed, ami megragadott, megmaradt, fontos számodra? És azt mondod, hogy igen, ezektől a fiatal srácoktól tanultam. Én fiatal srác.
7: Köszönöm. Én visszatérek ahhoz a mondandómhoz, amit már mondtam, hogy engem nagyon érdekel az, és ez a hozzáadott érték, hogy ezt a kíváncsiságomat kielégíti, hogy a tőlem 20 évvel fiatalabbak mind gondolkoznak, vagy mik az, amiket őket nagyon érdekli. Mik azok a gondolatok, és itt most nem is a fejleszteni való, akár gazdasági vagy turisztikai rész érdekel, hanem hogy milyen funkcióban az életük melyik területét szeretnék erősíteni, mert azt gondolom, hogy ezek tükröződnek igazából ezekben a választásokban, amiket hoznak, és ezáltal nem tudom, tehát nagyon fiatalos ez a mentorcsapat, amúgy azt hozzá kell tenni, de ezáltal mi is fiatalodunk szerintem.
5: Na ez tök jó, és akkor Dani, aki előtt még ott áll a pálya, a karriera, a jövőkép, neked?
6: Pontosan ezt adta nekem egy indítót, tehát én úgy érzem, hogy amióta bent szerepeltem a check-inben, azóta megnyíltak előttem, nem biztos, hogy csak emiatt, nem feltétlenül közvetlen kapcsolatban, hanem közvetett kapcsolattal, a check-innel kapcsolatban, hogy elindultam ezen a versenyen, és utána én is nyitottabb lettem azt láttam, hogy a szakma is nyitottabb rám, utána meghívtak ők egyébként engem a Tourism Summitre, ami egy ilyen turisztikai...
5: Hát a szakma a legnagyobb rendezvény.
6: Így van. és hát egy hatalmas megtiszteltetés az is, hogy például most itt vagyok, és az ilyen lehetőségeket mind a check-in adta nekem, és hát ezúton is nagyon szépen köszönöm.
5: Van-e valami, amit még fontos megosztanunk a hallgatókkal, Petra?
8: Igen, hogyha bárkinek is felkeltettük az érdeklődését, és esetleg nincsen még ötlete, hogy mely épületet, területet szeretné újra álmodni, akkor javaslom, hogy a social médiában, az Instagramon nézelődjön, mert Julcsik Alaganom egy nagyon jó összeállítást készített, és ott megtekinthetik a hallgatók, hogy milyen elhagyatott épületek, területek vannak Magyarországon, és talán inspirációt is kapnak.
7: Petra, arra van lehetőség, hogy aki nem ismer mondjuk építész, vagy nem ismer turisztikai hallgatót, hogy tudtak-e segíteni abban, hogy összekötni partnerként?
8: Abszolút, van egy ilyen matchmaking funkciónk is, úgyhogy bárkinek, akinek nincsen csapattársa, abszolút írjon nekünk az infókukat checkin.hu-ra, egyébként ezt ugye a Revitalizátor aloldalunkon is megtalálja, de akár Instagramon és Messengeren is írhatnak nekünk, és már gyűjtjük azokat az egyetemistáknak, akiknek még nincsen csapattársuk, de össze tudjuk őket egymással kötni.
9: Check-in társkereső.
5: Na hát akkor zárjuk ebben a szót, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgető partnereim voltatok. Öröm volt veletek nagyon beszélgetni.
6: Köszönöm a lehetőséget.
5: Kedves hallgatók, a Check-in Revitalizátor pályázatról beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Gedei Petrával, Hámori Péterrel és Bici Dániellel. Újabb vendégeimmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!

0: Ez hátralévő életed első napja. Egy életem. Ez volt Babik Edit magazin műsora. Az adás újra meghallgatható szombaton 7 órától a 94.2-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az országgyűlés bizottsági meghallgatásain bemutatkoznak az új kormány leendő miniszterei. Beszélt például már több bizottság előtt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt, aki azt mondta, hogy nem látja a realitását annak, hogy Magyarország a NATO tagjaként háborúba keveredjen Oroszországgal. Beszélt viszont arról is, hogy problémák vannak a magyar honvédségen belül, két területet nevezett meg, a szövetségesek bizalmának megingását és a katonák megbecsültségének hiányát. A honvédségen belüli illetményfeszültségről, az infrastruktúra, valamint a védelmi ipar problémáiról is beszélt. Ruszin Szendi Romulus szerint az állami tulajdonú hadipari cégeket olyan cégbe szervezték ki, amely tulajdonosai között nem szövetséges államok is megjelentek. A védelmi iparban szeretnének nagyobb állami tulajdonrészt és jobban építeni a magyar kis-középvállalkozásokra. Felül fogják vizsgálni a privatizációt és az összes szerződést, amit az előző honvédelmi vezetés kötött, nagyobb figyelmet fordítanának a kibervédelemre is. Orbán Anita leendő külügyminiszter is a kibervédelmet emelte ki, megemlítve, hogy a külügyminisztériumban az összes kommunikációs eszközt átvilágítják majd. Puspai Gábor leendő belügyminiszter is beszélt egyébként nem csak a kibervédelemről, hanem arról is, hogy a belügyminisztériumban a korábbi döntéseket felülvizsgálják majd, és egyébek mellett nyilvánosságra akarják hozni majd egy bizonyos átvilágítás után a Pegazus rendszerrel kapcsolatos lehallgatási ügyeket. Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter vasútfejlesztési reformot ígért. Magyar Péter megnevezte új kormányának 3 szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be kormány szóvivőkként a miniszterelnök, mindhárman korábban televíziók hírműsoraiban dolgoztak. Piaci információkkal folytatjuk. Jelentősen 25%-kal nőtt a Saudi Aramco Saudi olajcég profitja az idei első negyed évben a kőolaj drágulásának hatására. A világ vezető olajexportáló cégének adózott nyeresége 32 milliárd 560 millió dollár lett, árbevétele pedig 124,6 milliárd dollár. A vállalata az első negyedév eredményei alapján 21,9 milliárd dollár osztalékot fizet majd, ami 3,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Amin Nasser, a Saudi Aramco vezérigazgatója azt mondta, hogy az olajpiac az elmúlt 2 hónapban az iráni háború miatt kb. 1 milliárd hordó olajat veszített. Egyben arra figyelmeztetett, hogy ha a jelenlegi helyzet néhány hétnél tovább elhúzódik, nem várható a piac normalizálódása 2027 előtt. A kőolaj most éppen 3%-os pluszban, a Brent 104,31 dollár, míg az amerikai könnyolaj 98,34 dollár jár.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában a főbb indexek rendkívül vegyes képet mutatnak, a londoni tőzsde 5 ponttal emelkedik, az olasz 3 tizeddel, csökken viszont a német DAX 4 tizeddel, a francia CAC-en 1%-kal, a spanyol tőzsde 6%-kal, 1,1775 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai börze 4%-os mínuszban 134.045 ponton 11,3 milliárd a tőzsde forgalma.

0: Alabama idáig. 8,1%-kal csökkennek a MOL részvényei, 4130 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,1%-os erősödésben 42240, a Richter 1,1%-kal gyengül 12650 forinton, míg a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2412 forinttal jár. Esnek a 4IG részvényei majd 5%-kal 2080 forinttal jegyzik őket. Az euróért jelenleg 355 forint 50 fillért kell adni. A német Porsche bezárja három nem autógyártással foglalkozó leányvállalatát, ezzel 500 munkahelyet szüntet meg, stratégiai szerkezet átalakítási programja részeként. Már a múlt hónapban bejelentette a Porsche, hogy eladja a Bugattiban lévő teljes 45%-os részesedését is egy amerikai konzorciumnak. A Porsche 60.991 autót értékesítette az első negyedévben, 15%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál.
1: Időjárás jelentés.
0: Egyre több felé alakulhatnak ki záporok, zivatarok a délutáni órákban, egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat. Megélénkül majd a szél, most 20-26 fok van, késő este 12 fok várható. 15 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 15:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
2: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös kreatívipari reklámszakmai műsora Tóth Györggyel, a Mediátor PR vezetőjével.
3: És Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával a stúdióban köszöntünk mindenkit, illetve én is köszöntök mindenkit.
2: Én is köszöntelek téged, Gyuri. És ugyanúgy mindenkit, vágjunk is bele, hogy mi lesz a mai műsorban. A műsor második felében Puskás Laura lakberendezővel fogunk beszélgetni, és vele azért, mert meglátogatta Milánóban a Salone del Mobile nevezetű bútoripari és lakberendező marketing csúcs találkozót és óriás kiállítást. Előtte szó lesz arra, hogy Emmanuel Macron vezetésével az EU-ban a 15 éven alatti a közösségi média használatának tiltását fontolgatják. Maradunk még a közösségi médiánál ez előtt is, hiszen a GVH versenytanácsának egyik legutóbbi döntéséről, influencerek bírságokat fogunk beszélni. 9. alkalommal hirdeti meg a Zsöszödékó az Álljon meg egy novellára irodalmi pályázatot. Pik Bordeaux körtúráról is lesz szó, a Pik Szalámi jóvoltából, és Fürdőzével kezdünk, és a Spárral, ugyanis Fürdőzé a legutóbbi Spár aktivitásban, ami egy 35 éves szülinapi nyereményjáték, hipnotizálni próbál minket.
3: Igen, és az utóbbi hetekben nem ez az első hipnotizálós koncepcióra épülő spot.
2: Nem figyeljék György hangját.
3: Nem, nekem nem volt ilyen célom. Hát a Spár nem most kezdte ugye a 35 éves évfordulós kampányát, hiszen már jól benne vagyunk az évben, de most ugye emeltek a téte, hiszen aki a MySpare applikációt használva beküldi a blokját és még egyéb feltételeknek is megfelel, az gyakorlatilag egy Dunaparti, budapesti full berendezett lakásért indulhat, ami azért lássuk be, hogy tényleg egy magasra húzott, hogyha egy nyeremény piramisról beszélünk, akkor ennek magasan van a csúcsa ennek a piramisnak, azt kell mondjam.
2: Igen, és nyilván ez, hogy lakás, ez adta a gondolatot, hogy mit lehet csinálni egy lakáskulccsal és egy népszerű gastroinfluencerrel, ebből adódott, hogy a kulccsal hipnotizálja a nézőt, a hipnotizálás az ugye vizuálisan jól megjeleníthető, és kész is lett a kreatív koncepció, és le is lett forgatva a nyereményjátékot népszerűsítő spot. Elégnek érezzük-e ezt?
3: Ha kreatív szempontból nézem, vagy akkor nyilván nem, tehát egy viszonylag egyszerű megoldással állunk szemben, ha viszont olyan szempontból nézem, hogy egy 20-30 másodpercben fölhívja a figyelmet arra, hogy Spár és lakás és Fürdőzé, akkor lehet, hogy szimplán elég. Ugye itt azért az fontos, hogy látni, hogy a Spártól a maga az ingatlan piac elég távol áll, tehát nyilván azért...
2: És a Fürdőzétől is.
3: Igen.
2: Tehát ez az érdekes dolog, hogy így nem összeillő dolgokat kell összehozni, és itt a kapcsolódási pont az lett, hogy a Fürdőzé tudott egy kicsit játékossá válni, egy kicsit önirónikussá is válni, és egy kicsit szokatlan dolgot csinálni. kettől működhet ez az aktivitás, amikor működni fog. Térjünk át a PIK-nek a legutóbbi aktivitására, amit a Magyar Természetjáró Szövetséggel közösen szervezett. A kampány lényege az, hogy kiválasztottak 8 olyan túraútvonalat a természetjáró app és a természetjáró weboldalnak a kínálatából. Ezek ugye túraútvonal gyűjtő szájtok és a hozzátartozó app, én is használom, szeretem ezt az alkalmazást különben. Tehát kiválasztottak ebből az alkalmazásból 8 olyan túraútvonalat, amik nem csak hogy látványosak, de menet közben van egy olyan tisztás, olyan földrajzi pont, ahol érdemes megállni, mit enni?
3: Kitalálom PIK szalámi szendvicset?
2: Pontosan így jött össze a kapcsolódás. Szendvicsező pontoknak hívják ezt ebben a kampányban, és szerintem ez eddig egy nagyon-nagyon szép és organikus emlékeztető arra, hogy végül is a szalámi mire van, betegyük a szendvicsbe, és egész nap finomakat falatozhassunk egészen addig, amíg a szendvicseink el nem fogynak.
3: Igen, valószínűleg így a gyerekkorából szerintem nagyon sok mindenkinek megvan az osztálykirándulás, meg a nem tudom, akár csak egy túrázás, vagy akár egy sportnap, amikor ugye előveszi.
2: És ugye amikor vegyes szendvicsek vannak, hogy van párizsis is, meg igen, van a szalám is, és akkor azért a szalám igen, is hát a menőbb. Tudod, hogy
3: igen, meg ugye hát az zsákba macska is, hiszen ugye az a fajta kockás szalvétában van csomagolva. Szóval igen, ezek a pillanatok szerintem sok mindenkinek megvannak, tehát ez a kapcsolódás, hogy túrázás, szendvics, PIK, szerintem ez egy tök jó ilyen kvázi első szintű és nem is túl magyarázást igénylő gondolat.
2: Van itt több asset, ami elkészült, ebből az irányaszabad.pik.hu, ez a túraútvonalak a gyűjtő oldal. Nézzétek meg, mert nekem tetszik az a vizuális világ, amit ehhez megálmodtak, amely picikét Minecraftos, picikét ilyen pixeles videójáték grafikás történet, ami nem annyira értem, hogy kapcsolódik ide közben. A szerkesztőség többi tagja felhívta a figyelmemet arra, hogy ez nem biztos, hogy az, hanem ez lehet, hogy a keresztszemes, öltéses horgolásnak az ilyen pixelességét idézi fel ez a vizuális világ. Várjuk a megfejtéseket, mindenképpen egyedi és szerethető szép világ, és ezen kívül még készült 3 content, vicceskedősebb videó influencerekkel, Miller Dávid, Pintér Ada, Trill Beatrix, Kemp Zozo és Turai Barna dolgoztak együtt a Crash Content-tel, akik és csináltak ilyen túrázgatós filmeket. Ezeket is meg lehet nézni. Menjünk tovább Jude Law-ra. Ő is szerepel, méghozzá egy új márkát vezet be, ez a Legora AI nevezetű mesterséges intelligencia alapú szolgáltatás, ami gyakorlatilag egy ilyen jogi asszisztensként működik, szerződéseket, mindenféle jogi dokumentumokat lehet vele előkészíteni pár prompt segítségével, és a kampányban Jude Law a főszereplő, ő az, aki így elmagyarázza azt, hogy mit tud ez a szolgáltatás, meg hogy a jogra mennyire kell figyelni, és hogy ő mennyire nem ért a joghoz, de bezzeg ez a Legora AI, igen.
3: Illetve ez egy nagyon izgalmas kapcsolódás, mert ugye a jog még sosem volt ennyire vonzó, ez az egyik ilyen állítás, amit látunk ebben a kampányban.
2: És ugye itt arra hívnánk fel a magyar anyanyelvű hallgatóink figyelmét, hogy ugye a Law, a Jude Law nevéből az nem véletlenül jogot jelent, illetve fordítva?
3: Igen, igen, igen. Ugye itt van egy központi filmünk, és vannak ilyen további kis filmek, amelyek ugye mindig arra épülnek, de alapvetően az egész kampány arra épül, hogy egy ilyen borzasztó önironikus módon szinte egy ilyen behind the scenes-el kezdődik, hogy azt arra kértek, hogy mondjam el, hogy mit tud ez az applikáció, mire jó, nem tudom, szövegezésben, értelmezésben, stb. És azt mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni, és akkor elkezd igen dzsúdlósan nézni, vagy akár nem tudom, fölfekszik az asztalra, hogy így tényleg így a közönség szemében nézzen, és akkor elkezd színészkedni, és ugyanezt a szöveget elmondja a kvázi karakterben. Szóval szerintem egy baromi könnyed, baromi vicces dolog született ebből, és egyébként a többi ehhez kapcsolódó egy-egy funkciót, vagy bármilyen fajta feature-t, vagy inkább azt mondom, hogy elő mint kiemelő film, és elképesztő önironikus, enélkül egyébként szerintem semmit nem is ért volna ez az egész.
2: Igen, van ugye ez a reklámos megközelítés, megfejtés, amikor van egy ilyen igazán sokoldalú hírességünk, sokoldalú és tehetséges hírességünk, ugye van erre több külföldi példa is, magyar példa is, talán egyik utolsó az a National Nederlander rebranding volt Ivan McGregorral, de láttuk ugye még régen
3: Adrian Brody-t,
2: vagy a Concord alapkezelő Csányi Sándor a színésszel működött együtt, amikor gyakorlatilag a színészként jelenik meg önironikusan, hogy nem ért ahhoz a szakterülethez, amiben a márka működik, és ebből jön ki egy ilyen izgalmasabb feszültség, ez tényleg egy ilyen nagyon jó önreflektív színészi játékkel, és ez erre a fajta reklámra egy szuper példa, nézzétek meg, be lesz linkelve a podcast leírásba. A következő témánk legelején kell megszólítsalak téged, Gyuri, mert hogy ugye kim vannak a városban össze-vissza a Jeux d'Echo City Light helyeken a Kövesd a Galamb plakátok. Mi lesz a Galambbal? Kérlek, mondd el.
3: Hát abban bízunk, hogy ezek a jelenleg nem értékesített plakát helyek, ezek előbb-utóbb lecserélődnek friss, kortárs magyar novellákra, mert hogy
2: 9. alkalommal meghirdeti a Jeux d'Echo az Álljon meg egy novellára irodalmi pályázatot, május 15-ig lehet küldeni a saját novellákat 3600-4000 leütés terjedelemben, ez egy elég szuper aktivitás, elég jó novellák szoktak születni, a zsűriben Grecsó Krisztián is szerepel, ez biztosítja azt, hogy egy színvonalas megmérettetésről lesz szó. Nagyon gyorsan még beszélünk arról, hogy a Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa 38 közösségi média bejegyzés esetében állapította meg a reklámjelleg hiányos jelölését, ez ugye azt jelenti, influencer annak ellenére, hogy kapott valamilyen ellenszolgáltatást azért, mert egy márkát, szolgáltatást népszerűsített, nem rakta ki a poszt elejére, a sztoriba látható helyre a hashtag reklám címkét. Több influencert is vizsgált a Gazdasági Versenyhivatal, a legutóbbi hír szerint Forstner Csengét marasztalta el, de ő nem kapott bírságot, pénzbüntetést, hanem figyelmeztetést kapott a versenyhivataltól, ellenben a szervező ügynökség, illetve a Lorál és a Sein 4 millió forint bírságot kaptak. Tessék figyelni arra, hogy bármilyen ellenszolgáltatás ellenében, ha márka szerepel, akkor azt jelölni kell mindenképp. Utolsó írunk pedig arról szól, hogy az EU-ban is fontolgatják Emmanuel Macron kezdeményezésére a 15 éven alatti a közösségi média használatának tiltását és vagy korlátozását. Nem meglepő ez a dolog, ugye Ausztrália, Görögország, Törökország felül is érkeztek ilyen hírek, Hollandia, Írország vezetői is támogatják ezt a kezdeményezést. Gyakorlatilag azért számíthatunk arra, hogy egy-két éven belül itt lesznek érdekes lépések, aminek nem biztos, hogy minden tini fog örülni.
3: Igen, ez kicsit már lassan olyan, lehet már néha látni ilyen térképeket, hogy akkor most ugye hol milyen age restrictions, vagy az életkori korlátozások vannak, és egyre színesebb ez a térkép, tehát itt a 15 év, 16 év és 18 év ugye a legelterjedtebb most már a korábbi 13 évhez képesti új kategóriák, és szerintem a világ térképen egyre több helyen bukkanak föl ezek a színek. Nem csak a tinik nem fognak ennek örülni, nyilvánvalóan ez a közösségi média szolgáltatókat, cégeket is újfajta stratégia, meg elgondolás felé vezeti, de ezekről már ugye elég sokszor beszéltünk az elmúlt adásokban is.
2: Folytatjuk Puskás Laurával a Salone del Mobiléről.
1: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
2: Puskás Laura lakberendező, köszöntünk a műsorban.
4: Szia Bence.
2: Laura azért csatlakozott a Rebriefbe, mert egy-két héttel ezelőtt lett vége Milánóban a Salone del Mobile belső építészeti kiállításnak, ha jól mondom.
4: Igen, igen.
2: Amiből mi igazából arra leszünk kíváncsiak, ami marketing kommunikációs, meg rendezvénytechnikai, rendezvényes szempontból izgalmas lesz, de előtte még mondjál három mondatot a Salone del Mobiléről, csak hogy így az emberek el tudják helyezni fejben, hogy ez egy milyen jelentőségű rendezvény.
4: Igen, a Salone del Mobile Milánó kiállítás minden évben Milánóban kerül megrendezésre, és idén április 21 és 26 között rendezték meg. 1961 óta rendezik meg, és két évente változik a témája, ilyen ciklusonként. Idén a fürdőszoba és a konyha volt a fókuszban, tavaly pedig a világítás technikai brendek.
2: És így jelentőség szempontjából ez egy észak-olasz rendezvény, vagy inkább egy ilyen regionális dolog, vagy európai, tehát hogy kb. Hogy láttad, milyen távolról vonzott érdeklődőket és márkákat ez a kiállítás és expo?
4: Abszolút világos. világszintű, nemzetközi, és tényleg a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb bútor és design ipari eseménye.
2: Ez elég izgalmasan hangzik, de nekem még izgalmasabban hangzott az, amit mondtál, amikor készültünk erre a mai beszélgetésre, hogy ez már igazából nem is egy termékkiállítás, nem is egy ilyen klasszikus expo, vásár, hanem térbe fordított reklámkampány. Mi volt az az élmény, vagy tapasztalat, vagy látvány, amit téged oda vezetett, hogy ezt mondjad?
4: Igen, a térbefordított reklámkampány alatt arra gondoltam, hogy ezek már nem csak bútorokat bemutató standok vagy installációk, hanem ezek egy ilyen komplex, koncepcióvezérelt élményterek, amiket itt létrehoznak. Ezekben a terekben már a bútor maga, vagy a termék az csak egy eszköz, és inkább az élményre, a márkaidentitásra, egy ilyen életérzésre törekednek a kiállítók.
2: A termékek akkor nem is olyan fontosak? Vagy igazából mi lehet a cél, mi lehet a gondolat ezek mögött, az élményterek mögött? Miért csinálnak ilyet?
4: Dehogy nem, abszolút fontos a termék, és vannak olyan brendek, akik itt mutatnak, itt debütálnak új termékeket, de inkább ebben a vizuális zajban már az a fontos, hogy ki tudjanak tűnni, és egy világot építsenek, egy márkaidentitást.
2: Említetted, hogy vizuális zaj. Szerinted miért éri meg ezeknek a márkáknak, hogy igazából a versenytársaik márkazajába települnek be, és ebbe fektetnek bele nagy eszközöket, hogy itt megpróbáljanak kitűnni?
4: Igen, ez inkább egy hosszú távú befektetés, tehát nem egy azonnali eredményhoz, és nem egy termék sales, hanem ez egy hosszú távú gondolkodás, hogy a brandet, a márkákat pozícionálják, és egy sajtóvisszhangot kapjon egy-egy stand vagy installáció, tehát inkább erre törekednek, illetve amit szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy egy kontakt és adatgyűjtés is történik itt, mert például a kiállításokon maga a standokra úgy lehet csak belépni, a legtöbb standra, hogy a badge-nek a QR kódját beolvassák, és ezzel abszolút azonnal azonosítják, hogy konkrétan ez egy lakberendező, egy gyártó, vagy egy viszonteladó, és ezzel ugye kontaktokat gyűjtenek be, és utána folyamatosan küldik a hírleveleket.
2: Akkor ezek szerint neked is utána nyúltak azóta,
4: abszolút,
2: hogy
4: abszolút, kapom azóta a leveleket tele a postanád.
2: Reméljük, hogy azok is legalább olyan jók, mint amilyen a kiállítás volt. De egyébként említetted ezt a kontakt lead gyűjtési funkciót. Szerinted, amikor ezek a márkák megterveznek egy ilyen kitelepülést, akkor milyen más marketing funkciókat próbálnak meg ellátni? Említetted a lead gyűjtést, a kontaktokat, említetted azt, hogy ez legyen sajtókompatibilis. Ezeken a funkciókon, gondolatokon, tervezési szempontokon menjünk egy picit végig.
4: Magára a stand tervezésre is gondolsz? Tehát a megjelenési tervezésre, vagy a stratégia?
2: Ami ebben az egész investícióban benne van, így van.
4: Hát például a stand tervezésnél fontos, hogy legyen egy ilyen hook, amivel megragadják egyből a figyelmet, mert fontos itt kiemelni, hogy például ez a 3 másodperces szabály, hogyha sétálok a pavilonok között, akkor azonnal meglátok egy standot, és megragadja a figyelmem, és oda betérek.
2: Akkor ez nem csak a in-stream YouTube reklámokra igaz.
4: Igen, nem csak arra.
2: És például milyen jó példákat láttál erre, vagy jó gyakorlatokat?
4: Konkrétan, ami most eszembe jutott, volt egy ukrán bútormárka, a Wow Furniture, és ott volt egy nagy citromsárga fal, és függőlegesen installálták fel a székeiket, és ez azonnal így megragadta a figyelmemet, oda is mentem, és nagyon okos döntés volt, mert volt alatt egy ugyanaz a székből egy normál használatban kiállított szék, és rá lehetett ülni, és fotózkodni lehetett. Tehát például ez az Instagram kompatibilisság, vagy ez a fotózhatóság is nagyon fontos volt. Egy másik jó példát is láttam, ami az idei kedvencem lett, ez a Fisher & Paykel-nek a standja. Ez egyébként egy új-zélandi márka, otthon és konyhai gépeket tervezés gyárt, és ők abszolút ezt az erdőszerű, természetközeli, emberközpontú standot jelentették meg, ami egyébként a fő üzenetük is a magának a márka. márkának, és itt ez egy nagyon zárt stand volt, abszolút ezt az erdőszerű látványt hozta a körbe a falakon, egy ilyen függönyszerű erdőmotívumos dekoráció volt.
5: Az az érdekes nekem, hogy csupa olyan dolgot mesélsz el, amit tényleg nem szól termékekről, hanem csupa élményről.
4: Élmény.
5: Nagyon élményszerű dolgokat mesélsz. Van-e esetleg termékkommunikációra jó példád?
4: Ez abszolút az, igen. A Fisher & Paykelnek a kommunikációja. Itt maga a termékek azok be voltak integrálva, tehát ez az erdőszerű élményben voltak ilyen fa installációk, és abba volt beintegrálva például a sütő. Tehát először úgy hirtelen észre se vettem, hogy most itt milyen terméket is fogok megnézni, és például erdőillat volt, madárcsicsergés, és ami nagyon hozzáadott nekem így az élményhez, hogy hozteszek teát kínáltak kézműves kis kerámiából, és ez abszolút így elcsendesített, lelassított, és hozzáadott ez a teaszertartás az élményhez.
5: Már hálás voltál ennek a márkának.
4: Abszolút.
5: Mit gondolsz, hogy szerinted ez az egész inkább egy ilyen B2B kommunikáció, ami kereskedőket, véleményvezéreket céloz, vagy ez a Salone del Mobile, ez alkalmas a fogyasztók közvetlen megszólítására is?
4: A Salone del Mobile Milano kiállítás abszolút B2B fókuszú, még mindig, én úgy gondolom, és ez így a láthatósági szabályban is, vagy rendszerben is jól látszik, mert az első két nap a sajtó és a szakma látogathatja csak a kiállítást, és a többi nap is jellemzően a trade visitorok, a viszonteladók, a gyártók és lakberendezők látogatják, és az utolsó két nap nyílik meg a B2C, így a nagy közönség felé.
5: Egy dologról nem beszéltünk még, márka kollaborációkról. Egy vagy kettő jól eltaláltat vagy inspirálót láttál-e, vagy ez itt kevésbé jellemző?
4: Abszolút láttam idén is ilyen kollaborációkat, nagyon jellemző. Például a Smeget emelném ki. Ők jellemzően szeretnek együttműködni más márkákkal. Idén például a Porsche-val mutattak be a standon egy együttműködést, és a Smeg egyébként konyhai eszközöket gyárt, és így a Porsche-nak az életérzése, érzelmi világa, formavilága jelent meg egy például egy
5: nem
4: hűtőn és kávéfőzőn.
5: Nem igazából csak egy ilyen fölározás stratégia?
4: Picit lehet, de egyébként abszolút hozta ezt az érzést. Egyébként volt a Disneyvel is együttműködésük korábban, a Fiat 500-assal például ki volt installálva egy Fiat 500-as italhűtő, és a Fiat 500-asnak a motor háztetője volt kvázi az italhűtő.
5: Laura, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Rebriefbe.
4: Köszönöm én is, hogy itt lehettem.
5: Bízom benne, hogy egy év múlva újabb hasonló élményekről tudsz majd beszámolni nekünk. A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Rebrieffel egy hét múlva ismét jelentkezünk, addig viszont folyamatosan nyitva van a Spotify-on a podcast csatornánk az összes eddigi epizóddal, adással. Szép hetet, további jó rádiózást kívánok!
1: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél négy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy a kormányzó munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kíván távozni tisztségéből. Ha lemondana, szerinte káoszba dönteni az országot. Starmer megerősítette azt az álláspontját is, hogy sokkal szorosabbra kell vonni Nagy-Britannia és az Európai Unió kapcsolatrendszerét. Ezúttal sem kötelezte el magát az újbóli uniós csatlakozás mellett, ugyanakkor megerősítette, hogy az unióval folyó tárgyalások eredményeként a brit fiataloknak viszonossági alapon újra lesz lehetőségük tanulni és dolgozni az EU tagországaiban. A múlt csütörtökön tartott angliai tanácsi, illetve skóciai és Walesi parlamenti választások a munkáspárt hatalmas arányú mandátumveszteségét és a Nigel Farage vezette szélső jobboldali radikálisan EU és bevándorlás ellenes Reform UK párt jelentős előretörését eredményezték. Újraindult az üzemanyagexport Magyarországról és Szlovákiából Ukrajna felé. Az ellátás helyreállítása nem befolyásolja az ukrajnai árakat. Ezekből az országokból korábban is piaci áron vásárolt, ugyanis Ukrajna. A magyar és a szlovák import helyreállítása a beszerzési útvonalak diverzifikációja révén kedvező az ukrán belső piac számára. Ma is drágul egyébként a kőolaj a világpiacon, már $103.03 a Brent, az amerikai könnyolaj $96.91 jár. Bizottsági meghallgatások vannak a leendő miniszterekkel idehaza. Lannert Judit, leendő oktatási miniszter például azt mondta, hogy ő kérte, hogy a gyermekügy is szerepeljen a minisztérium nevében. Fontosnak tartotta, hogy a kisgyermekkori nevelés is bekerüljön a tárcába. A bölcsődei nevelés is hozzájuk tartozik majd, valamint a gyógypedagógiai szolgálatok. A mesterséges intelligencia terület külön koordinátort kap majd az oktatási tárcán belül. Lannert Judit azt ígérte, hogy átvilágítják a közoktatási rendszert, és az erről készített elemzést nyilvánosságra fogják hozni. Ezen kívül bejelentette, hogy a tanártüntetések miatt kirúgott tanárokat reaktiválják, míg a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítják. Visszaállítják a szabad tankönyvválasztást, a szakképzési centrumokban pedig megszüntetik a kancellári rendszert. Rosszin Szendi Romulus, leendő honvédelmi miniszter azt mondta, hogy nem látja a realitását annak, hogy Magyarország a NATO tagjaként háborúba keveredjen Oroszországgal, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy felülvizsgálják a korábbi honvédelmi vezetés által kötött összeszerződést és a privatizációkat. Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter jelölt vasúti reformot ígért. Aztán Kapitány István gazdasági miniszter jelölt azt mondta, hogy most még nincs itt az ideje az árra és stopp és a különadók kivezetésének. Hegedű Zsolt leendő egészségügyi miniszter bejelentette, hogy újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz majd az állami alap, és önálló gyógyszerészeti intézet jön létre. Orbán Anita leendő külügyminiszter pedig arról beszélt, hogy kivizsgálják majd az információs hivatal 2022 és 26 közötti működését, de átvilágítják a külügyminisztérium épületét és a teljes kommunikációs hálózatát. Három kormány szóvivője lesz Magyar Péter kormányának, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita, mindhárman korábban televíziók hírműsoraiban dolgoztak.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban 3%-os mínuszban jár 134.060 ponton, 11.941.000.000 forint a bőrzeforgalma idáig. A MOL 1,1%-kal csökken 4.118 forinton jár, az OTP 4%-os pluszban 42.360 forinton, a Richter 3%-kal gyengő 12.620, a Magyar Telekom 1,2%-kal csökken 2.412 forinton jár. Európában a londoni tőzsde 0,05%-os pluszban, a frankfurti DAX 2%-os mínuszban, a francia tőzsde 0,8%-kal gyengül, az olasz 0,5%-kal emelkedik, a spanyol viszont 2%-kal gyengül. Nyitásban a Wall Street-en egyébként a főbb mutatók közül a Dow Jones 1%-kal gyengül, az S&P 500 néhány ponttal, a Nasdaq 1%-os mínuszban jár.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat, késő estére 12 fokra hűl le a levegő. Éjjel erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és többfelé valószínű zápor, zivatar holnap napközben. Az eső és a csapadék súlypontja délutántól estétől a Dunától keletre tevődik át, majd ott is lecseng a csapadék tevékenység. Az északnyugatira forduló szél nagy területen megerősödik, holnap napközben 12-22 fok várható. 15 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
4: Hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit, én Mlinárik Márton vagyok, és ez itt az Ingatlan üzlet. A mostani beszélgető partnerem Balázsi Zsolt lesz, aki a Hold alapkezelő hedge fund menedzsere, a Hold Beta alapkezelője és a Hold After Hours műsorvezetője.
5: Én is üdvözlök mindenkit.
4: Köszönöm, hogy eljöttél. Ez ugye egy ingatlanokról szóló műsor, és ugye kint megbeszéltük a mikrofonon kívüli bevezetőbe, hogy a te világodban egyáltalán nem szoktál ingatlanokkal találkozni, úgyhogy ez ebből szempontból is egy rendhagyó adás lesz.
5: Hát mi egyfolytában birkózunk az ingatlannal, mint ugye, de hát erről szó lesz, mint a társadalom egyetlen befektetési eszköze, és akkor próbáljuk elmagyarázni, hogy nem, van más is.
4: Na és pontosan ezért hívtalak most ide, mert az a hír járja az ingatlanos médiába, amiről beszélünk folyamatosan már egy ideje, hogy elképzelhető, hogy a következő időszak az nem az ingatlanok időszaka lesz. Holott az előző, mondhatom, 30-36 év, az tulajdonképpen az ingatlanokról szólt. Egy kis kihagyás volt benne, ugye 2008 körüli időszak, meg hát ugye voltak kisebb megakadások a Covid-nál, energiaválság, hát most megint készül valami hasonló, de valami oknál fogva, hát erről is nagyon sokat beszélgetünk, milyen okoknál fogva, de megérkezett a piac oda, hogy Budapesten már nem vesznek meg mindent bármi áron az emberek. Érdekes módon a vidéki városokban, tehát például Fatornyos hazám Salgótarján az még mindig menő, az elmúlt hónapnak az adatai alapján éppen ár növekedést regisztráltak megint az ingatlanpiac egészére.
5: Reméljük mindenki ott vett spekulálni.
4: Így van, most egyébként két hete voltam egy ilyen előadáson, és akkor ott éppen a Peter Jones felhozta, hogy nézd meg, Salgótarjánban 6 millióért, meg 5 millióért lehet venni 50 négyzetméteres ingatlan, mondom, állj, mielőtt bárki ilyet venne, menjen oda, legyen szíves, és nézzen körbe a szomszédságba, mert nem akarsz 5 és 6 millió forintért 50 négyzetméteres lakást venni, ezt tutira mondom neked.
5: Ezt én nem tudom, ugye, de a tőzsdén is egyébként ez van, tehát most ugye azt írtad le, hogy hát aki rövid távon próbál spekulálni az ingatlanba, az azért tud szívni. Hosszú távon azért nem, tehát erről a 36 évről beszélgetve, de a tőzsde is ilyen. Tehát, hogyha megnézed, hogy ki milyen távra vesz részvényt, akkor a spekulánsok, a rövid távú befektetők, mondjuk az online kereskedők, azok a 70%-a, 80%-a bukóban van. Tehát kiírják az online broker cégek, ki kell írniuk, hogy hogy állnak a ő befektetők, és kiírják, hogy 70% veszteséggel áll. Hosszú távon viszont hát gyakorlatilag nem lehet a részvényel bukni. Tehát, hogyha valaki megvesz részvényeket és tartja őket, akkor nagyon ügyetlenül kell lenni ahhoz, hogy az ne legyen pluszba. Hogyha ezek az amerikai részvények voltak, akkor nincs. Tehát azt hiszem a 10 éves időtáv az, amikor nem tudsz kirakni olyat, hogy veszteséges olyan 10 év.
4: Na de hát amikor mi a tőzsdére megyünk, már úgy értem a magyarok, akkor... hát ugye az 50-szeres, milyen 50-szeres, 500-szoros tőkeáttét, illetve mindenféle opciókkal történő mókolása sokkal vonzóbb, mint beleülni 10-15 évre.
5: Na és ez egy rohadt nagy előny az ingatlannak. Tehát hogyha most ugye a hátrányait akartam mondani, de két óriási előnye van befektetés szempontból az ingatlannak. Egyrészt kényszer megtakarítás. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy hogy tudna már félrakni 100 000 forintot havonta bármire, az lesz egy ingatlant, jelzálok itt el, és így egyszer csak el tudja kezdeni törleszteni az a 100 000 forintot mégiscsak. Csak ugye ez egy nagyon rossz formája a megtakarításnak, mert itt nem ő kapja a kamatot, hanem ő fizeti a kamatot. Ez az egyik, ami az ingatlan befektetés. A másik nagy előnye pedig az, hogy azért tudnak a ingatlanban nyugodtan üldögélni emberek, mert nem tudják nap mint nap az árát. Tehát a tőzsdén ott ugye azt látod, hogy úristen, leesett a részvényámára, úristen, fölment a részvényámára, és igazából az ingatlannal is ez történne, akkor, hogyha ugyanilyen naponta kalkulált árak lenne. Tehát ugye vannak ingatlan cégek a tőzsdén, és azoknak az nem az van, hogy ott bizony valakik naponta megmondják, hogy mennyi annak az ingatlan portfóliónak az értéke, illetve nyilván nem az értéke, hanem az ára, mert ugye az eladók és a vevők ezt azt alakítják, de ha valaki ingatlant vesz, akkor az nem idegesíti magát azzal, hogy úristen, nem tudom, hormózi válság van, és azért esett a portfólió mértéke 10%-at, és úristen, eladom. Meg ugye ott úgy, és ez a tőkeáttétel, ugye az ingatlan is elvileg tőkeáttétel, hiszen ha hitelből veszed, akkor az tőkeáttétel, de nem az, mint a tőzsdén. Tehát pont mivel a tőzsdén, ha tőkeáttételt veszel föl, és naponta kalkulálják az árát, ezért naponta elkérik, ha buksz, és akkor azt esetleg nem tudod kifizetni. Tehát itt van az ingatlan befektetésnek haszna, de hát korán sem az egyetlen. Tehát, hogyha elfelejtjük a tőkeáttételt, akkor onnantól kezdve ez már elvész, mert akkor onnantól kezdve már részvényportfóliód miatt se kell aggódni, hogy esetleg esik 10%-ot. Szóval, hát igen, erről beszélünk. De az érdekes, hogy ugye Magyarországon szerintem az ingatlan, és ez nem csak Magyarország, hanem Kelet-Európa, az nem igazán befektetés, hanem hogy hát van pénzem, mit csinálnék, ingatlant veszek. Tehát nem mind befektetés gondolnak erre, hanem ez a teljesen kézenfekvő, hiszen egy ingatlant kell venned már csak a lakás szempontjából, és ugye ez most akkor mennyi leszek ezeket. Én amikor ahányszor ingatlan vételről beszélek, sose lakás célúról beszélek, az, hogy félreraknám. Tehát ember az első lakását megveszi, az még úgy érthető. Most abban nem megyek bele, olyanok is van hátránya, de az még úgy érthető. És ugye ez Kelet-Európára igaz, ez szerintem Kelet-Európában az emberek sokkal kevésbé bíznak az államban. És az ingatlanra hiszik azt, hogy azt nem veszik el 50 évente tőle, míg bármi más át, ugye egész Kelet-Európában. Tehát megnézzük akkor ugye Kelet-Európa az, ahol így 90-95%, Romániában 98% a lakásbirtoklás aránya. Svájcban ez 50, mert ott nem aggódnak, ott bíz, a társadalom részvevői bíznak egymásban. Itt meg nagyon érdekes, volt ugye a PMAP, amikor 16-17%-ot fizetett 2 éven keresztül, és én nekem rádiókban műsorvezetőknek kellett magyaráznom, hogy nem, ez nem olyan, mint a hadi kölcsön, ezt ki fogják fizetni, ez nem az, hogy az állam már megint beszívja a megtakarításokat hihetetlenül magas kamattal, és aztán nem fizeti vissza, ez biztos, hogy vissza lesz fizetve, de ezt kellett magyaráznom, tehát ennyire nincs bizalom az állam iránt, és ezek még szintén ilyen második világháborús tapasztalatok, amik így apáról fiúra, vagy anyáról lánynak átöröklődnek. Sőt, ehhez van még egy nagyon jó sztorim, az a, ugye abban az időszakban, amikor ez a PMA 16-17%-ot fizetett, vagy 16-18-at 2 éven keresztül, akkor szétspriccelt a erre fogékonyabb rétegekben, hogy a lakásodra fölvesz a jelzáloghitelt, és azt berakod PMA-ba. Mert hiszen a jelzáloghitelt megkaptad, mit tudom, 5%-on, és kaptál érte 17%-ot, és ha nem tetszett, akkor 2 év múlva lezártad ezt a pozíciót, és 20%-a beljebb voltál. Igen, igen. És van ismerősöm, aki azzal foglalkozott, ilyeneket közvetített, és mondta, hogy a leggyakoribb érv akkor, hogyha már úgy áll az egész, hogy jó, mindenki kész van, és csináljuk meg, az, hogy a feleség előállt azzal, hogy nem, mégse jó, ne zálogosítsuk el a lakást, mert utcára kerülnek a gyerekek. Tehát, hogy és igazából meg kell köszönnünk nekünk, ugye a tőzsdével foglalkozunk, értékpapírokkal foglalkozunk, tehát meg kell köszönnünk az államnak, hogy ezekkel a lakossági kötvényekkel nagyon sokaknak kinyitották a szemét, hogy igen, lehet értékpapírba fektetni. És aztán, ahogy onnan kiáramlott a pénz, úgy jött hozzánk is egy csomó. Tehát, hogy egy kicsit kinyitott egy ilyen kis kaput, hogy lehet értékpapírba fektetni. Az állampapír az abból a szempontból jó, hogy alacsony kockázatú, de az általában azt is jelenti, hogy alacsony hozamú. Hát kivéve az a PMAP, ami épp nem volt az.
4: Tehát azt kimondhatjuk, hogy a magyar közönség kevésbé nézi a hozamot, inkább azt nézi, amit ért, vagy amit érteni vél.
5: Igen, ami alapvetően nem lenne rossz hozzáállás. Tehát a Warren Buffett is azt mondja, hogy ő csak olyat vesz, amihez ért, amit jól megértett. A baj inkább az, hogy csak az ingatlant. És arra is inkább azt csak hiszik, hogy értik, nem?
4: Na, tehát, hadd mondjak erre, ugye megint csak megbeszéltük így még napirend előtt, hogy aki ért hozzá. Hát ha ez mindenki értene, akkor nem lennének olyan történetek, mint amikor, tehát jelenleg is látni sok ilyet, hogy megvettem, felújítottam, visszatettem a piacon 150 millió forintért, visszatettem a piacra, hogy majd azt nekem jól kifizetik, amit milyen szépet csináltam én, csak nem fizetik ki. És amikor ugye megvetted jó drágán egy fél évvel ezelőtt, ráköltöttél annyi pénzt, hogy megsattoltad a felújítási költséget, csak nem értettél hozzá, tehát a felújításod pont duplájába került, mint amire számítottál, és ugye hasznot is szeretnél rajta, meg adót is kell fizetni, meg illetéket is kell fizetni, ott van az ügyvéd is, stb. És akkor még hitelt vettél fel rá, akkor ugye van kamata, meg különböző banki díjak, tehát iszonyú költség hányadod van, amit mindent ki kéne fizetni, plusz még keresni is kéne rajta, és még nem számítottuk az időt. Mert ha mindezt egy év alatt csinálod meg, és 10%-ot keresel, akkor az, hát jó, nem rossz. De ha ezt fél év alatt csinálod meg, akkor az éves szinten 20%.
5: De rakd bele a munkadíjadat.
4: És akkor még ezt nem is számoltuk, tehát akkor ugye nem lennének ilyenek, vagy mondok még egy példát, ami velem történt éppen. Én 18 éve foglalkozom ingatlanokkal, és hát amikor élő egyenesben sikerül végignézni olyan akciókat, amik ilyen, hát hogy mondjam, minimum gyanúsak, tehát például egy túl jól kinéző ingatlan, ami túl olcsón van hirdetve vagy árulva. Ott van benne egy ember, aki nem a tulajdonos, de azt állítja magáról, hogy ő a meghatalmazott, és azt mondjuk neki, hogy akkor légy szíves egy közjegyző meghatalmazást hozzá már. És az még aznap délutára ott van a postafiókomba, akkor így felszalad a szemöldököm ide hátra, hogy nekem van a rokonságomba közjegyző, de így még én se intézek időpontot. És hát kérdezzük már meg, a pecséte rajta van a közjegyzőnek az elérhetősége. Felírtuk a közjegyzőt, és azt mondja, hogy ő nem írt alá ilyen dokumentumot.
5: Ugye az az érdekes, tehát hogy ezeket ott lehet megfogni, hogyha van egy hihetetlenül nagy hozamígéret, az nincs, tehát hogy egy működő piacon ilyen nincsen. Ez a felújítás dolog is, hogy vannak időszakok, amikor ezek működhettek, na de gondolja bele, csak azt kell végig gondolni, hogy működik egy piac, tehát hogyha az történik, hogy veszek egy lakást, felújítom és eladom, akkor ezt annyian csinálnák, hogy mint ahogy, mit tudom, mint a tejjel kereskedést annyian csinálják, hogy azon nem lehet óriási margint elérni.
4: Hadd nyugtassalak meg, sokan csinálják. Az én világomban ez nagyon sokan csinálják.
5: De biztos, hogy már nem, tehát hogy innentől kezdve már nincsenek óriási margin-ek. Hát most épp azt mondod, hogy nem tudják eladni. Tehát, hogy nincsen asztalon heverő pénz. Hát csak azért, mert ingatlan valami, azért az nem lesz ablakban pénz, hiszen ha az ablakban pénz lenne, akkor előbb-utóbb, és most már azért egy ideje pörög ez az ingatlan biznisz, ugye mondjuk 2014 akkor kezdett. Tehát 12 éve, és 12 év alatt azért már kitermelte azt a réteget, ami lefölözi az extra profitot. Tehát, hogy minden piac így működik. Egyébként az Airbnb ilyen, ugye? Tehát abszolút, voltak aranyévei, aki akkor belépett fosta a pénzt, de most már egyrészt ugye rászállt a szabályozó, másrészt megtelt az Airbnb piac, tehát így működik a piac, hogy előbb-utóbb az eltűnik, és ha te vagy a késő, a legkésőbb, azt meg fogod szívni, de a részvény is ilyen, ugye aki akkor veszi a részvényt, amikor már mindenki arról beszél, hogy OTP részvényt kell venni, na az biztos, hogy már késő.
4: Hát és akkor még nem beszéltünk az úgynevezett szerelem projektekről. Ugye a tőzsdén is van, amikor beleszeretsz egy pozícióba, és azért nem számolod fel, mondjuk, vagy azért lépsz olyan dolgokat, ami nem lenne indokolt egyébként, mert te abba beleszerettél. Ugye amikor az emberünk vesz egy ingatlant a József körúton, és azt zseniális egyébként, 250 négyzetméter, van benne egy 80 négyzetméteres nappali, minden szobához van gardrób, fürdőszoba, stb. Tehát tényleg profi, és olyan minőségben megcsinálva, hogy olyat elég ritkán látni. Csak egy bibi van, József körúton van. Tehát ha ezt megcsinálod Budának, akkor elképzelhet, hogy erre volna igény. József körúton nincs, és nem tudja eladni annyi pénzért, mint amennyit ő elképzelt érte, és kérdezem, hogy miért? Hát mert ez neki úgy megtetszett. Nézd meg, volt, és akkor most ugye épített egy ilyet, ami zseniális, csak nem fogja érni az értékét. De egyébként a top, azt is elmondom röviden, és akkor megyünk tovább, a Balassi Bálint utca 5. kerület, ott az Olimpia Park, tehát a Parlament és a Jászai Mari tér közötti részen, panoráma van az Atya Úristenre is, a társasháznak az 5. emeletén, a 4. emeletén megvettek egy ilyen régi felújítandó lakást, abból nyitottak a födémen keresztül feljáratot a padlásra, tehát 6. emelet, és még megvette a fölötte lévő tetőteret is. 400 négyzetméteres ingatlant épített fel az ember ott a Balassi Bálint utcába. Üveg födém van, érted? Tehát belül a nappali teteje az üveg, hogy fölülre, tehát felnézel, és látod, hogyha fölötted jönnek-mennek.
5: Ha nem koszos, nem? Az,
4: hát ha nem koszos, igen. Ezt akarom mondani, hogy 3 ember volt ebbe a lakásba éppen, a 400 négyzetméteren, amikor én ott jártam. Az egyik sztrókból lábadozott, a másik 90 éves volt, a harmadiknak már nem volt hitelő foga. És hát így elmondták a történetet, hogy ők műkereskedés, műkincskereskedelemmel foglalkoztak, és valahonnan, nem tudom, Borsodból, a franc, hogy hova, onnan sodorta ide őket az élet, és amikor megépítették ezt, ja, nincs befejezve, tehát nincs használatba vételi engedély, és tehát van egy fürdőszoba benne, egy óriási jacuzzi, nem férsz be lomtól, és itt hasonlók, és de van 72 darab nyilászáró. Hello. És akkor mindjárt pörgött a fejem, hogy és azt fel kell újítani, érted? Tehát belerogytak, és azt mondja, hogy amikor ezt elkezdték építeni, 35 darab kislakást adtak el Budapest szerte azért, hogy ezt megcsinálják. Hülyeség volt, mi? Hát mondom, jó, hogy ezt nem én mondtam, tehát akkor még vannak a szerelem projektek is.
5: De ugye ez van egy ilyen mottom, hogyha a fontos döntésekben mindig ki kell hagyni az érzelmeket. Tehát, hogy van egy rengeteg helyen van az érzelemnek, az ember táncol, az ember zenét hallgat, filmet, de az, hogy melyik filmet nézi, az válassza ki érzelmi alapon. De befektetési döntésekbe, akármilyen döntés, tehát mind semmilyen fontos döntésben ne szerepeljen ott az érzelem. Hogyha ott van az érzelem, akkor kérje meg valaki más, hogy döntsön helyette.
4: Gondolom, hogy találkoztok olyan helyzetekkel, amikor valaki ingatlanból hozna ki pénzt, és tenné mondjuk hozzátok a holdnak az ilyen-olyan alapjaiba, és segítséget kér tőletek. Az mekkora probléma szerinted, hogy nehézkes az ingatlanoknak az eladhatósága?
5: Ugye ezek, hát nyilván probléma, de ez egy, visszamegyünk arra az érdekes dologra, hogy ugye ez is egy kicsit arra kényszeríti a befektetőt, hogy hosszú távon fektessen be. Tehát az, hogy nem tudja adni-venni, mert a részvénnyel egy kicsit baj az, hogy könnyen el tudod adni. Tehát én szerintem, de hát ezt nagyon sokan mondjuk, tehát hogyha a tőzsdék évente 3-szor lennének nyitva, akkor milliószor jobb dolog lenne. A tőzsdének mi az alapvető funkciója, hogy a tőkét a lehető leghatékonyabban allokálja. Tehát olyan cégek felé, iparágak felé menjen a tőke, aminek szüksége van rá, ami hasznos. De onnantól kezdve, hogy naponta van, sőt, most már azon dolgoznak, hogy már hétvégén is legyen nyitva a tőzsde, ugye a kriptotőzsde az hétvégén is nyitva van. Innentől kezdve elment egy ilyen spekulációs, egy ilyen szerencsejáték irányba, és ez nagy károkat okoz sok szempontból. Tehát ilyen tényleg teljes idiotizmus lett az, aminek egy ilyen fontos szerepe lenne, és az ingatlannál ez nincs, hát, és ezért sincs, mert nem tudod könnyedén adni-venni, meg hogyha sűrűn adod, akkor még plusz adó is van. Szóval ez egy, hát, hogy igen, ez egy hátrány akkor, hogyha ezt el akarod adni, és valami másba átülni, mert fölment az ára, stb. De azért hosszú távon meg egy előny, mert, vagy tehát, hogy hiszen belekényszerít abba a befektetésben, nem fogsz kibeugrálni belőle.
4: Igen, sokszor van olyan gondolatunk, meg van, amikor vissza is ér hozzánk az információ, amikor örökségek felszámolásánál arról van szó, hogy tehát megkérdezzük mindig, hogy mi a terv eladás után, hogyan tovább. Hát eladom, és akkor kriptó. És akkor kötünk fogadásokat az irodába arra, hogy egy év múlva vajon mennyi lesz még meg abból a pénzből, és van egy kicsit olyan érzésem ilyenkor, hogy jó, tehát azért volt ebben az országban olyan, hogy Questor, Budakes, de én magam is fel tudok a saját praxisomból sorolni néhányan zseniális, óriási befektetést, hogy volt egy kis pénzem, akkor mindjárt megjelent valaki, hogy figyelj, akkor azt úgy kell, hogy akkor itt ideadod a pénzed, akkor itt megpörgetjük, és akkor lesz óriási hozam. Ugye azt már nem mondja, hogy a hozamot egyébként osztjuk, de a bukó az mind az enyém lesz. Ez nem hangzik el, erre már csak utólag jöttem rá. És velünk az elmúlt évtizedekben azért számtalan ilyetet tettek meg, és valóban az van, amit az ingatlannál, ugye te is kiemeltél, hogy ezt viszonylag nehezen tudják kihúzni alulad. Habár volt már ilyen is.
5: És hát igen, és ugye, tehát és akkor meg a lakosság hozzáállása értékpapírhoz és ingatlanhoz, tehát az értékpapír az, ahol, ahogy így mondtad, Budakest, meg nem tudom micsoda, szóval, hogy ott vannak olyan híres megszivatások, amitől aztán mindenki rettegi a dolgot. Az ingatlanban ez kevésbé híresül el, de egyébként mindig mindenre, tehát az az alapelv, hogy nincs olyan, hogy valaki odajön és azt mondja, hogy heti 5% hozam, vagy havi 5%, ilyen nincsen, tehát nincsen ablakban heverő pénz. Nem adja oda. Hogyha tehát tényleg lenne ilyen, akkor azt nem osztja meg mással. De amúgy meg nincs ilyen. Tehát, hogy ezeket olyan könnyű átlátni, hogy nem, tehát csak azért, mert hirtelen pénzem lett, azért nem fog Béla megtalálni a világ legjobb befektetésével. Hát tele van a világ pénzzel, nincs aranytojástól jött tyúk, nincs kiskapu, általában a munka, a szorgalom, a nem tudom mi, így lehet meggazdagodni. Olyan nem úgy lehet meggazdagodni, hogy odaadom Bélának, mert ő havi 5% hozamot ígér.
4: Hát abszolút. De egy kicsit, tehát ugye beszéltünk arról, hogy a magyaroknak, meg a kelet-európaiaknak sajátosság ez, hogy ingatlanba lapátolják a pénzt, de azért egy kicsit így a globális trendek is felülnek szerintem, mert említeném Dubájt, Észak-Ciprust, Tájföldet, de mondjuk mondhatnám Batumit, ami ugye a következő ilyen feltörekvő lokáció, olyan óriási.
5: Az hol van?
4: Az Grúziában van, Grúzia Fekete-tengerparti része, ami ugye most úgy hirdeti magát, mint a legolcsóbb európai tengerparti lokáció. Hát per pillanat, én nem jártam még ott, de igazából tervezem, mert érdekes a történet. Szerintem nincs ott még semmi, tehát ezt most kezdik építeni. Viszont pont ezért ugye mondják, hogy jó neked oda most beszállni, mert majd ott milyen árnövekedés lesz, ha lesz, ha nem rúgják össze a port a déloszétokkal, meg az abházokkal, meg az oroszokkal, meg a nem tudom kikkel.
5: Jó, tehát ha nagy hozzám befektetés keresel, akkor ott lesz kockázat. Tehát, hogy kockázat nélkül nincs hozzám.
4: Lásd Észak-Ciprus. De egy kicsit, tehát nekem az az érzésem, hogy ezekbe az óriás toronyházakba hordja nem csak a magyar lakosság, mert ugye viszonylag kis tőkerül képviselünk azért a világban, ezt lássuk be, hanem például az orosz, de akár a nyugat-európai és a mindenféle lakosság hordja ezekbe a toronyházakba a pénzét, hogy ott tárolja. Ezt te hogy látod? Tehát inkább úgy is kérdezhetném, hogy Dubaj szerinted egy ingatlan szkem, vagy a gazdagéknak a pénztároló?
5: Hát fogalmam sincs, de ugye vagy? ott is most omlott rájuk. Tehát tehát hogy hirtelen kiderült, hogy az arab öböl mégsem egy olyan békés hely, mint ahogy azt gondoltuk, és amikor furcsán, hogy miért esnek ezért az árak, hiszen most ugye ez a hormuzi szoros problémáról van szó, de ez a hormuzi szoros, ha valamire rávilágít, szerintem az minden szereplőnek a környéken, hogy ez nehogy még egyszer megtörténjen, mert ez egy óriási szívás mindenkinek, aki ott van. Úgyhogy az, hogy megtörtént, az nem növeli az esélyét a következő ilyeneknek, hanem csökkenti. Tehát, hogyha tényleg van áresés, én nem követem.
4: Most én sem jártam ott már régen, úgyhogy ha van vonalam, meg tudom kérdezni.
5: Akkor ez az valami akkor lehetőség, mert én ezt a következtetést vonnám le, hogy tényleg, hogy ugye ilyenkor az emberek mindig megriadnak, hogy úristen, van olyan, hogy kockázat, de nem, akkor, tehát előtte van a kockázat, mi amikor bekövetkezett, akkor az már nem kockázat, akkor arra már készül mindenki, tehát akkor az már egy sokkal kezelhetőbb dolog, úgyhogy nem, nem egyébként fogalmam sincs, hogy mi történik ott Dubajban, mint látjuk, ott is volt kockázat.
4: Abszolút. Balázs Zsolt, köszönöm szépen, hogy itt voltál, legközelebb folytatjuk.
5: Köszönöm szépen.
0: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős,

0: A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műtrágya szállítmányok feltartóztatása a Hormuzi szorosnál, erre figyelmeztetett egy ENSZ munkacsoport vezetője. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslése szerint a műtrágya blokkád akár további 45 millió embert sodorhat az éhínség szélére. Ha már naponta 5 műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni az afrikai gazdákra váró nehézségeknek. Minden esetre, még ha Irán azonnal meg is nyitná a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jó lehet, az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeken, a műtrágya beszerzési költségei már igen, ez pedig elkerülhetetlenül élelmiszer dráguláshoz vezet majd. Nem látja a realitását annak, hogy Magyarország a NATO tagjaként háborúba keveredjen Oroszországgal, ezt mondta a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán Rosszin Szenti Romulus honvédelmi miniszterjelölt. A honvédségen belüli illetményfeszültségről, az infrastruktúra, valamint a védelmi ipar problémáiról is beszélt. Rosszin Szenti Romulus szerint az állami tulajdonú hadipari cégeket olyan cégekbe szervezték ki, amely tulajdonosai között nem szövetséges államok is megjelentek. Közölte, hogy az első kormányülésen döntenek majd arról, hogy miként szerzi vissza az állam a részesedését a védelmi ipari cégekben. Felül fogják vizsgálni az összes szerződést, amit az előző honvédelmi vezetés kötött. Nagyobb figyelmet fordítanak a kibervédelemre is. A korábbi elbocsátásokkal és a beadott leszerelési kéremekkel kapcsolatban azt mondta, hogy mindenkit visszavárnak, aki megfelel a követelményeknek és szolgálni akar. A jelenlegi vezérkari főrökkel, Böröndi Gábor vezérezredessel kapcsolatban Rosszin Szenti Romulus azt mondta, hogy szakmai konfliktusuk van, de a személyi kérdésekről a miniszterek kinevezése után dönt majd. Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy a kormányzó munkáspárt múlt heti súlyos választási veresége ellenére sem kívánt távozni tisztségéből. Ha lemond a rab, szerinte káoszba dönteni az országot. Starmer egyébként megerősítette, hogy szorosabbra kívánja vonni az Európai Uniós kapcsolatrendszert, bár nem mondta, hogy visszaléptetné az országot az EU-ba, de egyébként nem zárta ki a lehetőséget, hogy a következő parlamenti ciklusban Nagy-Britannia valamilyen módon ismét társul az EU vámuniójához és az egységes belső piacához.
1: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde zárás előtt egy órával egy 1%-os enyhe mínuszba jár, 134.349 ponton, 12,5 milliárdot közelít a magyar tőzsde forgalma. 5%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.142 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-kal emelkedik 42.440 forinton, 2%-kal gyengül a Richter 12.630, a Magyar Telekom 1,4%-os mínuszban 2.408 forinton. Továbbra is jelentős 4,8%-os mínuszban a 4iG 2076 forint. 355 forint 30 fillére az euró árfolyama. Európában vegyes a kép, 3%-kal emelkedik a londoni tőzsde, 2%-del gyengül a német DAX, a francia CAC 8%, a spanyol 1%-os mínuszban van, az olasz tőzsde viszont 0,5%-os erősödésben. Mindössze

0: pontos pluszban, de már emelkednek az amerikai tőzsde mutatók, egyébként negatív volt a nyitása a Wall Street-en. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1784. A kőolaj áremelkedés mértéke olvad valamelyest, $102.91 a Brent típusú kőolaj, az amerikai könnyolaj pedig $96.19 jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, egy-egy intenzív heves vihar is előfordulhat az esti órákban. Késő estére 12 fokig hűl le a levegő. Holnap napközben is várhatóak záporok, és a csapadék súlypontja délutántól estétől helyeződik át a Dunától keletre. A napközbeli csúcshőmérséklet 12 és 22 fok között lesz, az Alföldön lesz melegebb az idő, de a Nyugat-Dunántúlon délelőttől kezdve már csökkent a hőmérséklet. 16 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Jó rádozást kívánunk mindenkinek! Professzor dr. Sterbenc Tamás van itt a stúdióban, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást!
2: A TF-nek meg kell felelni, hogy az oktatásnak, a képzésnek, a kutatásfejlesztésnek, meg szolgáltatásnak is. Melyik az a láb, ami a legerősebb, és melyiket kell talán fejleszteni?
3: Hagyományosan a testnevelő tanár képzésünk, és egy óriási háttérmunka folyik a testnevelés módszertan megújításában, és azt hiszem, hogy ennek a hatása évtizedekben mérhető. Ha eljutunk oda, hogy valóban nem a ország egy negyede fog fizikai aktivitást felnőtt korában végezni, hanem ez közelít a legalább a népességünk feléhez, akkor annak lesznek olyan egészségügyi, gazdasági és közösségi hatásai, amit a TF felelőssége kell, hogy mutasson.
2: Tehát magyarul rendkívül nagy a testnevelő tanár, majdnem tornatanárt mondtam, a testnevelő tanároknak a felelőssége.
3: Én azt hiszem, hogy igen, de ezt az egész intézmény érzi. Igen.
2: Erről kevesebbet beszélünk, mint egyébként az iskola felelősség, erről meg a pedagógusok felelősség. Érdekes ez a felvetés, nekem azért olyan sűrűn nem jön szembe, pedig teljesen kézenfekvő.
3: Igen, és én úgy gondolom, hogy egy szemléletváltás lehet, hogy nincs az ablakban, és erre nem vitatkozunk, de óriási fontosságú és felelősségű. Azt szoktam mondani, hogy akik a TF-re jönnek, vagy a sportvilágban találkozunk velük, ők a túlélői a magyar testnevelési sport elmúlt évtizedeinek. De igazából akiket meg kell szólítani, azok, akik ebből éppen sajnos kikoptak. Akik nem szerettek meg egyetlen sportágat sem, lehet, hogy amit az oktató, vagy az iskola kínált, az nem volt nekik éppen egy tetsző, nem akartak elmélyedni egy technikai elem tökéletes végrehajtásában, de addig kell szerintem noszogatnunk mindenkit, módszertannal is, amíg megtaláljuk minden kinek azt, ami az ő kedvére való.
2: Ilyenkor szokták azt mondani, hogy a szakma becsületének is, akkor vagy reputációjának is emelkednie kell, vagy lehet, vagy növekednie kell, vagy lehet, hogy egy testnevelő tanár az több legyen a társadalom szemében, mint volt mondjuk az elmúlt évtizedekben. Nagyon óvatosan fogalmazok, de nem tudom, mennyire lehet ezzel egyetérteni rektorként.
3: Egyet, és nagyon öröm látni, hogy a fiatalok újra nagy létszámban jelentkeznek. Talán a társadalmi megbecsülése a tanár szakmának is erősödött az elmúlt egy-két évben, és azt hiszem, hogy azzal a képzéssel az iskolán belül is valóban egy megbecsült polgárok válhatnak belőlük.
2: Menjünk tovább. Akkor oktatás, képzés, kutatás, fejlesztés, szolgáltatás.
3: A tudományban, hogy a beszélgetés és első részében mondtam, talán nem voltunk ennyire tudatosak, de azt mindenképpen célként kell kitűzni, hogy az következő 4-5 évben a TF váljon egyértelműen egy top 100-as sporttudományi egyetemmé. Ehhez pedig mindenkinek kell foglalkozni a kutatásokkal, olyan együttműködéseket kell a sport gazdasági szereplőkkel, amik azt a tudást valóban innovációként kiviszik a piacra, ami benne van az egyetemben.
2: Most meg az jutott eszem, hogy az a sport egyre nagyobb üzlet. Ennek a leképeződése egy egyetemen, egy sportegyetemen, sporttudományi egyetemen, az látható? Egyre több a nulla, amit a sport megteremt, hoz, generál, nem tudom melyik a jó kifejezés, talán mindegyik. Akkor ezeknek a bázisoknak, az alapbázisoknak ebből valamit érdemes visszakapnia, hogy aztán a tudomány eszközeivel, meg a pedagógiai eszközeivel ezt újra tudják.
3: Így van, és kiadatni. Ez is egy nagy szemléletváltás, hiszen az egyetemünk azért 90-100 évig elsősorban egy oktatási intézmény volt. Most pedig szeretnénk az innovációban is az élen haladni. Itt keressük azokat a kapcsolatokat akár az orvostudományi egyetekkel, műszaki egyetemekkel, amik a mi sportos hátterünkkel közösen fejlesztik azokat a termékeket, eljárásokat, amit a piac valóban keres.
2: És ezt egyébként még szövetségek is, vagy egyéb nagy cégek is hozhatják ezt a fajta lehetőséget, innovációt?
3: Igen. Igen, apró lépéseket már talán valaki a piacon lát is. Az egyik kedvencünk az a Sport TF 100-as szelet, amit boltokban ma már lehet kapni. Egy olyan energiaszeletről beszélünk, amit a mi sport dietetikusaink állítottak össze.
2: Tehát akkor a brandet is valamilyen módon tolni kell, ugye? A piacon kell megmérettetődnie, végülis ennek az egyetemnek is, mint az összes többinek.
3: Igen, igen.
2: Attól független, hogy egy speciális helyzetben.
3: Igen, a verseny az nincs távol a sportvilágától, de ez a környezet, ez mindenképpen új.
2: Fejlesztésről beszélgettünk már, az eszközökről, a tartalomfejlesztésről, de fizikálisan, nyilván a falakat nehéz széjjelebb tolni, de mire van szükség? Azt mondta, hogy most adnak át egy újabb edzőtermet, de mire lenne még szükség?
3: A kampusz fejlesztésünk, ugye 2015-ben égett le az atlétika csarnok és az aula, talán emlékszik igen. Még a hallgatók nagy része erre, és elindult egy nagy mértékű kampusz fejlesztés, aminek körülbelül a 60%-a valósult meg. A leglátványosabb, aki Budapesten jár a Bach csomópontnál, az a 2023-ban az atlétikai világbajnokságra elkészülő Csörsz utcai sportkomplexum, ami valóban nemzetközi szintű az atlétikának, a labdarúgásnak, a labdajátékoknak és a kondicionálásnak világszinten ad lehetőséget, de sajnos az alkotás úti résznek a felújítása 2022-ben a háború miatt megállt. Ez egy picit kényszer megoldás, hogy a régi kosárlabda, illetve az úszás, az úszómedencét átalakítjuk, és ott lesz a küzdősportoknak helye, illetve a szertornának.
2: És ez nem olyan egyszerű, csak nem engedek vizet a medencébe.
3: Igen, annál egy picit bonyolultabb, de nagyon hiányzik az elmúlt 3-4 évben, hogy azóta nincsen kollégiumunk, nincsen úszodánk, és még a sporttudományi laboratóriumot is masszívabban fel kellene húznunk.
2: Akkor ebbe beletaláltam, vagy beletenyereltem.
3: Ebbe bele, de tavaly oda költözött a kampuszunkra a Magyar Olimpiai Bizottság. Én úgy gondolom, hogy méreteit tekintve ez valóban a magyar sportnak lehetne egy szellemi bázisa, és a mérethez megvan a szellemi háttér is. Az infrastruktúrát kell befejeznünk.
2: Ez nagyságrendileg mekkora összeg? A tervekben annak idején mikor
3: összeg szerepel? Hát a tervekben a 100 milliárdot éppen meghaladó, amit lehet, hogy egy picit most racionálisabban át kell gondolnunk. Ahogy átépítettük az úszodát és a kosárlabda termet is, akik ott esetleg úsztak, tanultak, kosaraztak, azok picit persze nosztalgikusan emlékeznek erre, de én bízom benne, hogy a következő években lesz kollégiumunk és a nagy érdeklődést, akár a külföldi szövetségek vagy magyar vidéki hallgatók felé ki tudjuk elégíteni.
2: Akkor most a zöld átállást ne is hozzam szóba, ugye? Vagy bemuszáj, mert ez olyan buzzword, amit muszáj szóba hozni nyilván ilyen helyzetben, de most látszik azért, hogy sok felé kell koncentrálni.
3: Sok felé, megint hadd legyek büszke arra, hogy az elmúlt évben az egyetem elnyerte azt a Helsinki Campus díjat, amit a világ főiskolai egyetemi sportszövetsége ad. Tehát a tudatos életmódnak a létrejötte, illetve a szemünk elé kerülés az a RRF-nek is köszönhető, ma már ott van a kampuszon.
2: Jó, tehát ez nem csak a fiatalok, sportemberek tudatában lelhető fel, hanem akkor a napi gyakorlatban is, meg az egyetem működtetésében ezt akartam kinyújtani. Az élsport kiszolgálása talán még nem került szóba, vagy csak nyomokban a műsor első felében.
3: Igen, úgy gondolom, hogy a magyar társadalomnak ez egy kiemelt témája, hogy akár az olimpiai éremtáblán való szereplésünk, akár a magyar válogatottak, klubok, egyéni sportolók sikerei. Emögött
2: milyen érdekes ez az egynegyed sportol, de meg vagyunk örülve, hogy több ezüst meg arany legyen 4 évente.
3: Ugye? Igen, és
2: van ebben egy kis
3: disztalancia. Picit kampányszerűen, mint az olimpián nézzük, és utána 3-3 és fél évre akár el is tudjuk felejteni. Figyelni kell a tendenciákat, de azt hiszem, hogy az Olimpiai Bizottsággal közösen nagyon jó lenne felépítenünk azt a sporttudományi hátteret, aminélkül ma már egyetlen ország sem tud elérni sportsikereket. Ugye nézzük azokat a nemzeteket, akik hasonló méretűek hozzánk képest, és akár nyári, akár téli olimpián óriási sikereket érnek el. Norvégok most a téli olimpián, hollandok télén és a nyárén. Annak a tudatos, vagy korábban a brit államok is, annak a tudatos sporták fejlesztésnek úgy gondolom egy egyetemi háttérre nagy hatása lenne a magyar sportra.
2: Aztán mentség szokott lenni, hogy nincs hegyünk, meg nincs annyi hó, meg nincs óceán, meg nincs tenger, mondjuk ez a vitorlásoknál, vagy a szörfösöknél, vagy a, nem tudom, az alpesi sízőknél. Bár ez sem igaz egyébként, mert vitorlázásban most nagyon sok fiatal hihetetlen komoly eredményeket ér, és talán még az olimpiára is kikerül, nekük is voltak itt.
3: Így van, így van. A mérőszámon is érdemes gondolkodni, mert önmagában az olimpiai érmek, azok azért picit talán torz képet adnak egy ország sportjáról, vagy annak a hatékonyságáról. Sokat kell gondolkodni arról, hogy a rákörtött forrásokat hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni, akár a kiválasztásban, akár a finanszírozási rendszerben, de a tudományos háttér megteremtése az úgy gondolom, hogy elengedhetetlen.
2: Ezt most már azt hiszem harmadszor, negyedszer mondja a rektor úr, tehát ez nagyon fontos lehet, és azon is gondolkoztam, hogy egyre többet beszélünk az egészségről, ezek csak vágyak, de a mostani fiatal generáció egy része, nagy része az sokkal tudatosabban mocorog az életben, fogyaszt, talán sportol is, hát az emberi reggel körülnéz, általában fiatalokat lát, tehát ők tudnak még futni, meg kerékpározni.
3: Vagy akik futnak, azok tűnnek fiatalabbnak.
2: Igen. De jó, szóval azt gondolom, hogy azért ez megint csak egy trend, megint csak egy világjelenség, hogy egészséges, tudatos táplálkozás, annyiféle érzékenység, nagyon sokféle minden. Ez is tulajdonképpen gerjesztheti azt, hogy az egyetem iránt kíváncsibbak legyenek. Akár cégek, akár szövetségek, akár az egyének, akik jelentkeznek.
3: Én is úgy gondolom, és a szervezeti átalakítást is ebben az irányban gondoljuk. Szeretnénk mindenképpen létrehozni egy életmódintézetet, illetve azokat a piaci kapcsolatokat erősíteni, akkor akár az egyének, akár a vállalatok meg tudják keresni az egyetemet, és hozzá tudunk járulni akár egy vállalati sportnap megrendezésével, hogy kerüljön be ez az emberek napi tevékenységébe.
2: Igen, sem tudom, mi van előbb, a tyúk vagy a tojás, mert hogyha az egyetem egyre inkább és egyre népszerűbb brand, akkor valószínűleg a piac is érdeklődik, és a piac is akár egy-egy termékkel kapcsolatban megjelenik, és azt mondja, hogy ez megint a tudományos háttérhez jutunk ki, ugye, hogy ezt igazolják, vagy nézzék meg, vagy legyenek ebben partnerek a kutatásban, és akkor hozzunk ki együtt mondjuk egy új terméket. Ez lehet akár egy étrendkiegészítő, vagy bármi izotóniás ital, most mondtam két blödséget, de akár lehetne is.
3: Én is így gondolom, nem vagyok marketing szakember, de nem véletlenül.
2: De hát muszáj, félig, mert
3: de nem véletlenül hoztuk vissza a TF rövidítést is. Nagyon fontos, főleg a külföldön vagyunk, vagy egy tudományos konferencián a hivatalos nevünk angolosan különösen, igen, hogy lássák, hogy a sporttudomány egészével foglalkozunk, és magyarok vagyunk, de amikor itthon beszélgetünk, ennél hitelesebb márka a magyar testnevelésben és sportban, mint a TF, azt hiszem, hogy senki előtt nincs.
2: Ez mint a sportszert, meg a boci csokigetet, vagy igen. Igen. És miért jó, mert kércültem beszélgetés, és nem is értettem ezt, mert TE, így rövidítek egyébként, testnős egyetem, ön meg TF-et mondott. Tehát ez abszolút tudatos, ez mégiscsak marketing. Tehát igaz,
3: tudatos, hogy igen, picit még az arculatban játszottunk az F és az E vizuálisan. De 75 óta már egyetemi rangú az intézményünk, és azt hiszem, ma már minden teljesítményével ezt igazoljuk is.
2: Ettől még becézhetik úgy, ahogy akarják, és ahogy ez mindenkinek Magyarországon jelent valamit. 5 évvel ezelőtt azt mondta, hogy úgy érzi most, hogy olyan, mint akkor volt egy Forma 1-es verseny, amikor a biztonsági autó mögött, hát ez gyakran van, köröztek, nem tudom, 20 körön át, és mindenki arra vágyna, akkor indulhassunk és kirobbanhassunk. És akkor azt mondta 5 éve, hogy most az egyetem is egy ilyen helyzetben van, egy ilyen sebességfokozat változás előtt, vagy robbanás előtt. Elégedett az eredményekkel, és a jövőt azt hogyan látja?
3: Sok dolgot meg tudtunk csinálni, de hogyha akkor egy Forma 1-es példát hoztam, én erre már nem emlékeztem. Örülök, hogy ez előjött.
2: De kis nyomtattam viszont a cikk, úgyhogy.
3: Kicsit ugye, ez 21-ben optimistán vártuk a környezetet, illetve a forgatókönyveket is jobban éreztük. Most azt látnám, hogy ez már nem egy Forma 1-es pálya, hanem egy ilyen rally, megyünk a terepen, és nem tudjuk, hogy éppen háború törekkel.
2: Igen, domb.
3: Egy nehezebb környezetben kell, de a sebességváltás, én úgy gondolom, hogy megvolt, az látszik, akár a sporteredményeken, akár a hallgatói létszámon, akár a tudományos publikációk láttán, azt mondom, hogy az egyetem fölvette ezt a ritmust.
2: A hallgatói létszámot meddig lehet még bővíteni? Nyilván ebben is egy nagyon tudatosan kell
3: Hát a kampusz teljes elkészülte esetén, én úgy gondolom, hogy a 4000 fő az, ami már a külföldiekkel együtt is elegendő. Ugye itt azért a minőséget mindenképpen meg kell tartani, mindenkiből nem lehet élvonalbeli sportolók edzője, sporttudományi szakembernek is azt hiszem, hogy a krémet szeretnénk látni az év.
2: Egyébként a nemek aránya az hogy néz ki az egyetemre? Ezt általában meg szoktam kérdezni. A közszolgálati egyetemen is érdekes ez, de itt önöknél hogy néz ez most?
3: Nagyjából 50-50 százalék.
2: Ez nagyon sportszerű.
3: Ugye még a tanárképzésben fiú és lány csoportok vannak külön, de amikor, ahol én is elég sokat tanítok, ott olyan nagy különbséget nem látunk.
2: Ha három dolgot lehetne most kérni, kívánni, hát miért ne lehetne ez egy rádióstúdió, akkor mi lenne az a három, ami, hát most már nyilván a kampusz az egyik, az ezt most gondolnám én.
3: Ezt mindenképpen.
2: De mi az a három, amivel rektor úr elégedett lenne a TF, a testnevelési egyetem viszonylatában, jövővel kapcsolatban?
3: Hát ha azt a csapatot építhetnénk tovább, amit 4-5 évvel elkezdtünk, úgy gondolom akár a vezetők, akár azok a fiatalokról nem beszéltünk, hiszen az elmúlt éveknek egy nagy sikerének tartom, hogy korábban TF-et végzett nemzetközi tapasztalatra szertevő fiatalokat tudtunk hazahozni. Ha őket meg tudjuk tartani, akkor az a magyar sporttudománynak és így közvetve az életmód fejlesztésének is egy nagyon nagy lépést jelent. A harmadik kívánság talán pedig ezeknek a magyar és nemzetközi kapcsolatoknak az építését. Akkor leszünk igazából versenyképesek, hogyha Lozánban a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is, ha valakinek van egy sporttudományi ötlet, akkor tudja, hogy Budapesten a TF-et kell keresni.
2: És jó helyen kopogtat.
3: És jó helyen kop.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. A Trend FM-en professzor dr. Sterbenc Tamás, a Magyar Testnevelés és Sporttudományi Egyetem rektora, de azért most ezt egyszerűsítettük TF-re, ugye?
3: Köszönöm
2: szépen. Nagyon szépen köszönöm.
1: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
1: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
2: www.citytaxi.hu.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: One Republic. A From Europe with Love turnéval június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Az aniveddirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anived Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
7: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Fél öt, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. A Goldman Sachs és a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport gazdaságelemző részlegei is felülvizsgálták az amerikai jegybank alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket. Már később várnak kamatcsökkentést a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt. A Bank of America elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd 2x25 bázisponttal csökken jövő év júliusában és szeptemberében. A Goldman Sachs elemzői szerint a kamatcsökkentés idén decemberben és jövő márciusban lesz majd. A Fed áprilisban úgy döntött, hogy tartja a kamatlábat a 3,5-3,75% közötti sávban. Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műtrágya szállítmánya feltartóztatása a Hormozi szorosnál. Erre figyelmeztetett egy ENSZ munkacsoport vezetője. Becslésük szerint a műtrágya blokkád akár további 45 millió embert sodorhat az éhínség szélére. Ha már naponta 5 műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni az afrikai gazdákra váró nehézségeknek. Minden esetre, még ha Irán azonnal meg is nyitna a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jó lehet, az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeken, a műtrágya beszerzési költségei már nőttek, ez pedig elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet majd.
0: Tőzsde hírek.
8: Zárás előtt fél órával a magyar tőzsde 1%-os mínuszban 134.344 ponttal jár, a forgalom 13.459.000.000 forint. 6%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4140 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-kal drágul 42.440, a Richter 4%-kal megy lefelé 12.610, a Magyar Telekom 1,2%-kal csökken 2412 forinton, és napi mélypontja közelében a 4IG, amely 6%-kal esik 2050 forinton, jelenleg 355 forint 30 filléren az euró. Európában a londoni tőzsde 3%-os pluszban jár, a német DAX 2%-del gyengül, a francia CAC 9%-del, az olasz tőzsde 4%-os pluszban, a spanyol mutató pedig 2%-os mínuszban jár. A Wall Street-en alig-alig van jelentős mozgás, 1%-os pluszban most éppen a Dow Jones, az S&P 500 5%-os emelkedésben mindössze, a Nasdaq egy 2%-os mínuszban jár, 1,1780 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A földgáz a holland tőzsdén ma épp 4,5%-kal drágul 46,11 €, emelkedik a kőolaj is 1,5-2%-kal, a Brent 103,26 $, az amerikai könnyolaj 96,80 $-en jár. Elindultak a lendő kormánytagok bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Szükség van a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására, ezt mondta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter jelölt. Közölte azt is, hogy visszaállítják a szabad tankönyvválasztást, a szakképzési centrumokban pedig megszüntetik a kancellári rendszert. Azt is közölte, hogy a tartalomfejlesztés területére külön miniszteri biztost neveznek majd ki. A tervezett intézkedések között felsorolta a tanulói és pedagógusi terhek csökkentését, az igazgatók hatáskörének bővítését és a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálatát. Lannert Judit rögzítette, hogy céljuk egy gyermekközpontú adatvezérelt és partnerségen alapuló oktatáspolitika megvalósítása. Ruszin Szendi Romulus, leendő honvédelmi miniszter a korábban kötött szerződések felülvizsgálatát ígérte, és azt is, hogy szeretnék a védelmi ipari cégekben az állami részesedéseket visszavenni. A jelenlegi vezérkari főnökkel Böröndi Gábor vezérezredessel kapcsolatban azt mondta, hogy szakmai konfliktusuk van, de a személyi kérdésekről miniszteri kinevezése után dönt. Vitézi Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter jelölt vasúti reformot ígért, illetve azt például, hogy a kormánynak fel kell lépnie a notórius gyorshajtási, úgymond versenyek ellen, és a sebességmérési rendszert is javítanák, illetve a KRESZ-t is újraírnák. Magyar Péter megnevezte egyébként új kormányának három szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be, mindhárom szóvivő korábban televíziók hírműsoraiban dolgozott.
0: Időjárás jelentés.
8: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, de főképp a keleti ország részben lehetnek napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső területén kisebb eséllyel. Estétől főképp a Dunától keletre várható csapadék. A holnapi csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. 16 óra 36 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
9: Tres András a vendégem újra, Quattrosoft Kft. Ügyvezetője. AI és a biztonság, ez a mai témánk. Folyamat digitalizálással foglalkoztok, nagyon sok minden szóba került az előző adásokban, is kettő. Az, hogy csodafegyvere az AI, mikor csodafegyver, mikor nem, mikor sül be, mikor nem. Most pedig a biztonságról beszélgetünk, AI és biztonság.
10: Így van.
9: És átküldtél egy szakanyagot, amiből az derült ki egy kutatásból, hogy a cégek talán 13%-a számol be arról, hogy volt már incidense, az AI-jal kapcsolatos incidense, ugye? Arra gondoltam, hogy ez tulajdonképpen nem sok. 13% az nem sok.
10: Igen, és akkor ezt egy kicsit pontosítsuk. 13% a cégeknek azonosította, hogy volt AI incidense. Én azt gondolom, hogy GDPR és egyéb szabályok.
9: Ez a jéghegy csúcsa.
10: Van, nem megfelelő tevékenység, biztos több volt, csak nem észlelik a cégek. Alapvetően nevezhetjük shadow AI használatnak, meg bárminek, ott szoktak szivárgások történni, de erről úgy is fogunk mindjárt beszélni. Nem észlelik a cégek. Ugye a 97%-án a cégeknek hiányzik a megfelelő szabályozás, ez egy IBM-es 2025-ös
9: kutatás. Tehát akkor hogyan is tudná akkor ezt...
10: Pontosan. Tehát mondhatjuk azt, hogy amiről nem tudunk, az nincs. Ez inkább ez a jellegű megközelítés, az azt hiszem, ami relevánsabb, igen.
9: Nézzük akkor ezt az árnyék AI-t, jó? Amit az előbb említettél. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kollégák autodidakta módon saját maguk intézik ezt a kérdést?
10: Így van, és akkor így kerülnek fel ügyféladatok, pénzügyi adatok, egyéb adatok az AI-ba, különböző AI modellekbe. Ha a magánfelhasználóként használja az ingyenes változatot, és esetleg elfelejtette kikapcsolni azt, hogy a képzésre felhasználható az összes chat, ami benne van, és régebben ez volt az alapértelmezés, mit cégeset használunk, abban alapértelmezésben ezek ki vannak kapcsolva, de most nincsen pontos információm, de régebben az volt az alapértelmezés, ingyen használod, és az AI jobbító szándékkal felhasználja az általad használt adatokat. Azért mondjuk egy 50-es ügyféllistát föltölteni, hogy abból valami elemzés készen vagy egyebek, az nem biztos, hogy feltétlenül egészséges, és bármiféle szabályozásnak megfelel. Mert ugye ezek átlépik a határokat, ez alatt azt értem, hogy a céges hálózatból kikerülnek az internetre. Jellemzően sok AI szolgáltató, azok nem is európai nagyban működnek, és akkor azért van arra esély, hogy az adatok elhagyják az Európai Unió területét. Nem vagyok jogász, csak tudom, hogy azt hiszem, az egy fokozottan rossz dolog, hogyha nem az Európai Unió területén belül kezelik az adatait egy európai entitásnak, amiben mondjuk Európai Uniós állampolgárok adatai vannak, és így tovább.
9: Gondolkoztam, amíg hallgattalak, kicsit el is kalandoztam, eszembe jutott mondjuk egy szerkesztőség, ahol ott ülnek az újságírók, és hát mindenki a gépén használ valamit, ugye? Például
10: van, és ki mit szeret, ugye?
9: Egy kis mesterséges intelligencia, egy csipetnyi ott, és hát jó, ez egy szerkesztőség, ott is mehetnek ki érzékeny adatok, de hát még egy cégnél.
10: Ez pontosan, mert nálatok mondjuk vannak, amikor konkrét esetekről beszéltek, valamikor trendekről, egyébként arra szerintem nagyon jó használata az elférjedés nélség. De az is egy érdekes, hogyha képzésre használják, akkor a másik konkurens szerkesztő esetleg már olyan választ kap, amiben bele van építve az AI modell tudásába a te általad elkövetett beszélgetés az AI-jel. Tehát itt azért egy ilyen jellegű adat. Tehát erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy mondjuk ott van az egyik biztosító kitalál valami fantasztikumot, leegyezteti az AI-jal, vagy egy bank elfelejtette kikapcsolni, vagy az AI, mert ugye itt bizalomról szól ez az egész. Tehát te hiába kapcsolod ki azt, hogy felhasználják képzésre az adataidat, az a másik oldalon levő AI cégnek a egyedi, nem mindig megalapozott döntés, hogy használja vagy nem használja.
9: Jó, szóval ez szivárgás.
10: Ez így van, hogyha képzésre használt, akkor mindenképp szivárgásnak tekinteném, így van.
9: Most csak éppen végig sétálunk a hajón, az AI hajón, ugye, és megnézzük, hogy hol lehetnek olyan problémák, mert a hajó egyébként remek és siklik. És
10: a végén mondunk pár ötletet is, hogy mi az, amire érdemes odafigyelni, és akkor
9: hogy
10: esetleg azért ebből így van, tehát azért az több lukat is be tud foltozni.
9: Deepfake?
10: Erről csak nagyon röviden, ugye a deepfake az nem közvetlenül érdekel, meg érint minket, de mindenképp meg szeretném említeni, mert ehhez az AI-hoz kapcsolódó biztonsági történetekhez kapcsolódik. Sok olyan van, csalásról hallottam, illetve olvastam, ahol megszemélyisítettek embereket AI használattal, szöveggenerátorral, és így tovább, és a legjobb szándékon mondjuk egy Teams-es csak hangalapú beszélgetésben olyan utasításokat adtak a mondjuk a pénzügyi vezérigazgató helyettes nevében.
9: Gyorsan utaljon,
10: mert most van egy lehetőség, az akció 2 óráig tart, és azonnal utalni kell. Szóval azért ennek jelentős kockázatai vannak. Még régebben volt a Gartnernek egy tanulmánya, amik 23-ban mondták, 25 év végére azt mondták, hogy olyan AI generátorok lesznek, videógenerátor és szöveggenerátor, amit már egy ember viszonylag könnyen elhisz, hogy az a valóság.
9: Hát ezt akartam neked mondani, lehet, hogy most még a hangadivat, de egyébként percek kérdés, és mindenkinek lesz olyan, amivel már képet is
10: így hozzá tudtam. Van ilyen,
9: igen, csak most persze, még drága, vagy nem meg, annyira hozzáférhető.
10: Meg észreveszed azért, még azért ezt meg fogják oldani, szerintem 26 végére meg lesz. És azt mondták, hogy rá két évre az AI detektáló AI-okat is meg fogja téveszteni az AI által generált, mert azért ők más dolgokat figyelnek, tehát nagyobb kapacitás áll rendelkezésre, és ilyen pixel szinten elemzik a dolgokat, hogy akkor ez most csalás vagy nem halás. Tehát 28-ra az volt az előrejelzésük, hogy se géppel, se emberrel nem lehet megkülönböztetni a valóságot majd a...
9: És onnan talált ki.
10: Tehát, hogy mi lesz a hiteles tájékoztatás? Tehát az, hogy mi itt beszélünk ketten, az egy tény, mert látjuk egymást, fizikailag érzékeljük. De hogy ezt tízszer
9: keresztül... De hogy a néző vagy a hallgató mit gondol erről, az már most kérdés.
10: Így van, és ha tízszer keresztül történne, ez egy elég érdekes dolog lenne, bár mind a kettőnk számára is, igen.
9: Az AI és a biztonság, hogy az AI maga biztonságos-e?
10: Így van, tehát pár mostani példát hoznék ezzel kapcsolatban. Azt az állítás szokott elhangzani, hogy végtelenül vigyáznak az adatainkra, nem használják képzésre, és tökéletesen biztonságos minden. Ugye azt is vegyük figyelembe, hogy ezek a cégek viszonylag frissebb cégek. Értem ez alatt, hogy ott van a Microsoft 30-40-50, nem tudom, jó pár 10 éves tapasztalattal, és ezek a különböző jegycégek, ezek azért jellemzően 10 évnél is fiatalabb cégek. Olyan mennyiségű adatinformáció van náluk, amire nekik kell vigyázni, ahol rövidebb idejű tapasztalat mennyiség alapján vigyáznak. IT-biztonsági osztályról beszélek konkrétan, és azért láttuk azt, hogy a Microsoft hálózatait is alkalmasint föl-föl törögetik. Ugyanígy ott van az összes promptod, amit beszélgetsz az adott AI modellel, azt hiszem 6 hónapig kell megőrizniük mindent, hogyha esetleg valami vizsgálat van, akkor tudják megmutatni, hogy mi volt a beszélgetés. Abban a beszélgetés történetben benne vannak a te általad föltöltött fájlok, az AI modell válasza, a te promptod, hogy mit kérdeztél, és így tovább. Tehát tegyük föl, mondjuk kódolásra használod az AI modellt, akkor ugye ennek az az eredménye lehet, hogy mivel te betetted a saját kódpéldádat, amit szeretném módosítani, hogy ott van a forráskódja is, részlegesen mondjuk a rendszerednek. És hogyha tegyük föl, mondjuk valakinek sikerül megtörni, nem állítom, hogy ez így fog történni, de majd mindjárt mondok konkrét példát, amit azért ezen érdemes elgondolkodni, megtörik, ott van a 6 hónapos előzmény, benne lehet a te forráskódod is, és ha nem vigyáztak eléggé, akkor abból mazsolázhat egy cég, vagy egy hacker mondjuk. Ugye a Claude-nak volt egy kódszivárgása konkrétan, ugye a Claude kódnak a teljes forráskódját egy rosszul beállított jogosultsággal elérhetővé tették. Persze mindent megtettek azért, hogy ez ne legyen elérhető, tehát lekapcsolták, és így tovább boszorkányüldöztek mindenkit, aki máshol, de ami egyszer kikerül az internetre, az szerintem ott is marad. Azért nagyon sokan kezdték el elemezni, ez nekik egy óriási probléma, mivel ott volt olyan jelentős mennyiségű hozzáadott tudás, ötlet, stb., hogy hogy kell használni egy AI modellt akkor, hogyha fejleszteni szeretnél, ami most idézőjelbe közkénccsé vált. Aki megnézte, gyorsan föl tud zárkózni a Claude kód kódolási minőség, ez még egy másik AI cég. És ez a saját forráskódjuk volt akkor, ugye mire vigyázol a legjobb? Hát legjobban arra vigyázol, mert tiéd, utána vigyázol
9: a titkos receptre, ugye?
10: Így van, de amit a barátod odaad arra, és vigyázod arra kevésbé, mint ami a sajátod. Ezzel nem azt mondom, hogy fel fogják törni a rendszereiket, és el fogják vinni, de hogyha így előfordulhat másképp, és utólag utána már ott üthetjük a nyomát annak azoknak az állományoknak, meg egyebeknek, amik kikerültek az internetre, nem tud visszaszívni. És ugye a másik ilyen nagyon érdekes volt, hogy van ez az új antropik modell, ezt a mitosznak hívjuk, nem tudom, hogy kell ejteni, mert nem hallottam még kimondva. Ugye jelen pillanatban ehhez még csak egy szelektált mennyiségű cégnek van hozzáférése, mivel olyan hatékonysággal töri fel a különböző IT rendszereket, hogy nem engedték ki publikus környezetbe, hanem a Microsoft, Apple és itt tovább cégek vizsgálják a saját forráskódjukat, hogy mielőtt kiengedik az internetre, és más is elkezdheti használni, azelőtt az olyan idézőben triviális, egyébként roppant mód nem triviális hibákat, amiket a rendszer pikpak megtalál, és amik feltörési lehetőséget biztosítanának a különböző ezeket hackereknek, ezeket saját maguk oldják meg. És azért ehhez is sikerült illetéktelen csoportoknak hozzáférést szereznie. Ezt utólag ilyen szállítói láncok, ha érted. Itt van egy cég, akinek van, az odaadta a másiknak, és itt tovább, és ott került egy hiba a rendszerbe, tehát azért ezzel tényleg nagyon óvatosan kell bánni. Itt is egy biztonsági incidens volt. Nem tudom, hogy hogyan történt, mert erre viszonylag kevés információt osztanak meg. Hogyha a Microsoft mondjuk a Windows forráskódját vizsgáltatja ezzel a eszközzel át, ugye kettő mód van. Az egyik az az, hogy felhős szolgáltatáson keresztül használja, akkor az Anthropichoz átkerül a Windows forráskódja. Verzió B, hogy a Microsoft saját felhőjében fut a nagy nyelvi modell, és így nem kerül a Microsoft hatáskörön kívülre a saját forráskódja, akkor viszont az Anthropicnak kell odaadni a nyelvi modellt a Microsoftnak.
9: Ha én most egy cégvezető vagyok, és úgy hallgatlak, és elvesztem a fonalat, akkor itt mi az üzenet a végén? Mert a NIS 2-ről is beszéltünk a múltkor például, hogy az majd megvéd, sok mindentől majd megvédhet minket, vagy megvéd minket.
10: Hát jelen pillanatban azt mondják, hogy ennek az új nagy nyelvi modellnek a bevezetése azt fog eredményezni, hogy az eddigi IT-biztonsági működésmodell az nagy mértékben sérülni fog, mivel nagy valószínűséggel Linuxnak a forráskódja fönt van mindenféle helyeken, azoknak az átvizsgálásával könnyen lehet, hogy olyan sérülékenységeket találnak, amikkel keresztül föl lehet törni a különböző rendszereket, és azért azt ne felejtsük el, hogy a tűzfalak, routerek, sok minden működik Linuxon, mikor még azt gondoljuk, hogy a miénk nem is. Szerintem egy csomó TV operációs rendszere is Linux alapú, az Android Linux alapú, és így tovább. Tehát azért ennek egy nagyon jelentős következménye lehetnek, hogy mennyi idő alatt fognak előjönni a hibák, és milyen mennyiségben. Egy nem csak a, hogy marha gyorsan, és rettenetes sok. Egyelőre én azt érzékelem, hogy most senki se látja, hogy ez mit fog eredményezni. Kis jó szerencsével ez az első kör volt az, amit ott fölfedett, mit tudom én, 100 hibát, nem annyit, és akkor utána már csak jön még 1, 2, 3, de hogyha rossz a forgatókönyv jön, hogy egyszer fölfedezett 100-at, és mondjuk hetente 100-200 ilyen mély hibet fedez föl, aminek az elhárítás azért nem 5 perc. Megvan a mód, hogy lehet föltörni, utána valakinek ki kell találni, hogy azt, hogy lehet megakadályozni. Nagyon érdekes dolog lesz, és izgalmas. Tehát azok a cégek, akik azt mondják, hogy ők a belső hálózaton bármit is használnak, tehát nem foglalkoznak, mert hogy ők határvédelemmel megvédik saját magukat, magyarán nem lehet bejönni hozzájuk itt, hogyha egy picit elavult valami, akkor nem lesz ebből probléma, az legalábbis lehet, hogy át fog értékelődni, pont azért, mert hogy a tűzfalaknak és a különböző hálózatvédelmi eszközöknek a lelkében és belsejében olyan elemek vannak, amiknek a forráskód hozzáférésével lehet, hogy fognak találni olyan sérülékenységeket, hogy egyszerűen belépnek a belső hálózatra, és a belső hálózaton már olyan rendszerek vannak, amik abból a feltételezésből indulnak, hogy csak a belső emberek férhetnek hozzá, nagyobb a bizalom, és így tovább, az jelentős problémákat okozhat, tehát lehet, hogy lesz ennek egy olyan hatása, hogy az elavult rendszereknél biztonsági problémák merülnek fel, amiket meg kell oldani, és azért nem 5 kódsorról beszélünk, hanem végtelen számú rendszerről, mint egy nagy vállalat esetén.
9: Van még egy pár percünk, és még nem beszéltünk az AI ügynökökről, meg az AI generált a kódokról. De azért a legfontosabb, azt gondolom, a megfejtés majd, hogyha eljutunk ide, az mindenképpen fontos lenne, mert itt most csak azt érzékelem, és szerintem a hallgatók, a nézők is, hogy azért ez egy kevés ismert terület még, ez biztos. És nagyon sok lehetőség van, amivel még nem vagyunk felkészülve, vagy mi lehet a megfejtés.
10: És nagyon dinamikusan változik. Tehát nem az van, hogy most már a változásoknak a
9: csúcsán vagyunk, és most már plató, igen.
10: Platón vagyunk, hanem ez még egyenlőre megy fölfele, hogy kis jó szerencsével előbb átfordul egy ilyen laposabb irányba jelen pillanatban.
9: Mi nem itt tartunk.
10: Még szerintem nem itt tartunk, sajnos. Nagyon gyorsan mondanék 2 szót az AI agentekről, ugye az látszik, hogy nem nagyon foglalkoznak a jogosultságkezeléssel ezekkel a különböző AI ügynököknél, és hát pont most történt a Pocket OS cégnek egy teljes adattörlést hajtott végre az AI. 9 perc alatt, 3 óra kiesés, 3 hónap adatvesztés, azt hiszem ez a 3 szám, ez most 24-én történt ez a dolog. Utána megkérdezték tőle, miért törölte az összes adatot, és akkor azért csak 3 hónap az adatkiesés, mert volt egy 3 hónappal azelőtti offline mentésük. Mert hogy a mentések azok valahogy ugyanazon a területen voltak, ez egy felhőszolgáltatói konfigurációs kérdés volt, és azzal, hogy törölte az éles rendszer, törölte az összes mentését is onnan, és volt egy offline mentésük, amit mondjuk lemásoltak a saját Winchester idézőjelben, az egy 3 hónappal az előtti állapotot mutat. Ügyféladatok, partneradatok vesztek el, tehát azért ez nagyon nagy kockázatot jelent. Marha nehéz szofisztikáltan állítgatni a jogosultságokat, nincs is igazándiból tapasztalat, azt már tudjuk, hogy szerepkör alapon adunk a kollégáknak hozzáférést, az ügyfélszolgált férjen hozzá az, ami neki kell, a pénzügyi igazgató férjen hozzá a pénzügyi adatokhoz, ha esetleg néha van ügyfélszolgált feladata, akkor ő ahhoz is hozzáfér, mert a hierarchiában magasabban van, és így tovább. Az ilyen ügynököknél, mivel nem tudjuk, hogy mire fogjuk még használni, ezért a megengedőbb hozzáféréskezelés szokott lenni, és ennek tud ez az eredménye lenni. Igen, tehát az AI ügynököknél nagyon oda kell figyelni, és az látszik, hogy nagyon nagy károkat tud pikpak okozni. Egyébként megkérdezték az ügynöktől, hogy ezt miért tette. Elmondta, hogy nem tehette volna. A dokumentációban nem olvasta a dokumentációt, mert idézőjelben lusta volt. Egyébként ez nem lustaságról szól, hanem arról szól, hogy erőforrás igényes mindenféle információ feldolgozása, és azért látszik az, hogy mivel jelen pillanatban szerintem lényegesen kevesebbet fizetünk az AI infrastruktúra használatára, mint amennyiben a szolgáltatóknak kerül, ezért betesznek mindenféle optimizásokat.
9: Hatékonysági.
10: Így van.
9: Aha, ez is hatékonyságnövelés valamilyen
10: nekik
9: módon.
10: Hatékonyság,
9: csak spóra, világos.
10: Így van.
9: De közben elveszhetnek az adatok.
10: Hát pontosan, azért mivel nem olvasta ezt a leírást le, ahol benne volt, hogy hogyan kell ezt, hogyan lehet ezt megcsinálni. Egyébként nem kellett, nem az volt az utasítás, hogy csinálj meg valami optimál, nem tudom, hogy milyen feladat volt, de nem az, hogy töröljön mindent, és ennek egy mellékhatása lett, hogy hús volt, nincs, minden eltűnt.
9: Hát ez azért sok-sok cég tacsra mehet, meg tacsra teheti magát.
10: Ez így van, és ugye most van az az időpont, amikor elkezdjük használni az AI-t. Egy érdekes kérdés, hogy használod az AI-t. Ez már fejlesztési filozófia, hogyha te a rendszeredet kinyitod, és az AI-nak adsz hozzáférést, az az egyik megközelítés. A másik megközelítés az az, hogy a te rendszered használja az AI-t. Amikor az AI-nak kinyitod a rendszered, akkor súlyos dolgok történhetnek, hogyha te rendszered hívogatja az AI-t és kérdezget, használja, akkor benne van az, hogy rossz választ ad, de azért te rendszered azért, mert az AI azt mondja, hogy ebben, mit tudom én, egy albetű van, attól, ha az nem valód, akkor nem fogja törölni az adatokat, míg hogyha hozzáférés van, előfordulhatnak ilyenek. Tehát, hogy ki a vezérlő, ki az, aki megmondja, hogy mit láthat a másik oldal, hogy ő olvas, vagy pedig te adod neki. Érted, hogy melyik az irány? Sokkal biztonságosabb az, amikor rendszerből vezérled, akkor maximum hibás választ kapsz, a másik esetben viszont sokkal súlyosabb következmények lehetnek.
9: Kódok?
10: Az egy nagyon érdekes, tehát az látszik, hogy ugye itt előrevetítik, hogy a szoftverfejlesztő cégek meg fognak szűnni, nem lesz itt már semmi, minden magától fog történni. De ez egy érdekes dolog. Az egyik az, hogy a maga a szoftverfejlesztés az nem csak a kódírásról szól. Az szerintem a teljes fejlesztési folyamatnak mondjuk a 40%-a, mert előtte valakinek ki kell találni, mivel foglalkozunk. Utána annak le kell részletesen specifikálni, le kell egyeztetni az üzleti területtel, hogy az igények ezek megfelelnek, utána jön egy fejlesztési szakasz, és utána jön egy minőségbiztosítási szakasz, meg egy átadás átvétel. Tehát az, amiről most aktuálisan beszélünk, azért specifikálni nem szoktak az AI rendszerek, hanem a kódgenerálás az, amit megcsinálnak, az mondjuk a projektnek a 40%-a. És ugye, hogyha a 100%-ban kiváltja, az azt jelenti, hogy egy 40%-os hatékonyságnövekedésnél tartunk, azért a másik 60% az még megmarad. Én szerintem a 40%-ot se 100%-ban váltja ki, és szenioroknak a szerepe felértékelődik. Akik most veszélyben vannak, azok a junior fejlesztők, mert azokat a feladatokat, amit egy junior fejlesztő tud megcsinálni, azokat azt AI-jal meg lehet csinálni, de AI-jal csak úgy szabad fejlesztetni, hogy ott van mellette egy értő ember, aki nézi, hogy mit csinál, és validálja. A hibák száma, a biztonságélések száma magasabb, mint az emberek által készített kódban. Másfél-kétszeres szorzóról beszélünk. És hogyha azt valaki nem veszi észre, tehát a code review-nak az érték az jelentős mértékben felértékelődik, ez azt jelenti, hogy annak az embernek jobban kell néznie azt, amit elkészít az AI modell, mint amit egy kolléga csinált volna. És ha ez kimarad, akkor magos IT-biztonsági szempontból sérülékeny rendszer lesz az eredménye.
9: Ne. És az AI hazudik is, volt egy ilyen példád, ugye? Az is egy komoly katasztrófa volt annak a cégnek az életében.
10: Ez így van, tehát azért volt, akik pénzügyi döntéseket hoztak az AI modellbe, betáplált és abból nyert válaszok alapján, és kiderült, hogy valami fundamentális tévedést csinált 6 hónappal azelőtt az AI, és annak alapján hozták a pénzügyi döntéseket, és aztán azt kellett visszacsinálni, meg hát elhárítani a veszélyt, ami mondjuk ilyen rosszabb pénzügyi döntések esetén akár a cégnek a működési stabilitását is veszélyezteti. Nem hazudik az AI. A legutolsó szám, amit erről hallottam, hogy a 78%-ban jó a válasz, ez azt jelenti, hogy 22%-ban nem jó a válasz. Tehát mindent kritikusan kell fogadni. Tehát bekamúznak bármit is. Tehát ha mondjuk marketing, vagy mondjuk újságíróként használod, akkor célszerű azokat a forrásokat megnézni, amiket beivatkozni, mert van, amikor rosszul interpretálja azt, amit le van ott írva, főleg, ha nem teljesen tudod, egy mondjuk egy ilyen ambivalensebb állásfoglalásból foglalálást, akkor lehet, hogy az a kicsit ilyen kétértelműen megírt anyag, ha te emberként elolvasod, abból az jön ki, hogy igen, ő meg véletlenül azt mondta ki belőle, hogy nem. Tehát célszerű forrás vizsgálattal alátámasztani a dolgokat.
9: Jó, akkor most már végsétáltunk majdnem a hajón, és láttuk a réseket, repedéseket, lékeket, hogyha vannak ilyenek. Akkor most mit mond Thresh András, és mit mond a Quattrosoft?
10: Oké, tehát abban az esetben, hogyha én most egy felhasználó oldalú nevű cég vagyok, akkor egyfelől meg kellene nézni azt, hogy mit használnak a kollégák úgy ebbe a Shadow IT tématerületben, milyen modelleket használnak, és így tovább. Meg kell vizsgálni azt, hogy valójában a cég érdekeinek melyik az, amelyik megfelelően használható, és ebből mondjuk én nagy nyelvi modell közül kiválasztanék egyet. Adatbiztonsági, válaszminőségi és így tovább egyéb szempontokból. Magyarán biztosan tűnik eszköz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy tilos az AI használat, na akkor van az, hogy mindenki meg fogja oldani. Ha letiltom a, mit tudom én, az Anthropic weboldalának az elérését, akkor majd fölteszik a VPN-t, és a VPN-en keresztül kimennek. Ha azt is letiltom, akkor végtelen kreatívak különben. Tehát a tiltást...
9: Tehát nem lehet cigizni, meg kávézni, ugye? Az irodában.
10: Így van, és
9: akkor valahogy
10: még is, nem láttunk.
9: Igen, ugye? És valahogy megoldják.
10: Így majd. Van, tehát biztosítsunk olyan eszközöket, amik szerintünk megfelelnek, tehát egy vizsgálat után, hogy és azt, hogy hogyan kell használni, és azt milyen adatokkal. Ugye ez a három dolog. Ugye mi, amit mi szoktunk csinálni, van nekünk belső saját AI-unk, arra vonatkozik használat, az viszonylag szabadon, mert az ugye a céghálózatán belül van, és vannak előírások, iránymutatások arra, hogy hogyan kell használni, hogyha nagy nyelvi modellt használsz. Mi a Claude kódot használjuk a fejlesztés támogatásra, illetve akkor, amikor a kollégáknak segítségre van szükségük, mert tényleg tök jó dolgokat csinál, csak azt mindig meg kell nézni, amit csinál. És így tudjuk azt, hogy ki, mikor, mit, hova tehet. Figyelünk arra, hogy olyan dolgok ne menjek neki, aminek nem örülnénk. De most arra kell odafigyelnünk, hogy mi az, amit kitesznek a kollégák. És azért ez egy folyamatos, már fejlesztő, mindent ki szeretne tenni, ma úgy lehet jó használni, de azért van ennek egy egészséges egyensúly, hogy mi az, amit kiteszel, és mi az, amit már nem. Még kettő gyorsan hozzátenni, kettőt, hogy mi az, amit érdemes tenni. Egyfelől bármiféle pénzügyi tranzakció előtt nagyon meg kell gondolni, és emberekkel kell konzultálni, nem kétfaktoros, nyolcfaktoros ellenőrzéssel, és az AI ügynököknek viszont nagyon limitált jogosultságot szabad csak adni. Tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mi az, amit ők megtehetnek, azért, mert éppen jön egy új frissítés, amiben van valami hiba, és akkor neki lát mindent is mondjuk törölni.
9: Éjjel és biztonság, Thresh Andrással, Quattrosofttal. Nagyon szépen köszönöm.
10: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
4: Monitor délután.
9: Kedves hallgatók, ez volt a Monitor délután hétfőn. Mára elköszönök, reméljük ön az eső. Jó utat, jó pihenést, holnap rádiózhatunk együtt, holnap kedd. Hosszú műsorság 4 és 6 óra között számítok majd önökre. Szép estét, viszont hallásra.
4: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedés

0: kerékkeréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsó rakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parktól szintén egybefügg a sor. Ma is torlódás alakult ki a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton, a Hungária körúttól befelé és kifelé is szakaszonként. Ugyancsak lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt, a Hegyalja úton kifelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 perc elmúlt 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne. Elsősorban nem a szupergazdagokat, hanem a hazai kis- és középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen, így vélekedik a Blue Champs Capital ügyvezetője. Karagics István szerint az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már akár néhány budai ingatlan és egy vállalkozás tulajdon része is elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez.
5: A vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta esetleg társadalmi igazság tételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez nem egy pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont, amiben itt sok szakember megszólalt és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése. Az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelésen keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mondjak, mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
4: Összefoglalók a miniszterjelölti meghallgatásokról. Szükség van a nemzeti alaptanterv felülvizsgálatára és 21. századi követelményekhez igazítására. Ezt mondta a Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt bizottsági meghallgatásán. Közölte, hogy visszaállítják a szabad tankönyvválasztást, aztán a tervezett intézkedések között szerepel a tanulói és pedagógusi

terhek csökkentése, az igazgatók hatáskörének bővítése, a pedagógus továbbképzési rendszer felülvizsgálata. Nem látja realitását annak, hogy Magyarország a NATO tagjaként háborúba keveredjen Oroszországgal, ezt már Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt mondta, aki a korábbi szerződések felülvizsgálatát ígérte, és a korábbi elbocsátásokkal és beadott leszerelési kéremekkel kapcsolatban azt mondta, hogy minden katonát visszavárnak, aki megfelel a követelményeknek, és a szolgálni akar a továbbiakban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszteri jelölt vasúti reformot ígért, illetve azt, hogy átnézik majd a bezárt vasúti vonalakat. Kapitány István gazdasági miniszteri jelölt meghallgatásán közölte, hogy Magyarország nem válik le az orosz energiáról, hanem diverzifikálja a beszerzési forrásait, és megmarad a rezsicsökkentés a lakosság számára. Az árrestopp és a különadó kapcsán azt mondta, hogy a piac akkor működik jól, ha minél kevesebb a beavatkozás, de a kivezetésnek szerinte most még nincs itt az ideje. Energetikai téren hálózatfejlesztést, energiatárolást, a szélenergia nagyobb szerepét és Paks 2 felülvizsgálatát is kilátásba helyezte. Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi miniszter azt mondta, hogy lesz tanácsadó testülete, amelynek tagja lesz Karikó Katalin Nobel-díjas tudós, újra országos egészségbiztosítási pénztár lesz majd az állami alapkezelő, önálló gyógyszerészeti intézet jön majd létre. Évente 500 milliárd forintos többletforrást biztosítanának az egészségügy számára. Orbán Anita leendő külügyminiszter arról beszélt, hogy kivizsgálják majd az információs hivatal 2022 és 26 közötti működését. A külügyminisztérium épületének és kommunikációs hálózatának teljes átvilágítását ígérte, de azt is mondta, hogy sokkal másabb, úgymond európaibb politikát folytatnak majd az Európai Uniós tagországokkal. Pósfai Gábor leendő belügyminiszter közölte, hogy kivizsgálják és nyilvánosságra hozzák a Pegazus botrány minden részletét, nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat, marad a déli határkerítés, és a TEK-re is szükségük van egyelőre. Az Alkotmányi Védelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminisztérium alatt fog működni. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelölt legfontosabb állítása, hogy minden kormányzati döntésbe be akarják vonni a jövőben a tudomány képviselőit, és rendszeres párbeszédet kívánnak majd folytatni a tudományos közösséggel. Az állami intézmények kiberbiztonsági képességeit jelentősen megnövelnék. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer gazdaságért felelős miniszter jelölt a fiatal gazdák támogatását ígérte, a magyar élelmiszeripar fejlesztését, a hazai termékek arányának növelését, valamint a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdaság kialakítását. Gajdos László leendő élő környezetért felelős miniszter azt mondta, hogy új környezetvédelmi hatóságot állítanak fel, és szigorú intézkedések jönnek az akkumulátorgyáraknál, Európa legkeményebb büntetéseivel, több állat cirkuszi szerepeltetését pedig megtiltják. A klímaváltozás miatt jelentősen átalakul a magyar kukoricapiac, az elmúlt években drasztikusan csökkent a vetésterület, így Magyarország egyre gyakrabban szorul importra. A Hungrana Kft. Vezérigazgatója szerint idén 634 ezer hektáron vetettek kukoricát, miközben néhány éve még 1 millió hektár felett volt a termőterület nagysága. A kisebb kínálat miatt a hazai kukorica ára továbbra is a nemzetközi árszint fölött alakulhat. Renk Zoltánt hallják.

0: A magyarországi kukoricapiac egy picit eltér a globális nemzetközi piacokhoz. Ugye Magyarországon gyakorlatilag tradicionálisan mi egy rengeteg kukoricát termelő ország voltunk, mindig többletet, fölösleget termeltünk. Az elmúlt 1-2-3 évben megváltozott, amikor a klímaváltozásnak a negatív hatásai legjobban a kukorica termelést érintették, és ennek hatására például drasztikusan lecsökkent a vetésterület. Ami azt jelenti, hogy kevesebb árut termelünk, ami azt jelenti, hogy nincs annyi fölösleg, vagy vannak olyan évek, amikor nem is tudunk fölösleget termelni, vagy hiány is van, tehát akkor be kell hozni külföldről kukoricát. Most jelenleg ez a helyzet Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a nemzetközi szintekhez képest Magyarországon drága a kukorica.
1: Idehaza a Magyar Reklámszövetség és társszervei üdvözölték, hogy a Tisza kormány első intézkedései között szerepel a reklámadó 0%-os mértékének fenntartása, de egyúttal az adó nem eltörlését is szorgalmazták. A hormozi szoros problémája ugyan hatással van a repülőgépipar kerozin ellátására, de nem olyan mértékben, mint ezt sokan gondolnák, ezt mondja az Egekura blog alapítója. A gépek ugyanis 2-3000 kilométerre egymástól található reptereken igen eltérő árakon tankolnak, és az alaposan meg is tervezik, az viszont kétségtelen, hogy kisebb és bizonytalan a pénzügyi helyzetben lévő társaságok azért aggódhatnak. Varga G. Gábort hallják.
2: Ma körülbelül duplájába kerül a kerozin annak, mint amennyiben mondjuk február elején került. Ennek van az a hatása, hogy gazdaságilag bizonyos kis profitú járatoknak az üzemeltetését megkérdőjelezi, és van még egy másik hatása, az az, hogy ilyen árszint mellett a pénzügyileg instabil lábakon vagy kevésbé stabilan álló légitársaságoknak a működését is megkérdőjelezni, tehát a gyenge pénzügyi helyzetben lévő légitársaságok becsődülhetnek akkor, amikor tartósan kialakul egy ilyen magas kerozinárszint.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: 2%-ot csökkent ma a tőzsde, 134.265 ponton zárt a BUX, a forgalom 22.392 millió forint volt. 1,4%-kal csökkentek a MOL részvények 4106 forintig, az OTP 1%-os plusszal zárt 42.580 forinton, a Richter 0,5%-ot gyengült 12.600 forintra, a Magyar Telekom 1,3%-os mínusszal fejezte be 2.410 forinton. A nap egyik nagy vesztese volt a 4iG, amely 4,8%-ot zuhant 2076 forintra, 4,5%-ot esett a Duna House 1280 forintig. A Navigator részvényei viszont 8 millió forint forgalom mellett 27,7%-ot erősödtek 120 forintra. A devizapiacon gyengült a forint, most 355 forint 50 fillér az euró. Európában a londoni tőzsde 3%-kal megy felfelé, az olasz 0,5%-kal, csökken viszont 2-2%-kal a német DAX és a spanyol tőzsde, a francia CAC-en pedig 1%-os mínuszban jár. 1% körüli mínuszban a Wall Street indexek jelen pillanatban. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1783.
3: Időjárás jelentés.
1: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, de főképp a keleti ország részben lehetnek napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat fel fokozatosan csökken a felhőzet. Ezzel együtt többfelé várható eső, zápor, zivatar, kisebb eséllyel egyébként a Dunától keletre lehet majd csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
1: Az Irán részvételével kapcsolatos bizonytalanság, az idény utolsó szakaszában jelentkező sérülések és a jegyárak körül viták uralják a sportsajtót az egy hónap múlva kezdődő 23. labdarúgó világbajnoksággal összefüggésben. A rendezők, a Nemzetközi Szövetség és az irániak közös szándéka egyébként, hogy ott legyen a VB-n a perzsa állam válogatottja. Visszatérő téma a jegyárak megállapítása, sok belépőhöz a szokásos VB szintén is jóval tekintélyesebb összegért lehet hozzájutni. A legutóbbi emelés után például a FIFA már 32.970 dollárban 10 millió forintban határozta meg a legdrágább belépőért fizetendő összeget. Először vesz részt majd az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által rendezett VB-n 48 csapat, a mezőny bővítése pedig a korábbi 64 meccs helyett 104 találkozót jelent, emiatt a futball világbajnokság 32 helyett 39 napig tart, a június 11-i nyitó mérkőzésen Mexikó ellenfele a Dél-afrikai Köztársaság lesz Mexikóvárosban. Érdekesség, hogy 2010-ben a dél-afrikai labdarúgó VB-n ugyanez a két válogatott játszotta az akkori nyitó mérkőzést.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros magazinja és podcastja.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével, és ma egy súlyos témát járunk körbe, ez egy nagyon-nagyon rossz szóvic volt, már most elnézést kérek érte, de a tartalomért nem, mert az viszont elég izgalmas lesz, tényleg túlsúlyos emberekről és a kerékpározásról lesz szó. De ezzel kapcsolatban egy picit azt érzem, hogy tabu téma, mert általában, amikor így bringás videókat, fotókat nézünk, azon pont a erősebb testfelépítésű társaink viszonylag ritkán szerepelnek, úgyhogy ez a műsor bringás műsorként róluk fog szólni. Arról fog szólni, hogy hogyan érdemes nekik nekiállni a bringázásnak, mit hozhat el a bringázás az ő életükbe, kell-e egyáltalán bármiről lemondaniuk. És aki ebben minket kalauzolni fog, ő nem más, mint Bognár Tamás, a Mozgásvilág szakújságírója. Köszöntünk a Pedálban.
3: Sziasztok!
1: Vágjunk is bele! Van-e olyan túlsúly, ami a bringázást kizárja?
3: Szerintem nincsen. Igazából a bringafajtát kell jól megválasztani, mert például egy extrém túlsúlyos ember is, például egy fekvő bringával, ha amúgy bringázásban egyensúlyérzékbe ügyes, szerintem simán el tudja kezdeni a biciklizést. Meg nyilván normál bringából is, vagy e-bike-ból például lehet olyat választani, ami egész extrém magasságokig benő túlsúlyban is simán működik.
1: Ez így van meg a te fejedben, de egyébként általában mit gondolsz, hogy a testsúly problémákkal érintett emberek mit gondolnak erről?
3: Szerintem nagyon sokan félnek attól, hogy lesz az egyensúlyozás kérdése. Tehát nyilván, aki életében nem bringázott, az lehet, hogy pont nem 160 kilósan kell, hogy elkezdje, mert azért tudni kell bekanyarodni, meg ha van egy vészhelyzet egy városban, azt meg kell tudni oldani, de akinek van alapbringa kezelési tudása, szerintem ott nem kell félni, és ha jól tudom, az orvosok is kifejezetten ajánlják a bringázást, mert főleg ma mióta e-bike is van, gyakorlatilag tud olyan alacsony intenzitással elkezdeni bringázni, hogy nem fogja megölni magát vele.
2: Az egyszerű ember szerintem tök más irány közelít. Én olyanokat hallottam legtöbbször, hogy elbír engem ez a bringa.
3: Igazából jogos a kérdés, mert azért, hogy itt el kell választani azt, hogy bringás szempontból, hogyha valaki mondjuk 177 centi, mint én, akkor gyakorlatilag már 80 kilóval is azt mondjuk rá, hogy kövér, mert ugye egy bringás az általában ilyen 2 grammos pálcika.
2: Nehogy megjesszük a hallgatókat.
3: Igen, tehát ez a versenyzőkre volt, tehát aki bringás szakmabeli, az tök máshol kezdi a túlsúlyos fogalmat. Ha azt megnézzük, hogy ki az, aki mondjuk extrém túlsúlyos, akkor mondjuk tényleg az én magasságomhoz mondjuk egy ilyen 100 kiló fölötti súly, az már azt mondom, hogy túlsúlynak számít. És ezt tök jogosan mondhatom, mivel 102 kiló vagyok, tehát érzem ennek minden előnyét és hátrányát. Nem, az előnyét nem érzem. És igazából ennél a súlynál már akár szakáganként, akár bringázási tervenként azért meg kell különböztetni azt, hogy milyen biciklivel lehet elmenni. Tehát, hogy egy tök alap nagyáruházi bringa nem
2: biztos,
3: lesz.
2: Biztos, hogy tudnánk olyat vásárolni olyan kerékszettel, amire nem ülhetné rá a hivatalos.
3: Tudsz olyat venni, de most is egy karbonkerekes gravel bringám van, aminek semmi gondja nincsen alattam, mert a gyártók is mennek afelé, ugye én bringagyártónál dolgozom egyébként főállásban, tehát a bringagyártók is mennek afelé, hogy minél nagyobb megengedett ösztömegre legyen kvalifikálva az adott alkatrész, mert sajnos e felé megy a trend, tehát a bringások nem egyre vékonyabbak lesznek, hanem a nagy átlag, aki meg tudja fizetni ezeket a bringákat, azért az nem a bringás tekintetben vékonyak közé tartozik, ez sajnos ki lehet jelenteni.
2: És most, ha mondanánk számokat, mint szakmabeli, nagyjából hol tartanak ezek a hivatalos ajánlások, mondjuk egy országútira, egy mountain bike-ra, és mondjuk egy e-mountain bike-ra?
3: Hát országútiba, ha tényleg nem nézünk valami ultra lightweight, ilyen 5 kilós, nagyon speciális országútit, akkor most már a 110-120 kiló simán mehet, de itt azért azt mindenképp meg kell jegyezni, hogy ez a komplett súlyra vonatkozik, tehát ebben benne van a bringa súlya, a bringás súlya teljesen felöltözve menetfelszerelésbe. Tehát ha van rajtad egy 5 kilós hátizsák tele vízzel, szerszámmal, kajával, azt is bele kell ebbe számolni, tehát ezt néha elfelejtik az emberek, hogy ez egy komplett súlyt jelent, tehát nem csak a biciklis nyers súlyát.
2: Na és akkor mik a számok?
3: Tehát országútiba 110-120 kiló, trekking bringánál most már simán 150 kiló környékére megy, és az e-bike-ban is ez most már a 150 kiló, főleg a német piacon, tehát ezen a DAC piacon Németország, Ausztria, Svájc egy ilyen egész standardnek tekinthető, és vannak gyártók, akik simán elmennek a 170-180-ig is. Most itt a kargó bringákat ne vegyük, mert az elvetők már súlyra van tervezve, de amúgy, hogyha valaki tényleg extrém túlsúlyos, akkor vesz egy ilyen longtail kargó bringát, ami ugye azért nem ez a raklapszállítós bringa, bringa, és simán jó lesz hozzá a súlya.
2: És mit él ez ebből a felhasználó? Mert ugye hát régen sokszor szívtuk a véredet, mert ugye Tomival rengeteget dolgoztunk együtt ilyen kerékpárteszt és hasonló eseményeken, hogy amikor kipróbálunk ugye egy versenyzőknek tervezett egy nagyon komoly sportbringát, akkor te azért egy picit mindig máshogy érezted azt, hogy mennyire merev vagy nem merev a váz, mennyire nyúlik a hajtás, stb. Tehát amikor ugye azzal a 110 kiló totál lóddal megterheled, akkor esetleg te már érzel olyat, vagy mit érezhetnek a túlsúlyosok, amire már érdemes odafigyelni, vagy van-e olyan red flag, ami miatt esetleg nem érdemes megvenni egy bringát?
3: Igen, tehát azt mondom, hogy addig, amíg az ember túlsúlyos, most legyen ez egy túlik kategória, nem érdemes a grammokra rámenni. Tehát, hogyha megveszi a létező legkönnyebb egybeépített karbon kormányszáras kokpitet, akkor annak olyan szintű rugalmassága lesz oldalány, mert egyszerűen nem erre van tervezve. Régen még a vázak közép részén is kiállva tekeréskor éreztük, hogy azért egy nehezebb bringás alatt ez mozog, ezt már a technika teljesen megoldotta, tehát mostanában nem megyek olyan bringával, amire azt mondanám, hogy fú, ennél mennyire érezhető, hogy mondjuk rugalmas a közepe, és a kerekek is rengeteget fejlődtek, de tényleg igazából a kokpit nyerekcső az, ami ahol nagyon érezni, hogyha ki vannak könnyítve.
2: Tehát, hogy ebből masszívat érdemes.
3: Igen,
2: ez masszív karbont is jelenthet, vagy maradjunk inkább az alumíniumnál?
3: Igen. Hát maradhatunk akár az alunál is, mert nyilván, hogyha az ember nem él versenyző, úgysem fogja tudni kihasználni azt az előnyét egy ilyen ultrakönnyű karboncusznak, amire tervezték, tehát nem azon a 80 grammon fog múlni, hogy mennyi időt megy a Dunakanyarban, akkor inkább legyen megbízható, és mondjuk ne az legyen, hogy mindig nézegetnie kelljen a kormányt, hogy nem jelente meg rajta valami repedés, vagy egyemek masszív alucucc, és akkor az bírja.
2: Viszont nyugtassunk meg mindenkit, hogy most komoly sportolásról beszélünk, tehát hogy tényleg ezekkel edzéseket tud végezni egy akár egy 100-120 kilós.
3: Persze, simán, és évekig jó lesz. Tehát, hogy igazából szerintem 15 évvel ezelőtt sokkal szűkebb volt az a lehetőség, amit egy túlsúlyos ember bringába tudott választani a felső kategóriából, például, mint most.
1: Mennyire érzed azt, hogy a gyártók, akár az alkatrészgyártók, akár a komplet bicajgyártók, a nagy márkák készülnének arra, hogy súlyosabb embereknek is készítsenek termékeket? Mennyire jönnek ki olyan termékvonalak, kiegészítők, vagy akár komplet bicajok, ami kifejezetten a súlyosabb embereket céloznak?
3: Abszolút, tehát nálunk is a mi márkáinknál is látható az, hogy folyamatosan toljuk fölfelé a súlyhatárt, és igazából nem is a váz izótesztelésekor probléma ez, a kerekek mindig a leggyengébb láncem ilyenkor, hogy a kerék tudja azt, amit tudom én, 150-160 kilós terhelhetőséget, mert azért ugye ezek olyan tesztek, amin kijön a probléma, hogyha a tesztberendezésen végigmegy az a rengeteg ciklus, amit tudnia kell, meg hogyha egy végfelhasználónál fellazulnak a küllők, gyorsan 8-as lesz benne gyerek, ugye az egy nem túl jó visszajelzés, tehát inkább túlépített legyen, most főleg elbájkokat gyártunk, és egy elbájknál egy kiló ide vagy oda gyakorlatilag egyáltalán, tehát nem számít semmit, és a vevőnek meg, hogyha 5 éven keresztül hibátlan a bringa, az egy olyan bizalmat ad, ami sokkal többet jelent.
1: Kanyarodjunk még egy pillanatra vissza a szakágakhoz, meg ugye beszéltél arról is, hogy kifejezetten ez egy jó sport a testesebb emberek számára. Válogassuk szét a szakágakat, mi az, ami kifejezetten jó, és tényleg ajánlott, és abba az irányba érdemes elmenni, és van-e olyan szakág, amivel ne próbálkozzanak azok, akik túlsúly problémákkal küzdenek?
3: Hát szerintem nem ajánlott kategória nincsen. Igazából szerintem a durvuló szakágak azok, tehát ez az enduro, DH egyebek, ahol ugyan túlépítettek az alkatrészek, hiszen masszív felhasználásra vannak tervezve, viszont szerintem amikor egy 5 méteres letörés leugrik valaki 70 kilóval vagy 120-al, szerintem az olyan szinten más terhelést ad az alkatrészeknek, hogy ott inkább fenntartanám a lehetőséget, mert ha ma vesz valaki tényleg egy országúti bringát, akár a több milliós kategóriából is gond nélkül el fog neki menni évekig. Nyilván, ha megtanult biciklizni, tehát nem úgy megy fel a patkára.
2: Én pont ezt akartam mondani, hogy itt azért én behoznám az ügyetlenséget, vagy az ügyességet, hogy egy gravity szakákban is, aki mondjuk jó volt, vagy akár jó, és tudja kezelni a bringát, az a gyönyörűen flow-ban megoldja a bálmit is ezzel a bringával, aki meg nem tudja kezelni, na az nagyot fog csattanni nyilván a 140 kiló össztömeggel.
3: Igen, ahogy mondani szokták, nem az elugrás fáj, hanem a földetérés, tehát hogyha az jól megvan oldva, akkor igazából tényleg bármivel egy kempingbiciklivel is meg lehetne oldani, de tényleg hát azért az emberek többsége nem a videókon látott tudással rendelkezik a lejtőkön. De én mindig azt szoktam mondani, hogy tehát, hogyha ha valaki mondjuk kifejezetten fogyási célból akar bringát venni, szerintem most egy középkategóriás alu gravel bringánál, vagy egy cross-tracking biciklinél nem nagyon kell jobb, mert nem a grammokon fog múlni, tehát hogy nem lesz jobb a biciklizése egy 6 milliós full dur részes karbon bringán, mint egy tényleg egy kényelmesebb gravel bringán. Tehát saját magamról tudom, hogy amikor egy kicsit elszaladt a súly, akkor mennyire rossz volt alul fogni a kormányt, már amikor éppen sikerült, tehát hogy mondjuk egy sportos, mondjuk valaki megvesz egy aero országútit úgy, hogy hatalmas bele van, mint nekem, tehát az nem jó vele bringázni, mert nem tudod ott fogni, ahova az a bringa tervezve van, ha meg mindig fent fogod felsőfogásba a kormányt, akkor egy trekking bringa is lehetne, és az legalább kényelmesen közlekedsz.
2: Van-e még több ilyen kis apróság, amit esetleg tudsz mondani, tehát ami mondjuk hasonló a hashoz?
3: Amúgy szerintem a pump track pályák használata az amúgy baromi jó lenne azoknak, akik a túlsúlyt le akarják dolgozni, de oda tényleg egy tök egyszerű acélvázas dirt bringa kell, amin nincs semmi mozgó alkatrész, nekem is egy ilyen van, nincs rajta első fék sem, és igazából a pumpa pályán ott olyan intenzíven te is próbáltad már ezt, hogy ott olyan intenzív gyakorlatilag egy kör is, hogy azzal nagyon jól lehet a keringést beindítani, meg mindent.
2: Hát én azt mondanám inkább, hogy egy-két perc az brutális hatású, amit ugyanúgy annyi idő alatt ki kell pihenni.
3: Igen, igen, és ott még úgysem akar majd megugrani se egy dupla ugratót semmit, de szépen az, hogy fölvegye ezt a pumpáló mozgása, mindez mindent meg fog mozgatni, tehát hogy ez igazából egy Dunaparton bringázásnál százszor hatékonyabb.
2: E-bike-okkal ugye te elég mélyhatóan foglalkozol, és nagyon sokszor szóba kerül az egyik legelső kérdés egy felhasználónak, hogy mennyi ideig bírja az akkumulátor, és ugye azt már kevesebben tudják, hogy a nagy testsúlynál ez hatványozottan jelentkezik, hogy az átlag, amit elolvasom mondjuk egy katalógusba, vagy bárhol bármilyen információ alapján, hogy egy akkumulátorra mehetsz mondjuk 80 kilométert hegyes terepen, ez hogy változik mondjuk a nagy testsúlyjal?
3: Fú, hát a nagy testsúlya szerintem az egyik legdurvább, ami a hatótávot módosítja, a szintkülönbség az egyik, a súly a másik. A Bosnak az oldalán van egy nagyon jó kalkulátor, ahol lehet játszani a számokkal, hogy hány kiló vagy, és hogy milyen akkumulátor megelvek, és ott látni a drasztikus különbséget. De én azt mondom, hogy például kollégával elmentünk bringázni, aki ilyen, hát szerintem legjobb esetben 70 kiló, és ilyen szerintem közel 40% különbség volt ugyanabba az eco módba, ugyanazzal tehát két ugyanolyan bicikli volt, ugyanolyan akuval, és ilyen különbség ki tud jönni csak a testsúly miatt, főleg, hogyha komoly terepen mész. Nem. Nem, és az volt a durva, hogy sima terepen mentünk, tehát semmi extrém nem volt, de egyszerűen, amikor a nagyobb súlyt kell felgyorsítani egy-egy emelkedőn, az áramot fogyaszt, tehát hogy sajnos, hogy szokták mondani, hogy a fizikával nem lehet játszani. Ez ilyen, és nagyjából ugyanannyit számít, mint a szintkülönbség, tehát hogy például egy tiszató kört, ha ekóba megy az ember egy mostanában megszokott 620 vagy 650 wattórás akuval, szerintem simán kettő kört, vagy akár hármat is, mert akkor is a túlsúlyos, mert a bringa felgyorsítja 25-re, és akkor ott mindig csak egy kicsit hozzásegít, amikor lejjebb lassulna, de nincs benne emelkedő meg semmi, de ahogy emelkedő is társul a túlsúlyhoz, akkor azért ott fogy az áram.
2: A tiszatónál én visszakanyarodnék a normál bringára, mert neked ugye van tapasztalatod, voltál azért mondjuk ilyen 8, amióta ismerlek, 80 kiló környékén, igen, igen, is, meg voltál mondjuk ki 120 kiló környékén,
3: igen,
2: is.
3: Igen, igen.
2: És hogy nyilván visszaemlékszel, hogy síkon, amikor elmegyünk bringázni mondjuk egy fél tiszatókört, akkor hogy befolyásol akár egy ilyen 20-30 vagy 40 kiló? Tehát, hogy kell-e félni attól, hogy valaki éppen nagyon-nagyon túlsúlyos?
3: Fú, szerintem rengeteget számít, tehát, hogy én egy 10 kiló változás, én iszonyatosan tudok jójózni, tehát tényleg ez a 90-110 között gyakorlatilag egy hónapon belül simán tudok mozogni, rengeteget számít, tehát már
2: síkon is?
3: Síkon is, de ahogy megjön egy nagyon pici emelkedő, tehát nem kell hegyre gondolni, csak egy felüljáró, és olyan szinten rotty van, hogy tehát ott nagyon kijön, tehát ahogy emelkedő van, de síkon is érzed azt, hogy teljesen más súlyt kell mozgatni, de ez jóval kevésbé érzékelhető. Tehát ha valaki neki akar kezdeni mondjuk fogyási szempontból bringázni, akkor azt felejts el, hogy ő hegyek közé megy. Tehát, hogy e-bike-kal más, mert ugye akkor feljebb rakod egy fokozattal a rásegítést, és mindjárt másabb a helyzet, de tényleg mondjuk egy bubán lemenni a Velencei tóig meg vissza, az már
2: hát
3: komoly.
2: Ott azért igen,
3: abban egy ezres szint
2: abban
3: van.
2: Abban kiegyezhetünk, hogy aki most kezdi túlsúlyjal, az bizony keresse a sík telepet és a minél kevesebb emelkedőt.
3: És szerintem pont ugyanaz a rossz benne, mint a futás elkezdésében, hogy gyakorlatilag egy olyan alapozó púzussal kellene hónapokig biciklizned ahhoz, hogy a súlyod kezdjen el változni, amivel az emberek nem akarnak bringázni, tehát felül a bringára is, és rögtön teljesítményt akar, meg Strava track, meg mit tudom én, tehát hogy nem, tényleg az kéne, hogy mondjuk menjen a Velencei tó körül mondjuk először egy kört, aztán kettőt, majd hármat, gyakorlatilag full síkon, jó, ott is van egy pici emelkedő a végén, de hogy igazából az, hogy a keringés szokja azt meg, hogy újra mozgásban vagyunk, tehát én azért a bringázást sose hagytam abba, voltak rövidebb évek, tehát amikor kevesebbet mentem volt, amikor aktívabb voltam, és még ahhoz is vissza kell szokni, tehát aki mondjuk éveket kihagyott, vagy sose biciklizett komolyan, annál ez még drasztikusabb.
2: Viszont tök jó, szóba hoztad a futást, mert ugye te próbálkoztál azzal is, vagy hát nem, talán próbálkozol is, túlsúlyjal is, meg nem túlsúlyjal, hogy a futásnál azért a túlsúlynak, tehát már egy 100 pluszos testtömegnek, annak tényleg komoly sérülés kockázata tud akár lenni, vagy hát mesél, hogy érzésre milyen esetleg a bringával összehasonlítva, viszont nyugtassunk meg mindenkit, hogy a bringa lehet, hogy nagyon megfogja az emelkedő mondjuk a keringést terhelni, vagy akár a sík menet is, viszont nem kerülnek olyan veszélybe az ízületeid, a testrészeid, tehát hogy egy viszonylag büntetlenül végezhető dolog.
3: Igen, a bringa azért az sokkal megbocsájtóbb, mert egyrészt futni nem lehet lassan, mert hogy kell egy bizonyos tempó ahhoz, hogy futásnak nevezzük, bár nyilván mondjuk a 7 perces, meg 8 perces kilométereket azok, akik valóban futnak, azok nem nevezik futásnak, de hogyha megpróbálja valaki mondjuk 100 plusz kilóval a 8 perces kilométereket, az is fájni fog, és igazából ott ugye el kell jutni, tehát hogy nekem a futás, amikor elkezdtem futni, az azzal járt, hogy nagyon sokáig csak gyalogoltam, meg ilyen bele-bele kocogtam, mert nem tudtam 1 kilométert lefutni még 7 perces kilométerrel sem, még biciklizni 10-zel is tudsz, tehát hogy szépen haladsz, és egyszer csak odaérsz,
2: hát
3: úgyhogy nem terheled a térdet.
2: Ne legyél ilyen szerény, csak így a Tomival elmondanám, hogy amikor nem 80, hanem már inkább ilyen 90 vagy 100-as testsúlyokkal jártunk sajtóeseményekre, azért ott a sportos bringások között te úgy tartottad a tempót, és nem kellett szégyenbe jönnöd, hogy várjatok meg, vagy bármi.
3: De szerintem inkább abból adódik, hogy azért mit tudom én, 95 óta aktívan bringázok, meg nyilván annak idején ilyen hobbiba maratonoztunk, tehát hogy van a lábnak egy ilyen úgynevezett memória hatása, hogy 50 kilométert akkor is el tudok biciklizni, ha egy hónapig nem ültem a bringán.
2: Plusz de... te vagy az egyetlen, akit ismerek ilyen bringások közül, akinek nagyobb a vádli átmérőköve, mint a sajátom.
3: De azért mondjuk, amikor a Kitzbühler Hornra mentünk föl, akkor azért jött ki a szemem, mint a csigának. Tehát, hogy azért van az a meredekség, amikor nem tudod a könnyű súlyt izommal pótolni, vagy kitartással.
2: Igen, ahová egyébként a sportszerűen kerékpározóknak a nagy többsége, most ha így kimennénk a szigetre, egyáltalán fel se tudna menni.
0: Ez itt a Pedál. A hajtás mindjárt folytatódik.

0: Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Kanyarodjunk vissza még egy momentumhoz, amit korábban említettél, ez pedig ugye az volt, hogy mondtad, hogy azért neked az elmúlt években változott a súlyod, méghozzá viszonylag nagy intervallumban, amikor a nagyobb súlyoddal ültél rá a bicajra, és tapasztaltad ezt, hogy eléred-e az alsófogást, stb. Mennyire volt az neked lélektanilag motiváló, vagy igazából visszahúzó? Milyen érzés volt az, hogy hú, most akkor van nekem ez a nagy súlyom, és most biciklizni kéne, és akkor ebből mi fog kisülni? Inkább olyan volt, hogy akkor nyomom, legyen valami eredménye, vagy inkább olyan volt, hogy hú, ezt lehet, hogy nagyon... Mit tudsz tanácsolni azoknak, akik ezzel szembesülnek, hogy ott van ez a nagyon kényelmetlen közlekedési és sporteszköz, és ott van az én testem, amelyik éppen még kényelmetlenebbnek találja.
2: Hát szerintem itt külön kell választani azt, hogy valakinek van-e bringás múltja, vagy nincsen. Nekem az fájt nagyon, nem az, hogy lassú voltam az emelkedőn, hanem az, hogy emlékeztem rá, hogy mentem itt föl annó. És ugye ez egy sokkal nagyobb gát volt fejben, mint mondjuk annak, aki mondjuk a soha nem tudtam feljutni dobogókőre állapottól eljut odáig, hogy szépen lassan fel tud tekerni. Neki az egy sikerélmény. Nekem az, hogy 10-szer rúgdostam fölfelé a pedált, az fejbe eléggé megölt, mert emlékeztem rá, hogy amikor edzésben voltam, akkor ez hogy működött. De mindenhol, tehát ha nem tartottam be a fokozatosságot, az mindig büntetett. Tehát, hogy az embernek mindig vissza kell menni arra a szintre, hogy oké, most itt tartasz, ez a súlyod, vagy ilyen a keringésed, mert mondjuk 2 éve nem ültél biciklin, és szépen lassan kell hozzászoktatni magát az embernek, mert nem fog visszajönni. Ha erőlteti, akkor meg csak sérülés lesz belőle, vagy elmegy tőle tényleg a kedve, hogy ez nem megy, akkor inkább veszek egy e-bike-ot, bár az sem haszontalan, mert igazából az rengeteget tud segíteni pont a fogyásban.
3: Jönnek-e ilyen élménypontok, hogy amikor elkezdett, hogy most még nagy alsó, vagy még korlátoz, és akkor egyszer csak észreveszed, hogy most egy határozottan jobb, meg aztán még egy pont, hogy most határozottan gyorsabb vagyok, vagy erősebb vagyok.
2: Persze, ahogy fogy a testsúly, egyre jobban megy a bringa, és ugye azért én is használom a Strávát, tehát saját magamhoz tudom mérni, hogy ugyanazon az edzőkörön, most már személyes rekordot, ugye PR-t mentem, stb., hát komoly sose fogok, de azért azt is jegyezzük meg, hogy azért nem a bringázástól lehet lefogyni. Tehát ez egy nyomorult energia egyenleg. Ha többet zabálsz, mint amennyit elfogyasztasz, akkor kövér leszel. Tehát, és én ezt azért merem mondani, mert tudom magamról, hogy ez gyakorlatilag fejbe dől el, ha kevesebbet ennék, sokkal könnyebben lemenne. Nem a biciklitől változik igazán a testsúly, hanem attól, hogy odafigyelek a kajára, a mennyiségére, meg a minőségére, és közben elkezdek mozogni. Ugye ezért van az, hogy sokan, akik ugye ilyen nagy fogyasztózsenik, ugye elkezdik az étrendet helyre rakni, meg közben beraknak egy nagy intenzitású edzést, és persze, hogy fogyni fog az ember, hát igazából energia mérleg az egész.
1: Említetted az e-bike-ot is, említetted a sima bringát is. Az, aki, és már többször belekaptunk ebbe a témába, hogy súlyt lehet-e kontrollálni biciklizéssel, lehet-e alakot formálni biciklizéssel, az, akinek ez a célja, tehát kifejezetten a súlyával szeretne valamit kezdeni, és ezért fordul a bicajhoz, mit csináljon az e-bike-kal, mikor válasszon e-bike-ot, és mikor válasszon analóg bicajt?
2: Igazából az e-bike azért jó, a nagy e-bike-os csoportban rengeteg olyan sztorit látok megosztva, akik fotóval leírják, hogy figyelj, 130 kilóról indultam, és semmi más nem csináltam, elkezdtem minden nap e-bike-kal bejárni, dolgozni, utána kimerészkedtem a hegyek közé, mert ugye sokan úgy gondolják, hogy hát az elektronika, tehát az áram megold mindent, de igazából amikor zéró erőléted van, akkor turbóba se fogsz tudni fölmenni olyan helyeken, ahol mondjuk valaki sportos és az analóg bringával fel tud menni, de ugye szépen elkezdett dolgozni, elkezdett bringázni, egyrészt hozzászokott az izomzata, meg a keringése, és fokozatosan egyre nagyobb távokat tudott menni, tehát megjött az a feelingje, hogy ő valójában bringázik, még ha ezt egy analóg bringával kezdte volna el, ez lehet, hogy a 3-szor annyi időbe telt volna, tehát sokkal hamarabb megjön a pozitív visszacsatolás, csak mondjuk az a durva, hogy én hajtok e-bike-ot is, meg hagyományos bringát is, hogy azért, mikor az ember mondjuk 2-3 hónapig csak e-bike-kal megy, és utána visszaül az analógra, mert ott azért jön a kalapácsos ember, tehát hogy nagyon hamar úgy érzi az ember, hogy valóban erős lett, de amikor visszaül egy kenyérgőzösre, az
3: Én más. Neked fel fogok tenni egy kérdést, mert tudom, hogy benne vagy ugye azért a német központban ilyen sok fejlesztésben az e-bike-okkal kapcsolatban, hogy várható egy olyan változás, hogy egy picit visszakanyarodok még, hogy ugye az e-bike-oknál, a smart rendszereknél már tudjuk beállítani azt, hogy mondjuk a saját effortunkhoz, erőfeszítéshez képest egy adott üzemmódban mennyi legyen a maximális is plusz rásegítés. Tehát tudjuk azt is, be tudjuk úgy állítani akár, hogy csak egy nagyon kicsi legyen maximum, vagy akár több. Be tudjuk azt is állítani, hogy abszolút értékben mennyi legyen. Tehát annyira cizelláltan lehet játszani ezzel, hogy azt várná az ember, hogyha én mondjuk edzésszerűen, és itt most ugye átlag ember rekreációs edzéséről beszélünk, mondjuk nem akarok túllépni egy pulzus zónát, akkor azzal kommunikáljon gyakorlatilag a bringa, és ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy pulzusmérő figyelmeztet, hogy most, vagy egy wattmérő, hogy túlmentél, csipog, akkor ő nem figyelmeztetni fog, hanem mondjuk annak megfelelően játszik a rásegítéssel.
2: Sajnos ilyen irányban nincsen semmilyen fejlesztés, pedig amúgy teljesen adná a téma, hogy mondjuk, hogy elkezd fölmenni egy határérték felé a pulzusod, akkor mondjuk ad rá egy kis rásegítés, és most már vannak tök jó automata módon működő e-bike-ok, tehát ahol a rásegítés gyakorlatilag az elektronika figyeli, és annak megfelelően adja rá, hogy milyen meredekség, hány wattot teszel bele, stb. De hiába mutatja például a Bosch rendszerhez is tudsz csatlakoztatni púzusmérő eszközt.
3: De ugye? Tehát nincs meg minden, ez a... Minden megvan, gyakorlatilag egy, azt gondolom,
2: ez ember, programozás hogy egy szoftvert
3: kéne igen, működne a sztori.
2: Igen.
3: Bocsánat, messzire mentünk.
1: Nem mentünk messzire, mert igazából ma az e-bike-oknál maradva szükségszerűen egy idő után azt tanácsolod, hogy érdemes az e-bike-okat magunk mögött hagyni, és egyre többet analóg bringával menni?
2: Nem feltétlenül mondanám. Én azért szeretem az e-bike-ot, mert mondjuk, hogyha meló után hazamegyek, és csak egy vagy másfél órán van bringázni, az e-bike-kal tudok menni egy olyan élményt, tehát olyan mértékű kört, amit tökre kielégíti a bringázási vágyamat. Még gyakorlatilag az analóg bringával fölmennék a szomszédos hegyre, és már jöhetnék is haza, mert sötétedik. Tehát, hogy szerintem ebből a tekintetben az e-bike nagyon jó, hogy sokkal nagyobb távokat tudsz megtenni, és hogyha te ugyanúgy, tehát nem az van, hogy turbóban nyomod csak, és igazából alig teszel bele energiát, én főleg ekóba megyek mindegyik bringával, és én belerakom ugyanazt a wattot, meg ugyanazt a pulzus zónát, mintha hagyományos bringával mennék, csak tudok menni egy 35 kilométeres kört még sötétedés előtt, és sokkal több kedvem van így elmenni bringázni, mintha csak analóg lenne otthon.
3: Válasz akkor szokásos, hogy legyen ilyen bringád is, meg olyan bringád.
2: Egyébként igen, de tényleg ez szerintem a mi múltunkból adódik, hogy mi nem tudnánk analóg bringa nélkül élni, de nagyon sok embert látok, akinek csak e-bike-ja van, és tök fit, és ezért, tehát hogy ez is egy rossz tévhit, hogy azért kell az e-bike, aki fogyni akar, vagy mozgássérült, vagy ilyenek, ez baromság, tehát hogy olyan fit ex-cross motorosokat látunk e-bike-kal közlekedni, akik gyakorlatilag föl is le is leiskoláznák azért a magukat képzetnek gondoló montisok nagy részét, csak őnekik már ez lett a közlekedési eszköz, sőt van olyan, aki például két akúval megy el bringázni, mert akkor a kört akar menni a pilisbe, és hiába vannak most már akár 800 wattórás aksik is, ha mondjuk tényleg keményen nyomott turbóba meg egyebek, akkor azért egy ilyen 50 kilométer le tudja meríteni csontra.
3: De úgy te is ismersz nagyon sok olyan embert, aki elkezdte túlsúlyosként e-bike-kal, nem volt normál bringája, és egy néhány év után annyira megerősödött, és annyira átélt ezt az egész érzést, hogy normál bringát vett, és még egyre erősebb lett, és nagyon komolyan nyomja.
2: Igen, simán
3: és
2: vannak.
3: És biztos, hogy nem jutott volna el arra a szintre, hogyha nem kezdi el e-bike-kal élményszinten a bringázást.
2: Igen, simán vannak, akik most már gravel versenyeken indulnak, nyilván hobbi kategóriában, de hogy annyira megtetszett nekik ez a bringázás, meg most már nyilván halad a bicikli anélkül is, hogy motor lenne benne, hiszen lett egy jó edzettsége, lefogyott, és igazából szerintem ők soha nem jutottak volna el analóg bringával oda, ahova most el tudnak jutni, ha nem lett volna előtt az e-bike.
1: Ha az alakformálástól eltekintünk, hétköznapi használat, közlekedés, lehet-e valami hátránya annak, hogyha a túlsúlyt és a rendszeres bringázást összerakjuk?
2: Szerintem semmi. Tehát, hogy szerintem csak előnyös hatása lett. Tehát, ha tényleg valaki annyit csinál csak, hogy az autóból átül egy e-bike-ra, és minden nap azt a 10-10 kilométert a munkahelyére biciklivel teszi meg, már annyit hozzátett az egészségéhez, hogy tényleg. Tehát, hogy nem tudok olyan dolgot mondani, nyilván, ha ész nélkül bringázik és valahol elütik, azért az hátrányos az egészségre, de igazából nem tudnék olyat mondani, ami hátránya lenne ennek. Inkább az, hogy egy e-bike-ot megvenni azért a magyar átlagfizetésekből azért egy elég komoly kihívás, és azt mondjuk, hogyha a munkahely olyan, hogy nem tud biztonságos helyen tárolni, tehát én biztos, hogy nem hagynám itt kint az épület előtt kilakatolva, vagy bármi ilyesmi.
3: Egyébként, ha már vásárlás szóba került, akkor hogyan gondolkozzon valaki, amikor megveszi mondjuk az első e-bike-ot? Most azért a hallgató kedvéért tudom, hogy általában többen akarnak normál bringát venni, de ott ugye egyszerűbb a helyzet. Mert meg tehát az, megbeszéltük, hogy nagy lukrafutás nem lehet az alkatrész, kb. Ugyanolyan bringát kell venni. Viszont az e-bike-oknál, mert ugye te is kezdted pedzeni azt, hogy nem kell figyelni a súlyra, tehát hogy gyakorlatilag az alsó, az áll szempontjából az alsóbb szegmensben is találhat valaki valami nagyon jót. Hogy fogjon hozzá a választáshoz?
2: Igen, itt mondjuk külön választás, mert ugye van ez a nagyon alsó szegmens, ezek a nagyon távol keleti bringák, amiket azért messzire elkerülnék, de hogyha egy normális márkát nézünk, a Noizertől a Cubon át a Specialized-ig, most ez igazából tök mindegy, ott igazából nem tud lyukra futni, arra kell figyelni, hogy egyrészt mire keresi a bringát, tehát ugye az akkumulátor kapacitása azért az a hatótávot befolyásolja. Tehát vannak például a nagyon könnyű e-bike-ok, amiben csak ilyen 300 wattórányi akkumulátor van. Ha valaki komoly szinteket akar menni, az nem lesz megfelelő neki, mert ugye le fog merülni hamar.
3: Túlsúlyos, ma már vegye mondjuk 700-as.
2: Igen, célszerű nagy akkuval venni, meg onnan közelíteni meg, hogy aki mondjuk komolyabban gondolja a bringázást, az először próbálja ki a különböző rendszereket. Bosch, Yamaha, tényleg Panasonicot, van most már a DJI-nak saját rendszere, sőt most jött ki az új rendszerük. Tehát van nagyon sokféle a Fazua, van nagyon sokféle rendszer, ami különböző bringázási érzést ad, a Shimano-ról ne felejtkezzünk el például. És nekem vannak olyan rendszerek, aminek a működése nem tetszik annyira, tehát azzal nem mennék olyan szívesen, és most már azért
1: miben
2: nagyon...
1: nem tetszik, vagy mi az, amiben neked az akadály vagy probléma?
2: Én nem szeretem azokat a rendszereket, ahol nagyon érezni azt, hogy a motortól. Tehát én nem szeretem ezeket a brutálisan nagy nyomatékkal rendelkező rendszereket.
3: A bafang az nem a te stílus.
2: Nem. De még igazából a Boschnak a rész, meg CX motorjai sem feltétlenül. Én például a Shimano-nak a rendszerét azt imádom, vagy a Fazua az például az egyik kedvencem.
3: Mit szólsz a TQ-hoz?
2: A TQ nagyon jó, de voltak nagyon melléfogott verziói, tehát hogy én még ott óvatos vagyok egy picit a TQ rendszerrel.
3: A Smart az egy nagyon jól belőhető.
2: És mindenkinek más, tehát hogy neked lehet, hogy tök más lesz az elektromos rendszer, mint ami nekem, ami megfelelő, de ha valaki csak mondjuk tényleg munkába akar bringázni, akkor bármelyik nagy nevű gyártótól megvesz bármelyik rendszert igazából, nem fog vele mellélőni.
3: Még egy eszembe jutott itt a ruházat. Most ezt megint mondjuk ki, egy nagy testsúlyjal, nagyobb méretekkel, nem biztos, hogy mindenki jól érzi magát egy ilyen klasszikus likra testre feszülő bringás ruházatban. Ilyen szempontból van-e alternatíva a túlsúlyosoknak? Mit ajánlasz neki?
2: Hát a bringás ruház egy kínszenvedés, mert igazából a legtöbb tapimezgyártó az gyakorlatilag az anorexiás olaszokban gondolkozik, tehát a 4XL-es mezüket be sem tudom cipzározni.
1: Akkor mi is lassan bajban leszünk.
3: Igen. Hát az olaszokkal én is bajban vagyok.
2: Igen. De szerencsére ugye a ruhagyártók is felismerték, hogy azért a bringások nagy része nem feltétlenül ezekből az emberekből áll. Tehát ma már szintén visszacsatolva, tehát 15 évvel ezelőtt sokkal nagyobb gondban voltam, hogy milyen ruhát vegyek magamnak, mint manapság. Most már gyakorlatilag itt Budapesten is be tudsz menni legalább 3 olyan boltba, ahol lesz nagy kínálat ebből a leisure vagy ilyen regulár szabású ruházatokból, ami nem tapad rád, ami be el tudod rejteni a plusz kilókat, és nem úgy fogsz kinézni, mint egy hurkatöltő. Tehát hogy szerintem ma tök trendin föl lehet öltözni a bringához, anélkül, hogy az ember hülyén érezni magát benne.
3: Ugyanúgy megvannak a szükséges kellékek, tehát a betétes, mondjuk ilyen alsó bringás nadrág, vagy az olyan szintű szövet.
2: Ez jó is, hogy mondtad, például a bringás nadrág betétjére nagyon figyelni kell, tehát aki túlsúlyos, annak célszerű a jobb kategóriás nadrágot, meg betétet megvenni, aminek vastagabb a szivacsozása, szekcionáltabb, mert ugye az olcsó nadrágok vékony szivacs, az tök hamar kilapul alattunk, és nem lesz annyira kényelmes, tehát ott érdemes, tehát egy mesz felsőből, nem azt mondom, hogy bármilyen jó, de a nadrágnak sokkal nagyobb jelentősége van.
3: Nyelekben van egy olyan sztereotípia, hogy fú, akkor nekem biztos szélesebb, vagy nagyon széles nyelekkel. Nyelekben mi a
2: Ez szerintem ilyen teljesen téves, tehát én ilyen tök versenynyelgekkel megyek, és azok a kényelmesek, sőt megvan, hogy a Selle Italia SLR formája az, ami nekem a legkényelmesebb, pedig az abszolút nem túra nyerek, sőt. Az a jó, hogy most már szintén több ringaboltba be tudsz menni, ahol bemérik a fenekedet. Mert igazából az ülőgumók távolsága az, ami főleg meghatározza azt, hogy mennyire lesz kényelmes a nyereg. És ezt nyilván otthon is meg tudod nézni, de most már ez a ringaboltokban vannak ilyen mérőrendszerek, és meg fogják tudni mondani azt, végigcsináltatnak veled egy ilyen gyakorlatot, mennyire mobilis a csípőd, mert ugye nem mindegy, hogy egy nyereg egy nyerekben milyen üléspozícióban ülsz, teljesen kiegyenesedve, vagy full erőre hajolva, ahhoz kell a nyerget is kiválasztani. Ezekben most már szinte minden nagyobb gyártónak van ilyen rendszere, amivel le lehet tesztelni, hogy neked vélhetően melyik lesz a kényelmes, és ezt célszerű is megtenni, mert azért egy jobb nyereg szerintem nincs 20 ezer forint alatt, és most tényleg 4-5 nyerget elhasználni, mondjuk így internetről vadászva, és mondjuk 100 ezeret elkölteni, mire megtalálod azt a nyerget, ami kényelmes, az nem a legoptimálisabb megoldás. Így meg bemész egy bringaboltba, lemérik neked, adnak akár 2-3 tesztnyerget, kipróbálod, aztán azt veszed meg, amelyik jó.
1: Azzal, hogy elindultunk így a ruházat irányába, elvezet minket egy ilyen nehezebb részéhez is a beszélgetésnek, így a beszélgetés végén, ez pedig az, hogyha valaki túlsúlyos, akkor ezt a különböző kerékpáros közösségekben hogyan fogadják, hogyan lehet ezeket a helyzeteket kezelni, ha ebből feszültség adódik. Kell-e arra számítani, hogy azt fogják róla gondolni, hogy lassabb? Tényleg lassabb lesz? Hogy tud részt venni group ride-okon? Milyen tapasztalataid vannak az ilyen típusú feszültségekből, és hogyan lehet ezeket feloldani? Kell-e attól tartani, hogyha a Facebookon bicajozáshoz túratársakat keres valaki túlsúllyal, akkor nehézségekbe ütközik?
2: Persze. Tehát, hogy gyakorlatilag szerintem az internet népénél kegyetlenebb nincsen a világon. Tehát amennyit én is kaptam, akár tesztek közben is, kommentekben, hogy tehát nem azt nézik, hogy mondjuk kipróbáltam már 300 bringát, és vélhetően egy tesztkör után lehet korrekt véleményem egy bringáról, hanem ennyi kilósan nem is kéne bringát tesztelni, meg ilyet. Tehát, hogy az ember kapja az ívet, de szerintem, hogyha egészséges önképe van az embernek, azt mondják rám, hogy kövér vagyok? Igen. Tehát, hogy igazából, hogyha ezen az ember túl tud lépni, akkor ezekkel nem kell foglalkozni, legalábbis ezt nem veszem föl. Viszont, hogyha tényleg elmegy az ember group ride-ra, akkor azért tudnia kell, hogy hol a helye. Tehát, hogy nem fogok elmenni egy Flórián téri Dunakanyar körre, ahol mennek, mit tudom én, 2000 méter szintet meg 100 plusz kilométert, de nyilván le fogok szakadni az első táblánál. Meg kell találni az embernek azt a csoportot, meg azt a group ride-ot, ahol olyasmi kategóriájú bringások vannak, mint ami az ő erőnléte is.
1: Nehéz ilyen közösségeket, meg group ride-okat találni most.
2: Szerintem manapság egyre könnyebb, mert a Strava is tele van ilyen csoportokkal. Az a nehéz, hogy megtaláld a sajátodat igazából, amiben te jól érzed magad, meg az, hogy valaki mondjuk túlsúly van, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy lassú. Tehát, hogy vannak, mint a sprinterek, hogy vannak nagy darab emberek, akár túlsúlyjal, akik olyan szinten bírják a gyűrődést, meg vannak vékony srácok, akik gyakorlatilag a táblánál már kihullanak, hanem azt kell látni, hogy tényleg az a csoport, akivel te mész bringázni, ott hogy vagy. Én mindig szerettem azokkal menni, akik egy picit azért erős sebbek nálam, hogy én fejlődjek, mert ha az ember olyan csoportot keres, ahol ő lesz a fickó, mert az ő egóját simogatja, hogy ő a legerősebb a csapatba, az lehet, hogy az egót simogatja, de az erőnlét nem fog vele javulni.
3: Én azért a kezdőket megnyugtatnám, hogyha ha valakinek azért egy sportmúltja legyen, de hogyha elkezdi a túlsúllyal a bringázás, szerintem egy 5-10 alkalom és egy látványos erősödést tud elérni, főleg ha elmegy másokkal bringázni, akkor ösztönzi magát arra, hogy gyorsabb és gyorsabb legyen, és megint kanyarodjunk vissza az elejére, hogy síkon, tehát nem a hegyekben, síkon biztos, hogy el fog tudni menni egy normális sportoló társasággal.
2: Igen, meg lehet, hogy először...
3: Sokkal könnyebb lesz, mint mondjuk futásban tartani a lépést olyanokkal, akik könnyűek, atletikusak és gyorsabb tempót tudnak.
2: Meg lehet, hogy először nem is group ride-ot kell keresni, hanem inkább túrázókat, mert lehet, hogy valakinek egy 40 kilométeres túra is először kihívás lesz, tehát hogy egészen az alapoktól, ezért kell az, hogy az ember tisztában legyen a saját képességeivel, hogy nagyjából mi az, amihez csatlakozni tud. És nyilván, hogyha rendszeresen menni fog, és minden hétvégén ott van egy ilyenen, akkor folyamatosan, tehát jönni fog az erőnlét, meg nyilván, hogy majd megindul a fogyás is, ez egyre jobban fog haladni, és akkor majd tud csatlakozni azokhoz, akik gyorsabban mennek.
1: Említetted, hogy online azért kaptad az ívet. Zárásként arról beszéljünk, hogy élőben, tehát való életben, valódi találkozásokkor ott mennyire kellett azzal szembesülnöd, hogy elsőre nem fogadnak el, vagy esetleg előítéletekkel fogadják azt, hogy te megjelensz a színen?
2: Szerintem élőben ugye az emberek sokkal kevésbé kritikusak, mint az internet mögé bújva, hanem inkább azt mondom, tehát szerintem egy group ride-on is nem feltétlenül szólnak, maximum leszakadsz magadnak, hanem neked rossz az, hogyha egy nagyon erős csoporthoz csatlakozol, és amikor látod, hogy ők még beszélgetve tekernek, te már gyakorlatilag a max pulzusod közelébe közlekedsz.
3: Én ezt kimerem mondani, hogy én szerintem soha életemben nem láttam olyat, vagy hallottam olyat ilyen csoportosulásba, hogy valakit kilekeztettek nem, volna nem. Túlsó, de úgy még úgy kicsit se.
2: Nem, abszolút nem jellemző, sőt, ha nagyobb a társaság, akkor úgyis általában szétszakad két-három részre a csoport, és akkor mindig lesznek olyanok, akik lemaradnak azzal, akit egy kicsit esetleg húzni kell, vagy ilyenek. Azért a bringás társadalom ebből a szekintetben élőbe szerintem egy tök jól működő dolog. Igen.
3: Ráadásul, ha valaki alakformálásban gondolkozik, tehát hogy tényleg cél a fogyás is, nincs jobb társaság, amit találhatna, mint a bringások, mert a bringások között aztán mindenki tisztában van vele, hogy táplálkozzon úgy, hogy igyon, egyen, hogy tervezze az edzése, tehát teljesen expert mindenki.
1: Ennyi fért már a pedálba. Nagyon köszönjük, Bognár Tamás, hogy a vendégünk voltál.
3: Köszönjük szépen, Tomi.
2: Szívesen.
3: A hallgatóknak pedig ajánlanám, hogy kövessétek be a Pedál Podcastet a YouTube-on és a Facebookon is, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban. Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban akadozik az előrejutás a Közraktár utcában befelé, és a folytatásban a Pesti alsórakparton is a Szabadság hídtól északi irányban, délfelé a Szent István parktól szintén egybefügg a sor. Ma is torlódás alakult ki a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, ezért a 105-ös és a 210-es autóbusz a Hun utcánál a villamos megállóban áll meg. Ugyancsak torlódásra kell számítani a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriához közeledve. Erős a forgalom a Rákóczi úton, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomópont előtt. Fennakadást tapasztalhatnak az Üllői úton is befelé, a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Telítettek a sávok a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként mindkét irányban. A Váci úton, a Hungária körúttól befelé és kifelé is szakaszonként. Ugyancsak lassú a haladás a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé és az Alkotás utcában a déli pályaudvar előtt. A Hegyalja úton kifelé, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra, a Margit hídtól délre, a Szilágyi Erzsébet fasorban mindkét irányban, illetve a Szél Kálmán tér környékén is. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 6 óra, jó estét kívánok! A legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon.

0: 2410 forinton, a Richter fél százalékkal gyengült 12600 forintra. Ha Magyarországon valóban bevezetnék a vagyonadót, akkor az 1 milliárd forintos küszöb túl alacsony lenne, és elsősorban nem a szupergazdagokat, hanem a hazai kis-középvállalkozói réteget érinteni érzékenyen, így vélekedik a Blauchems Capital ügyvezetője. Karagics István szerint az elmúlt évek inflációja és ingatlanpiaci drágulása miatt ma már akár néhány budai ingatlan és egy vállalkozás tulajdon része is elegendő lehet az 1 milliárdos határ átlépéséhez.
1: A vagyonadó kérdés önmagában egészen világos, hogy milyen fajta egyfajta társadalmi igazság tételi szándékot vagy igényt próbál kielégíteni az egyik oldalról. Ez nem egy szakpolitikai kérdés, ez nem egy pénzügyi kérdés, ez sokkal inkább egy mentális kérdés. A másik oldala viszont, amiben itt sok szakember megszólalt és számos vélemény kezdett ütközni, a vagyonadó módjának a gyakorlata, a bevezetése. Az összes olyan kérdés, ami az adminisztrációtól kezdve a beértékelésen keresztül az érintettek köre, tehát számos adóelméleti és gyakorlati kérdést vett fel a vagyonadó, hogy más nem mindjárt ez az 1 milliárdos szint, ami információk keringenek, ami konkrétumok nélkül a gazdasági életben, már ez önmagában számos vitára adott okot.
0: Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műprágya szállítmányok feltartóztatása a Hormozi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ munkacsoport vezetője. A becslésük szerint a műtrágya blokkád akár további 45 millió embert sodorhat az éhínség szélére. Ha már naponta 5 műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni az afrikai gazdákra váró nehézségeknek. Minden esetre, még ha Irán azonnal meg is nyitná a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jó lehet, az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeke, a műtrágya beszerzési költségei már nőttek, ez pedig elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet majd. Egyelőre nincs hír arról, hogy bármiféle erőlerépés történt volna az iráni-amerikai egyeztetéseken.
2: Időjárás jelentés.
0: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, de a keleti ország részben lehetnek napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, addig viszont többfelé várható eső, zápor, zivatar, napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső területén kisebb eséllyel, estétől főképp a Dunától keletre várható csapadék, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul. 18 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ki vezeti egy családban otthon az egészséggel kapcsolatos döntéseket? Mikor válik az észrevétlen feladatból egy teljes fejben futó rendszerré, és közben hol van ebben a rendszerben maga a nő? A mai vendégem a tanári, tanítói pályáról, nemzetközi iskolai háttérből érkezett egy egészen más világba, az egészségtudatosság, a termékfejlesztés, a kommunikáció és a márkaépítés területére, és sok mindenről fogunk beszélgetni, váltásról 40 felett, láthatatlan női terhekről, közös munkáról, párkapcsolati dinamikáról, de ne szaladjunk ennyire előre. Vendégem a stúdióban Blahó Ágnes, a Stilla Drops társ alapítója. Ági, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És annyit mondjunk el a hallgatóknak már most, hogy a férjeddel 4 gyereketek van, most már együtt dolgoztok, és egy márka társ alapítója vagy, ahol a családi tapasztalat, a tudatosság és sok minden összeállt egy egészét, de mielőtt belemegyünk a vállalkozás építés részleteibe, induljunk onnan, hogy azért egy biztos, stabil tanári pályáról érkeztél egy teljesen más világba, de mi volt az a pont, vagy az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy neked váltanod kell?
2: Hát a 40-es éveim elején éreztem azt, hogy már jó ideje tanítok, nemzetközi iskolában tanítottam, ahogy mondtad, hogy az egész másfajta lehetőségeket adott nekem, mint tanárnak, amit tudtam, ott elértem ezen a pályán. Egy kényelmes munka is volt, úgymond a gyerekek mellett, amikor kicsik voltak, nem volt nehéz megoldani, hogy a szünetekben ki legyen velük. De ugye a 40-es éveimnél már a gyerekek nagyobbak voltak, és én meg azt éreztem, hogy egy picit belefáradtam ebbe a pályába, és szeretnék váltani. Nem tudtam teljesen, hogy mit szeretnék csinálni. Alapvetően egy kreatívabb embernek tartom magam. Ezt a tanári pályán is nagyon jól meg lehet élni. De valami más is szerettem volna csinálni, és akkor volt egy pont, hogy a férjemnek volt egy ötlete, hogy mit szeretne csinálni, és akkor úgymond átcsábított, hogyha még nem is tudom teljesen, mit szeretnék csinálni, de mi lenne, ha vele együtt dolgoznék. Nyilván van közöttünk egy bizalmi viszony.
1: Meg hát végig jelen voltál a tervezés fázisában.
2: Így van.
1: Akkor is, hogyha neked nem volt saját határozott karrierváltási terved, valami akkor ott motoszkált.
2: Persze, hát otthon együtt nagyon sokat ötleteltünk, és szüksége volt még egy szövegíróra. És hát ugye én részben azért szövegírást is tanítottam, meg szövegalkotást, régebben jelentek meg cikkeim is, még a 20-as éveimben, és akkor mondtam, hogy hát jó, vágjunk bele, lesz, ami lesz, megnézzük.
1: Mekkora kihívásnak élted meg ezt akkor?
2: Hát nagynak, mert azért egy nyüzsgő iskolai közegből átmenni egy irodai közegbe, ahol kevesen vagyunk, az egy nagy váltás. Én nem is tudtam pontosan, hogy mi lesz a feladatom, mi lesz a kifutása, hogy fog menni, úgyhogy hát egy nagy kihívásnak éltem meg.
1: És mielőtt belevágtatok, leültetek, és bizonyos szabályokat azért lefektettetek, hogy ki a főnök? Vagy hogy közös döntéseket fogtok majd mindig hozni?
2: Hát alapvetően elég jó ilyen bizalmi kapcsolat van köztünk, tehát szerintem megbeszélünk mindent. Nekem meg egyértelmű volt az, hogy ő a főnök.
1: Hiszen ez az ő álma volt, ő indult el vele, és te megpróbálod megtalálni azokat a pontokat, hogy hol tudsz ebbe bekapcsolódni és emelni?
2: Igen, így van. Tehát ővé azért a végső szó, de hallgat rám, meg mindig meg szokta kérdezni, hogy mit gondolok, úgyhogy szerintem egymást elelgetjük.
1: Mit adott neked az egyik, illetve a másik világ? Mert hogy tényleg két különböző világról beszélünk itt.
2: Hát a tanári pálya az adott egy stabilitást, ott is megélhettem a kreativitást. Gyermekeim is ebbe az iskolába járhattak, tehát megtanultak jól angolul. A Stilla pedig egy alkotói folyamat. Ugye végig tudom azt kísérni, hogy egy ötletből hogyan lesz egy fizikai termék, és azt a fizikai terméket ugye meg kell tudni eladni, tehát el kell mondani és hitetni az emberekkel, hogy ez tényleg jó, és érdemes erre pénzt költeni.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy itt egy kézzel fogható dolog az, amivel foglalkozol, még korábban a tudás átadás, ami egy láthatatlan, megfoghatatlan dolog. Természetesen van eredménye, meg látszik az eredménye egy-egy gyermek fejlődésében, de itt azon túl, hogy sokkal kézzel foghatóbb a dolog, sokkal kockázatosabb is.
2: Így van, ráadásul egy olyan piacon vagyunk, ami nagyon telített is.
1: Telített piacra belépni nem egy könnyű dolog, tehát akkor itt is volt egy újabb kihívás. Egyébként a tanári múltadból mit hoztál magaddal, ami segíti most a munkádat?
2: Hát mindenképpen az, hogy ugye szöveggel foglalkoztam, elmondani valamit.
1: Tehát az emberekhez való
2: az emberekhez való kapcsolódás,
1: igen.
2: Illetve azt ugye, hogy van valami, és azt elmagyarázni, hogy az mitől lehet jó.
1: És ugye beszéltünk a karrierváltásról arról, hogy megérett benned a váltás ötlete, mire a férjed ezen a módon is elcsábított, de volt benned egyfajta szomorúság, amiatt, amit magad mögött hagysz?
2: Hát nyilván volt, meg egy pici félelem is, ugye, hogy ennek most mi lesz a kifutása, az egy nemzetközi iskolában nem annyira könnyű állást találni itthon. Meg volt bennem egy olyan félsz is, hogy milyen lesz együtt dolgozni, nap mint nap, hosszú távon. Hogy ez hogy fogja a mi kapcsolatunkat is befolyásolni.
1: Hát most már 4 éve dolgoztok együtt, tehát most már azért a tapasztalatokról fogunk tudni beszélni. Mikor érezted először azt, hogy ez az új terület már nem egy kitérő, hanem valóban a te utad?
2: Hát körülbelül egy év kellett hozzá.
1: Amíg megszoktad az új szerepkört, a dinamikát, az új csapatban való együttműködést?
2: Igen, meg hogy nekem is hol a helyem ebben.
1: Mekkora csapatotok van most? Nyilván 4 éve indultatok, igen. Tehát egy lassú építkezés sem vagytok túl.
2: Igen, alapvetően kicsi cég vagyunk, 5-en vagyunk, és még vannak külsős emberek, akik bedolgoznak nekünk.
1: Egy érdekes váltásról, egy karrierváltásról beszélgettünk, onnan indultunk, hogy a tanári pályát hagytad magad mögött a családi vállalkozás építése érdekében. Ahol a férjedhez kapcsolódtál és dolgoztok együtt, de hát az is fontos ebben, hogy amikor a családi térről beszélünk, akkor egy családban rengeteg minden láthatatlanul működik, és ugye egy 4 gyermeketek van, tehát ezt meg tudod erősíteni. Te mikor vetted észre, hogy az egészséggel kapcsolatos döntések jelentős része nálad fut össze?
2: Hát így van, már azért nekem szerintem szerencsém van, mert ugye a férjem is nagyon egészségtudatos, ilyen szempontból egymásra találtunk. De
1: ez azért inkább a nők feladata, nem?
2: Így van.
1: A családban.
2: Igen. Hát ugye nők azok, akik vásárolnak, szerintem ők azok, akik jobban utána néznek, hogy mit adnak enni, inni, étrendkiegészítőként a gyereknek, kutatnak utána, és hát ugye ez nálunk is ugye megjelenik a termék külső kinézetében, hogy egy sokkal nőiesebb vonalat képviselünk.
1: Tehát a nőket kell elsőként megszólítani, hogyha a termékfejlesztésről beszélünk. Igen. Ez mit jelent egyébként? Most akkor belevágunk a szakmai dolgokba, de hogy mivel lehet a nőket megszólítani?
2: Hát szerintem nagyon fontos a külső. Ugye a legtöbb étrendkiegészítő, ha bemegyünk egy boltban, elég egyszerű a kinézete, fehér, és egy egyszerű címke van rajta. Egy kicsit szerettünk volna váltani, és egy sokkal színesebb kinézete van a termékeinknek. Pont azért, mert ugye az egészség az szerintem egy színes, jókedvű kinézetű terméknek kellene, hogy legyen.
1: Igen, ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a jó kedv, a jó érzés az összekapcsolódhat. Egyrészt ugye eddig egészségmegőrzésről beszéltünk, de ugye a prevenció az, ami itt szintén fontos, hogy már elébe menjünk esetleg lehetséges problémáknak. Milyen hétköznapi döntések ezek? Ugye, hogyha azt nézzük, hogy egy teljes családnak az egészségi állapot, tehát a napi feladatait ugye a nő viszi, és ezt egyben tartani, és ugye még arról is sok felmérés van, hogy sokszor a férfi is csak akkor megy el az orvoshoz, hogyha a felesége azt mondja, vagy veszi be azt a gyógyszert, vagy étrendkiegészítőt, tehát hogy ez hogyan csapódik le, hogyha körbenézel, vagy mit tapasztalsz a mindennapokban?
2: Hát ugye azt látom, hogy a vásárlóink 95%-a is nő, de a saját példámból is kiindulva, ugye én vagyok az, aki minden reggel, még akkor is, hogyha gyermekeink már nagyok, ki kell tennem a vitaminokat, hogy egyék
1: meg. Tehát a kamaszoknak
2: is. Igen, igen. De még a férjemnek is, pedig ugye vitaminokkal el vagyunk látva, tehát még neki is kell szólnom, hogy így vedd be. Úgyhogy azt mondom, hogy ezt látom. Én is így nőttem fel, hogy anyukám volt az, aki erre vigyázott és figyelt.
1: Tehát akkor ez nem teher, inkább egyfajta természetes gondoskodás, ami a nőkben benne van?
2: Igen.
1: És akkor erre lehet akkor menni, illetve erre lehet építeni. Ami eszembe jutott itt az, hogy nyilván élethelyzet és a gyerekek életkorának függvénye is, hogy mennyire projektmenedzsment egy ilyen feladat egy nő életében. Te ezt hogyan élted meg? Mert nyilván most már, ahogy mondtad, nagy kamaszaitok vannak.
2: Elég sokáig otthon voltam 5 évet a 2 gyerekkel. Akkor gyakorlatilag csak velük voltam, és minden időmet rájuk szenteltem, én eléggé háttérbe szorultam. Most már ugye nagyok, több időm van, ugye a munkát is ezért tudtam váltani, és jobban tudok erre koncentrálni, de szerintem amíg kicsik, addig sokkal nehezebb magunkkal foglalkozni, magunkat előtérbe helyezni.
1: Igen, ez fogalmazódott meg bennem is, meg így hirtelen föl is írtam magamba, ez a háttérbe szorultam, és ez nagyon fontos erről beszélni, hogy a nők esetében, ugye divatos most én időről beszélni, igen, de ez nem feltétlenül erről szól, hanem arról, hogy ahogy te is mondtad, hogy még a kamasz gyerekeknek is te teszed, igen, ki reggel, hogy ezt is ezt a vitamint vedd be, vagy a férjednek, de ez aki foglalkozik velem kérdése, hogy ilyen irányba is vannak üzeneteitek, vagy erre is fókuszáltok?
2: Abszolút, igen. Tehát ugye ez az egyik üzenetünk, hogy van kifejezetten nőknek szóló vitaminjaink. Ugye úgy gondoljuk, hogy ha egy nő egészséges, kiegyensúlyozott, boldog, akkor ugye ezt tudja sugallni a családja és a gyerekei, meg a környezete felé. És nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra, megelőzzünk betegségeket, tehát a prevencióra is próbálunk figyelni, és ezt ennek is hangsúlyt adni.
1: Hogyha már itt tartunk, és kifejezetten, ugye, akár nézhetjük a 40-es korosztályt, mm-hmm, is a nők esetében, itt mi az, amire egy nőnek oda kell figyelnie?
2: Hát én tudnám javasolni, hogy aki tud, az évente egyszer egy nagy labort csináltasson. Ugye ma már azért lehet olyanokat is kérni, hogy B-vitamin szint, D-vitamin szint, antioxidáns szintet, hormon szinteket megnézni, és ezt fontos lenne évről évre kísérni, és akár leülni egy dietetikussal, táplálkozási tanácsadóval, aki meg tudja mondani, hogy tényleg mire van szüksége a szervezetednek, mire érdemes figyelni, hogyan étkezni, hogyan sportolni, mert szerintem ezzel nagyon sok mindent meg lehet előzni, és szinten lehet tartani az egészségünket.
1: Egy nagyon érdekes dolgot mondtál, Ági, hogy érdemes mondjuk egy hölgynek 40 évesen elmenni évről évre vizsgálatra, hogy tudja, hogy a szervezetének mire van szüksége. És akkor most, hogyha eltávolodunk a nőktől, boldog-boldogtalan tudja, hogy hát igen, lehet, hogy kell C-vitamint, vagy D-vitamint, vagy valamilyen vitamint szedni, de ezek nem tudatos döntések, hanem sokszor csak impulzusok által hirtelen fellángolások. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
2: Hát jól csinálni szerintem tényleg úgy lehet, hogyha az ember elmegy, és csináltat egy labort, és megnézi a különböző vitamin szintjeit, antioxidáns szintjeit, hormon szinteket 40 éves kor után.
1: Ugye, hát és nem csak találgat.
2: És nem csak találgat, igen, mert ugye szerint ugye reklámokból lehet hallani, hogy 2000 mg C-vitamin, nem tudom hány ezer mg D-vitamint kell szedni, és ez alapján az emberek össze-vissza mindent szednek szezonálisan, egy hétig, két hétig, három hétig össze-vissza, és csodát várnak, és nem így működnek. Vannak vitaminok, amiket tényleg lehet minden nap egész évben szedni, és érdemes is. Van, amit érdemes kúraszerűen, hogyha mondjuk kiderül, hogy valaki vashiányos, és érdemes megbeszélni egy szakemberrel, hogy milyen vitaminra van szüksége.
1: Ugyanez igaz a gyerekek esetében is? Tehát ott is kellenek vizsgálatok? Vagy ott azért vannak általános olyan immunerősítők, ami nagy valószínűséggel egy bizonyos életkorban szükséges lehet?
2: Szerintem ott vannak általános immunerősítők. Ugye kicsi gyerekek, akik könnyebben megfáznak, még minden betegséget megkapnak, ott érdemes egy immunerősítőt szedni, főleg az őszi-téli tavaszi időszakban, illetve hát ott is nyilván érdemes, főleg, hogyha egy szülő azt tapasztalja, hogy valamilyen hiánya lehet a gyereknek, akkor egy vérvétellel ezt ellenőrizni.
1: És ami nagyon érdekes, és a nevetekből is adódik, és erről még nem beszéltünk, ugye a Stilla Drops. A Drops az cseppeket, igen, jelent, és ez nagy mértékben meghatározta a ti termék fejlesztéseket, illetve gondolkodásotokat, ha jól tudom, és hogy kérlek, mesélj erről is.
2: Ja, egyébként a Stilla is cseppet jelent latinul, tehát csepp-csepp, ahogy így vesszük. A Drops az csak jött utána.
1: Az talán, amit sokkal többeket meg tud szólítani.
2: Igen, igen. Pedig a Stilla is szerintem egy szépen hangzó, kicsit ilyen nőies hangzású szó. Az ötlet alapvetően a férjemtől jött, neki volt egy betegsége, és utána több étrend kiegészítőt kellett, hogy szedjen, ugye ez általában kapszulák, tabletták formájában. Egy idő után nagyon elege volt, hogy ennyi kapszulát és tablettát kell szednie. Kutatott is utána kapszuláknak és tablettáknak a hasznosulása általában 10 és jó esetben 30% között van.
1: Be kell szednünk rengeteg kapszulát ahhoz, hogy valami minimális hatás legyen,
2: így
1: azt mondod?
2: Igen, igen, és nagyon sok bennük a töltőanyag, stabilizátor, emulgálószerek, tartósítószerek, és ő mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt egy más koncepcióra lehetne helyezni. Nyomban nagyon sok kutatás van, hogy azért a folyékony alapú étrendkiegészítőknek sokkal magasabb a hasznosulása, 80, akár 90% fölött. És az volt a koncepciója, hogy ez nem egy alkoholos bázis legyen, hanem víz. Ugye a testünknek is azért 70% a víz. és keresni egy olyan, nekünk van egy huminsavas mátrixunk, ami segíti a hatóanyagok hasznosulását, már önmagában is nagyon sok nyomelemet tartalmaz, egyébként segíti a szervezet méregtelenítő folyamatait, is tele van antioxidánssal, és hogy emellé tényleg úgy összeállítani a hatóanyagokat, hogy azok szinergikusan hassanak egymással, pici növényi hatóanyagokat is vinni bele, ami a vitaminokkal jól tud hasznosulni. Egy olyan étenkiegészítő családot szeretett volna létrehozni, ami tényleg, hogyha valaki azt hallja, hogy Stilla, az a minőség, tisztaság és a tudatossággal legyen egyenlő. És ezt szeretnénk építeni.
1: Volt ebben szakmai tanácsadótok?
2: Van, persze, együtt dolgozunk egy fejlesztő csapattal, magyar fejlesztő csapattal, dietetikussal, orvosokkal, és ugye most már van egy kozmetikai termékcsaládunk is, úgyhogy van egy fejlesztő kozmetikusunk is.
1: Tehát ez egy lassú, szép lassú építkezés. Igen. Volt. Mivel indultatok? Mi volt az első?
2: Az első termék?
1: Igen.
2: Az első termékünk a Ferox volt, a vas.
1: A nők vaspótlása.
2: A nők vaspótlása, igen, igen. Az akkori fejlesztő csapatunk, azóta váltottunk. Ott a hölgynek volt komoly vashiánya, és nem talált olyan vasat a piacon, ami megoldotta volna az ő vas problémáját, mert vas infúziót is kapott, és ez az ő ötlete volt, hogy a vasat kellene kidolgozni.
1: Mennyi idő egy ilyen terméknek a fejlesztése? Ez gyorsan megy?
2: Nem. Nem, ki kell kísérletezni, főleg nálunk, mivel folyékony alapú, és ugye meg kell találni, hogy mi az ugye a pH értéknek kell, hogy megfelelő legyen, melyik hatóanyag hogyan reagál, mennyit lehet beletenni.
1: És akkor még nem beszéltünk a termékek ízéről,
2: így van,
1: ugye, hogy
2: így
1: a fogyaszthatóság az is a porondon legyen. Ebben egyébként mennyire vesztek ti részt ebben a fejlesztő munkában?
2: Abszolút, abszolút részt veszünk. Tehát ötletünk van, sokat kutatunk, és akkor konzultálunk ugye orvosokkal, fejlesztőkkel, hogy mi az, amit mi gondolunk, mi az, amit ők gondolnak, és akkor a végére összeáll a termék.
1: És egy termékből, ugye a vaspótlás kapcsán indultatok el, hol tartotok most? Mert említetted, hogy most már egyébként egy kozmetikai termékcsalád fejlesztésébe is belekezdtetek, de hogy hány terméknél?
2: Most már azt hiszem, hogy 18 körül tartunk.
1: 4 év alatt.
2: Igen, igen.
1: Tehát akkor ez egy viszonylag gyors építkezésnek mondható, és egyébként visszatérnék oda, hogy boldog-boldogtalan egyébként mindenféle szert, illetve táplálék kiegészítőt szed, ugye, vagy hiszünk a reklámnak, vagy éppen adott esetben egy termék csomagolásának, de hogyan lehet úgy az információkat eljuttatni a lakossághoz, hogy ez egy tudatosabb prevencióvá váljon? Mit tapasztaltok?
2: Hát én nem gondoltam, hogy az edukációs rész az ennyire fontos, és ennyire lassú lesz. Az emberek egyrészt nagyon árérzékenyek itthon, meggyőződésük, hogy szerintem nagyon sokan nem is tudják, hogy csak mondok egy példát, hogy a magnéziumnak hány fajtája van, formája van. Ugye oxid, laktát, citrát, malát, treonát, és még sorolhatnám.
1: Hogy ezek között mi a különbség, igen, hogy nekem éppen mire van, igen, szükségem, hogy abból mennyire van szükségem.
2: Igen. Hogy szívódik fel, csak azt hiszi, hogyha leveszi a polcról a legalsó magnéziumot, ami a legolcsóbb, azzal ő pótolja a magnézium szükségletét, és sajnos nem így van, és egy hamis egészségtudatosságban él.
1: Igen, és hát ugye arról még nem is beszéltünk, hogy rengeteg információ elérhető az interneten, vagy akár reklámokban, de hogy hogyan lehet azt kiszűrni, hogy melyik a hiteles információ, abban hogyan lehet segíteni?
2: Hát szerintem úgy, hogy mi hiteles blogokat írunk, a Facebookon lehet azért edukatív tartalmakat megjelentetni apránként, és aki kíváncsi, aki vevő rá, és hát nyilván valahol ez egy ilyen személyes döntés is, hogy te melyik terméknek hiszel. De egyébként rá lehet kutatni a Google Scholaron, ahol hiteles forrásokból lehet például tanulni.
1: De azt gondolom, ez mindenképpen nagyon fontos, hogy megfelelően tájékozódjunk, és az alapján hozzunk döntéseket, hiszen visszajuthatunk oda, hogy egy nő sok esetben a gyerekért, a férjéért, a szüleiért, tehát az egész, igen, családért felel, nem mindegy, hogy ezt hogyan, milyen információk alapján teszi. Egy kicsit zenélünk, de utána innen folytatjuk Blahó Ágnessel, a Stilla Drops társ alapítójával a beszélgetést itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, hamarosan innen megyünk tovább.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Közös ukrán-német megállapodást írtak alá egy fejlesztési program elindításáról, ami a hadipart illeti. A Brave Germany elnevezési program egy közös kezdeményezés a védelmi technológiák fejlesztésére, innovatív startupok támogatására. Jelenleg Németország az világ első számú országa, amely Ukrajna biztonsági támogatásában van jelen. A német segítségnyújtás az Ukrajnának nyújtott teljes külföldi támogatás mindegy egyharmadát teszi ki. Nemrég egyébként szerződést írtak alá, amelynek finanszírozását Németország már meg is kezdte, és hát Oroszország leginkább nagyobb támadási időszak alatt, amely januártól márciusig tartott, a németek intenzíven támogatták az ukrán légvédelmet rakétákkal, a rakéta indítókkal. Ezen kívül pénzügyileg is támogatják az ukrán hadipari fejlesztéseket. A német háztartások kétharmada csökkenő energiafelhasználással reagál a közel-keleti háborúba, ez derült ki egy felmérésből. Az iráni háború hatására a németek 55%-a megpróbálja csökkenteni a fűtési költségeit, 52%-uk jobban odafigyel az áramfogyasztására. A megkérdezettek 56%-a pedig azt mondta, hogy a készenléti üzemmód választása helyett inkább kikapcsolja elektronikus eszközeit. A válaszadók több mint egy negyede azt közölte, hogy jelenleg nem takarít meg energiát. A felmérés a közlekedési változásokra is kiterjedt. A német lakosság 48%-a a magas üzemanyagárak miatt ritkábban használja autóját, 24% gyakrabban utazik tömegközlekedéssel, 29% pedig gyakrabban ül kerékpárra.
0: Tőzsde hírek.
3: Európában a főbb indexek vegyesen teljesítettek, a londoni tőzsde 0,4%-ot emelkedett, a német DAX alig 0,05%-os pluszban zárt, a francia CAC 0,7%-ot csökkent, az olasz mutató 0,8%-ot emelkedett, a spanyol tőzsde 0,2%-ot gyengült. Idehaza a BUX 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter megjelenő beszámolóira várnak. A MOL 1,4%-kal gyengült 4.106 forintra, az OTP 9,1%-kal erősödött 42.580 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2.410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengült 12.600 forintra. Pillantás a Wall Streetre, ott sincsenek jelentősebb kiugrások. A Dow Jones mutatója minden esetre egy pár pontos pluszban, az S&P 500 is három tized százalékos erősödésben, a Nasdaq pedig 4 tized százalékos emelkedésben jár. Úgy tűnik, hogy a az iráni béke javaslatot visszautasították, vagy legalábbis egyelőre erre utaló információk kezdenek megjelenni. Ez több mint 3%-os emelkedést jelent azonnal a kőolaj piacán. A Brent $104.64, míg az amerikai könnyolaj $98.59 jelen pillanatban. A Goldman Sachs és a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport gazdaságelemző részlegei felülvizsgálták az amerikai jegybank alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket. A két nagy bank már egy későbbi csökkentést vár a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt. A Bank of America elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd 2025 bázisponttal csökken, jövő év júliusában és szeptemberében. A Goldman elemzője a kamatcsökkentést idén decemberre és jövő év márciusára várják. A Fed legutóbb áprilisban úgy döntött, hogy tartja a kamatsávot 3,5-3,75% közötti sávban. Idehaza a Magyar Reklámszövetség és társszervei üdvözölték, hogy a Tisza kormány első intézkedései között fenntartotta a reklámadó 0%-os mértékét, de egyúttal az adó nem eltörlését is szorgalmazták. Ma bejelentette egyébként Magyar Péter miniszterelnök, hogy 3 kormány szóvivője lesz az új kabinetnek, 3 volt televíziós híradós személyiség, Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita.
0: Időjárás jelentés.
3: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, de főképp a keleti ország részben lehetnek napos időszakok is. Majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható egyébként eső, zápor, zivatar napközben. A csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
4: Vendégem a stúdióban továbbra is Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy nagyon fontos az, hogy megfelelően hitelesen tájékozódjunk, és a megfelelő, számunkra megfelelő vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket vigyük be a szervezetünkbe. Természetesen az sem mindegy, hogy mennyit, hogyan, de erről is beszélgetünk majd részletesebben. Ha még az alkotás folyamatához visszatérünk, akkor nagyon kíváncsi lennék arra, hogy egy-egy termék, egy-egy új ötlet kapcsán hogyan inspirálódtok?
5: Hát inspirálódunk, egyrészt járunk külföldre, kiállításokra vannak. Például most is lesz Barcelonában a Vita Food. El szoktunk menni, nagyon érdekes, lehet találkozni az új trendekkel, hatóanyag trendekkel, lehet nézni, hogy külföldön hogyan néz ki egy-egy új étrendkiegészítő, de inspirálódunk ugye saját környezetünkből is, akár a gyerekeinkből, barátok, amikor mesélnek problémákról. Például az egyik legújabb fejlesztésünk a gyerekeknek a fókusz, mert ugye a saját gyerekeinkkel is tapasztaltuk, hogy hát mobiloznak, nyilván mindig többet, mint amennyit mi szeretnénk, videójátékok, és hogy annyi információ éri őket nap, mint nap, sokat vannak az iskolában, azért 6-7-8 óráig vannak, még utána a délutáni elfoglaltságok, hogy meg ugyanis, amikor tanítottam, érzékeltem, hogy a gyerekek figyelme évről évre azért lankadt. Tehát ha már 20 percig fel tudtad az érdeklődésüket kelteni, és tudtak figyelni, akkor már jó óra volt. És így jött az ötlet, hogy egy koncentrációt segítő készítményt fejleszünk. Ez lett a fókusz, és nagyon érdekes, mert nagyon sokan írnak és keresnek, és azért veszik, hogy hát ha az ADHD vagy autista gyerekükre, vagy figyelemzavaros gyermekünknek is segít.
4: És talán erre nem, ezen nem is gondoltatok?
5: Erre nem gondolkodtunk, nekem csak az általános ilyen agyi fáradtság, meg nehezebb koncentráció, ugye, mert annyi impulzus éri őket. Az ötlet innen jött. Mindig, amikor egy termékkel kijövünk, akkor készítünk hozzá egy kis videót, ahol elmondom én, vagy a Miklós, vagy közösen, hogy miért fejlesztettük ezt a terméket, és elhangzott ez a szó, hogy figyelemzavar, ugye nem az ADHD-ra gondoltam, hanem csak az általános ilyen agyi fáradtságra, és innentől kezdve nagyon sokan kérdezik, hogy és veszik, hogy erre jó-e. De már kaptunk visszajelzést, hogy segített gyerekeknek. Tehát nyilván csodát ne váljon senki, mert egy étrend kiegészítő. Az én gyerekem se lett matematika zseni. De azt én is érzékelem, hogy könnyebben fel kell reggel, kicsit összeszedettebb, könnyebben tanul, és olyan szülő is jelzett pozitív visszajelzést, akinek a gyermeke tényleg figyelemzavarral vagy ADHD-val küzd.
4: Hogyha még visszatérünk arra, hogy hogyan lehet jól választani étrend kiegészítőt, akkor mi az, ami segíthet benne? Mert ugye a hiteles tájékoztatást azt kihangsúlyoztuk, de ugye itt egyrészt rengeteg az információ, nehéz eligazodni, ott van a határ annak, hogy túlmagyarázzuk a dolgokat, tehát hogyan lehet ezt hitelesen, nem túl kevés, nem túl sok, ti hol találtátok meg az egészséges egyensúlyt?
5: Hát próbálunk viszonylag egyszerűen és érthetően kommunikálni, nem túl sok szóval, bár ez néha nehéz, pont azért, mert annyira benne vagy, és neked már nekem már mondjuk a szakkifejezések
4: az
5: is
4: természetes,
5: és akkor igyekszem valakitől tanácsot kérni, hogy megnézem, hogy ezt te érted, amit mondok.
4: Meg hát a gyakorlati példákat gondolom be kell hozni, igen, ami még segíthet. Egyébként milyen visszajelzéseket, hogy szoktatok visszajelzéseket kapni?
5: Igen, hát egyrészt ugye van egy Google értékelés, lehet minket értékelni Google-on, de szoktak írni vásárlók, hogy fú, ezt már szedem egy hónapja, végre segít, nagyon örülök, hogy nem kell kapszulákat lenyelnem, megoldotta ezt vagy azt a problémámat.
4: Egyébként szerinted ma a vásárlók tudatosabbak, tehát valóban tudatosabbá váltak itt a sok információ hatására, vagy inkább csak az információk között bolyonganak?
5: Úgy érzem, hogy tudatosabban bolyonganak az információk között.
4: Ez egy nagyon jó válasz.
5: Hogy mindent összeolvasnak, de igazából hatóanyagok szempontjából nem túl tudatosak. Én is azt gondoltam, tehát mondom, hogy mindig érdekelt az egészséges életmód, és én is azt gondoltam, hogy fú, mennyi mindent tudok, meg én biztos jó vitamint választok. Egészen addig, amíg nem kezdtem el tényleg mélyebben foglalkozni vele, és megismertem, ugye, hogy minek hányfajta formája lehet, hogyan hasznosul, mivel érdemes együtt szedni, mit lehet összetenni, egész más már a rálátásom így.
4: Igen, ez a minél többet foglalkozunk valamivel, igen, akkor rájövünk, hogy minél, mennyivel, igen, kevesebbet tudunk. Ugye említetted azt, hogy külföldről inspirálódtok, igen, tehát azért van egy hazai tudásotok, ott a magyar alapanyag, illetve arról még nem beszéltünk az alapanyagokról részletesebben, és említetted a visszajelzések beépítéseit. Melyik áll egyébként hozzád a legközelebb ezek közül, vagy mi az, ami leginkább foglalkoztat most?
5: Engem leginkább a hatóanyagok, és nyilván azt, hogy még nagyon sok tervünk van, de ez egy lassú folyamat. Hogy anyagilag azért mi finanszírozzuk a céget.
4: Mennyire nehéz egyébként, ugye említettük a konkurenciát. Itt egy telített piac volt, amire beléptetek 4 évvel ezelőtt. Mennyire nehéz ezen a piacon a helyet kialakítani, hogyha egy új vállalkozásról beszélünk?
5: Szerintem nagyon nehéz, de az elején érdemes szerintem eldönteni, hogy inkább a marketing és a gyors pénzszerzés a cél, vagy pedig valaki céget épít. És mi inkább céget építünk, és hosszú távon gondolkodunk. Ez egy lassabb folyamat, de, mint említettem, tényleg azt szeretnénk, hogy egy idő után a Stilla az a tisztaság és a minőséggel legyen egyenlő.
4: Említetted a csomagolást, említetted azt, hogy nagyon fontos, hogy megszólítsátok a vásárlókat. Ebben is volt segítségetek? Szakmai tanácsot kértetek?
5: Persze, igen, dolgozunk együtt külsős szakemberekkel, akik nyilván az idő folyamán volt, aki maradt, volt, aki változott, de igen, szerintem érdemes mindig konzultálni.
4: Ez önazonos egyébként? Tehát beleszóltok az ilyen jellegű marketing munkába?
5: Beleszólunk, nyilván mi is olyannal tudunk együtt dolgozni, aki velünk, aki a mi gondolkodásunkat megérti.
4: Beszéltetek arról, hogy mennyi kockázatot vállaltok be családként, amikor nekiindultatok ennek az egésznek? Mert ugye beszéltünk, hogy egy telített piacra nagy konkurencia van, belépni egy olyan új termékkel, amit a fogyasztók, a vásárlók nem igazán ismernek, vagy nem feltétlenül értik, hogy milyennek a hozzáadott értéke. Igen. Mekkora kockázatot vállaltatok?
5: Hát szerintem nagy kockázatot vállaltunk, de arról érdekes, sosem beszéltünk, hogy ez nem fog sikerülni, hanem szerintem annyira hiszünk a termékben, hogy szerintem nem volt B-tervünk. Nagyon szeretjük, ugye 4 gyereket nevelünk, 2 az enyém, 2 a férjemé, közös gyerekünk nincs, nekünk kicsit a Stilla lett a közös gyerekünk.
4: Egészségmegőrzésről beszélgetünk, prevencióról, arról, hogy ebben a világban nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolog vállalkozást építeni, méghozzá ugye ti a férjeddel egy közös vállalkozást építettetek, vagy építetek folyamatosan, 4 éve kezdtetek bele ebbe a közös munkába. Ez már az elején mondtad, hogy azért viszonylag könnyen, vagy 4 szem közt mondtad, hogy könnyen dolgoztok együtt, de azért ehhez gondolom bizonyos szabályokat időközben le kellett fektetni, hogy ez a gördülékeny munka, ez ne menjen a családi élet rovására, vagy kárára. Volt ilyen?
5: Volt ilyen, de mindig felrúgtuk, hogy ezt nem sikerül tartanunk. Nem, szerintem egyikünk se tudta, hogy milyen lesz együtt dolgozni, és meglepően könnyen ment. Mi életünknek egy kicsit későbbi szakaszában találkoztunk, már 30-as éveim végén voltam, férjem meg idősebb is nálam. Szerintem ezt a kapcsolatot másképp értékeljük, meg érettebb fejjel mentünk bele. És a közös munkát szerintem most már úgy éljük meg, hogy kicsit azokat az éveket bepótoljuk, amiket nem együtt töltöttünk. Úgyhogy ha még van is összezördülés köztünk, az általában nem a munka miatt szokott lenni. De volt ilyen, hogy lefektettük, hogy hétvégén nem beszélünk munkáról.
4: Vagy a családi vacsoránál születésnap.
5: Igen, azt mondjuk sikerül betartani, de így összefolyik nálunk. De ezt nem érzem tehernek, mert szerintem mind a ketten annyira szeretjük, hogy nem probléma. Mondjuk néha van ilyen, hogy jó, most már hagyjuk abba, és beszéljünk valami másról, vagy menjünk el mozival, de nem tudok ilyen történetet mesélni, hogy mi munkán veszekedtünk. Persze vannak nézeteltéréseink, de szerintem meg tudjuk normálisan beszélni.
4: Volt olyan mondjuk esetleg, hogy te egyik vagy másik termékfejlesztését fontosabbnak gondoltad, vagy hogy mondjuk más sorrendben haladjatok, vagy ebben egyetértés volt?
5: Tud ilyen lenni, meg olyan is van, hogy van egy tervünk, hogy mi hogyan jelenjen meg, és akkor ez felborul ilyen vagy olyan okból, akkor engem kiborít, mert már eldöntöttem, hogy hogyan menjenek a kampányok, és akkor újra kell szervezni. Ilyen tud lenni persze.
4: Mi a munka megosztás?
5: Hát én alapvetően ugye a szövegírás, a marketing, a férjem pedig inkább a pénzügyi részét viszi, meg hát ő a cégnek az ügyvezetője.
4: A termékfejlesztés, illetve az azzal kapcsolatos döntések akkor pedig közösen
5: azt
4: születnek.
5: Pedig közös, igen.
4: Hány órát dolgoztok naponta?
5: Hát egy 8-at biztos. Úgy.
4: Tehát az a minimum.
5: Igen, igen. Rugalmas a munkaidőnk, úgyhogy ennek köszönhetően egész nap dolgozhatok, hétvégén is, este is. De a lényeg az, hogy megcsináljuk azt, amit meg kell.
4: Mit adott a kapcsolatotoknak a közös munka? Változott a dinamika, vagy valami?
5: Hát szerintem elmélyült, és a köztünk lévő bizalmi kapcsolat, szerintem még az is elmélyült, ezt tudom mondani. És mondom, szerintem visszakaptuk azokat az éveket egy kicsit, amit nem együtt töltöttünk. Úgyhogy én nagyon élvezem a vele való munkát. Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt sportolunk, mi szeretjük eldönteni, hogy hogyan étkezünk, úgyhogy ez a része nagyon, nagyon jó.
4: Mennyire tudatosan foglalkoztok a saját egészségetek megőrzésével? Nyilván ennek egy része az étrendkiegészítők, de azért ez egy sokkal szélesebb spektrum.
5: Így van, az étrendkiegészítők az egy pillére az egészséges életmódnak, tulajdonképpen az étkezést kellene, hogy kiegészítse, hogy a nevében benne is van, de ehhez hozzájön még a sport, alvás, stresszkezelés. Sportolni nagyon szeretünk mind a ketten gyerekkorunk óta sportolunk, ebben is jól kiegészítjük egymást, és inspiráljuk egymást. Hát ami nálunk még kis csiszolásra és javításra szorul, az az alvás. Az alvás az, amiből több kellene.
4: Azért is kérdeztem, mert hogyha egy ilyen piacon megjelenik az ember, és az edukációval foglalkozunk, az edukációról beszélünk, akkor itt a nagy egészet kell nézni. Igen. Nem tudom, hogy ti mondjuk az edukatív tartalmaitokban mennyire fókuszáltok így.
5: Abszolút vannak ilyen ajánlásaink, csak egy példát mondjak, ugye van egy alvást segítő termékünk, és ott is leszögezzük, hogy ez csak akkor segít azért, hogyha valaki ugye nem úgy megy aludni például, hogy még előtte a telefonját nézi. Vagy picit ugye rá kell hangolódni az alvásra, meg nem alkoholt inni előtte, nem enni előtte. Tehát ugye az alvásra ráhangolódásnak van egy folyamata, mi ebben tudunk segíteni. De ugye amikor valaki ír nekünk, hogy már egy hete szedem, és még nem történt csoda. Hát oké, de mi mindent teszel még meg mellette. De ugyanez elmondható bármely, ugye több termékre is, ugye immuntámogató, hogyha mellette nem étkezik valaki rendesen, nem sportol, nem tölt időt a levegőn, akkor önmagában egy étrendkiegészítő nem tud csodát tenni.
4: Tehát azért itt komplexen kell nézni Igen. az egész szervezetet, uh-huh. és akkor így lehet egy egészségesebb életet Igen. élni. Igen, nagyon sokat hallani most a longevity kifejezésről, uh-huh. arról, hogy másképp kell odafigyelnünk önmagunkra, és más lehetőségeink vannak. Ezekkel foglalkoztok?
5: Igen, hát ugye a longevity szerintem ugye az a prevenciót is jelenti, hogy minél korábban érdemes elkezdeni figyelni arra, hogy minél tovább egészségesek tudjunk maradni.
4: Beszéltünk az edukációról, a kommunikáció fontosságáról, mm. arról, hogy egy nagy egészként kell kezelni az egészségünket, aminek egy része tud lenni az, hogy mi mindent tudunk megtenni, így akár egy étrend kiegészítő segítségével, vagy többel, de milyen terveitek vannak? Említetted, hogy azért még sok mindent szeretnétek Igen. elérni, 4 éve vagytok a piacon. Hová szeretnétek, és hogyan szeretnétek oda eljutni?
5: Hát egyrészt még vannak ötleteink, hogy milyen új termékekkel fogunk előjönni, tehát bővítenénk a portfóliót, akár lifestyle termékekkel is a jövőben, illetve hát a környezetudatosságra is szeretnénk figyelni. Az egyik ilyen jövőbeli ötletünk, hogy ugye ezeket az üvegeket ne kelljen kidobni, hanem akár ilyen újrahasznosítható, tehát hogy ne kelljen rögtön egy havi használat után kidobni az üvegeket, hanem egy újrahasznosítható zacskóban, vagy még keressük a megfelelő anyagot ehhez, hogy újra lehessen tölteni.
4: Fenntarthatóságról beszéltünk, arról, hogy ez nagyon sok mindent jelenthet egy vállalkozás életében. Annyit már említettél, hogy mondjuk nagyon fontos, hogy a csomagolással ne termeljen az ember rengeteg hulladékot feleslegesen. Miben lehet ez még meg?
5: Hát nálunk ugye hatóanyag, hogy honnan jön a hatóanyag, amit tudunk, az nyilván hazai, illetve ugye, hogy újra lehessen hasznosítani magát az üveget.
4: De nyilván ez egy hosszú út, amin már elindultatok, de hát ennek a módját és kommunikációját is ki kell Igen, dolgozni, hogy ugye eljusson a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz, ami szintén érték lehet számukra. Beszélgettünk nagyon sok mindenről, egészségmegőrzésről, prevencióról, longevity-ről, arról, hogy nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy egészségesebben vagy hosszan egészségesebben éljünk, de nem mindegy, hogy ezt milyen információk alapján és hogyan tesszük. De visszaugranék a beszélgetésünk elejére a nőkre. Onnan indultunk, hogy egyrészt a nők döntik el a családokban, hogy ki milyen étrendkiegészítőt, vagy esetleg gyógyszert szedjem, hogy egészségesebben éljünk, de hogyha itt a 40 év körüli időszaknál megállunk, vagy ennek e felett gondolkodunk, mi az, amit látsz ebben a korosztályban, ami nehézség, ami lehetőség, ami a megújulás záloga lehet, mert hogy akár ez is lehet.
5: Igen. Én abszolút jól élem meg a 40-es éveimet. Nyilván szerencsém van, hogy a férjemmel dolgozhatok együtt, és szeretem, amit csinálok, és szerencsére egészséges is vagyok, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent teszek ezért, de én nem érzem magamat 45 évesnek. A gyerekek is nagyobbak, tehát nem igénylik azt a fajta figyelmet, mint régebben, tehát nekem ez egy nagyon jó időszakom, amikor úgy érzem, hogy több időm van magamra, a munkámra, fejben abszolút friss vagyok, fizikailag is, ugyanakkor meg tényleg azt látom, meg ugye barátok meg ismerősök között, hogy a 40-et nagyon nehezen élik meg, ugye van ez a, úgy érzik, hogy láthatatlanokká válnak, párkapcsolatok is esetleg nem olyan irányba megy, ahova szeretnék, ugye van nagyon sok nő azért, aki 40 körül szül, és kisgyereke van, ugye ez egy egész más élethelyzet, úgyhogy most nagyon sok mindent lehet látni.
4: Igen, beszélhetünk már valamennyit a kiégésről Igen. is, hogy az ember a szakmájában eljut valameddig, de onnan már nincs Igen. tovább. Beszéltünk a váltásról. Egyébként, hogyha a váltásra visszaugrunk, mit tanácsolnál azoknak a 40 körüli hozzánk hasonló hölgyeknek, akik esetleg új kihívásra vágynak, de félnek a biztonságos közegből kilépni?
5: Hát megértem, hogy félnek, de ugyanakkor szerintem, ha akkor nem váltasz, akkor utána már nagyon nehéz, és nem szabad félni, mert minden lehetőség valami újat tartogat.
4: De hogyan érdemes neki kezdeni? Ugye mindent meg akarsz változtatni egyik napról a másikra. Lehet mindent egyszerre, vagy kis lépésekben érdemes haladni?
5: Hát én ugye a saját példámon keresztül azt mondom, hogy kis lépésenként lehet haladni, de én nem bántam meg, hogy váltottam.
4: Mi az, amit ma már másképp csinálsz anyaként, nőként, társként, mint korábban? Változtál?
5: Biztos változtam, persze, hát egyrészt a gyerekekre nem kell már annyit figyelnem. Ugye kamaszokkal sem könnyű, más problémákat hoznak a kamaszok. De többet tudok magammal foglalkozni. Ugye másképp sportolok, azt tudom, hogy alvásomra többet kellene figyelnem, másképp étkezem is, és nyilván a ugye a labor eredményeim alapján én szoktam konzultálni egy étkezési tanácsadóval, és ezek alapján válogatom össze, hogy milyen vitaminokat és étrendkiegészítőket szedek.
4: Hogyha itt a 40 év körüli korosztályról beszélünk, akkor ugye a perimenopauza vagy a menopauza egyértelműen már a képben van, a hormonális változások. Egyre többet azért hallani erről, de szerinted elég információ jut el az érintettekhez?
5: Hát szerintem most már, akit érdekel, nagyon sok információt talál és hallhat erről. Egyre nyíltabban beszélnek erről, ugye ismert színésznők is.
4: Felvállalva a saját sérülékenységüket és útjukat.
5: És útjukat, így van. Érdemes odafigyelni, érdemes szerintem megnézetni, hogy a hormonszintek hol tartanak, mert ezek nagyon sok információt tartalmaznak, és segítenek abban, hogy hogyan lehet könnyebbé, jobbá tenni ezt az életszakaszt.
4: Inkább a nőkről beszéltünk eddig, de ebben az életkorban azért a férfiak szervezete is változik. Erre is van megoldás? Vagy őnáluk milyen problémák merülnek fel? Férfi változókorról is beszéljünk pár szót.
5: Hát úgy tudom, hogy náluk ugye azért az izomveszteség, a prostata problémák, tesztoszteron szint csökkenése, ezek jelennek meg, de itt, egyébként itt is majd lesz olyan termékünk,
4: tehát itt
5: ami
4: is vannak gondolataitok ezzel kapcsolatban. Az élet hozza az újabb és az újabb ötleteket. Mit szeretnél, hogy a gyerekeid vagy a gyerekeitek lássanak ebből a történetből, a ti történetetekből?
5: Hát azt látják, hogy az életmódunkra odafigyelünk, ugye ezáltal ők is azért sportolnak, táplálkozásuk is szerintem elég jó. Azt látják, hogy sokat dolgozunk, és azt látják, hogy sok kitartás kell ahhoz, hogy egy céget felépítsen valaki.
4: Hogyha röviden vagy egy mondatban kellene megfogalmazni, neked mit jelent ma az egészségtudatosság, és változott-e az, hogy mit értesz alatta az utóbbi években?
5: Hát változott, letisztultabb lett. Akár beszélhetünk a kozmetikumokról is. Én régen imádtam mindenfélét magamra kenni össze-vissza. Jó volt az illata, vagy tetszett az állaga. Ma már azért kifejezetten a saját bőrömnek megfelelő tiszta kozmetikumot használok. Többek között ezzel jöttünk ki ezzel, és nagyon érzékeny bőröm van. Én perimenopauzát még nem érzékelem. A hormon szintjeim is jó, de például a bőrömön érzem, hogy sokkal érzékenyebb, mint régebben, vagy még érzékenyebben, mindig érzékeny volt, és nem mindegy, hogy mit teszek rá, nagyon könnyen reagál.
4: Tehát itt a tudatosság szót kell kétszer aláhúzni. Mi az, ami most előttetek van, vagy előtted van, emberileg, szakmailag, mi minden van a bakancslistádon?
5: Hát szakmailag igyekszünk külföldre is terjeszkedni, az Amazon a cél, és még itt vannak feladatok előttünk, de reméljük, hogy ősszel már megtalálhatóak lesznek ott is a termékeink. Ez nem egy kis feladat. Emberileg ugyanaz a tudatosság, és edukálni az embereket arról, hogy jó minőségűek a termékeink, és érdemes prevencióra nagyon nagy hangsúlyt tenni.
4: És akkor visszajutunk a longevity-hez, hogy nem mindegy, hogy mennyi ideig, de hogy hogyan élünk. Nagyon szépen köszönöm, Ágnes, Ági, hogy ma itt voltál velünk.
5: Köszönöm szépen.
4: Blahó Ágnes, a Stilla Drops társalapítója volt ma a vendégem.
0: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyar Péter megnevezte új kormányának három szóvivőjét, Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be a miniszterelnök a Facebookon. Mindhárom szóvivő korábban televíziók hírműsoraiban dolgozott. Ma elkezdődött a leendő kormány minisztereinek bizottsági meghallgatása, holnap pedig folytatódik majd, és a tervek szerint akár kedden le is tehetik majd a miniszteri esküt. Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevben aláírta a szándéknyilatkozatot a Brave Germany elnevezésű program elindításáról. Ez egy közös kezdeményezés lesz a védelmi technológiák fejlesztésére, és

0: 48%-a a magasabb üzemanyagárak miatt ritkábban használja autóját, 24% gyakrabban utazik tömegközlekedéssel, 29% pedig gyakrabban ül kerékpárra. Elindult az esti órában újra felfelé a kőolaj 4%-kal, $105.35 a Brent, az amerikai könnyolaj $99.62 jár.
1: Tőzsde hírek.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 4%-ot emelkedett, a német DAX alig 0,05%-os pluszban zárt, a francia CAC 7%-ot csökkent, az olasz mutató 8%-ot emelkedett, viszont a spanyol tőzsde 2%-ot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter holnap megjelenő beszámolóira várnak. A MOL 1,4%-kal gyengült 4106 forintra, az OTP 9%-kal erősödött 42580 forintig, a Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengült 12600 forintra. A Wall Street-en a főbb mutatók nincsenek jelentős mozgásban, abban az értelemben, hogy 2,2%-kal erősödik az S&P 500 és a Nasdaq, a Dow Jones mutatója 0,4%-kal gyengül mindössze. 1,1774 az euró-dollárral szembeni árfolyama, az euróért jelenleg 356 forint 20 fillért kell adni. A Goldman Sachs és a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport gazdaságelemző részlegei is felülvizsgálták az amerikai jegybank alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket. A két nagybank már egy későbbi csökkentést vár a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt. A Bank of America elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd 2x25 bázisponttal csökken jövő évi júliusában és szeptemberében. A Goldman elemzői szerint a kamatcsökkentés idén decemberben és jövő év márciusában lehet. A Fed még múlt hónap áprilisban úgy döntött, hogy a kamatlábat 3,5-3,75% közötti sávban tartja.
1: Időjárás jelentés.
0: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, de főképp a keleti ország részben lehetnek napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, többfelé várható eső, zápor, zivatar, a csúcshőmérséklet 15 és 22 fok között alakul. 19 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Tekerj, ámulj és bámulj, ha felfedeznéd a tavaszi Balatont. Természetközeli kalandok a Balaton felvidéken családoknak. Menetidő 2 óra 20 perc. Hossz 23,7 km. Útvonal Balatonfüred, Balatonszőlős, Pécsej, Aszófő, Diós. Országúti száguldás rendszeresen tekerőknek. Menetidő 3 óra. Hossz 61,9 km. Útvonal Balatonfüred, Aszófő, Pécsej, Balatonszőlős, Tótvázsony, Nemesvámos, Veszprém, Felsőőrs, Lovas, Palóznak, Csopak, Balatonfüred. Hideghegyi csúcstámadás gasztronómiai élvezetekkel. Menetidő 2 óra 20 perc. Hossz 23,5 km. Útvonal Pécsej, Barnag, Bászoly, Balatonudvari, Örvényes, Aszófő. Élménytúra Szántód és Ságvár között. Menetidő 4 óra. Hossz 35 km. Útvonal Balatonföldvár, Szántód, Szántódpuszta, Jabapuszta, Töreki, Balatonszéplak, Zamárdi.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
1: Trend Night.
2: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az országgyűlésben ma már elindult a leendő miniszterek meghallgatása. Az új kormányfő megnevezte a három kormány szóvivőjét is. Nem volt túlságosan jó tőzsdei kereskedési hangulat ma idehaza, Európában is vegyes volt a kép, folytatódik a záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Elindult az országgyűlés illetékes bizottságaiban a miniszterjelöltek meghallgatása. Mindegyik jelöltet egyébként támogatták a bizottságok. Holnap is folytatódik majd a miniszteri beszámolók sorozata a tervekkel, és hát a tervek szerint kedden az országgyűlés előtt leteheti már valamennyi miniszter az esküjét. Magyar Péter megnevezte új kormányának három szóvivőjét. Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be kormány szóvivőként, mindhárman korábban televíziók hírműsoraiban dolgoztak. Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevben aláírta a szándéknyilatkozatot a Brave Germany elnevezésű program elindításáról. Ez egy közös kezdeményezés lesz a védelmi technológiák fejlesztésére és innovatív startupok támogatására. Jelenleg Németország a világ első számú állama Ukrajna biztonsági támogatásának terén. A német segítségnyújtás az Ukrajnának nyújtott teljes külföldi támogatás mintegy egyharmadát teszi ki. Egy felmérés alapján a német háztartások kétharmada csökkenő energiafelhasználással reagál a közel-keleti háború.

0: Gyakrabban ül kerékpárra.
1: Tőzsde hírek.
0: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni börze 0,4%-ot emelkedett, a német DAX alig 0,5%-os pluszban zárt. A francia CAC 0,7%-ot csökkent, az olasz mutató 0,8%-ot emelkedett, a spanyol tőzsde viszont 0,2%-ot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter holnap megjelenő beszámolóira várnak. A MOL 1,4%-kal gyengült 4106 forintra. Az OTP 9%-kal erősödött 42.580 forintig. A Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengült 12600 forintra. A Goldman Sachs és a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport gazdaságelemző részlegei is felülvizsgálták az amerikai jegybank alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket. A két nagy bank már egy későbbi csökkentést vár a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt. A Bank of America elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd 2x25 bázisponttal csökken jövő év júliusában és szeptemberében. A Goldman elemzői szerint a kamat csökkentés idén decemberben és jövő márciusban lesz. A Fed áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a kamatlábat tartja 3,5-3,75% közötti sáv van. Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műtrágya szállítmányok feltartóztatása a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ egyik munkacsoport vezetője. Becslésük szerint a műtrágya blokkád akár további 45 millió embert sodorhat az éhínség szélére. Ha már naponta 5 műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni az afrikai gazdákra váró nehézségeknek. Minden esetre, még ha Irán azonnal meg is nyitná a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jó lehet, az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeken, a műtrágya beszerzési költségei már nőttek, ez pedig elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, főképp a keleti ország részben lehetnek ugyanakkor napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső területén kisebb eséllyel, estétől főképp a Dunától keletre várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás, az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keberednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget, vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

Ez a különleges zenei válogatás. Itt a 94.2-n este 7 és reggel 6 óra között a hét minden napján. Köszöntöm azokat is, akik csak most kapcsolódtak be az adásba. Most a párizsi Gotham Project következik, akik 1999-ben alakultak, és zenéjükben megtalálható a tangó, különböző minták és mindenféle elektronika. Játszanak világzenét is, és létezik DJ-szett is a nevükkel fémjelezve. Illetve ezen felül rengeteg remix is köthető hozzájuk. Tehát Gotham Project most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Sub Mace Mastert is.
2: Trend Night.
3: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az országgyűlésben ma már elindult a leendő miniszterek meghallgatása. Az új kormányfő megnevezte a három kormány szóvivőjét is. Nem volt túlságosan jó tőzsdei kereskedési hangulat ma idehaza, Európában is vegyes volt a kép, folytatódik a záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Elindult az országgyűlés illetékes bizottságaiban a miniszterjelöltek meghallgatása. Mindegyik jelöltet egyébként támogatták a bizottságok. Holnap is folytatódik majd a miniszteri beszámolók sorozata a tervekkel, és hát a tervek szerint kedden az országgyűlés előtt leteheti már valamennyi miniszter az esküjét. Magyar Péter megnevezte új kormányának három szóvivőjét. Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be kormány szóvivőként, mindhárman korábban televíziók hírműsoraiban dolgoztak. Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevben aláírta a szándéknyilatkozatot a Brave Germany elnevezésű program elindításáról. Ez egy közös kezdeményezés lesz a védelmi technológiák fejlesztésére és innovatív startupok támogatására. Jelenleg Németország a világ első számú állama Ukrajna biztonsági támogatásának terén. A német segítségnyújtás az Ukrajnának nyújtott teljes külföldi támogatás mintegy egyharmadát teszi ki. Egy felmérés alapján a német háztartások kétharmada csökkenő energiafelhasználással reagál a közel-keleti háborúra. 55%-uk megpróbálja csökkenteni a fűtési költségeit, 52%-uk jobban odafigyel az áramfogyasztására. A felmérés közlekedési változásokra is utal, a német lakosság 48%-a a magasabb üzemanyagárakra tekintettel ritkábban használja az autóját, 24% gyakrabban utazik tömegközlekedéssel, 29%

0: emelkedett, a spanyol tőzsde viszont 0,2%-ot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os csökkenéssel 134.265 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt. A befektetők most a Magyar Telekom és a Richter holnap megjelenő beszámolóira várnak. A MOL 1,4%-kal gyengült 4106 forintra. Az OTP 9%-kal erősödött 42.580 forintig. A Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengült 12600 forintra. A Goldman Sachs és a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport gazdaságelemző részlegei is felülvizsgálták az amerikai egybank alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket. A két nagy bank már egy későbbi csökkentést vár a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt. A Bank of America elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd 2x25 bázisponttal csökken jövő év júliusában és szeptemberében. A Goldman elemzői szerint a kamat csökkentés idén decemberben és jövő márciusban lesz. A Fed áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a kamatlábat tartja 3,5-3,75% közötti sávban. Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műtrágya szállítmányok feltartóztatása a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ egyik munkacsoport vezetője. Becslésük szerint a műtrágya blokkád akár további 45 millió embert sodorhat az éhínség szélére. Ha már naponta 5 műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni az afrikai gazdákra váró nehézségeknek. Minden esetre, még ha Irán azonnal meg is nyitná a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jó lehet, az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeken, a műtrágya beszerzési költségei már nőttek, ez pedig elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, főképp a keleti ország részben lehetnek ugyanakkor napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső területén kisebb eséllyel, estétől főképp a Dunától keletre várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsolt című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
0: Trend Night.
1: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Szomó Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz: a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Night.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Szumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagylemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúsz

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az országgyűlésben ma már elindult a leendő miniszterek meghallgatása. Az új kormányfő megnevezte a három kormány szóvivőjét is. Nem volt túlságosan jó tőzsdei kereskedési hangulat ma idehaza, Európában is vegyes volt a kép, folytatódik a záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárás. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Elindult az országgyűlés illetékes bizottságaiban a miniszterjelöltek meghallgatása. Mindegyik jelöltet egyébként támogatták a bizottságok. Holnap is folytatódik majd a miniszteri beszámolók sorozata a tervekkel, és hát a tervek szerint kedden az országgyűlés előtt leteheti már valamennyi miniszter az esküjét. Magyar Péter megnevezte új kormányának három szóvivőjét. Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát mutatta be kormány szóvivőként, mindhárman korábban televíziók hírműsoraiban dolgoztak. Mihajlo Fedorov ukrán és Boris Pistorius német védelmi miniszter Kijevben aláírta a szándéknyilatkozatot a Brave Germany elnevezésű program elindításáról. Ez egy közös kezdeményezés lesz a védelmi technológiák fejlesztésére és innovatív startupok támogatására. Jelenleg Németország a világ első számú állama Ukrajna biztonsági támogatásának terén. A német segítségnyújtás az Ukrajnának nyújtott teljes külföldi támogatás mintegy egyharmadát teszi ki. Egy felmérés alapján a német háztartások kétharmada csökkenő energiafelhasználással reagál a közel-keleti háborúra. 55%-uk megpróbálja csökkenteni a fűtési költségeit, 52%-uk jobban odafigyel az áramfogyasztására. A felmérés közlekedési változásokra is utal, a német lakosság 48%-a a magasabb üzemanyagárakra tekintettel ritkábban használja az autóját, 24% gyakrabban utazik tömegközlekedéssel, 29% pedig gyakrabban ül kerékpárra.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb tőzsdeindexek. A londoni börze 4,1%-ot emelkedett, a német DAX alig 0,05%-os pluszban zárt. A francia CAC 7,1%-ot csökkent, az olasz mutató 0,8%-ot emelkedett, a spanyol tőzsde viszont 2,1%-ot gyengült. A budapesti értéktőzsde részvényindexek 2,1%-ot

0: 2580 forintig. A Magyar Telekom 1,3%-os mínuszban zárt 2410 forinton, a Richter 0,5%-kal gyengült 12600 forintra. A Goldman Sachs és a Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport gazdaságelemző részlegei is felülvizsgálták az amerikai jegybank alapkamatának alakulására vonatkozó előrejelzéseiket. A két nagy bank már egy későbbi csökkentést vár a megnövekedett inflációs kockázatok és az erős munkaerőpiaci mutatók miatt. A Bank of America elemzői arra számítanak, hogy a Fed kamata az év végéig változatlan marad, majd 2x25 bázisponttal csökken jövő év júliusában és szeptemberében. A Goldman elemzői szerint a kamat csökkentés idén decemberben és jövő márciusban lesz. A Fed áprilisi ülésén úgy döntött, hogy a kamatlábat tartja 3,5-3,75% közötti sáv van. Akár heteken belül súlyos humanitárius válságot idézhet elő a műtrágya szállítmányok feltartóztatása a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ egyik munkacsoport vezetője. Becslésük szerint a műtrágya blokkád akár további 45 millió embert sodorhat az éhínség szélére. Ha már naponta 5 műtrágyát szállító hajó átkelését engedélyeznék a szoroson, azzal sikerülne elejét venni az afrikai gazdákra váró nehézségeknek. Minden esetre, még ha Irán azonnal meg is nyitná a szorost, a normális közlekedés helyreállítása 3-4 hónapot is igénybe venne. Jó lehet, az élelmiszerárak még nem emelkedtek meredeken, a műtrágya beszerzési költségei már nőttek, ez pedig elkerülhetetlenül dráguláshoz vezet majd.
1: Időjárás jelentés.
0: Este újabb záporok, zivatarok, akár kisebb viharok is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között várható. Holnap általában erősen felhős lesz az ég, főképp a keleti ország részben lehetnek ugyanakkor napos időszakok is, majd késő délutántól estétől nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor, zivatar, napközben a Dunántúl északi részén és az ország középső területén kisebb eséllyel, estétől főképp a Dunától keletre várható csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

Ez a különleges zenei válogatás, itt a 94.2-n azonnal érkezik Walter Beasley, aki Kaliforniában született 1961-ben, és 13 évesen már egy spanyol bandában, a Los Elegantesben énekelt. 1984-től tanárként dolgozott, majd 1987-ben kiadta első önálló nagylemezét. Később pedig bekerült a világ 10 legkelendőbb afroamerikai szaxofonosa közé. Nem csak szaxofonon játszik és énekel, de zeneszerző, illetve producer is, alapítója, vezérigazgatója is saját kiadójának. Walter Beasley most a 94.2-n a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Nights.
1: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: 2007-ben két Európában turnézó lemezlovasnak az az ötlete támadt, hogy hazatérve tető alá hoznak egy olyan zenei hangzású projektet, ami olyan, mintha folyamatosan egy nyári partin lenne az, aki éppen hallgatja. Miután hazaértek Olaszországba, elfoglalták a stúdiót, csatlakoztak hozzájuk zenész barátaik, és a saját dalokon kívül újra álmodtak jó néhány örökzöld slágert is. Ők a Bossa Sonic.
1: Trend Night.
2: Akiktől most meg is hallgatunk egy felvételt itt a különleges zenei válogatásban.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: az nem, nem, nem.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény, Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu Bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt. Hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intintorna Illegál nevű alternatív rock zenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intintorna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intintorna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eklektrik 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz, finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eklektrik már is a különleges zenei válogatásban.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből el.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
0: Trend Night.
1: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emmy Roulette zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emmy Roulette-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszki Bennevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai, budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs körtészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből, a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada Pál fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgötyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rave és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Alliance néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetry-vel még az együttes megalakulása előtt 1998